0: Ki Szent Teréz, korunk szentje. Nem csak azért, mert ha nem halt volna meg 24 évesen, nagyszüleink akár még találkozhattak is volna vele, de azért is, mert tanítása mindenkor emberéhez szól. Az általa megrajzolt kis út mindannyiunk számára követhető. Istenem, szeretlek című versében ezt írja. Az életem csak egy pillanat, egy múló óra csupán. Az életem egyetlen nap, amely elillan, elszáll. Ó, Istenem! Te tudod, ahhoz, hogy szerethesselek téged, nincs másom. Csak ez a mai nap. Ez a pár sor nagyban bevilágít ki Szent Teréz lelkiségébe. 1873. január 2-án született a franciaországi Alençonban, csipkegyáros szülők utolsó 9. gyermekeként. Szülei házasságok előtt mindketten szerzetesek szerettek volna lenni, de Isten másképp tervezte. A gyermeke komoly vallásos nevelést kaptak szüleiktől, Teréz 4 éves korában elveszti édesanyját. Ezt a fájdalmas eseményt később úgy értelmezi életrajzában, hogy már gyermekkorában meg kellett tapasztalni a szenvedést és megpróbáltatást ahhoz, hogy mi hamarabb Jézusnak adhassa magát.
1: Mielőtt megpihentem volna annak árnyékában, akit kívántam, sok megpróbáltatáson kellett keresztül mennem. De az isteni hívás annyira sürgetett, hogyha lángokon kellett volna átmennem, azt is megtettem volna, csak hogy Jézushoz hű legyek. Éreztem, hogy megszületett a szívemben a szenvedés nagy vágya, s ugyanakkor egy benső bizonyossága annak, hogy Jézus sok keresztet tartogat a számomra. Oly nagy vigasztalások árasztottak el, hogy bennük láttam életem egyik legnagyobb kegyelmét. A szenvedés vonzani kezdett, bűvös erővel ragadott meg anélkül, hogy jól ismertem volna. Eddig úgy szenvedtem, hogy nem szerettem a szenvedést. Mostantól fogva igazi szeretetet éreztem iránta.
0: Pauline nővére, a pótmama, mikor belép a Kármelbe, Teréz megérti, hogy élete egy állandó búcsúzás. Súlyosan megbetegszik, az orvos tehetetlen, de a család imádkozik. Majd Teréz úgy látja, hogy a szobájában lévő Mária szobor rámosolyog, s ettől meggyógyul. Egész életében bensőséges kapcsolatban él a Szent Szűzzel.
2: A Szent Szűzet hirtelen szépnek láttam. Olyan szépnek, amilyen szépet életemben nem láttam még. Arcáról jóság és kimondhatatlan gyöngétség sugárzott. De az, ami a lelkem mélyébe hatolt, a Szent Szűz elragadó mosolya. És ekkor minden fájdalmam elcsitul. Ó, szeplőtelen szűz! Te az én édes csillagom adod nekem Jézust, s egyesítesz vele. Ó, anyám, hadd lejjek nyugalmat fátyladon, pusztán csak a mai napon. A Szent Szűz megmutatja nekem, hogy nem neheztel rám. Mindig és mindenképpen pártfogol, mihelyt segítségül hívom. Ha valami nyugtalanság, zavar lep meg, gyorsan a szűzanya felé fordulok, és ő, mint leggyengédebb anya teszi magáévá az érdekeimet. Hányszor történt meg, hogy az újoncokhoz beszélve segítségül hívtam, s éreztem újra meg újra anyai pártfogásának jótéteményét. Mint ahogy Jézus szeret, te is szeretsz bennünket, Mária, s beleegyezel abba, hogy értünk, távol kerülj tőle. Szeretni nem más, mint odaadni mindent, odaadni önmagunkat. Ezt akartad bizonyítani, amikor oltalmunká lettél. Mártírok királynője, Te számüzetésedben szíved minden vérét reánk pazarolod.

0: Kis Szent Teréz 11 évesen lesz első áldozó. Úgy érzi, hogy Jézussal együtt az egész mennyország s annak minden lakója szívébe szállt. Jézus megváltoztatja szívét, kigyógyul túlérzékenységéből, Mari nővér elvesztése után, miután az követi Pauline nővérüket a Kármelbe, magányát már Jézussal osztja meg. A keresztre feszített Krisztus képét szemlélve jut közelebb küldetése felismeréséhez. Megérti Jézusnak a lelkek iránti szomjúságát, s az a vágy ébred benne, hogy Jézus kiontott vére eljusson a bűnösökhöz.
1: Egy olyan fényképet nézegetve, amely a kereszten függő Jézust ábrázolja, szíven ütött. Hogyan folyik a vér az egyik kezéből? Nagyon fájt arra gondolnom, hogy ez a vér a földre hull, anélkül, hogy bárki is fölfogni iparkodnék, és én elhatároztam, hogy lélekben ott fogok állni a kereszt lábánál, hogy összegyűjtsem az onnan aláhulló isteni harmatot, megértve, hogy ezután a lelkekre kell széthintenem azt. Szünet nélkül visszhangzott a szívemben a kereszten függő Jézus kiáltása is. Szomjúhozom. Ezek a szavak eddig ismeretlen és lángoló lelkesedésre gyújtottak. Inni akartam adni kedvesemnek, s éreztem, hogy engemet, magamat is elepeszt a lelkek iránti szomjúság. Ekkor még nem a papok, hanem a nagy bűnösök lelke vonzott. Jézus oly felfoghatatlanul szeret minket, hogy részt akar adni nekünk a lelkek üdvözítésében. Semmit sem akar nélkülünk tenni. A mi hivatásunk az, hogy elfeledkezzünk magunkról, semmisítsük meg magunkat. Olyan semmik vagyunk. És mégis Jézus azt akarja, hogy a lelkek üdvössége a mi áldozatainktól, a mi szeretetünktől függjön, lelkeket koldul tőlünk. Ó, értsük meg tekintetét! Apostoli hivatásom van. Szeretném bejárni a földet, hirdetni a nevedet, elültetni a hitetlen földön a te diadalmas kereszted, de ó, én édesem, egy és egyetlen misszió sem elégítene ki engem, én egyszerre szeretném az evangéliumot hirdetni mind az öt világrészben, egészen a legeldugottabb kis szigetekig. Én nem csak néhány évig szeretnék misszionárius lenni, hanem a világ teremtésétől az idők végezetéig. A világegyetem teremtője egy szegény lélek imájára vár, hogy üdvözítsen más lelkeket, akiket éppen úgy, mint őt, vére árán váltott meg.
0: Jézus elfogadja Teréz vágyát és felajánlását, amikor egy megáltalkodott gyilkos élete utolsó pillanatában megtér válaszként Teréz imáira. 1888. április 9-én sok küzdelem ellenére, amit hivatása érdekében egészen a pápáig elmenve tesz, megnyílik előtte a Kármel kapuja. A gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Teréz nevet kapja.

0: hiszen Teréz a Kármel pusztaságában dolgozik a lelkekért.
1: Ó, az imádság és áldozat adja minden erőmet. Ezeket a legyőzhetetlen fegyvereket Jézus adta nekem. Ezek jóval inkább megindítják a lelkeket, mint a szavak. Ezt igen gyakran tapasztaltam. A szeretet áldozatokból táplálkozik. Minél több természetes kielégülést utasít vissza a lélek, annál erősebb és érdektelenebb lesz a szeretete. Jézus nem annyira a cselekedetek nagyságát nézi, sem a nehézségüket, mint inkább azt a szeretetet, amely ezekre a tettekre késztetett. Aki szeretetből fölvesz egy biztosító tűt, megtéríthet vele egy lelket. Nem engedek ki a kezemből egyetlen kis áldozatot, egyetlen tekintetet, egyetlen szót sem, és felhasználok minden dolgot, még a legapróbbat is arra, hogy szeretetből tegyem. Szeretetből akarok szenvedni, sőt, örülni is. Az érdem nem abban áll, hogy sokat teszünk, vagy sokat adunk, hanem inkább abban, hogy sokat kapunk, és nagyon szeretünk. Azt mondják, sokkal nagyobb öröm adni, mint kapni, és ez igaz. De akkor, amikor Jézus magának szeretné ezt az örömöt, nem illő megtagadni tőle. A nagy szentek Isten dicsőségére dolgoztak, de én nagyon kicsi lélek vagyok. Én az ő örömére dolgozom, és boldogan elviselném a legnagyobb szenvedéseket is anélkül, hogy erről tudna, ha ez lehetséges volna, hogy mosolyt csaljak ajkára.
0: Teréz arra érez hivatást, hogy a bűnösök lelkének üdvét és a papok megszentelésének üdvét szolgálhassa, az ima és önmegtagadás eszközeivel. Jézus két papfivérrel ajándékozza meg őt, akikért állandóan közben jár Istennél.
2: Aki a papokért imádkozik, az nagybani kereskedelmet folytat, mert a főn keresztül elérjük a tagokat. Az a vágy, a pap

0: papok megszentelése és általuk a bűnösök megtérítése valóban életünk hajtó ereje legyen. Szeline, imádkozzunk a papokért, ó, imádkozzunk értük. Szenteljük nekik az életünket. Jézus minden nap érezteti velem, hogy azt akarja kettőnktől. Hogy mit szándékozom tenni a Kármelben, azt kijelentettem az eucharisztiás Jézus lábánál a fogadalom tételemet megelőző vizsgán. Azért jöttem, hogy megmentsem a lelkeket, s főként azért, hogy a papokért imádkozzam.
1: Ki Szent Teréz imája a papokért?
2: Jézus örök főpap, tartsd meg papjaidat legszentebb szíved oltalmában, ahol senki sem árthat nekik. Őrizd meg kezüket és ajkukat, amelyekkel naponta érintik szent testedet és véredet. Őrizd meg tisztán és minden földi érdektől mentesen szívüket, melyeket dicsőséges papságod magasztos pecsétje ékesít. Növeld bennük az irántad való szeretetet és hűséget, mentsd meg őket a világ gonosz hatásaitól. A kenyér és bor átváltoztatásának hatalmával együtt add nekik a lelkeket átváltoztató erőt is. Áld meg munkájukat bő terméssel, és ajándékozd nekik egykor az örök élet koronáját.

0: Közben Teréz édesapja megbetegszik, elmezavarban szenved. Céline nővére gondozza. Teréz királyának, ahogyan édesapját nevezte, közvetlenül már nem tud segíteni. A szenvedés kitárta felém karjait, és én szeretettel dobtam magamat eme karokba. Írja önéletrajzában. Az apjával való együtt szenvedés, aki Terézt királynőmnek nevezte, Jézus szent arcának titkaiba nyer betekintést. A liziói Kármel apátnője Genovéva nővér példája a mindennapok apró dolgai és a külsőleg alig szembetűnő erények általi megszentelődés útját érteti meg Terézzel. Az irgalmas szeretet áldozatának ajánlja fel magát az isteni igazságosság helyett. Megérti, hogy Jézus az ember hősies tettei helyett leginkább annak szeretetére vágyik, s ezért a felismert szeretetre adott válaszol, úgy akarja szeretni Jézust, ahogyan még senki sem szerette őt a földön. Megérti, hogy csak magának, Jézusnak az isteni szeretetét befogadva teljesülhet eme vágya, s hogy e szeretet eme teljességére csak úgy tehet szert, hogyha a kicsi gyermek bizalmával és teljes önátadásával Jézus karjaiba veti magát, s ha minden apró alkalmat megragad a szeretet megélésére.
1: Úgy teszek a jó Istennel, mint a gyermek, aki azt hiszi, hogy mindent szabad neki, és a sajátjának tekinti atya kincseit. Kisgyermeknek lenni azt jelenti, hogy elismerjük semmiségünket, mindent a jó Istentől várunk, mint a kicsi gyermek is mindent apjától vár. Azt jelenti, hogy semmiért sem nyugtalankodunk. Kicsinek lenni még azt is jelenti, hogy erényeinket nem tekintjük saját erőnkből fakadónak, hanem felismerjük, hogy ez a jó Isten kincse, amit kisgyermeke kezébe ad, hogy akkor használja fel, amikor szükségét érzi. Végül azt is jelenti, hogy nem csükketünk el hibáink miatt, mert gyermekek gyakran esnek, de túl kicsik ahhoz, hogy nagy bajt okozzanak maguknak. Ó, én Istenem, boldog Szent Háromság! Vágyom arra, hogy téged szeresselek, és szerethesselek, hogy az Anyaszent Egyház megdicsőítésén dolgozzam azzal, hogy megmentem azokat a lelkeket, akik a földön vannak, és kiszabadítom azokat, akik a tisztító tűzben szenvednek. Vágyom arra, hogy tökéletesen teljesítsem akaratodat, s hogy elérkezzen a dicsőség azon fokára, melyet országodban készített nekem. Egy szóval vágyom arra, hogy szent legyek, de érzem tehetetlenségemet, és azt kérem tőled, ó én Istenem, hogy te magad légy az én életszentségem. Van-e apróbb, tehetetlenebb lélek az enyémnél? Azonban éppen a gyengeségem miatt tetszett úgy neked, hogy kielégítsd az én kicsi gyermekes vágyaimat, ma pedig más vágyakat is ki akarsz elégíteni, a mindenségnél nagyobbakat is.
0: Kis Szent Teréz önéletrajzában hivatásáról így ír. Érzem magamban a hivatást, hogy harcos, pap, apostol, egyháztanító és vértanú legyek. Szükségét érzem annak, és vágyódom arra, hogy érted Jézus, minden hősies tettet végrehajtsak. Én Jézusom, vajon mit felelsz az én bolondságaimra? Van-e apróbb, tehetetlenebb lélek az enyémnél? A szeretet adta kezembe hivatásom kulcsát. Megértettem, hogy ha az egyháznak különféle tagokból álló teste van, akkor a tagok legszükségesebbjének, a legnemesebbjének sem lehet híjával. Megértettem, hogy az egyháznak van szíve, s hogy ez a szív lángol a szeretetben. Megértettem, hogy csupán ez a szív tarthatja mozgásban az egyház tagjait, hogyha a szeretet véletlenül kihalna, az apostolok nem hirdetnék többé az evangéliumot, a vértanúk sem akarnák már vérüket ontani. Megértettem, hogy a szeretet magában foglalja az összes hivatásokat, hogy a szeretet a minden, hogy átfog minden időt és minden teret. Egy szóval, hogy örökké való. Igen, én megtaláltam helyemet az egyházban, és ezt a helyet te adtad nekem, Istenem. Az én édesanyámnak, az egyháznak a szívében én leszek a szeretet. Így minden leszek. Így meg fog valósulni az álmom. Nekem nem szabad hírneves tetteket véghez vinnem. Nem hirdethetem az evangéliumot. Nem mondhatom a vérem. De nem baj. Dolgoznak helyettem testvéreim. Én pedig, kicsi gyermek, egészen a király és a királynő trónja mellett maradok, és szeretek harcoló testvéreim helyett is.

0: Teréz élete utolsó másfél évében sokat szenved tüdőbaja miatt, s az eddiginél mélyebb módon élheti meg a szeretetet. Hitellenes kísértésekkel küzd, de mindvégig kitart. Jézus mindezek által jegyesévé és a lelkek anyjává formálta őt.
1: Ó, nem! Nem kívánom látni a jó Istent a földön, pedig szeretem őt. Nagyon szeretem a szent szüzet és a szenteket is, és őket sem kívánom látni. A hitből élek. Most már szívesen vagyok beteg egész életemen át, ha az örömet szerez a jó Istennek. Nem a halál jön majd értem, hanem a jó Isten. Az égbe megyek. Be fogok lépni a kiválasztottak lakhelyére. Látni fogom a szépségeket, amelyeket emberi szem soha nem látott. Hallom majd a harmóniát, amelyet fül még nem hallott. Örvendezni fogok az örömben, amelyet emberi szív soha meg nem tapasztalt. Egy nap a paradicsomban találjuk magunkat, és az igazi boldogságot fogjuk élvezni.
0: Kis Szent Teréz 1897. szeptember 30-án halt meg, 24 évesen, ragyogó arccal. Utolsó szavai: Istenem, szeretlek. Már 1923-ban boldoggá, 1925. május 17-én szentté avatták. 1925. decemberétől a missziók védőszentje. 1944-től Franciaország második pártfogója. Szent II. János Pál pápa 1997-ben egyházdoktorrá avatta. Halála előtt Teréz ezt mondta: érzem, hogy nyugalomra térek, de leginkább azt érzem, hogy elkezdődik küldetésem, hogy megszerettessem a jó Istent úgy, ahogyan én szeretem, hogy az én kis utam a lelkeknek adjam. Ha a jó Isten meghallgatja kívánságaim, mennyországom a földön fog eltelni a világ végéig. Igen, mennyei boldogságom az lesz, hogy jót teszek a földön. Azóta is sok kegyelem árad kis Szent Teréz által mindannyiunkra, hogy hitünkben megerősödjünk, és az ő kis útját járva eljussunk abba a mennyországba, ahonnan ő segít minket, s rózsa esőjét hullatja reánk. Köszönjük neked, kis Szent Teréz!

0: Kedves hallgatóink, Önök a Kis Szent Teréz emlékműsort hallották, melyet a Felvidéki Mária Rádió önkéntes stábja, Farkas Veronika, Bartal Zsuzsanna, Balogh Hédi és Kucsera Mária Valéria nővér készített. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Az elmúlt percekben Kis Szent Teréz ünnepe alkalmából a Felvidéki Mária Rádió műsorát hallották.

atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. A tiszteletadás az egyik legfontosabb vezérfonala az életemben, az egyik legfontosabb kifejezése és a gondolata a regi műfajnak, a respect, a tisztelet, hogy ez valóban ne csak egy kimondott szó legyen, hanem hogy ez valós legyen két ember, több ember között is. Ez a regi körökben mindennapos, hogy így köszönünk egymásnak, és ez is jó, mert kimondva is azért erőt ad. Volt egy dalunk 1996-ban, pozitív albumunkon, az volt a címe, hogy Még csak állom, de nem adom fel. Ez jamaikai tapasztalatok alapján az ottani hatásra írt az akkori dobosunk Árok Szállási Tomi. Sokat beszélgettünk ezekről a kint Jamaikában ért érzésekről és tapasztalatokról, ott is a respect, ugye ott volt, jelen volt minden nap az emberekkel való találkozásban, és ő írta a szövegét. Volt egy ilyen sor vége, vagy egy verszakzáró sora, hogy tiszteld a jót a másban, mindig légy pozitív. És ezt a közönség nagyon befogadta, egyfajta ilyen imaként ismételte, énekelte velünk, úgyhogy ez egy nagyon eltalált sor volt, és nagyon igaz volt, hál' Istennek, úgyhogy a közönség ezeket a sorokat, amikor játsszuk, akkor ezeket fejből és velünk együtt énekli, és az így nagyon jó, amikor ezt így látjuk a színpadról, és halljuk, hogy ők ezt éneklik, vagy hogyha mi abba hagyjuk, akkor ők maguk befejezik a sor végét. Mindig jó visszajelzések voltak, ezt mindig így nagyon megkaptuk a közönségtől vissza, ezt az energiát.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit Eszter Gombola Ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mi

ítkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
0: engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
0: engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
0: engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Részlet Szent Faustina nővér naplójából. Jézus, üdvösségünk barátja, mentsd meg a lelkeket, hogy már itt a földön és majd az örökké valóságban is hirdessék irgalmad nagyságát. Ó, lelkek nagy barátja, aki mérhetetlen kegyelmedben megnyitottad irgalmat forrását, hogy megerősítsd a gyenge lelkeket életük zarándok útján. Irgalmad aranyfonálként húzódik egész életünkön keresztül, mely összeköt bennünket Istennel. Minden kizárólag irgalmad műve, mivel boldogságot hoz, nincs semmire szükséged. Örömömben megáll az értelmem, mikor Isten bepillantást enged irgalma mélyére, és megérteti velem ennek végtelenségét. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az irgalmasság rózsafűzérét imádkoztuk Esztergomból, a ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké. Amen.

0: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Részlet Jakab leveléből. Van köztetek bölcs és értelmes ember? Tegyen magatartásával bizonyságot róla, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán béke szerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el, és gazdag termést hoz. Nem részrehajló, nem képmutató.

már mostantól a menny életét élni. Mint a fiút, akit az anyja vigasztal, úgy vigasztallak meg én is titeket, mondja az Úr a proféta ajkával. Izajásnál olvasjuk ezt. Isten lelke által vigasztal minket, akit Jézus valóban vigasztalónak nevez. A lélek mint egy anyai szerepet tölt be. A lélek megvigasztalásával téged földi számüzetésében kísér. Számos keresztény jól beilleszkedik ebbe a létbe, ebbe a világi létbe, nem érzi semmi szükségét a vigasztalásnak. Ha viszont valóban keresed Istent, s arra vágyolsz, hogy végleges nyugalmadat ő benne találd meg, akkor hiányérzetedben és honvágyadban a lélek lesz a vigasztalód. Lelkedben megkapod a Szentlélek pecsétjét. Nem csak benned való jelenléte biztosít arról, hogy egy napon a jövendő életedben eléred a célodat, hanem bizonyos értelemben ő benne már tied az örök élet lényege. Már most bírod azt, ami az örök élet lényege. A jelen élet és a jövendő nem

a Szentlélektől érkező vigasz, ami benned marad, már ettől a számüzetéstől kezdve lehetővé teszi, hogy a menny életét éld.

0: A svéd kármelita Wilfried Tennyson egyszerű szavait Istenről Szabó Tamástól hallották.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió célja, hogy a megtérést hirdesse. Ez mindenekelőtt az imádság által történik. Szent II. János Pál pápa mondta, az imádság az elsődleges és legfontosabb feladatunk. Ezért fontos, hogy támogassuk ezt a szent küldetést, amely a hitet táplálja és erősíti a lelkeket. A Mária Rádió programjának gerincét az imádság képezi, amely nem csak a gyakorló hívők, hanem mindenki számára elérhető. A reggeli és esti imák, a szentmisék közvetítése, valamint a családok és közösségek bevonásával végzett imádságok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösségünkben élő emberek közelebb kerüljenek Istenhez. A rádiónk lehetőséget ad arra, hogy a távol került lelkek visszatérjenek és tapasztalják meg az imádság erejét. Az ima programok népszerűsége azt mutatja, hogy az emberek keresik a kapcsolatot Istennel, és a Mária Rádió segítségével ezt meg is találják. Most, kedves testvérek, kérjük az önök segítségét. Adományaik révén lehetőséget biztosítanak arra, hogy továbbra is sugározhassuk az imádságokat, és támogathassuk azokat, akik a hit útján keresik a választ kérdéseikre. Minden egyes hozzájárulás segít abban, hogy a Mária Rádió továbbra is a remény forrása maradjon. Adományaikkal együtt imáikra is számítunk, mert ahogy kis Szent Teréz mondta, a legkisebb imádság is fontos, ha azt őszinte szívvel mondjuk. Köszönjük, hogy részesei lehetnek ennek a csodálatos küldetésnek. Isten áldja meg önöket!
3: Új sorozat indul október 4-én vasárnap 19 óra 25 perckor Mesemondó esték címmel. Bardóc Orsolya előadó művész, Benedek Elek ükunokája hétről hétre mesével várja a rádió hallgatókat. Ismerős és rég elfeledett meséket hallhatunk királyfiakról, szegény legényekről, világszép és rózsát nevető király kisasszonyok, furfangos, bölcsességgel, humorral és emberséggel teli történeteiről. Pontosan úgy, ahogyan nemzedékeken át velünk maradtak. A Mesemondó esték című sorozat minden vasárnap 19 óra 25 perckor jelentkezik. Kapcsolódjunk ki néhány percre a mindennapok zajából, és merüljünk el együtt Elekapó meséinek csodálatos világába. Kalandozzunk együtt az Óperenciás tengeren is túlra.
4: Horváth Zoltán atya üzenete is imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
5: Gondviselő és jóságos Isten, aki meghívásoddal és szereteteddel megmutatod, hogy a te szolgálatodban élni az öröm és kitüntetés. Ugyanakkor pedig a megpróbáltatások idején küldöd a jeleket, hogy megérezzük, hogy te nem hagytál el bennünket, és a javunkra fordítod. Áldj meg bennünket, és add meg azoknak a fiataloknak, fiúknak, lányoknak, akik szerzetesek, papok szeretnének lenni, vagy akiket erre hívsz, meglássák azokat a jeleket, amelyekkel te őket hívod, és amelyek segítik őket egy újabb és újabb lépéssel közelebb hozzád. Köszönöm, hogy ezt nekem megadtad.

Horváth Zoltán atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Mozaik, a Mária Rádió programajánló magazinja.

0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Koncsik Domonkos technikus kollégám nevében is, én Takács Ibolya vagyok. Önök pedig a Mária Rádió két hetente jelentkező programajánló magazin műsorát hallják, a Mozaikot. Van két vendégem a stúdióban, és a két hölgyel egy napfényes fesztiválról, mégpedig egy napfényes mesefesztiválról fogok beszélgetni, amely most hétvégén lesz Solymáron, szeptember 19-én szombaton, délelőtt 10 órakor kezdődik, és délután 4 óráig tart, és hát a mesét minden oldaláról, mindenkinek, fiatalnak, idősnek, férfiaknak, nőknek, mindenkinek körül járják. Köszöntelek benneteket.
1: Köszöntjük. Köszönöm, hogy
0: itt vagytok, és hogy eljöttetek hozzánk. Arra kérlek benneteket, hogy mutatkozzatok be első körben, pár mondatot mondjatok magatokról.
2: Köszönjük szépen a meghívást, én Pejje Brigitta vagyok, óvónő, és ezen kívül nagyon szívügyem a mese, a jó mesék eljutatása a gyerekekhez, és több mesekönyvem is megjelent már, amit igazából nem én írtam, hanem Benedek Elek népmeséit, gyapjúkép, színes gyapjúképek által illusztrálva tolmácsoltuk a gyerekeknek, meg a szülőknek.
1: Én Lóránt Lakatos Beáta vagyok, és meseterapeuta, és a mese mindig is a szívügyem volt. Én arra emlékszem, mióta kézzel tudok írni, mindig írtam meséket, és mindig ajándékba, meg kis naplócskákba, és aztán végül az a szerencseért, hogy hivatásszerűen is a mesékkel foglalkozhatok, és meseterapeuta vagyok felnőtteknek és gyerekeknek, mert hogy a felnőtteknek is szükségük van a mesékre.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy te már gyerekkorodban is írtál mesét?
1: Igen.
0: Emlékszel az első mesére?
1: Egy saját mese, az egy fenyőfának a története volt, egy fenyőfa szemével, hogy telik a karácsony, ez volt emlékeim szerint az első ilyen.
0: És ezt a mesét is bevonod a meseterápiába?
1: Hát, jó a kérdés, ez még nem jutott eszembe. Általában klasszikusokat alkalmazok, vagy alkalmazunk a meseterápiának a folyamán. Van olyan, hogyha nincs olyan mese, ami éppen annak az embernek jó lenne, akkor írok, vagy pedig ő írja meg a saját történetét.
0: Hát akkor kezdjünk el beszélni a Napfényes Mesefesztiválról. Nem ez lesz az első alkalom, hogy ezt megrendezitek, ez a második. Milyen volt az első, és mikor volt?
2: Az első alkalom szinte pontosan egy évvel ezelőtt volt, így szeptemberben, és azt kell mondjam, hogy nagyon nagy sikere volt. Nagyon nagy örömmel jöttek elsősorban a környékbeli családok, de azért jöttek messzebbről is, és elsősorban a gyerekeknek szóló programok voltak akkor így, a fókuszban, illetve azok voltak természetesen a népszerűbbek, de azért szeretnénk ennek a kultúráját, ennek a fesztiválnak a kapcsán bevezetni, hogy a felnőttekhez is tudjunk szólni, egyrészt, hogy a mese számukra miért fontos, illetve azért is, hogyha szülőként, nevelőként tolmácsolják a meséket a gyerekeknek, akkor abba megfelelő módon tudjanak válogatni, kiválogatni a végtelenül nagy kínálatból azt, ami tényleg a gyerekeknek jó, és a lelküket gazdagító, és segítő, vagy akár gyógyító, illetve ennek a módját is, hogy ezt hogyan jó átadni a gyerekek számára.
0: Meg lehet ezt egy fesztivál alatt tanítani?
2: Nem, semmiképp nem. De azért már egy iránytűt lehet adni, azt gondolom, a szülőknek és nevelőknek, hogy merre érdemes keresgélni, illetve egy olyan látásmódot azért már lehet adni szerintem, amivel aztán utána ők is már vágyfülűbbek tudnak lenni a jó mesékre.
0: Tehát akkor, hogyha jól értem, akkor az első fesztivál tapasztalata az volt, hogy nagyon jó a gyerekeknek, viszont igen, igény van arra, hogy ne csak a gyerekekhez szóljatok.
1: Abszolút. Úgyhogy készültünk most is felnőtteknek szóló programokkal is, ilyen műhelymunkákkal, arról szól többek között ez a három műhely munka, hogy hogyan érdemes a mesékhez hozzáállni, az értelmezésüket tekintve, hogy hogyan lehet fejlesztően használni, akár gyerek, akár felnőtt hallgatóság számára, illetve pont a Brigi lesz az, aki arról beszél az előadótársaival, hogy mire figyeljenek a felnőttek, hogy úgymond ez a digitális mérgezés, ami most a gyerekeket éri a világba, orvosolható legyen, és hogy megállítható legyen ez a folyamat, mert meg lehet állítani, és lehet gyógyítani, vissza lehet hozni a gyerekeket.
0: Van mottója a fesztiválotoknak?
1: Van. Az lett a mottója végül, hogy a mese nem csak a gyerekeké. A gyerekeké mindenképp, de nem csak a gyerekeké, hanem a felnőtteké is. Látszik, hogy mennyire szomjazzák a felnőttek is a jó meséket. Abszolút bele tudnak feledkezni felnőtt fejjel is, mert minden felnőttben is ott él egy gyermek. Így hívhatjuk, hogy belső gyermek, akinek nagyon szüksége van ahhoz, hogy feltöltődjön, hogy gyógyuljon, hogy erőt merítsen a hétköznapokhoz, úgyhogy valójában ezt nagyon jó lenne bevezetni, hogy a felnőttek is megadják maguknak a lehetőséget.
2: Igen, és azt se felejtsük el, hogy a mesék eredetileg nem is gyerekeknek szóltak, hanem hogy annak idején, ugye hát a meséknek már több évezredes hagyománya van a mesélésnek és mesehallgatásnak, hanem az kifejezetten a felnőtteknek szólt, és abba olyan morális üzeneteket, az élet valós értékeit képviselő igazságokat szőttek bele a mesemondók, és aztán az terjedt szájról szájra, és egy kincsként kezelte mindig is a kultúra a meséket, hogy emiatt is igazából ez egyáltalán nem idegen a felnőttek lelkétől, sőt ez alapvetően a lelkünk mélyén ott van, mint egy lelki szükséglet.
1: Csak hogy én úgy képzelem el, és olyan kép van bennem, hogy annak idején minden ilyen igazság, minden morális gyökér igazság ott volt egybe, és ahogy haladt a világ, és szétrepedezett, és cserepeire törött, a felnőttek szépen elidegenedtek ezektől a történetektől, de mindenkibe ott van ezeknek a gyökere, és nem az, hogy meg kell tanulja újonnan, hanem vissza kell emlékeznie, mert ott él a felnőttekben, a gyerekekben, mindenkinek a lelkében ez a sok gyógyító kép, ezek az ősi képek, ezek a gyökerek végül is, amikből táplálkozunk.
0: Úgyhogy, ha megveszünk egy mesekönyvet, akkor azon általában rajta van, hogy az milyen korosztálynak szól, és ez a korosztály ez csak a gyerekekre vonatkozik, tehát csak azt teszik a mesekönyvekre rá, hogy nem tudom, ilyen 3+, 6+, 8+ esetleg, tehát a kiskamaszoknak, amik szólnak, és azok már nem is biztos, hogy mesék, azok már lehet, hogy inkább történetek. De milyen mesék valók a felnőtteknek?
2: Igazából én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen mindegyik, én azt tapasztaltam, hogy lefelé van korlát, tehát mondjuk a kisebb korosztály nem hallgathatja a nagyobbét, vagy nem igazán tesz neki jót. A nagyobb korosztály viszont mindig hallgathatja a nála kisebb korosztályét is a sajátján kívül. És ez szerintem a felnőttekre is igaz, hogy nekik gyakorlatilag a teljes spektrum az rendelkezésre áll, de ugye nagyon sokféle mese van. A legkisebb korosztálynak még az ilyen rövid kis ritmikus verses mesék vannak, aztán jönnek az állatmesék, utána jönnek a tündérmesék, de aztán vannak legendamesék, szentek életéről való mesék, akár ugye ismerünk ilyen Mátyás királyos, meg Krisztus Urunk és Szent Péter típusú meséket, tehát hogy egy felnőttnek gyakorlatilag már mindegyik fajta mese jó tud lenni, és mindegyiket tudja élvezni, ha megfelelő lelkülettel áll hozzá. Inkább a gyerekeknél kérdés ez, hogy melyik, ami egy picike gyereknek már való, és mi az, ami még nem.
1: És még a felnőtteknél, hogyha már így a mesék mellett mi alkalmazható, akár a meseterápiába, akkor nagyon sokszor ilyen eredett történetek, mitológiai történetek, életrajzi ihletésű művek, ott már irodalmi történetek, irodalmi alkotások is bevethetők, úgyhogy végeredményben például a meseterápiának része az, hogy az ősi mesék, de vannak ezek a modern írások, ihletett írások, így is hívják őket, de ezeknél nagyon fontos, hogy mindegyikben meglegyenek azok az ősi szimbólumok, azok az ősi alapértékek, amik tényleg hozzátartoznak az emberi méltósághoz és az emberi élethez, az értékeihez, úgyhogy így kiegészülnek nálunk. A mesefesztiválon főleg ugye ezek a népmesék, ezek az igazi ősi mesék lesznek főszereplők, de hogyha tágabb értelemben keressük, hogy mi való még a felnőtteknek, akkor ilyen írásokat is lehet olvasni.
2: És szerintem, bocsánat, de nem véletlen például, hogy mondjuk milyen hatalmas sikere volt a Gyűrűk ura történeteknek, amik szinte már néprajzi pontossággal írták le nagyon részletesen a történetet, és ugye Tolkien, ő maga is egy mélyen vallásos keresztény lelkületű ember volt, és nagyon szerette volna ezt a fajta morális üzenetet, amit a kereszténység hordoz, egy ilyen gyönyörű, mitikus mese formában átadni, és szerintem ez nagyon jól sikerült, és nem véletlen, hogy ennyire szomjaznak rá az emberek, és ilyen nagy örömmel fogadták, és ekkora nagy sikere lett.
1: És a párja még, a másik, az én nagy kedvencem, a Narnia krónikái, igen, ami már olyan kiskamaszoknak, kamaszoknak már olvasható, és fantasztikus, micsoda ősi és keresztény szimbólumok vannak benne, nagyon-nagyon jó épületes.
0: Ugye a gyerekek nagyon szeretik sokszor hallani ugyanazt a mesét. Biztos, hogy megvan ennek is az oka, hogy miért. Biztos nagyon sokat tanulnak belőle, átélnek esetleg bizonyos helyzeteket, oldás lehet egy-egy szorongásra, egy-egy mese egy gyerek számára. Önismeretre a felnőtteknek jó-e a mese, és hogyha igen, akkor honnan lehet azt tudni, hogy kinek milyen típusú mese való? Uh-huh.
1: Hát abszolút az egyik legjobb eszköz az önismeretre a felnőtteknek a mese, és hogyha elkezdünk dolgozni a meséken keresztül egy-egy felnőttel, meg akár a gyerekeknél is, meg kell nézni, hogy milyen élethelyzetben van, milyen mérföldkövei voltak az életének, mi az ő alapvető témája, és akkor ahhoz kell választani, vagy ahhoz érdemes választani neki a jó mesét, és végeredményben többféle módon fel lehet dolgozni vele, de a lényege valahogy, hogy belekerül ő ebbe a történetbe, a lelke minden, tehát a mese minden szereplője, az ő lelkének minden szereplője így belekerül és a részévé válik, és meg lehet nézni, hogy az ő életútján hova passzol leginkább, hogy amelyik szereplővel tudja magát azonosítani, hogy ott milyen hasonló vonások vannak, hol van krízisbe, honnan kell elindulnia, milyen próbákat állt ki, milyen eredményeket ért el, és hogy mi az ő előrevezető útja, és végül is a gyógyító képek fognak neki segíteni, mert az igazi mesékben ott vannak ezek a gyógyító képek, ezek az ősi archetípusok vagy ősi képek, és afelé hívja, vonza, és az sem mindegy, hogy melyik meséhez vonzódik, mert amelyik meséhez vonzódik, ott vannak neki a kulcsok ahhoz, hogy tovább tudjon lépni. Az is fontos, hogy melyik mesétől fél, mondjuk egy kisgyerek, vagy egy felnőtt, de hogy melyik meséhez vonzódik. És mi volt az ő első meséje, az is nagyon fontos.
0: Szoktak erre emlékezni?
1: Van, aki emlékszik, de sokan nem emlékeznek, és aztán kérdezik a szüleiktől, ha még élnek, kutatnak utána. De ha nem emlékszik rá, én sem emlékeztem rá, az sem gond, mert felnőttként is meg lehet találni, hogy melyik a számunkra vonzó mese, az is most is hív, és azzal lehet dolgozni.
0: Hogyha valaki elmegy egy meseterapeutához, akkor az valahol hasonló, mintha egy pszichológushoz menne?
1: Nem, szerintem nem. Így a szívem, lelkem mélyre nézek. Annyiban hasonló, hogy egy beszélgetéssel indul felnőttként, a gyerekeknek nem, de felnőttként egy beszélgetéssel indul, de aztán egész más utakon megyünk tovább. Elszakadunk az abszolút verbális megoldásoktól, és inkább indulunk a képi megoldások felé. Igazándiból beszélgetünk, de a lélek egy másik szférájába, a szívhez végeredménybe, a meseterápia a szívhez visz közel, és ott a képek a főszereplők. A végén az a cél ugye mind a két terápiának, hogy eljusson egy szabad állapothoz, ahol tud egy szabadabb és kiegyensúlyozottabb életet élni, de a mód az más, az út az más egy kicsit.
0: Ugye beszéltetek a digitális világról, Mennyiben más az, vagy más-e, hogyha a gyerek mondjuk hallja a mesét, vagy a felnőtt hallja a mesét, vagy hogyha mondjuk egy moziban, tévében nézik meg, vagy akár mondjuk, ha egy diafilmen vetítik, mert még ugye az én koromban volt diafilm, talán most már kezd megint visszatérni a gyerekek életébe, de van-e különbség közte?
2: Igen, nagyon nagy különbség van. Köszönöm is a kérdést, mert szerintem ez a korunknak egy nagyon-nagyon komoly problémája, hogy a digitális világ ennyi téren átveszi az irányítást az amúgy emberinek szánt feladatoktól, és hogy a gyerekeknél a legeslegjobb az élő szóban hallott mese. És ez azért nagyon fontos, mert ahogy már a Bea is említette az előbb, ezeket a képeket, mert természetesen nem fizikai képekre gondolt, hanem belső lelki képekre, hogy amikor hallja a mesét egy kisgyerek, akkor ezek a képek benne elevenen meg életre kelnek, meg elevenednek, viszont ezeket ugye ő teremti a saját lelki erőiből, és ráadásul úgy alkotja meg őket, ahogy neki biztonságos, ahogy neki ismerős, és ahogy tudja kezelni. Amikor meg kívülről kap egy képet, akkor az a két probléma is van. Egyrészt, hogy nem az ő nyelvezetén történik valójában, nem az ő lelkének a nyelvezetén, ahogy az ő lelke teremteni ezeket a képeket. A másik pedig, hogy az a képesség, hogy maga képeket teremtsen, belső képeket, ez egyre sorvad azáltal, hogyha külső képeket néz. Sajnos még akkor is, hogyha egy egyszerű mesekönyvnek a képeit nézi, és az mondjuk nagyon exakt, nagyon kontúros, de még azt kell mondjam, hogy lassan már az a legjobb még a rosszak közül. Aztán ott van a diafilm, ami már egy fokkal még inkább nehezebb esett, és aztán utána van a képernyő, ami meg már végképp a maga hangjaival együtt is, ami nagyon idegen valójában a gyermeki lélektől. Az más kérdés, hogy ugye a dopamin által mégis rá tudnak cuppanni, mint ahogy rá tudnak cuppanni a csokoládéra is, pedig tudjuk, hogy az nem jó nekik, hogy mondjuk csak csokoládét egyenek. Kicsit hasonlóan működik ez így lelki szinten. De hogy ez a képalkotó képesség azért nagyon fontos, mert amikor az ember valamit szeretne kitalálni, hogy mondjuk ezt megcsinálja, akkor ezt a belső képalkotó képességét használja föl arra, hogy valamit kitaláljon, valamilyen kreatív megoldást képes legyen előhozni magából, és ezt a képességet nagyon elsorvasztja, de ez csak ha mesét nézem. Ezen felül még egy csomó más negatív hatása is van, ami miatt a homloklebenyt teljesen ledegradálja a képernyő használat, és az ember pont azokat a tulajdonságait veszíti el egyre jobban, amitől ember a mozgás képességét, az én tudat képességét nagyon legyengíti. Erre már nagyon komoly kutatások vannak. Hál' Istennek így a tudományos világ erre már egyre jobban figyelmeztet, és én nagyon remélem, hogy ezt egyre többen meg is hallják, de hogy tényleg ez egy gyógyír visszatalálni az igazi mesékhez, és azoknak a megfelelő módján történő átadásához, vagyis az élő szó által, hogy egy ember, egy másik embernek ezeket a lelkéből átmondja a másik, a kis gyereknek a lelkébe, ezt egyszerűen nem lehet összehasonlítani azzal, mint amikor mondjuk, nem tudom, néz egy bugyutácska mesét, amit valaki kitalált, hogy ez majd biztos jó lesz a gyerekeknek, de közben semmilyen szinten nem ért a gyerekekhez.
0: Most zenéljünk egy picit, és zene után folytatjuk a fesztivál programjaival.
3: Ahogy a hegyeken, völgyeken átvágtatsz, éneked a hegyek visszhangozzák.

0: királyfi és a király.
1: Önök továbbra is a Mária Rádiót hallják, benne pedig Mozaik című programajánló magazin műsorunkat. Vendégeim a stúdióban Pejhe Brigitta és Lóránt Lakatos Beáta, és a Napfényes Mesefesztiválról beszélgetünk, amely most hétvégén szeptember 19-én lesz Solymáron, szombaton 10 és 16 óra között. Térjünk rá a fesztiválnak a programjára. Több helyszínen lesznek az előadások, a mesélések, a meséről való kommunikáció, beszélgetések. Erről meséljetek egy picit, hogy aki ellátogat Solymára szombaton, akkor ő mivel is találkozhat.
2: Szerencsére egy nagyon kedves, kellően nagy, de ugyanakkor egyszerre családias és ilyen falusias hangulatú szép műfázunk van ott Solymáron, ahol másodszorra van már a fesztiválunk, és ahogy mondtad is, több helyen is tudunk programokat kínálni a kedves szülőknek, gyerekeknek. Lesz egy nagy színpad, ahol ilyen nagyobb hangvételű, bábos, élőszereplős mesék lesznek, illetve a Törpe Muzsika zenekar is fellép majd nagyon aranyos gyerekdalokkal. És lesz ezen kívül majd egy külső tér, aminek az egyik színpada az kézműves foglalkozásoknak ad majd helyet. Nagyon, nagyon jó sikerült a tavalyi, és olyan igazi népi mesterségeknek megfelelő, nagyon szép kézműves termékeket tudtok a gyerekek maguk készíteni, és ott folyamatosan tömeg volt, annyira boldogan csinálták, nagyon boldogok voltak, hogy csinálhatnak ilyen mindenféle szépségeket, meg játékokat. Aztán lesz még két terem, illetve bocsánat, még a szintén a külső, de igazából ez belső, mert egy belső udvarról van szó, ott lesznek még szintén gyerekeknek ilyen mindenféle játékos foglalkozások, meg ilyen, hát nekik ez nyilván nem lesz kommunikálva, de nagyon jó fejlesztő hatású játékos foglalkozások, illetve a felnőtt programok, azok pedig egy benti teremben lesznek, ahol majd, amit a Beus már említett is, hogy meseterápiával, a mese fejlesztő hatásával, illetve a jól megválasztott meséknek a digitális hatást ellensúlyozó értékeivel tudnak majd ismerkedni a felnőttek.
3: És ezen kívül az udvaron lesznek még nagyon érdekes játékok, szintén természetes alapanyagokból készült nagyon jó fejlesztő játékok, könyvek, mesekönyvek, lesznek finomságok, meg lehet ebédelni, aztán lesznek zenés, mesés játékok, amiket a gyerekek együtt tudnak egy csoportban játszani, úgyhogy nagyon változatos, és az egész családnak izgalmas, mert lesz a felnőtteknek is csemege, lesz a gyerekeknek is csemege, és nagyon hangulatos így látni, hogy van például a mesekocsink, azt nagyon szeretjük, egy kis kocsi, egy ilyen kis húzós kocsi, és a gyerekek beleülnek a gyapjú szőnyegeken, és hallgatják a mesét elvarázsolt arccal, és fantasztikus élmény tényleg látni így, hogy mennyire él bennük a mese. És a mesének is többféle arca látszik majd, mert ahogy Brigi is említette, lesz olyan, hogy báb előadás, a Tündérkert báb csoport előadásába, aztán lesznek ezek a jó gyerekzenék a Törpe Muzsika előadásában. Aztán az élőszereplős mesejáték az nagyon jól meg tudja mozgatni a gyerekek fantáziáját, de ott mozogni is tudnak, és tényleg a hangulat az olyan barátságos, hogy ott rohangálnak a kisgyerekek, de biztonságos a közeg, mert egy ilyen védett térben vannak, le lehet ülni a sörpadokon, ott beszélgetnek a szülők, olyan igazi családias nagyon, igen.
1: Van arra lehetőség mondjuk, hogy a szülők beülnek azokra az előadásokra, amik nekik szólnak, és közben a gyerekek pedig máshol vannak?
3: Hát úgy lehet ezt megoldani jól, sokszor vagy két szülő érkezik, és akkor az egyik tud beülni, a másik vigyáz, vagy egymás gyermekeire szoktak még vigyázni, hogy akkor, ha ismerik egymást, vagy ott összebarátkoznak, akkor a gyerekek eljátszanak, valamelyik szülő figyel több gyerekre, a másik be tud ülni, úgyhogy ez is egy ilyen barátságos összefogáson alapuló mód lehet. Mi ezt gondoltuk, hogy egy ilyen családias módon egymással tudnak összefogni. Úgyhogy van lehetőség.
1: Mondhatod, hogy lesznek finomságok. Ezek is a meséhez köthető finomságok?
3: Hát biztos, hogy lesz hamuba sült pogácsa. Az szokott lenni. Édes, finom sütemények, amik a mesékbe is előfordulhatnak, és úgy készülünk, hogy a felnőtteknek is lesz igazi ilyen magyaros ízek, aztán a gyerekeknek csemegék, lesz sós és édes, úgyhogy majd ráismernek biztosan a látogatók, igen, mesés finomságok.
1: Mit szeretnétek, mit vigyenek haza tőletek erről a fesztiválról a családok?
2: Mindenképpen szeretnénk, ha a mesés útravalók között lenne élmény, megmelegetett szívek, és olyan tudás, ami már a felnőttek részéről, ami aztán tényleg a későbbiekben segíti őket, hogy bátran forduljanak a mesékhez, mint csodálatos eszközhöz és kincsekhez, akár a maguk, akár a gyermekük megsegítésére, illetve, hogy azt a morális útravalót, amit a mesék közvetítenek számunkra, mert ugye a jó mese az olyan, ami a moralitás, a szívbéli értékek iránt szimpátiát kelt, viszont az immorális dolgok felé pedig egy antipátiát kelt, de anélkül, hogy külön moralizálna, és külön elemezgetné, és magyarázgatná ezeket a dolgokat, pusztán a képek segítségével, mert az bőven elég a gyerekeknek különösen, és hogy ezeket a morális útravalókat, hogyha haza tudnák vinni, és hogy tényleg ennek a lehetőségét, hogy a mese mindig itt van velünk, és ahhoz mindig lehet nyúlni, és az mindig tud minket táplálni, és gyógyítani, és előre segíteni.
1: Hogyha valaki szeretné megnézni a fesztivál programját, hogy pontosan mire is számoljon, esetleg összeállít magának egy napi tervet, hogy mit szeretne megnézni, akár a gyerkőccel, akár ő meghallgatni, hol tudja ezt megtenni?
3: Az interneten. A honlapot felkeresi, a honlapunkat, és az úgy szól, hogy www.napfényesmesefesztivál.hu, és ott megtalálható a részletes program, minden tudnivaló, a cím, a elérhetőség, úgyhogy ezt, ha megkeresi, akkor mindent megtalál, amit szeretne.
2: Illetve ott még előre akár a jegyüket is meg tudják váltani, hogyha elővételben szeretnék, de természetesen a helyszínen is lehet jegyet vásárolni.
1: És akkor a helyszín Solymáron a Művelődési Ház,
3: ami így nagyon van. Közel van Budapesthez, hogyha az ember vonattal érkezik, mert éppen nem autóval, akkor Újpestről, Nyugati pályaudvarról nagyon hamar ott lehet lenni, a Nyugati pályaudvartól 21 perc alatt, és aztán járnak buszok, amik pont ott tesznek le, Igen. Illetve autóval is nagyon közel van, úgyhogy nem egy távoli, hanem pont ott Solymár szívébe könnyen megközelíthető.
1: Nekem most az jutott eszembe, hogy mi van akkor, hogyha egy felnőtt ember azt mondja, hogy ő már kinőtt a mesékből, hogy neki már, ő úgy gondolja, hogy neki már nem valók a mesék, inkább regényeket olvas talán, vagy tehát, hogy őt hogyan lehetne visszacsábítani, hogy oké, lehet, hogy ezt gondolod, de miért gyere el mégis erre a fesztiválra?
3: Nekem volna egy ötletem, ami kifejezetten felnőtt csemege lehet. Az egyik felnőtt műhely munka pont arról szól, hogy hogyan lehet a mese kódjait megfejteni, és hogy lehet a mélyére menni, és egyre mélyebbre menni, hogy a értelmét felfejtse az ember. És például ez kifejezetten olyan, amihez olyan eszközöket kap, hogy ezzel tovább tud menni. És lehet, hogy azt hiszi, hogy ó, ő már kinőtt a meséből, és ó, ő már mindent tud, de aztán egy új univerzum nyílik ki, úgyhogy bátran lehet jönni és keresni a új területeket a mese mezein.
1: Lehet, hogy akkor van egy olyan mese, ami pont neki való, hogy rájön arra, hogy hoppá, akkor én mégsem nőttem
3: egész
1: ki.
3: Biztosan. Mert
1: vagy hogy miért távolodik el a meséktől?
3: Egész biztos, hogy megvan az ő meséje, vagy több mese is, ami segíthet neki, mert tényleg van olyan, akit ér egy bizonyos hatás, vagy az életébe egy esemény, és ott csalódás éri, és ez megmutatkozik az érdeklődésén is. De én egészen biztos vagyok abban, hogy az egész élettartamunk alatt a mesék táplálni tudnak, csak meg kell találni a megfelelő történetet, meg a jó módot, ahogy az ember táplálkozik, vagy kapja, vagy magának adja a mesét, de hogy vissza lehet találni felnőttként is.
1: Még van egy kis időnk, és az utolsó kérdésem az lenne hozzátok, hogyha a ti életeteket egy mesével kéne azonosítani, akkor melyik mese lenne a ti életetek?
3: Micsoda jó kérdés.
2: Igen.
1: Van olyan mese, ami így ráillik a ti életetekre, arra, ahogy kapcsolódtatok akár a meséhez, amit adott nektek a mese.
3: Uh-huh. Nekem van egy.
2: Na mondd csak.
3: Ez az egyik kedvencem is. Ez a Rózsát nevető király kisasszony. Ez egy igazi jó magyar népmese, ahol a lány végigéli a nehéz pontokat az életében, a viszontagságait, de valahogy mindig megkapja a segítséget, mindig tovább tud menni, és végül beteljesedik, és azt csinálhatja, és azzal élhet, azt csinálhatja, amit szeret, és azzal élheti le az életét, akit szeret.
1: Ez egy Benedekelek mese, ha jól tudom.
3: Én szerintem igen, és egyébként ennek nagyon jó apropója is van, mert direkt ide szeptemberre időzítjük a mesefesztivált, mikor jön szeptember 30, Benedekelek születésének az évfordulója, és ennek apropóján szervezzük mi is a mesefesztivált, úgyhogy igen, ő is egy ilyen nagy kincsgyűjtő.
1: Brigitta, neked?
2: Én nekem lehet, hogy most nem a legkifejezőbb jut eszembe, de nekem van egy nagy kedvencem, ami kislánykoromban is nagyon nagy kedvencem volt. A címe az nem annyira szép, a 12 elátkozott gyermek, de ez arról szól, hogy egy kislány elindul, és a 12 testvérét megváltja, akik az ő bátyjai még akkor születtek, mielőtt ő megszületett volna, és aztán egyszer az anyjuk nagyon mérges lett rájuk, és akkor hát egyfajta átkot szórt rájuk, és aztán ők eltűntek, elrepültek ilyen hattyúk képében, és neki kell vándorolni, és már az egész a csillagokon át, tehát mindenhol a csillagok anyja, meg a szél anyja, meg a nap anyja, meg a hold anyjával, meg mindegyikkel találkozik, és végül a szél az, aki aztán segít neki megtalálni a testvéreit, és utána egy ilyen komoly próbát kell kiállni, hogy nagyon sokáig nem szólalhat meg, és ingecskét kell nekik varnia, és aztán sikerül megváltani így a testvéreit. Úgyhogy én nekem valahogy ez, és én ezt így érzem is, hogy lelkileg, hogy úgy magamban is egyes részeket így hagyni kell, hogy így a megváltásnak át tudjam adni, és hogy az akkor ott föl tudjon szabadulni. Valahogy emiatt érzem, azt hiszem, hogy így nagyon kifejező nekem ez a mese.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek ide a Mária Rádió stúdiójába, és köszönjük. Beszéltetek.
2: Köszönjük a meghívást.
1: Erről a napfényes mesefesztiválról, és tényleg azt kívánom, hogy napfényes legyen, és ne essen az eső.
2: Hát igen, az jó lenne.
3: De jó Isten megsegít, úgyhogy reméljük bizonyára.
1: Biztos, hogy így lesz, és biztatom a hallgatókat, hogyha tehetik, akkor most szombaton, 19-én, szeptember 19-én, látogassanak el Solymára egy kis kirándulás keretében, akár a családdal, és ez egy nagyon jó családi program, és nézzék meg a Mesefesztivál programjait. Biztos vagyok benne, hogy sokat fognak mosolyogni, nevetni, és feltöltődve fognak hazamenni. Még egyszer köszönöm nektek, hogy itt voltatok.
3: Mi is köszönjük, nagyon várjuk köszönöm. Szeretettel a látogatókat.
1: Köszönöm szépen Koncsik Domonkosnak a technikai háttér biztosítását, hallgatóinknak pedig köszönjük az adományaikat, hiszen ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök adománya nélkül. Legközelebb 2 hét múlva lesz Mozaik, hallgassanak minket akkor is, viszont hallásra. Takácsi Baját hallották.

Hosszú utat jártunk be, egy kicsit elfáradtam. Csodaszekerünk egyre lejjebb ereszkedik, hamarosan megpihen. Örülök, hogy velem tartottál. Ugye jössz máskor is?

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel üdvözlöm Mária Rádió hallgatóit. Az elmúlt alkalommal, azt hiszem, hogy jól hiszem, a 323. pontnál fejeztük be, miért nevezzük az egyházi rend szentségének az egyházi rendet. Miért ez a neve? Ja, még mielőtt folytatnám, tehát a katekézis alatt a témával kapcsolatban be lehet telefonálni, a 061-374-0904-es telefonszámon. Tehát még egyszer 061-374-0904. Tehát miért nevezzük az egyházi rend szentségének? Mert az egyházi rend egyházi testületet jelent. Tehát egy rend, mint egy lovagrend, ha tetszik. Vagy egy szerzetes rend. Akik egy bizonyos feladatra vállalkoztak, illetve ki lettek jelölve, tehát a felsőbbség megbízta őket ezzel, rendelte őket, tehát akik az ordóban vannak, azok ordinálva lettek. Tehát akik rendben vannak, azok rendelve lettek egy bizonyos feladatra. Ez nagyon fontos, hogy mindig egy feladatról van szó. Tehát akik ebben az egyházi rendben vannak, ők is azonban a három fokozatnak megfelelően vannak ott, a pap, a diakónus, a pap és a püspök fokozatában. Ugye a diakónus vagy szerpap, a pap vagy áldozópap és a püspök. Igen. Tehát melynek egy különleges konszekrálás, tehát az ordináció által válik tagjává valaki. Tehát az egyházi rendnek úgy lesz valaki a tagja, hogy ordinálják. A szentelés a Szentlélek különleges ajándéka által szent hatalom gyakorlását teszi lehetővé Krisztus nevében és az ő tekintélyével Isten népe szolgálatára. Az Eucharisztiával kapcsolatban mondtam már, hogy a leges-leges legfontosabb dolog az Anyaszent Egyház tevékenységében. Az tévedés ne essék, nem a Caritas, hogy ki hány embernek hány kiló kenyeret adott életében. Hány konzervet osztott ki. Nem. Ádámnak is jöttem, mindig ott kell elkezdeni, hogy mi volt az Isten eredeti szándéka, amihez képest megtörtént a bűnbeesés, az ősbűn, az áteredő bűn és a megváltás. Tehát az ősbűn előtti állapotban, a paradicsomi ártatlanság állapotában az embernek egyetlen egy áldozatot kellett bemutatni, amit semmiképpen sem fogott fel áldozatnak, azt, hogy minden másodpercében az életnek mindent úgy élt meg, hogy köszönöm Uram, egy természetünket meghaladó, tehát Ádám és Éva természetét, az emberi természetet meghaladó, természet fölötti Isten barátságot kapott az ember, Isten barátságot, Isten ismeretet, Isten közelséget, annak a természetünknek nem kiáró, külön adományként adott Isten közelséget kapott az ember ajándékba. Egyszerűen csak úgy ajándékba. Megteremtette a Jóisten, és eleve többet ad neki, mint ami a természeténél fogva jár. És éppen ezért nem egyszerűen Isten, nem egyszerűen Istene volt. Teremtője, adományozója, aki valami hálát viszont vár, hanem atya, valami egészen speciális, különleges, személyes kapcsolatot épített az emberrel. És az ember ehhez képest esik bűnbe. Ezt rúgja fel. Ezt a bizonyos kapcsolatot. Ekkor jön az üdvösség történelme, ahol a Jóisten a pöcegödörből elkezdi kimenteni az embert. Fokozatosan egyre inkább kinyilatkoztatja önmagát, Ábrahámtól kezdve. Annak az emberiségnek,

nem csoda, hogy az a szervezet kimondott terjeszkedő ateizmus a 18. századra vezethető vissza, tehát ahol a protestantizmusnak a mind az ész ellenes, mind a vallás ellenes lázadása teljességgel elborítja Európát, aztán az egész világot, ami elvezet nem csak a kereszténység megoszlásához, hanem a szabadkülönbség által a vallás, tehát a kereszténység mint az egyetlen igaz vallásnak a tagadásához. Kinyitják mindenféle vallásra a lehetőséget, jogot, az irányt, a jogot, minden vallás egyenlő. És utána elérkezünk oda, hogy hát ha minden vallás végül is ugyanolyan, akkor az ateizmusnak is lehet engedélyt adni, mert mindenki szabad, mert a lelki ismeret szabadság. Csak egyetlen baj van, hogy az ateizmus, a lelki ismeret, nem úgy a lelki ismeret, a józan paraszti ésszel ellentétes. Mert megtagadja azt, hogy az életnek, mint életnek van értelme. Egyes egyedül az ember az, aki a végső értelemre fölteszi a kérdést, hogy ezt összességében miért csinálom ezt. Tehát egyszerű hasonlattal élve, ha Józsi bácsi a kertjébe fölhalmoz gerendákat, sódert, cementet, homokot, építkezési homokot, téglákat, nincs az az ember, aki ne arra gondol, hogy Józsi bácsi elkezd építkezni valamit. Tehát különben miért csinálta? Hát ugyanígy az ember is éri az életét, ezt épít, azt épít, gyerekei vannak, ha vannak, már az se divat, és minek? Tehát ha tényleg az élet az olyan borzasztó és rettenetes, értelmetlen, mint amilyennek az ateisták, liberálisok kikiáltják, hát az se normális, aki gyereknek ad életed. Az se normális, aki túlságosan meghosszabbítja életét. Az se normális, hogy azt mondjuk egymásnak, hogy Isten éltessen sokáig, vagy nem is tudom, ilyet talán ma már az ateista nem is mond, nem tudom, a vegán életmód éltessen téged sokáig, vagy a tofu sajt éltessen téged sokáig, nem tudom, tehát fogalm nincsen, de tehát a teljes agymenés az, ami erőt vesz az emberiségen, mert elvesztette nem egyszerűen a kinyilatkoztatott Isten igazságát, hanem a józan paraszti észnek az igazságát elvesztette. Tehát kicsit kritikus vagyok? Nem kicsit, alapvetően. De alapvetően. Mert a sztori lényege az, hogy alapvetően hamis az ateizmus. És nem lehet megmenteni. Én megértem Karl Rahnert és a többi új teológust, aki valamiféle megalkuló szellemiséggel próbálta megmenteni az ateistákat is, csak nem lehet. Mert nem egyszerűen a kinyilatkoztatás ellen vannak, ami már hitet követel, hanem a józan paraszti ész ellen vannak. És ez a tragédia minden ateizmusban. Tehát nyugodtan írogathat Kárádra, amit akar. Abszolút nem érdekel, mert aki ezt nem látja át, az valami félelmetesen alapvető dolgot nem látott át. És arra sem vagyok kíváncsi, hogy mit evett reggelire. A visszatérve, tehát igen. Tehát ezek után, tehát Isten a bűnbes is után, hát áldozatot követel, Káin és Ábel. Van olyan áldozatot, amit eddig nem kellett az embernek bemutatnia. A saját verejtékének, munkájának, valamilyen gyümölcsét el kell pusztítania az Isten iránti tiszteletből. Bemutatni azt, hogy ez a világ nekem kevesebbet ér, mint az Isten. Neki köszönhetek mindent, ezért valamit visszaadok neki. Különösen az ószövetségi zsidóságban a szeretet cselekedetei, tehát az alamizsnálkodás, az nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, és azt mondják a rabbik, hogy alamizsnálkodni nem más, tehát már az Ószövetségben ezt mondják, nem más, mint Istennek visszaadni valamit abból, amit ő adott nekünk. Nem mindent, valamit visszaadunk neki. Tehát az áldozat, az gyakorlatilag a szívnek a legbensőségesebb figyelmét, hódulatát egészíti ki, pótolja, arra neveli az embert, már az Ószövetségben.
és ma is az új szövetségben Krisztus egyetlen legfőbb tökéletes áldozata, amelyet megjelenítünk,

hozzá vele egyesülünk, és az ő erejében, az ő kegyelmeivel válunk ismét méltóvá arra, hogy Istent atyánknak nevezzük, hát egy, hát kettő, hogy a jó Isten is azt mondja nekünk, főleg az utolsó ítélet, tehát személyes és utolsó ítéletkor egyaránt, azt mondja nekünk, hogy fiam. Tehát ez itt egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ezt az áldozatot pedig a papnak kell bemutatnia. Miért? Azért, mert az ősi időkben tényes való, hogy a család apák mutatták be az áldozatot a saját családjukért. Azonban az Izrael történelmében látjuk azt, hogy hogyan tagadja meg a nép maga Istennek a tiszta imádását. Ezért Isten kiválasztja a levitákat, mint papi törzset, és a leviták közül választja ki magának a főpapot, Áron családját, Áront és Áronnak a családját, Áronnak az utódait. Ez az a szent hatalom, amit ők gyakorolhatnak, mert Isten azt mondta nekik, hogy ők gyakorolhatják. Tehát más nem gyakorolhatta, csak Áron leszármazottai, mint főpapok, és csak Lévi leszármazottai, mint papok, mint leviták. Mert Isten azt mondta, hogy ezt fogadom el. Tehát nem az ember elkezdi az egészet meghekkelni, hogy de én úgy gondolom, tehát lásd Luther, Calvin és többiek, pentekosztáli szekták, aki a leghangosabban ordítja, hogy a Szentlélek leszállt én rám, az lesz a szekta vezető. És véresen meggazdagodik. Nem. Az Úristen elmondta, hogy teljesen mindegy, hogy mennyire hangosan ordít, vagy néma. Ő bemutathatja a szent áldozatot, vagy a bemutatásához hozzájárulhat, mert ő levita. Mert ő Áron családjából származik. Isten ezt mondta. Az új szövetségben pedig látjuk azt, hogy Krisztus maga, Dávid, illetve Dávid családjából, Júda törzséből származik. Ővele a Melkizedek féle papság az, ami számunkra adatik az új szövetség, új tömlőbe, új szövetség, új papsággal, új Isten népével, most már mind zsidók, mind pogányok, ennek az egyháznak, az Isten népének a tagjai, új papsága van, ahogy Izaiásnál megjövendöli az Úr, a proféta szava által, az új szövetség idején, majd a pogányok közül is veszek magamnak papokat. De ez nagyon fontos dolog. Vagyis az új szövetségben nem pusztán a levita törzsből származók mutatnak be áldozatot, hanem olyanok is, akiknek semmi közük többé már Izrael testi leszármazásához, hanem Ábrám hitéhez van közük. Tehát ők mutatnak be áldozatot, ő nekik adatik meg a szent hatalom, tehát éppen ezért nagyon fontos, és ezt az eucharisztia kapcsán én hangsúlyoztam, amikor arról elég hosszan beszéltünk, hogy természetesen mindenki a maga módján, amennyiben részesül Krisztus egyetemes papságában, profétaságában és királyi hivatalában, annyiban minden hívőnek van egy saját áldozata, egy saját tanítói tevékenysége, és egy saját az egyházon belüli vezetői tevékenysége. A legegyszerűbb dolog ezt úgy megvilágítani, hogy az édesapa, az édesanyja a családjával, a gyerekeivel szemben joga és kötelessége fegyelmezni a gyermeket, elvinni a templomba, tehát megkeresztelni, megbérmáltatni, stb. És megkövetelni a gyerektől, hogy a hitnek az igazságaiban és erkölcsében növekedjen fel. Ezt én egyszerűen csak úgy szoktam mondani édesapám után szabadon, nem szabadon, ezt apu így mondta, hogy fiam, amíg az én asztalomnál eszel, addig te templomba jársz. Így ennyi. Ilyen halál egyszerű volt. És 16 éves kortól, legalábbis akkor ez így volt szerintem, most is éppen megint így van, már nem kell dolgozni, nem kell tanulni. Nem, elmesz fiam dolgozni. És akkor majd lesz egy albérleted,
akkor majd megveszed magadnak az ételt, egész éjjel mulatozhatsz, és egész nap dolgozhatsz. 12 műszakban, ha akarsz, és a bírod. És oda mész, ahol akarsz, és káromkodhatsz. És elmehetsz nyugodtan a pártházba, elmehetsz a szabadkönyves páholyba, elmehetsz akár egy sátánista értekezletre, a te bizniszed, de nem az én asztalomnál. Kegyetlen? Tényleg? Miért az élet az milyen? Egy pillanatra gondoljuk át a dolgot. No, visszatérve, tehát igen, a pap speciálisan ajánlja fel az áldozatot, szent, ezen szent hatalmánál, ordinációjánál fogva, mert csak is az ő szavaira és az ő kezében az ostya valóban Krisztus teste, vagyis maga Krisztus egész személyes, isteni és emberi valóságában. A szent vér pedig szintén maga Krisztus egész isteni és emberi valóságában, ezt fejtegettük akkor. És amikor a hívő ebből részesül, a pap által, a felszentelt pap által, Krisztus nevében, és Krisztus személyében megjelenített áldozatból, akkor a hívőnek lesz ereje, kegyelmi ereje, felhatalmazottsága, stb., hogy Krisztushoz méltó életet éljen, és az ő személyes áldozatát hozzákapcsolja az Eucharisztiában jelenlévő Krisztus örök, egyetlen, igaz áldozatához, és Krisztus Urunk a Szentmise felajánlásában, áldozatában a híveknek a magán áldozatait is az Atya elé viszi. Ilyen módon a mi Urunk Jézus Krisztusnak az áldozata egyrészt az örök, az egyetlen örök áldozat a világ bűneiért, a világ megváltásáért, üdvösségéért. A pap áldozata, aki Krisztussal egyesülve mutatja be ezt az áldozatot az egész anyaszentegyházért, illetve valamilyen speciális szándékra, amelyet külön kértek tőle, ez a bizonyos intenció, amelyet a hívek kérnek a papoktól, legalábbis régen még volt ilyen, manapság egyre kevesebb van, hogy a pap, mint felszentelt pap, ezt az áldozatot, ő, mint aki az áldozatot Krisztus nevén bemutatja, különleges módon is erre vagy arra a szándékra ajánlja föl. És magában a szentmisében az egyház tagjaként, az egyházban, az egyházzal minden egyes hívő a saját személyes áldozatát fölajánlja az egyházért, a papi rendért, a laikusokért, a hitetlenek megtéréséért, a protestánsok megtéréséért, a zsidók megtéréséért, a sátánisták megtéréséért, és többi lehet tovább mondani. Tehát mint az egyház tagja, de nem mint pap. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az egyetemes papság szempontjából, akkor ez ezt jelenti, hogy a szószoros értelmében nem pap. Hogy is mondjam, akkor, amikor mondjuk valaki megházasodott, van egy gyereke, akkor a tanítónéni, a tanítóbácsi, vagy az óvónéni, óvóbácsi, ők nem szülei a gyerekemnek, de a szülők nevében, kvázi mint szülők, nem szülők, de kvázi mint egy szülők, intik a gyermeket, fegyelmezik a gyermeket, klasszikusan adnak neki két akkora pofont, hogy elszokjon attól, hogy rúgdossa a kismariskát az óvodában vagy az iskolában. Tehát igen, ezt a szülő tekintével tehetik meg. És kell, hogy megtegyék. De nem szülők. Tehát éppen ezért nagyon fontos dolog az, hogy valamiben részesedve Krisztusnak, és a pap nagyon fontos, hogy in persona Christi, Krisztus személyében mutatja be az áldozatot, és csak is így lehetséges az, hogy az ő áldozata az maga Krisztus áldozata, maga Krisztus mondja ki, hogy ez én testem, ez én vérem, ahogy maga Krisztus mondja ki a papban, hogy és én feloldozlak téged bűneitől az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tehát az nem én vagyok, az nem a Józsi bácsi, vagy József atya, nem, az Krisztus maga. Krisztus maga keresztel, Krisztus maga bérmár, stb.
Jó, én remélem azt, hogy ezt eléggé agyonmagyaráztam. Tehát ez szentelés, a Szentlélek különleges ajándéka által szent hatalom gyakorlását teszi lehetővé Krisztus nevében. Tehát nem csak in nomine Christi, hanem in persona Christi, Krisztus személyében. De a névit ezt is jelenti, mert a név ősi jelentésében ezt jelenti. És az ő tekintélyével Isten népe szolgálatára. Itt jön ez bizonyos a tekintély szó. Na kérem szépen, a tekintély szót megint csak abszolút amortizálták mára. Ez volt a célja, tegyük hozzá, a szabadkülönbségnek, az ateizmusnak, hogy minden szakrális tekintélyt amortizáljon. Explicite. Erre egyébként fölhívja a figyelmet a 13. Leó pápának a Humanum Genus körlevele, enciklikája, ami fönn van egyébként az interneten, és el lehet olvasni, és el kell olvasni, érdemes. Csak hogy lássuk, hogy ki az ellenség. Humanum Genus. Hogy ezek lebontanak minden tekintélyt, és a végén egyetlen tekintély marad, az erőszak. Tehát azt mondják, ez a nyomorult ellenkultúra, istenellenes, társadalmes kultúra, azt mondja, hogy az édes apa nem adhat egy jó kiadós taslit a gyerekének, mert az már erőszak. Azzal ő már megerőszakolta a gyerek méltóságát. Mintha a gyereknek halvány gőze lenne, mi az, hogy méltóság, különösen akkor, amikor félholtra vele a kisugát. Tehát még csak bocsánatot kérek, de az a szabadkülönbségtől szétrohasztott francia köztudat, amely az olimpia kapcsán bekergette az összeszart, tudom, hogy Vári Rádió, és nem szabad ilyeneket mondani, de most hirtelen nem tudom, összefekáliázott szajnába bekergette az úszókat, amelyek amikor kijöttek, akkor sorbáltak és sugárban hánytak. Ezt nevezik a francia lovagiasságnak? Tehát most hallottam, hogy Leó pápa megemlékezett a középkori franciákról. Hát igen, a középkori franciákról. De hogy a franciák hova a francba tűntek, azt én nem tudom. Tehát ilyen böszmességet csinálni, hogy klasszikusokat idézzünk, azért ez nem semmi. Azért ez nem semmi. Ilyet csinálni. Tehát kiment a Szajna partjára a Mikron, kitárta két kezét, mint Mózes a tenger fölé, és nem azt mondta, hogy nyíljál szét, vagy a Jordán fölé, hanem azt mondta, hogy íme én vagyok a Mikron, és megtisztítalak. És ettől kezdve kijelentette, hogy a Szajna tiszta. Csak ez a baktériumokat borzasztó nem érdekelte, meg azt a fekáliát sem, ami belekerült. Na, kis érdekesség csak úgy hamarjában, egyáltalában, hogy mit is jelent az, hogy a tekintély. Igen, a legmesszebben ők visszaélnek a tekintéllyel, sőt azt mondják, hogy maguknak mindenféle tekintélyt megkövetelnek, mert ő képes, hát én vagyok a Mikron, hát én oda megyek a Szajnához, és kijelentem, hogy tiszta is. Aki ezt nem fogadja el, az kérem náci, rasszista, fasiszta. De ugyanakkor a szülő, hogyha az ősbűn által megsebzett gyermekének tombolását két hatalmas pofonnal meg akarja fékezni, akkor az borzasztó. Megerőszakolt a szegény gyereknek a lelkét, és az most meg fogja ölni az anyját. Se felejtem el. Édesapám mesélte ezt még, hát lehettem talán 20 év körüli. Egyik este hazamegyek, és mondja, kézzel fiam, mit hallottam, talán a Kossuth Rádióban volt, hogy a szülő mondta el, nem azt, hogy akkor másik szülő mondta el, vagy mit tudom, mindegy, valaki elmondta, hogy a gyerek, Isten ments, hogy megütötték volna, Isten ments, hogy fegyelmezték volna, hát, hogy Isten, nem. Mindig adtak neki mindent, és mert nem, hadseregben voltam. Tehát akkor igen, akkor 20 éves körül voltam hadseregben. És mindig mindent megadtak neki, és akkor egyik este kért a gyerek 5000 forintot, hogy elmegy a haverokkal szórakozni. Tehát ez most 80-as évekről beszélünk, 5000 forint egy este. A 80-as évek. És a papa azt mondta neki, hogy fiam, nem adok neked, mert nem tanulsz, mert nem csinálsz semmit, csak szórakozol és pazarod a pénzt. És a gyerek belerakta a papa hátába a baltát. Bocsánat. Hát a papa mondanom se kell, némileg megérthető módon elhalálozott. És ez nem azért volt, mert rászóltak,
hanem azért, mert eddig nem szóltak rá egyáltalában, és semmilyen fegyelmezést nem kapott. Tehát látjuk azt az ég szerelmére a történelemben, ehhez nem kell egyetem, sőt, lassan már az egyetem eleje volt, hogy józan parasztészre lássuk, ha a gyereket nem neveljük, akkor neveletlen lesz. Ha a gyereket nem neveljük rá arra, hogy kérem szépen, köszönöm szépen, akkor nem is fogja megtanulni. 74 karátos trombita bunkó lesz. Az. Tehát így néz ki az élet. Mert a tekintély, hát azt nem szabad, mert az, a tekintély az úgy lerombolja a gyereknek a kis ényét. Lerombolja. Nem. Kordákban tartja. Keretek között tartja. Mert a sátán elképesztően meg tudja növelni az ényét az embernek. Ezt azt minden nap láthatjuk. És a sátán mindent megtesz érte. És természetesen azért is megtesz, hogy a krisztusi tekintélyt lerombolja, és a saját fizikai, anyagi tekintélyt megnövelje. És az egyszerű szerencsétlen ember ott van, ott áll, hogy tanulatlan, neveletlen, bunkó, azt se tudja miért, ki van szolgáltatva olyan társadalmi erőknek, amelyekre úgy néz, mint a sötét kútba. Hogy fogalma nincs, hogy miről van szó. Istenhez nem tud fölkiáltani, mert arról semmit nem kapott. Emberekhez nem tud fordulni, mert az emberek ugyanolyan aljasok lettek, mint ő maga Isten nélkül. Nesze neked. Nemrégen valakivel beszélgettem erről is, és itt is megjegyeztem, hogy még mielőtt a szülőnek, a tanárnak, bárkinek, bármilyen lenne, tekintélye van. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy a szülőnek meg kell, ilyen, amikor először hallottam, nem hittem el a fülemnek, hogy mi van? Nem is tudom megérteni hirtelen, hogy ez most komoly, hogy az mit jelent, hogy a szülő meg a tanár küzdjön meg a tekintélyért. Mi van? Hát fiam, én nemzettelek, anyád megszült, én hozom az a stexet, hogy legyen mivel befűteni. Miről beszélsz? Tehát, hogy jutott ez valakinek az eszébe? Hát hogy? Hát a sátának vannak ötletei. Persze. Így. Tehát nem szabad nevelni azt a szegény kisgyereket, mert az felnő, mint a dudva a kertben. Tehát, ugye naturalizmus, a természet, csak a evolúció, Isten nincsen, nevelés az nem úgy szabad, nem szabad úgy, és éppen ezért minden széthullik. A társadalom, az illem, a tekintély, az önfegyelem. Tehát ez a bizonyos dolog, hogy bemegy az ember a bódba, teljesen mindegy, milyen bódba megy be, egy elit bódba megy, még az elitbe ott még tanulom, majd annak rá, és akkor ráköszön a 80 éves bácsira, a 20 éves kölök, hogy szia, mit adhatok? Mi az, hogy szia? Tehát dédunokám lehetnél. Mi az, hogy szia? Miről beszélsz? És ez teljesen normális, mit képzel az 80 éves, azért, mert 80 éves azért ő most mit tudom, nagyobb ember lett, mint a 20 éves. Testvérek, én nem vagyok azért 80 éves, de rengeteg, de nálam sokkal fiatalabbat eltemettem már. Manapság 80 évesnek lenni szépszerével kitüntetés, és meg kell becsülni, főleg, hogyha még bölcsességet is növelt magának. Szóval, na mindegy, ennyit arról, hogy a tekintély. Tehát itt a Krisztus nevében és az ő tekintélyével, Isten népe szolgálatára van a pap, a szent hatalom gyakorlásával. Ezért nevezzük úgy, hogy főtisztelendő úr, plebános úr, meg hasonlók. Tudom, ma az atya a sztori lényege, vagy ez terjedt el, de ez igazából csak a 20. századnak a terméke. Eredetileg atyának a kezdetben a sivatagi atyákat, a harmadik század második felétől a sivatagi atyákat, Remete Szent Pált, Remete Szent Antalt, Pachomiuszt és a többieket nevezték atyáknak. Aztán az Abbas, az apát, az is azt jelenti, hogy atya, apa, atya, a szerzeteseknek, a kolostor, a monostornak a vezetője, és csak leges-leges legutoljára lettek a plébánosok is, meg a káplánok is atyák. Ez valahol a 19. században kezdődik el, és a 20. században lett ilyen általános.
De igazából a szószoros értelmében a plébános, a káplán, az káplán úr. Igen, még régen voltak urak. Ma már nincsenek urak. Ma csitrik vannak, meg szemtelen fajankók. És ha valaki ebből ki akar lógni, akkor az beképzelt, primitív, stb. Stb. Ja. Régen még az emberek próbáltak urak lenni. Istennek legyen hála. És ezért is fáj sokaknak az, hogy Krisztus az Úr. Ez erről is nem régen volt egy beszélgetésem, hogy valamelyik püspöknek retteletesen fájt az, hogy a valamelyik, nem tudom, már konkrétan nem volt mi, nem tudom, mi volt ez a valami imádsággal kapcsolatban, hogy Krisztus Urunk, az Urat azt ki kell venni. Mert ő nem Úr, hanem mi. Ha Isten nem Úr, a királyok királya az Urak Ura, akkor micsoda? De játszópajtásom? Akinek előveszem a banjót, és majd akkor pengetek neki valami szép éneket, és ha lehet, akkor mosolyogjon szépen, mert különben nagy ideges leszek. És abba hagyom a banjózást. Szóval nagyon-nagyon durván eltorzultak a tudatosságok. Nagyon-nagyon durván eltorzultak. Főleg ezzel a tekintéllyel kapcsolatban. És persze mindenki egyenlő, mindenkinek ugyanolyan a tekintélye, mindenkinek ugyanolyan a dignitása, a méltósága. Hogy lenne mindenkinek ugyanolyan? A méltós, a legméltóságosabb Úr Krisztus, a legméltóságosabb oltári szentség, a legméltóságosabb boldogságos Szűz Mária, a legszentebb. Nehogy benne nekem olyan legyen a tekintélye, mint ő neki, vagy olyan legyen a méltósága, mint neki. Miről beszélünk? Vagy Rozi néni, aki kim volt a piacon, és úgy káromkodott, hogy a zöldség elszáradt mellette. És akkor őnek pont ugyanolyan a tekintélye. Miről beszélünk? De egyszerűen a józan paraszti ész ment el, tűnt el az emberekből. Tehát ezért nagyon-nagyon, nem tudom eléggé hangsúlyozni ezt, hogy igen, a papnak van egy tekintélye, és sajnos ma azt látjuk, hogy igen, sokszor ezt maga a pap is elfelejti, vagy a püspök is elfelejti, és elkezd bratyizni, elkezd tegeződni, elkezd lemenni a dedó szintjére, de püspök, hogyha mi ezt nem ezt várjuk. Plébános úr, nem ezt várjuk. Tehát önnek nem ez a dolga. Tehát ez nem így megy. Mint ahogy ez egy régi történet, valami másik vatikáni zsinat után új teológus felbuzdulásában egy atya bement a lékaihoz, lékai bíboroshoz, és mondta neki, hogy László testvér. Mire a lékai bíboros mondta neki a maga, hát hogy is mondja, monarchiában, szocializálódott stílusában, hogy én neked nem vagyok László testvér, te a fiam vagy. Szóval álljon meg a fáklyás menet. Tehát egyszerűen a 20. században, sőt, az egyházon belül is, elkezdték lebontani a szent hagyomány, nem 2000 éves, hiszen az apostoloktól származó bölcsesség, az visszanyúlik az Ószövetségbe. Ha tetszik, Ábrahámtól felépülő szakrális bölcsességet elkezdtük lebontani az anyaszent egyházban. És halálos bűn ezt támogatni. Halálos bűn ezt ebben részt venni, és megint észhez kell térni, mert a világ észhez téri bennünket, hogy a világ nem úgy működik, sem a konkrét, tehát az e-világnak a kooperáció, sem pedig a túlvilágnak, tehát a mennyek országának a kooperációja. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. És sokszor mondom, amikor hívek panaszkodnak, hogy mitől én sáros borzalmasan a plébános, vagy a káplán hogyan viselkedett, kényszerítsek rá a papi méltóságot, mondják meg neki, hogy ez nem ezt várjuk, de így nem lehet viselkedni, és talán észhez tér, adja a jó Isten. De hogyha igen, szóval persze a kedves hívő is azt várja, hogy őt neveljék, tehát a tekintétől kapjon valamiféle eligazítást, és ne ő adjon eligazítást, ugyanakkor meg a kedves hívő is kapja az íveket, ahogy ezt szokták mondani manapság népszerűen, kapja az íveket az ateista társadalomtól, egy agyament primitivitástól,
és akkor elkezdi a papot degradálni a maga szintjére. Ahelyett, hogy elvárná attól a klerikustól, hogy éljen a krisztusi hatalmával, ő érette, ahelyett ki akarja szedni a klerikusi hatalmából és felelősségéből, és ezzel mind a ketten csak lezüllenek, valóban vakvezet világtalant. Na ez lejárt az időm, legközelebb a 324-es ponttal folytatjuk, de kérem ezeket megfontolni, drága testvérek, nyugodtan lehet vitatkozni, én állok elébe, de attól tartok, hogy nekem van igazam, mert a szent hagyomány bölcsessége, azt nem lehet elhagyni. Én értem, hogy a 20. század második fele az úgy, hogy van, popsiny rúgta az egészet, de nem muszáj, mert minden elsüllyed. A szent hagyomány az is szakrális, tárgyilag szent, és ha ezt elhagyjuk, minden elmarad. Még a szentírás értelmezése is. Luther azért került oda, ahova került, mert a tárgyi hagyományt, a szent hagyományt elhagyta, és utána azt se tudjuk, mit jelent a szentírás. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Gondolatok a szeptemberi életigéhez. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Isten előbb szeretett minket azzal a tettével, hogy elküldte Krisztust. Mi is szeressünk elsőként, valahányszor alkalmunk adódik erre. Minket Isten bűnösként is szeret, ezért nekünk is mindenkit kell szeretni, akárki és akármilyen. Isten megajándékoz minket szeretetével, amit ha továbbadunk, egyre gyarapszik, és egyre több boldogságot ad. Isten a szeretet. Ha szeretetet ajándékozunk, Istent ajándékozzuk, és ennél többet mi nem adhatunk egymásnak. Ha ketten vagy hárman együtt vagyunk, adjunk teret a kölcsönös szeretetben köztünk lévő Jézusnak. Ügyeljünk arra, hogy tetteinket, akármilyen jók is azok, ne a megszokás, a rutin, hanem a szeretet inspirálja. Szeretetünk konkrét legyen, fejezzük ki tetteinkkel, gesztusainkkal és szavainkkal. Szeretetünk próbatétele az ellenség szeretet. Kezdjük azzal, hogy azokat szeretjük, akik csak egy kicsit, vagy csak ritkán ellenségeink. Ismeretlen ellenségeinkre, akikkel a forgalomban vagy a vásárlás közben találkozunk, és egy pillanat alatt felbosszantanak, azonnal áldást mondjunk a szokásos, elmarasztoló szavak helyett. Ne hagyd, hogy legyőzzön a rossz, te győzd le a rosszat jóval. Az ige élése tegyen éberré minket, hogy észrevegyünk minden alkalmat a szeretetre. Kiára Lubik, minden kapcsolat szeretet. Szeretetté kell alakítani minden kapcsolatunkat fele barátainkkal a nap folyamán. Reggeltől kezdve, amikor felkelünk, estig, amíg le nem fekszünk, minden kapcsolatunknak szeretetnek kell lennie. A templomban, otthon, az irodában, az iskolában, az utcán alkalmat kell találnunk arra, hogy éljük a szeretetet. Az a dolgunk, hogy tanítsunk, oktassunk, irányítsunk, jól lakassunk, ruházzunk, gondját viseljük családtagjainknak, kiszolgáljuk a vevőket, elintézzük az ügyeket. Mindent Jézusnak kell tennünk a testvérekben, senkit sem elhanyagolni, így mindenkit elsőként szeretünk. Egész napos gyakorlat ez, de megéri, nagyon megéri, mert így haladunk előre Isten szeretetében. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
3: Az örvendetes rózsafüzért a roma közösségért ajánljuk fel. Kérjük Istent, hogy hitük legyen épp és erős, és ez mutasson nekik utat az Istennek tetsző életre.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen!
4: Az örvendetes rózsafüzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermeke imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen!
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Az örvendetes rózsafüzér első titka. Akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényem gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálanya vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozva belépsz Jézus testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az igént Mária, a te igened az amen, melyel kifejezted, az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hívalmadra.
4: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos, olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülről elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hozod a szívedben élő tabernákulumát, mint Mária, szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, elsővetett látogatván hordoztál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz, a világra szültél. Figyeld, Mária hódoltatás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádott az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozom, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkéti bölcsek, és nem akarsz semmi csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozolta örvendezve, az ő békében indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária!

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkű erejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy odakarnálja a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjárja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítés nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az új útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azon látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, és ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem értékelhető. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér ötödik titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe vésd a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe vésd az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozott, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, s a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindében, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerez nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titokról, a boldogságos szűz mellett szent olvasok elmondással megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké. Amen.
5: Az örvendetes rózsafüzért a roma közösség hitének erősödéséért ajánlottuk fel.
6: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Október 1-e. Én nem a Krisztus vagyok. János evangéliumában olvassuk ezt az első fejezet 20. versében. Én nem a Krisztus vagyok. Minden utánunk érdeklődő, dicsérgető kérdés is lehet veszélyes számunkra. Mert veszélyeket rejt, ha érdeklődnek utánunk, ha tényleges rossz indulattal, akkor azért, ha dicsérő szándékkal, akkor pedig a hiúságunkat ébreszthetik fel. Mondom, minden utánunk érdeklődő, dicsérgető kérdés számunkra csak akkor lehet alkalmas, hogy Jézus Krisztusra mutassunk. Minden kérdés csak arra alkalom, hogy Jézus Krisztus mutassuk fel, aki áldozati bárány lett, aki elvitte a világ bűneit, és levette rólunk a lálos terheket. Minden vallási szertartásnak és összegyülekezésnek csak ő adhat értelmet és tartalmat. Micsoda kitüntetés, hogy kiáltó szóvá lehetünk. Kitüntetés, hogy szóvá lehetünk, kiáltó szóvá, akik egyengedhetik az Úr útját ebben a világban. Micsoda kitüntetés, hogy ismerté legyen a megváltás csodája, és hogy egyre többen lássák az Urat, és aztán bizonyosságot tehessenek róla ők is. Mennyiünkre érvényes ma is, hogy közöttünk áll, akit ő nem ismertek. Van tehát feladat. A szolgálat eredménye pedig csak is a küldő Úr kezében van. Egy bizonyos. A hit még a hízelgő érdeklődése is azt feleli, amit Keresztelő János. Én nem a Krisztus vagyok. Azaz nem tudom önmagamat megváltani. Sőt, a problémáimat sem tudom a magam erejéből megoldani. Megváltásra szorulok. Én nem a Krisztus vagyok. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves Mária Rádió család! Van valami különleges a Mária Rádióban. Amikor bekapcsolod, nem szakítja félbe reklám az imádságot. Nem egy szponzor dönti el, miről beszélhetünk. Nem üzleti érdek határozza meg, milyen értékeket képviseljünk. A Mária Rádió azért lehet szabad, mert a hallgatói tartják fenn. Ez a kezdetektől így van. Olaszországban a Mária Rádió már a 850 FM adóállomáson és a digitális rádióhálózaton keresztül az egész országban hallható. Püspökök, papok, szerzetesek, szerzetesnők és világi hívek vesznek részt műsoraiban. Plébániák, kolostorok, kórházak, sőt börtönök közönsége is bekapcsolódnak a közös imádságba. Mindez úgy épül fel, hogy a rádió nem adta fel a szabadságát, és éppen ezért van szüksége újra és újra hallgatóira. Nálunk is minden adás mögött nagyon is valós költségek vannak. Működtetni kell a stúdiót és a technikai rendszereket, biztosítani kell a sugárzást, el kell jutni az élő közvetítések helyszíneire, és fenn kell tartani mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy amikor bekapcsolod a rádiót, az megszólaljon. Ezért kérjük most a segítségedet. Gondolj arra az idős emberre, akinek a Mária Rádió jelenti a kapcsolatot az imádkozó közösséggel. A betegre, aki a rádió mellett mondja el a rózsafüzért. Arra, aki autóvezetés közben hall meg egy mondatot, amely egész nap elkíséri. Vagy arra az emberre, aki talán hosszú évek után éppen egy rádióműsoron keresztül kezd újra Isten felé fordulni. Értük is szól a Mária Rádió. Ha megteheted, kérünk, segíts egyszeri vagy rendszeres adománnyal. Már egy kisebb, rendszeresen felajánlott összeg is sokat jelent, mert kiszámíthatóvá teszi a rádió működését. Ha pedig most nem tudsz anyagilag támogatni bennünket, imádkozz értünk, és mondd el másoknak is, miért fontos számodra a Mária Rádió. Mert amikor a Mária Rádiót támogatod, nem egyszerűen egy rádió működéséhez járulsz hozzá. Segítesz, hogy az evangélium hangja eljusson valakihez, akinek talán éppen ma van rá a legnagyobb szüksége. Köszönjük, hogy velünk vagy. Segíts, hogy a Mária Rádió holnap is szólhasson. Isten fizesse meg minden támogatásodat.
2: Kedves hallgatóink! Októberben, a szűzanya hónapjában szeretnénk számot adni a hallgatói családnak az idén elvégzett szolgálatunkról, és ismertetni a jövő évi terveinket. Másrészt szeretnénk megosztani nagy örömünket, hogy a Mária Rádió sugárzási jogot nyert 60-ban az FM 87,9 MHz-es frekvencián. A műsorszórás biztosító berendezések beszerzése azonban anyagi terhet jelent a szűzanya rádiója számára. Ezért ismét Mariatont, azaz imádságos és anyagi támogatást gyűjtő adásnapokat szervezünk október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én. Az egész napos élő műsorfolyamokban megszólalnak a Mária Rádió munkatársai, önkéntesei, együttműködő partnerei, támogatói és a hallgatói család tagjai. Kérjük hallgatóinkat, hogy lehetőségükhez mérten segítsék rádiónkat, amely csak addig tud működni, ameddig a hallgatók támogatják, hiszen a gondviselés csak rajtuk keresztül tud megvalósulni. Bízunk abban, hogy ha mindenki megteszi, ami rajta múlik, akkor folytatódhat a Mária Rádió csodája Magyarországon is. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen. Mariaton a Mária Rádióban október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én.
3: Új sorozat indul október 4-én vasárnap 19 óra 25 perckor Mesemondó esték címmel. Bardóc Orsolya előadó művész, Benedek Elek ükunokája hétről hétre mesével várja a rádió hallgatókat. Ismerős és rég elfeledett meséket hallhatunk királyfiakról, szegény legényekről, világszép és rózsát nevető király kisasszonyok, furfangos, bölcsességgel, humorral és emberséggel teli történeteiről. Pontosan úgy, ahogyan nemzedékeken át velünk maradtak. A Mesemondó esték című sorozat minden vasárnap 19 óra 25 perckor jelentkezik. Kapcsolódjunk ki néhány percre a mindennapok zajából, és merüljünk el együtt Elekapó meséinek csodálatos világába. Kalandozzunk együtt az Óperenciás tengeren is túlra.
4: Dr. Balázs Pál atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
5: Szent lelket kérjük, hogy küldje rájuk a bölcsesség és az értelm lelkét, a jó tanács és az erősség lelkét, az isteni tudomány és jámborság lelkét, és az istenfélelem lelkét, hogy ebben a világban úgy tudják megtalálni a helyüket, amire hívja őket a jó Isten. Ha a világban, a házasságban, akkor úgy, ha a papi hivatásban, a szerzetesi elkötelezettségben, akkor úgy, de ilyen értelemben magányosak ne legyenek, mint ahogy a világi ember számára is a házasság hivatás. Persze meg kell találni a megfelelő partnert, ugyanúgy a papi szerzetesi nem magányos hivatás, hanem az egy mélyen elkötelezett személyes hivatás. Azt kell mondanom, hogy anélkül, hogy itt álmodoznánk róla, hogy egy szerelme hivatás, egy szerelmes dolog. Tehát szeretem azt, amit csinálok, és érzem azt, hogy személyesen fűződöm hozzá. Enélkül nem megy. Ez nem szakma. Annál több. Van szakmaiság is benne, mert tudás is kell, meg tanulni is kell hozzá, de ennél sokkal több.
4: Dr. Balázs Pál atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket. Következzenek a rádió rövid hírei. Leó pápa hétfőn este visszatért 4 napos franciaországi apostoli útjáról Rómába. Erdő Péter bíboros megáldotta a megújult süttői templomot. Szervita nővérek jubileumát ünnepelték Győrben. 14. Leó pápa szeptember 28-án este érkezett vissza franciaországi apostoli látogatásából Rómába, tudósít a Vatikáni Rádió. Macron, francia köztársasági elnök vett búcsút a pápától a Metzi katedrálisban hétfőn délután bemutatott záró szentmiséje után. A hagyományoknak megfelelően Leó pápa a feljegyzeti sajtókonferencia keretében válaszolt az újságíró kérdéseire a hazafelé tartó repülőúton. A Szentatya táviratot küldött Emmanuel Macron francia elnöknek a repülőgép feljegyzetéről hétfőn este, amelyben megköszönte a meghívást az apostoli látogatásra, és köszönetet mondott az ott léte során kapott nagylelkű vendégszeretetért. Olaszországi légtérbe érve a pápa táviratot küldött Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknek is, amelyben szívből jövő üdvözletét fejezte ki, és biztosította az olasz államelnököt állandó imáiról szeretett olasz nemzetéért. Erdő Péter bíboros prímás, Esztergom budapesti érsek megáldotta a süttői Szent Lipót templom megújult belső terét szeptember 20-án vasárnap, tudósít a Magyar Kurír. A templom legújabb kori renoválása 1996-ban kezdődött, a tető és a torony javításával, a templom falainak külső megújításával és a villanyhálózat cseréjével. A 2013-ban megkezdett belső festési munkálatok anyagiak hiányában szüneteltek. A templomhajó és a karzat felújítása 2025-ben folytatódott az Esztergom budapesti főegyházmegye és a Magyar Falu program támogatásával. Idén nyáron elkészült Galántai Zsófia és Répási Viktor festőrestaurátorok munkája is. Szeptember 20-án vasárnap Erdő Péter bíboros prímás mutatta be a koncelebrált ünnepi szentmisét, amelynek során a főpásztor megáldotta az elkészült munkálatokat. Az ünnepi szentmisén Tóth Bertalan plébános mondott homíliát. Háladó szentmisében újította meg 25 évvel ezelőtt tett szerzetesi fogadalmát Holy Eszter Mária és Becsei Zsuzsanna Mária szervita nővér szeptember 26-án a győri Nagyboldogasszony székesegyházban adta hírül az egyházmegye. A szentmisét Veres András győri megyés püspök mutatta be. A jubileumi ünnepen jelen volt a szervita nővérek általános elöljárója Simona Goretti anya is Firenzéből. A szervita nővérek sajátos feladata a fájdalmas anya tisztelete és megszerettetése. Az ifjúságot elsősorban a szegény és elhagyatott gyermekeket nevelik a keresztény életre. Egyházjogi státuszuk, pápai jogú női szerzetes intézmény. Elsődleges feladatuk a gyermekek, a fiatalok oktatása és nevelése a világ számos legkülönbözőbb fokú iskolájában, az elhagyatott gyermekek teljes körű ellátása, idősek gondozása. Részt vesznek a hitoktatásban, otthoni betegápolásban is. Kedves hallgatóink, rövid hírperceinket hallhatták. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovácsné pap Ágnes nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Ha tehetik, tartsanak velünk, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.

akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgasság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el. Általa kiáltjuk, Abba, Atya. A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is. Istennek örökösei, Krisztusnak társ örökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.

0: Urunkat Jézus Krisztust, aki a gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Szent Terézt, az evangéliumi élet példaképének adta nekünk, kérjük alázattal, kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te azt mondtad, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Add, hogy szomjazzunk lángoló szeretetedre.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, te azt mondtad, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Add meg nekünk, hogy bizalommal teljes szívvel szeressünk téged.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, te azt mondtad, nagy öröm lesz az égben a megtérő bűnös felett. Adj nekünk irgalmatba vetett gyermeki bizalmat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, te azt mondtad, csak az jut be a mennyek országába, aki teljesíti atyám akaratát. Add nekünk, hogy mindig hívő

0: Engedelmességgel teljesítsük parancsaidat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, te azt mondtad, amit egyel a legkisebbek közül tettetek, velem tettétek, add, hogy testvéreinkben mindig felismerjünk és szeressünk téged.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, te azt mondtad, az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. Gyújtsd lángra bennünk is azt a misszionáriusi lelkületet, amely a gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Szent Terézben lobogott.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!

0: Istenünk, te megnyitod országodat az alázatosak és a kicsinyek előtt. Tégy minket a gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Szent Teréz útjának bátor követőivé, hogy közben járására megnyíljék számunkra örök dicsőséget. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szerdai adásunk témái: Leó pápa sajtókonferenciájának záró része, a mesterséges intelligencia helyes használatáról és egy lehetséges németországi útjáról. A Szentatya katekézise franciaországi útjáról. Isten állítja helyre egyházát a szűzanya közben járására. Leó pápa franciaországi útjáról. Isten állítja helyre egyházát a szűzanya közben járására. A hagyománynak megfelelően Leó pápa a két napja véget ért franciaországi apostoli látogatását elemezte és értékelte, immár saját tapasztalata jegyében a hónap utolsó napján tartó szerdai általános kihallgatás során. A Szentatya franciaországi apostoli útja nagy ajándék volt neki, és Isten népének abban az országban, amiért hálát ad az Úrnak, kezdte beszédét Leó pápa. Ismételten hálás köszönetet mondott mindazoknak, akik befogadták őt, a világi hatóságoknak és az egyház lelkipásztorainak, és mindenkinek, akik találkozni szerettek volna a pápával, vagy akár csak üdvözölni akarták őt az utcán, mint Krisztus apostolát. Köszönet mindenkinek, mondta. A pápa lelkipásztori látogatásának még mindig friss benyomásait egyetlen nagy szimbólum köré gyűjtötte, amely a párizsi Notre-Dame székesegyház.
1: A katedrale di Notre-Dame di Parigi.
0: Az első nap délutánján a boldogságos Szűz Mária ünnepélyes vecsernyéjét ott ünnepeltük, amelyben a zene, az ének és a templom szépsége megindította az imádságban összeforrt szíveket. Maga a Notre-Dame katedrális az átélt tragédiájával jelképesen megvilágíthatja ezt az egész apostoli utat, kulcsot kínálva a megértéshez, amelyet egy szóban foglalnék össze: újjászületés. A párizsi székesegyház, amely 7 évvel ezelőtt egy hatalmas tűzvész halálos sebét szenvedte el, most újjáépült is ragyogóbb, mint valaha. Ez a katasztrófa minden szinten pozitív reakciót váltott ki. Némelyik láthatóbb és gyakorlatiasabb, mások rejtettebb, spirituális jellegűek voltak. A katedrális restaurálása megmutatta az egyház, az állam, a közintézmények és a civil társadalom közötti együttműködés lehetőségét. Ez a megközelítés lehetővé tette számunkra, hogy teljes mértékben kihasználjuk a jótevők nagylelkűségét, valamint a szakemberek és munkavállalók szakértelmét. A közjóért folytató szinergikus összefogásnak normálvá kell válni az intézmények, a politikai és társadalmi erők, valamint mindazok számára, aki polgári és gazdasági felelősséggel tartoznak, állapította meg a pápa az értékes tapasztalatot. Ezt az üzenetét közvetítette a Szentatya a francia hatóságok, valamint az UNESCO, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezetének tagjai felé, amelynek székhelye Párizsban található. A pápa rámutatott az együttműködés alapvető szempontjára, ami az emberi személy méltósága.
1: La dignità della persona umana.
0: A Notre-Dame székesegyház azonban mindenek előtt az élő kövekből, Isten szent népéből álló egyház képe. Érdekes párhuzamot vonni a katedrálisban tartott vecsernye és az ifjúsági virrasztás között, amelyre ugyanazon az estén került sor a párizsi nagy stadionban, ajánlotta a pápa. Két teljesen különböző hely, mégis két egymás kiegészítő esemény, amelyek szinte lelkileg egyé váltak. De mi is kötötte össze őket? Kérdezte a Szentatya. Az egyház, amely nem kőből vagy cementből készült, hanem olyan emberekből, akik szeretik Jézus Krisztust, mert ő előbb szerette őket. A Notre-Dame székesegyházban papok, diákonusok, szerzetesek, lelkipásztori munkatársak voltak együtt, a stadionban ott volt az új francia nemzedék. Új, azt mondanám, nem csak korban, hanem még inkább lélekben, a szív és a hit szabadságában. Fiatalok, akik énekeltek, kiabáltak, de csendben is maradtak és hallgattak. Figyelmes és meghatott arcaik az igazság és a szeretet után bágyakozó szíveiket tárták fel. Örömmel mondtam nekik, ti vagytok Franciaország szentjei.
1: Voi siete i santi di Francia.
0: Ez a virrasztás a remény nagy jele volt, emlékezett a szentatya. Miként ez, abban a kicsincségben, amelyet Isten előnyben részesít, a Bakita házban is megtörtént a találkozás során, amely számos nehéz helyzetben lévő ember menedéke, egyike a sok helynek, az evangélium gyümölcseinek, ahol naponta elkötelezzük magunkat, hogy szeretettel szolgáljuk az emberi személy méltóságát. A francia egyházban azonban már évek óta látható az újjászületés jele. Ez pedig a keresztségre jelentkező fiatalok is felnőttek jelentős és növekvő száma. Jelenleg Párizsban egy tartományi szinodális gyűlést tartanak, Istennek e szép meglepetésével kapcsolatban, amelyen én is részt vehettem, bátorítva a katekumeneket és a neofiták útját, valamint azokat a közösségeket, amelyekhez tartoznak. A fővárosi látogatáson csúcspontja, folytatta a pápa, a Concord téren tartó Szent Mise volt. Ott az újjászületés jele meglepő módon jelent meg, mégpedig a liturgikus összejövetel formájában, amelyen papok, kórus és hatalmas sokaság gyűlt össze az óriási téren, amely az egész Champs-Élysées sugárúton át a Diadalívig és azon túl is kiterjedt. Az áldozás pillanatában mindenki hozzájutott az eukarisztiához, amelyet mindenhol kiosztottak az áldozóknak. Ez az igazi újjáépítés, az egyház helyreállítása, amelyet csak Isten valósíthat meg Szűz Mária közbenjárására, összegezte a szentotya lelki tapasztalatait. Ezt követően természetes és illő volt, hogy Párizs után zarándokként Lourdesba menjek, hogy tisztelettel köszöntsem az egyház anyját, Máriát, aki a szenvedés és a halál órájában égve tartja a hit és a remény lámpását.
1: La lampa della fede e della speranza.
0: Lourdesban az Úr Szűz Mária anyai gondoskodása által mindenkinek, az zarándokoknak és különösen a testben és lélekben betegeknek átadja a remény és az újjászületés üzenetét. Ez egy olyan üzenet, amelyet nyíltan szerettem volna megismételni. Minden emberi élet, bármilyen állapotban is legyen, még a legtörékenyebb is, megőrzi sérthetetlen méltóságát, és megérdemli, hogy emberi együttérzéssel és a tudomány által kínált eszközök segítségével gondoskodjunk róla, elkíséljük és enyhítsük a szenvedését. Ezért Lourdes az egész világ számára a szeretet civilizációjának kegyhelyét jelenti. Ebben az összefüggésben a bántalmazások számos áldozatával találkoztam, és arra kértem őket, hogy segítsenek kifejezni más áldozatoknak a vágyamat és az egész egyház vágyát, hogy meghallgassam őket, és velük együtt járjak, miközben gyógyulást keresnek, elismerve az életükben okozott fájdalmat, azon fáradozva, hogy megelőzzük a bántalmazásokat. Az apostoli út harmadik és egyben utolsó állomása Metz városa volt. Franciaország és Európa egy olyan térségében, amely a II. Világháború alatt pusztítást szenvedett. Ott dolgozott ugyanis Robert Schuman, az európai egyesülési folyamat egyik fő ihletője. A kortárs Európa pontosan a béke projektjeként született meg a háború pusztítása után. Elmondhatjuk, hogy ami a párizsi Notre-Dame katedrálissal történt a tűzvészben, az történt Európában a II. Világháborúval. Európa pedig újjászületett, a demokrácia, a szolidaritás és a népek közötti testvériség elvei alapján, mely nagyban keresztény gyökereinek köszönhető. Még ma is ezeken az alapokon és ezzel az életnedvel újulhat meg az európai projekt, egy sokkal globalizáltabb világban, ahol a vallások közötti párbeszéd elsődleges szerepet játszik. Ezért is találkoztam Metzben a különböző vallási hagyományok képviselőivel, akik jelenlétemben felolvasták és aláírták a párbeszédre és békére irányuló metzi felhívást. Kedves barátaim, szólt végül a szentatya. Franciaországi lelkipásztori látogatásom mottója így hangzott, hogy élete legyen a világnak. Ezek Jézus szavai, amelyek összefoglalják az ő üdvözítő küldetését, és amelyek az út során teljes mértékben kifejezésre juttatták az összes találkozás evangéliumi jelentését. Ezek a szavak indítsanak most minket imára, miközben kérjük Istent, hogy ez a kegyelmi esemény bőséges és tartós gyümölcsöt teremjen. Zárt a szerbei katekézisé 14. Leó pápa. Leó pápa sajtókonferenciája a mesterséges intelligencia helyes használatáról és egy lehetséges németországi útjáról. A négynapos franciaországi apostoli látogatása után Leó pápa Metzből hazatérőben Róma felé a repülőgépen válaszolt a kíséretében utazó újságírók kérdéseire. A keddi adásunkban ismertetett első négy kérdés után most az utolsó kettőt adjuk közre, melyekben a Szentatya a mesterséges intelligencia torz használatának veszélyeiről, valamint a német katolikus egyház helyzetéről szólt, bejelentve, hogy már meghívást kapott és reméli, hogy el tud majd látogatni Németországba. Az ötödik kérdést Justin McLellan tette fel a National Catholic Reporter, a Nemzeti Katolikus Tudósító részéről. Szentatya, Párizsban arról beszélt, hogy etikai megkülönböztetése van szükség a mesterséges intelligencia fejlesztése kapcsán. Emellett, miután rossz szándékú mesterséges intelligencia rendszerek számos kibertámadást hajtottak végre, a technológiai szektor több vezetője is arra figyelmeztetett, hogy ez a technológia akár el is pusztíthatná a világot. Mennyire aggaszt önt, hogy a mesterséges intelligencia katasztrofális kockázatot jelenthet az emberiségre nézve, vagy akár teljesen ki is írhatná azt? Mit kell tennünk az egyes nemzeteknek, különösen az Egyesült Államoknak és Kínának, annak érdekében, hogy technológiáik biztonságosak legyenek az egész emberiség számára? Köszönöm, válaszolta a pápa. Ha valaki megkérdezni, pánikban vagyok-e, a válaszom nem. Nyugodtan alszom éjszakánként.
1: No, I'm not. I sleep at night.
0: Ugyanakkor úgy vélem, komolyan kell venni azokat az aggályokat, amelyeket számos szakértő, a mesterséges intelligencia területén dolgozó szakember megfogalmazott. Nem tartom álhírnek, ahogyan azt egyesek állítják pénzügyi vagy egyéb haszonszerzési céllal, amit ezek a szakemberek mondanak. Érdekes módon épp a mai napon olvastam, hogy az Nvidia vezetője azt állítja. Találtok módot arra, hogy bizonyos védőkorlátokat vagy korlátozásokat építsenek be a mesterséges intelligenciába, megakadályozva ezzel, hogy a rendszerek kilépjenek saját kereteikből, és azt a fajta kárt okozzák, amelytől sokan tartanak. Ugyanakkor éppen ez a vállalat hangoztatja, hogy nem szabad korlátozásokat bevezetni, sem kormányzati szabályozást alkalmazni. Ez olyan probléma, amelyet véleményen szerint közösen kell megvitatnunk. Továbbra is össze kell hívnunk a politikai vezetőket, a mesterséges intelligencia területének irányítóit, valamint a társadalmi szervezeteket és egyesületeket, hogy áttekintsük a jelenlegi folyamatokat és a jövőbeli kilátásokat. Egyszerűen szólva, éppen nem a legfelelősségteljesebb hozzáállást azt mondani, hogy ó, ez nem fog megtörténni, és szemet hunyni a dolgok felett. A Vatikán saját bizottságot hozott létre, a mesterséges intelligencia témakörében ez a kezdeményezés, ha úgy tetszik, eredetileg a Szentszéken belüli tevékenységek összehangolását szolgálta, beleértve a mesterséges intelligencia alkalmazásának módjait, valamint a technológiába járó kockázatok és előnyök felmérését. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklika közzététele óta azonban számos megkeresést kaptunk különböző fórumok, kerületek és szakterületek képviselőitől. Ezért igyekszünk továbbra is ösztönözni a párbeszédet, a kutatást és a vizsgálódást, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyekkel garantálható. A mesterséges intelligencia fejlődése nem jut el arra a pontra, ahol elpusztíthatna az emberiséget, vagy kiszoríthatna azt a döntéshozatali folyamatokból. Viszonylag optimista vagyok, folytatta a pápa, azt illetően, hogy ez megvalósítható. Úgy vélem, elegendő ember érdeklődik komolyan a téma iránt, és hajlandó túllépni a puszta hatalmi kérdéseken, például azon, ki éri el először a célt, vagy mi történik, ha a technológia eléri az úgynevezett általános mesterséges intelligencia szintjét. Ugyanakkor folytatunk kell a munkát, nem dőlhetünk hátra abban a hitben, hogy úgysem történik semmi. Ludwig Ring Eiffel, a KNA, a német katolikus hírügynökségtől tette fel az utolsó kérdést. A mai napon Metzben nagyon közel járt a német határhoz, ám Németországba eddig még nem látogatott el Szentatya. Így hát az alapvető kérdésem, mikor számíthatunk az ön érkezésére a határ túloldalán? Mindezt két olyan fejlemény fényében kérdezem, amelyek talán önt is aggasztják. A katolikus egyház folyamatos hanyatlása Németországban, valamint a szélsőséges pártok megdöbbentő térnyerése, amelyek azzal fenyegetnek, hogy szétzírálják azt az Európával kapcsolatos konszenzust, amelyről ön a mai napon Metzben beszélt. A Szentatya válasza, köszönöm a kérdést. Helyes alázattal mondom, még csak mintegy 15 hónapja vagyok pápa.
1: 15 months that I've been pope.
0: Sok olyan hely van, ahová még nem jutottam el. Meghívást ugyan kaptam, és remélem, hogy el tudok majd látogatni Németországba.
1: I do hope to visit Germany.
0: Jártam már ott korábban, de nem pápaként. Ahogyan sok más helyre is szeretnék elmenni. Konkrét menetrend azonban még nincs. Egyelőre még a jövő évi terveken dolgozom, az egyetlen biztosan tervezett út a koreai ifjúsági találkozó. Szóval haladunk a tervezéssel. Köszönöm a türelmet és a kérdést. Említette azt a vélekedést, miszerint Németországban haldoklik az egyház, vagy hogy csökken a hívek száma. Korábban Franciaországról is ezt mondták, mégis láttuk, mi történt az elmúlt 4 napban. Hiszem, hogyha megtaláljuk az igazi missziós lelkületet és a megfelelő megközelítést, akkor Németországban is rengetegen vannak, akik meg akarják élni és ünnepelni keresztény, illetve katolikus hitüket.
1: The true missionary spirit and the right way to go about it. There are still many, many people in Germany who want to live and celebrate.
0: Így hát bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban. Bár látom a problémákat és azokat a különféle okokat, amelyek súlyosan érintették az egyházat. Sőt, ha úgy tetszik, az evangéliumi vagy protestáns egyházakat is, és hasonlóképpen sújtották a társadalmat, mégis reménykedem a párbeszédben. Bízom benne, folytatta a Szentatya, hogy továbbra is együttműködhetek a németországi egyházi vezetőkkel, és közösen találhatunk megoldást a helyzetre. Érdekes lenne megvizsgálni és elemezni, vajon van-e összefüggés, és ha igen, milyen? Például e szélsőjobboldali csoportok térnyerése, miközben maguk a szélsőjobboldali körök is töredeznek, hiszen látható, hogy egyes csoportok még radikálisabbá válnak a többi, úgymond szélsőjobboldali csoporthoz képest, és a között a jelenség között, amikor a szélsőjobboldali nézetek bizonyos vallási irányzatokkal ötvöződnek. Márpedig, és ezt nem csak én látom így, hanem a németországi katolikus és protestáns egyházak vezetői is hangot adnak ennek, ez nem tekintheti a kereszténység hiteles megnyilvánulásának. Ismét csak az evangélium értékeihez térünk vissza. Ezek nem a gyűlöletről és a megosztottságról szólnak, hanem a megértésről, az együttérzésről és az egymás melletti kiállásról. Mélységesen remélem és bízom benne, hogy ebben az egyház is szerepet vállalhat, hogy sikerül megszólítanunk a jó akaratú emberek többségét. Ők meg fogják érteni, milyen fontos az elkötelezettségük, akár a politikai folyamatokban való részvétel révén is, hiszen ez lehetővé teszi számukra, hogy a közjó érdekében hozzanak egyértelmű döntéseket, ahelyett, hogy szélsőséges eszmék mellé állnának, amelyek talán sokkal nagyobb kárt okoznak, mint azt jelenleg sejtjük. Úgy vélem tehát, hogy mindannyian ezt fogjuk bátorítani. Egyházként az egyház társadalmi tanítására alapozva a mi feladatunk, hogy beszéljünk, tanítsunk és prédikáljunk azokról az értékekről, amelyekről hisszük, hogy életet adnak szemben a pusztítással, a megosztottsággal és a gyűlölettel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat sugároztuk. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: A tavaszi után elérkezett az őszi Pál utcai fiúk napja. Október 3-án szombaton az Elte füvészkertben. A program normál füvészkerti belépővel látogatható. Szeretettel várják a családokat egy különleges irodalmi kalandra az Elte füvészkertben, ahol Molnár Ferenc klasszikus regénye a Pál utcai fiúk elevenedik meg a kert ösvényein. Kevés olyan magyar regény van, amely ennyire összefonódott egy valódi helyszínnel, mint a Pál utcai fiúk a füvészkerttel. Itt járhatjuk be azokat a helyszíneket, amelyek a történet fontos pillanatait idézik fel. A regény több mint 100 éve szól barátságról, bátorságról, hűségről és összetartozásról, olyan értékekről, amelyek ma is érvényesek. Egész nap egyénileg teljesíthető, állomásos családi feladatsorral várják a látogatókat, amely során a gyerekek és felnőttek közösen fedezhetik fel a füvészkert regényhez kapcsolódó titkait. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családbizottságának meghívója a 31. családkongresszusra. Egy test érted adatik. Házasság és eukarisztia 2026. október 15-e és 17-e között a Váci püspökségen. Mit jelent ma önmagunkat ajándékká tenni? Lehet-e a szeretet egyszerre ünnep és hétköznapi szolgálat? Tekinthetünk-e a szentségekre, mint a mindennapjaink tápláló forrásra? Hogyan hallhatjuk meg egymást és a Szent Lelket egyszerre? Ezeket a kérdéseket járjuk körül a 31. családkongresszuson, amelyre szeretettel várjuk az egyházmegyék családreferenseit, a családpasztorációban szolgálókat és minden érdeklődőt. Az idei találkozó a szakmai tartalmakon kívül hitbeli gyarapodásra, lelki feltöltődésre hív, gondolatébresztő előadásokkal, tanúságtételekkel, imádsággal, zenével. Házigazdánk idén is Marton Zsolt püspökatya, az MKPK családreferense, és a Szentmisét Bábel Balázs püspökatya mutatja be. Ízelítő a programból. Dr. Papp Miklós, a szentségek családi dimenziója. Mitől több a szentségi házasság, mint egy jó sikerült emberi kapcsolat? Hogyan válik a kegyelem a mindennapok erőforrásává? A szentségi házasság nem egyszerűen polgári házasság, egy kis szentelt vízzel, hanem egészen más, a szentségből él, idézett Papp Miklóstól. Szabó Tamás, az egység szentsége, a szentségek egysége. Lehetséges-e új szemmel tekinteni a szentségekre és a családpasztorációra? Mit jelent ma Krisztus újjáteremtő jelenléte családjainkban? Egyfajta újragondolásra van szükségünk a szentségek és a családpasztoráció kapcsán is. Hiszem, hogy a szentségek a Krisztusban újjáteremtett világ eszközei, idézett Szabó Tamástól. További témák: lélekben való beszélgetés elmélete és gyakorlata, családcsoport vezetők képzése, könyvbemutató, kiállítás, és ami a programajánlóban nem szerepel, találkozások régi és új ismerősökkel, jó beszélgetések, finom falatok mellett, inspiráló gondolatok, és az a bizonyos többlet, amelyet csak a személyes jelenlét tud megadni. Szeretettel várunk Vácon, hogy kilépjünk, megálljunk, együtt gondolkodjunk, imádkozzunk, tanuljunk és töltekezzünk. Regisztráció a www.családegyház.hu oldalon keresendő. Találkozzunk a 31. családkongresszuson.
0: Programajánlót hallottak.

0: hírek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid híreit hallják. Októberben rendezik meg a Műszaki Tudományok hónapját az Akadémián. A Kárpát-medence cigányságának kulturális örökségét idézi meg a Duna Művészegyüttes új előadása. Kihajtotta a Robin Hood című filmben is szereplő, illegálisan kivágott 200 éves fa. A Magyar Tudományos Akadémián történelmi jelentőségű magyar mérnöki alkotásokat bemutató kiállítással és előadás sorozattal várja a látogatókat októberben, írja az MTI. Az október 6-án nyíló kiállításon az érdeklődők megtekintetik többek között a Pest-Budai első lánchíd egy eredeti láncszemét, a gömböcöt, a Bánki turbina járókeretét is. Rövid filmek elevenítik föl az informatikai eszközök hazai fejlődés történetét és a híres magyar mérnökök alkotásait. Októberben szakmai előadásokon ismertetik a legújabb műszaki tudományos eredményeket. A tanácskozásokon többek között az informatika, a logisztika, a közlekedés szervezés, az anyagtudomány, az energetika, a vízbiztonság, a mesterséges intelligencia és az űrkutatás aktuális kérdéseiről is szó lesz. Október 8-án rendezik meg a mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségei című előadássorozatot. A Kárpát-medence cigányságának sokszínű kulturális örökségét idézi meg a Duna Művészegyüttes új Cigányok arca című előadása október 15-én, 16-án és december 15 és 16-án a Műpa Fesztivál Színházban, írja az MTI. Az előadás elsősorban archaikus táncokon és zenéken keresztül jeleníti meg a cigány művészet többféle arcát. Az előadás alkotói abból indulnak ki, hogy a cigány folklór nem egységes. A lovári, beás, szintó, magyarországi magyar cigány és erdélyi cigány közösségek eltérő tánc és zenei hagyományokkal rendelkeznek. A produkcióban a felső-tiszai cigány táncok mellett a mezőföldi, a somogyi tánchagyományok és az erdélyi cigány folklór is megjelenik. Kiemelt szerepet kapnak a Küküllővidék és a Székelyföld táncai és zenéi. Juhász Zsolt rendezi a Duna Művészegyüttes és a Göncöl Zenekar közös produkcióját. Kihajtott Nagy-Britannia egyik leghíresebb juharfája, az 1991-es Robin Hood a Tolvajok Fejedelme című filmben is szereplő 200 éves Sycamore Gap-fa, amit 2023-ban illegálisan kivágtak, adta hírül hétfőn a BBC.com. A Hadrianus falánál nőtt hegyi juharfa tuskója új hajtásokat növesztett 3 évvel azután, hogy Daniel Graham és Adam Carruthers kivágta egy láncfűrésszel. A világhírű fa kivágása megdöbbenést és haragot váltott ki, a tetteseket tavaly több mint 4 éves börtönbüntetésre ítélték. Azóta a tuskót kerítéssel vették körül, és fellazították a talajt a gyökerek körül, így segítve a fa megmaradását. A juhar kivágása után a platánfákat országszerte közösségi csoportoknak és jótékonysági szervezeteknek adományozzák azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a természet fontosságára. A fát 2016-ban az év angol fájának is megválasztották. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallották. Kedves hírszerkesztő kolléganőm Kovácsné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, maradjanak a Mária Rádióval. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszonthallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. A tiszteletadás az egyik legfontosabb vezérfonala az életemben, az egyik legfontosabb kifejezése és a gondolata a regi műfajnak, a respect, a tisztelet, hogy ez valóban ne csak egy kimondott szó legyen, hanem hogy ez valós legyen két ember, több ember között is. Ez a regi körökben mindennapos, hogy így köszönünk egymásnak, és ez is jó, mert kimondva is azért erőt ad. Volt egy dalunk 1996-ban a Pozitív albumunkon, az volt a címe, hogy Még csak állom, de nem adom fel. Ez jamaikai tapasztalatok alapján az ottani hatásra írt az akkori dobosunk Árok Szálási Tomi. Sokat beszélgettünk ezekről a kint Jamaikában ért érzésekről és tapasztalatokról, ott is a respect, ugye ott volt, jelen volt minden nap az emberekkel való találkozásban, és ő írta a szövegét. Volt egy ilyen sor vége, vagy egy verszakzáró sora, hogy tiszteld a jót a másban, mindig légy pozitív. És ezt a közönség nagyon befogadta, egyfajta ilyen imaként ismételte, énekelte velünk, úgyhogy ez egy nagyon eltalált sor volt, és nagyon igaz volt, hál' Istennek, úgyhogy a közönség ezeket a sorokat, amikor játsszuk, akkor ezeket fejből és velünk együtt énekli, és ez így nagyon jó, amikor ezt így látjuk a színpadról, és halljuk, hogy ők ezt éneklik, vagy hogyha mi abba hagyjuk, akkor ők maguk befejezik a sor végét. Mindig jó visszajelzések voltak, ezt mindig így nagyon megkaptuk a közönségtől vissza, ezt az energiát.

0: Bodnár Tibor zenésznek, a Ladánybene 27 zenekar alapító tagjának gondolatait hallották.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: Szép jó reggelt kívánunk a Mária Rádió kedves hallgatóinak. Október 1-én csütörtök reggel. Köszönti önöket a mikrofonnál a két műsorvezető.
1: Farkas István piarista lúpuszatya.
0: És Szabó Ildikó. Október 1-e csütörtök van, Lizői Kisszent Teréz emléknapja. Atya, ha jól tudom, ő a kedvenc szented, jól emlékszem?
1: Egyértelmű, mert nagyon szereti a papocskákat.
0: Igen, egyértelmű. Valamint Lizői Kisszent Teréz emléknapja mellett a Malvinok és a Malvinák ünneplik ma névnapjukat. A Malvin az egy germán eredetű női név, jelentése a jog barátja, illetve vagy barát a bíróságon. Szóval ez mindig jól jön, úgyhogy ha van Malvin nevű ismerősük, akkor ápolják a kapcsolatot. Egy barát a bíróságon mindig jól jön. A név becéző formái Malvinka, Manyi, Manci. Október 1-e még az idősek világnapja is, ezen a napon ünnepeljük az időseket, és a vegetáriánusok világnapja is. Úgyhogy nagyon sok címmel büszkélkedhet az október, és a néphagyomány szerint pedig lúpuszatya minek a kezdete?
1: Szüret?
0: Az is.
1: Termékbetakarítás.
0: Igen.
1: Óhó, ennyit tudtam.
0: A természeti népeknél ilyenkor szokták az állatokat, a marhákat beterelni a kinti legelésről a bentire, illetve a néphagyomány szerint még az őszi lombhullás kezdete.
1: Köszönöm szépen.
0: Úgyhogy egy új fejezetet nyitunk, és röviden még pár szót szólnék a mai időjárásról. Marad a száraz, napos idő, folytatódik a vénasszonyok nyara, legfeljebb fátyol felhők lesznek az égen, mérsékelt marad a keleti, délkeleti szél, a kora reggel az még csípős, 11 fok, a hőmérséklet délutánra pedig 25 és 26 fok körülire is felszökik a hőmérő higanyszála. És jó hír még, hogy kicsit előrevetítsem, a hétvégére is marad a napos, száraz, meleg idő, országszerte zavartalan napsütés várható, 24 és 28 fokos csúcshőmérsékletekkel.
1: Úgyhogy köszönjük szépen.
0: Ez azt hiszem egy jó hír, ezzel elindíthatjuk a napot. És akkor folytassuk a nap evangéliumával. Atya, készen állsz?
1: Teljességgel.
0: Teljességgel készen állsz. Jó. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus apostoli munkára küldi a 72 tanítványt. Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más 72 tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: békessége háznak. Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek. Ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak, gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek, elérkezett hozzátok az Isten országa. De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg, elérkezett hozzátok az Isten országa. Bizony mondom nektek, Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a városnak. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Hát a mai evangéliumban küldetést kaptak az apostolok is, illetve a tanítványok is, és azt tudjuk, hogy az apostolok mind férfiak voltak, de itt van még ez a 72 tanítvány is, akiket Jézus megbízott ezzel a küldetéssel. Ők is mind férfiak voltak, vagy voltak közöttük nők is? Lehet ezt tudni?
1: Lehet tudni, mind férfiak voltak. A társadalmi elfogadottsága a férfiaknak volt, sajnos. Viszont a női emancipáció, most aranybetűkkel írva, nem újkori találmány, hanem a Bibliáé. Tehát csont a csontomból, hús a húsomból. A teljes egyenrangúságot, azonos méltóságot jelenti. Csak hosszú harc van már az ószövetségi szentírástól, mondjuk az egyház történelemben Szent II. János Pálig, az évet majd meg fogom húzni, hogy hogyan bontakozott ki ez, ami az Istennek a szándéka volt, hogy az árválkodó Ádám mellé teremt egy Évát. Nagyon nehéz volt ezt kelettel megértetni, amelyik sajnos egyértelműen férfi uralkodó és férfi központú szemlélet volt, sajnos.
0: Tehát akkor ez egy férfias küldetés.
1: Igen, mert a társadalom ezt fogadta el. Tehát az, hogy Jézus egy kútnál szóba áll egy asszonnyal, az olyan botrányos volt. Jákob kútja, János 4. Csak azért mondom, hogy egy úgy kell gondolkodnunk, hogy az illető helyzetbe tesszük ezt a mondatot, teljesen jogos, hogy csak férfiak voltak, viszont Jézus úgy kísérték, olyan szeretettel kísérték asszonyok, hogy az bámulatba ejtő. Tehát azért mondom, hogy igaz, amit mondtál teljesen, de akkor egy férfi központú világ volt, és hogy Jézus sem tehetett más, mint hogy férfiakat küld.
0: De végül is ez a küldetés, az evangélium hirdetése komoly fizikai állóképességet is megkövetelt tőlük, hiszen nagy távolságokat tettek meg gyalog. Mai kifejezéssel élve jelentős túratávokat teljesítettek az apostolok.
1: Teljesen,
0: tehát ez is lehetett
1: teljesen
0: megértenem.
1: Igaz, hogy mondjam, tehát ez a nagyobb fizikai erő, szabad így mondani, habár az állás szilárdsága a hölgyeknek a nagyobb. Egy férfi megbetegszik, meg akar halni. Tehát, hogy mondjam, amit mondtál egyrészt igaz, másrészt viszont a tűrőképesség, a helytállás rengeteg feladatban az a hölgyeknek a tulajdonsága.
0: És akkor ezeken az utakon, amikor Jézus 3 évig tanított, prédikált, követték őt nők is?
1: Hogyne.
0: Tehát én csodálatos. Azért úgy tudom, nők is voltak ebben a közösségben.
1: Ha végig gondoljuk, most a végétől ugranék majd visszafelé, Jézus sírjánál egyetlen egy valaki maradott, Mária Magdolna. Annyira szereti, hogy nem tud elszakadni Jézus sírjától. És így azzal jutalmazza őt Jézus, hogy ő a föltámadásnak az első tanúja, és ahogy nagyon helyesen mondtad, az apostolságot, Szent Ágoston hallatlanul szerette édesanyját, és nyilván nagyon-nagyon ő is magasra emelte a női méltóságot, Szent Ágoston, hogy az apostolok apostolának nevezi a Mária Magdolnát. Ez aztán már apostol a másodikon.
0: Ez egy nagyon megtisztelő.
1: Igen, gyönyörű, és azért
0: az
1: mondom...
0: Az apostolok apostola Mária Magdolna?
1: Apostola, ugye nőnemben apostolórum, Szent Ágostontól való, és nagyon igaz. Hisz ő viszi a jó hit Péteréknek. Habár nem hisznek neki, sajnos, ezért tolódik ugye az egész feltámadás hirdetés, asszonybeszéd. Szomorú ez a mondat, de ő a Máriát követően persze, ő az első tanúja a föltámadásnak, Mária Magdolna.
0: És akkor az ószövetségi férfi központú felfogáshoz képest miben volt más Jézus viszonyulása a nőkhöz?
1: Hogyne. Egy olyan kölcsönösség, amelyet a Biblia hajszál pontosan rögzít. Például a kereszt alatt egy szál férfi volt ott a János apostol. Az összes többiek hölgyek voltak. Péter megtagadja ugye ott az udvaron. Tehát, hogy mondjam, az a szeretet, ragaszkodás, átérzése, tulajdonképpen mondhatom Jézusról, hogy ő a szívnek az apostola. Nem pusztán az értelemé, hanem a szívnek az apostola, és amikor, hogy mondjam, Simont helyre teszi, a Simont farizeust, és fölemeli az utcanőt, hogy többet engedtem el, neki jobban szeret. Hát ennél szebb dicsőítő szó senkiről nem hangozhat el, és ez egy hölgyről hangzik el Jézus szájából.
0: Igen. Tehát akkor kortársaihoz képest Jézus haladó szelleműségének, haladó szelleműségűnek számított a nőkhöz fűződő hozzáállását tekintve?
1: Nagyon. Az egy kultikus előírás volt, hogy a húsvéti vacsorán megint csak férfiak lehettek együtt. Tehát, hogy miért nem ült ott az utolsó vacsorán, mondjuk Szűz Mária például, nevesítve, hát nyilván, ha valakit igazán és teljes szívvel szeretett Jézus, az édesanyja volt. Szintén egy hölgy. Tehát ezt akarom hangsúlyozni, hogy neki eleget kellett tenni a kultikus előírásnak, a befogadó képességnek, de rajongva, hogy édesanyját is, a többi hölgyet is rajongva szerette. Gyönyörű a emlékezete a négy evangéliumban ennek. Rögzítődik, hál' Istennek.
0: Tehát az utolsó vacsorán is a 12 apostol
1: csak
0: volt,
1: nem
0: volt? Csak férfiak.
1: Ott. Igen, ez egy kultikus előírás volt a zsidóknak.
0: Csak erről szólt, hogy a kultikus előírásokat követte ő?
1: Ő neki ez kötelessége volt megtartani, Jézusnak. Tehát az Ószövetségnek is embere volt, ő természetesen számtalanszor elhangzik, hogy egy ébetűt sem módosít, nyilván magasabb rangra emeli, a hátteret jobban biztosítja, hogy nem pusztán a törvény, hanem a kegyelem, és a kegyelmet nyugodtan fordíthatjuk, nem túlzunk, nem tévesztünk el dolgokat, a kegyelmet fordíthatjuk szívnek, irgalmas szamaritánus, és lehetne még sok mindent felsorolni.
0: És akkor most a mai katolikus egyház is ezt a kultikus hagyományt követi, tehát, hogy nőket nem szentelnek pappá, és ez sokszor most már felvetődik a 21. században, hogy miért nem lehetnek a nők is papok a katolikus egyházban.
1: Ha dogmatikusan nézem, sok pápánál ez jogosan, tehát gondolkodási feladata volt a Szentatyának, és mindig úgy döntöttek, nyilván felelősen, hogy marad az a hagyomány, hogy csak férfiak a szentelnek pappá. Ugyanakkor Szent II. János Pálnak van egy csodálatos enciklikája, a Mulieris Dignitatem, aki még nem olvasta, gyorsan pótolja. Ebben ilyeneket olvasunk. Ha több hölgy lenne a Szentírás egzegétái között, jobban kibontakozna előttünk az isteni üzenet. Tehát ti, mondhatom így, más szemmel olvassátok a Szentírást. És mivel aránylag dömpingben férfiak a Szentírás tudósok, nincs senki, hogy kizárva, az természetes, azért szinte mondhatom, hogy egyoldalúbban bomlik ki a Szentírásnak a gazdagsága. Ez szó szerint olvasható ebben a gyönyörű enciklikában, Mulieris Dignitatem, a hölgyek méltóságáról. Mulier az asszony, ugye dignitás a méltóság, egy himnikusan szép körlevél. Ajánlom mindenkinek.
0: Köszönjük, atya, az ajánlást. Meg lesz a házi feladat.
1: Az aztán komoly.
0: Majd, ha bejön a rossz idő, és bekuckózunk
1: egy
0: jó könyvvel.
1: Ezt majd számunk
0: mondjuk
1: kérem.
0: Második János Pál enciklikáival.
1: Gyönyörű. De ez is gyönyörű közöttük, igen. Köszönöm szépen.
0: Jézus azt mondja az apostolainak és a tanítványainak a kiküldetés előtt, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Hát ez ma is aktuális.
1: Sajnos égetően. Sajnos égetően. És itt van az a feladat, hogy az egyház szervezésben, akár egy egyházközség életében is, ha bátrabban, nagyobb mértékben vennének részt hölgyek, akkor adott határig ez a nagy paphiány kompenzálható lenne. nagyon fontosnak tartom, és buzdítok mindenkit, hogy plébániák életében nemtől függetlenül mindenki komolyabb részt vállaljon, és akkor ez a nagyon nagy válság, hogy kevés a pap, ez enyhül valamennyit.
0: És nézzük egy kicsit a krisztusi tanítványságot. 2000 évvel ezelőtt is ugyanazt jelentette Krisztus tanítványának lenni, mint ma?
1: Az apostolság definícióját elolvashatjuk az apostolok cselekedeteiben.
0: Igen.
1: Hogyan választják meg Mátyást Júdás helyébe? Így szól a választási szempont. Olyat keresünk, akik a keresztelő János féle keresztségtől már jelen voltak közöttünk. Tehát az apostolság nem csak ige hirdetést jelent, hanem Jézussal egy életközösséget. És abból fakad egy hiteles hirdetés, akár nálam is. Tehát nem csak szövegelek, hanem
0: igen,
1: az én életközösségem, amennyire csak tudom megtenni, Jézussal van, és ez a tanítványság, ez az apostolság. Tehát két pólusú, és nem egy pólusú.
0: Mi ez a két pólus? Ismételve
1: nekünk. Együtt lenni Jézussal, életközösségben, igen, ő a legfontosabb nekem, és ezzel a hitellel tudok szólni róla. Különben fabotkát sem ér az egész. Uh-huh.

0: Mi fog ez a tendencia a katolikus egyházon belül, hogy sok az aratnivaló, és kevés a munkás?
1: Voltak még válságosabb időszakok is. Uh-huh. Mondjuk a török hódoltság Magyarországon.
0: Igen.
1: És túléltük.
0: Igen.
1: Hát megalapozottan van reményem, hogy javulni fog a helyzet.
0: Így legyen.
1: Köszönöm
0: szépen. Így legyen. Köszönjük, Atya, a gondolataidat a mai napi evangéliumról, és zenélünk egyet. A 27. Zsoltárt fogja megénekelni ez a dicsőítő dal. Épp úgy, mint az apostolok, félelem nélkül, Fearless a szám címe.

0: Folytatjuk a napindító magazint, és az elkövetkezendő pár percben, röpke fél órában az emberi boldogságról fogunk beszélgetni, a Mária Rádiónak ugyanis ez az október havi témája. A boldogság, mint az emberi kiteljesedés jele, mi az igazi boldogság ismérve, mi tudja ezt megadni az embernek. Erről fogunk beszélgetni Somogyiné dr. Peti Krisztinával, a Szapiencia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola pszichológiai tanszékének vezetőjével. Szép jó reggelt kívánunk, sok szeretettel üdvözlünk.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek.
2: Köszöntelek
1: jó
2: reggelt. Szeretettel.
0: Köszönjük szépen, hogy tegeződhetünk. Múltkor már beszéltünk, ugye voltunk már együtt az adásban a múltkor.
1: Igen, is. Igen, igen.
0: Köszönjük szépen, és akkor kezdjük, vágjunk is bele a témánkba. A Bibliában a 128. Zsoltár a boldogságról azt mondja, hogy boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útján jár. Na most ezt a boldogságot, hogy ezt miben találjuk meg, a pszichológia is nagyon keresi erre a választ. A pszichológia tudományát is nagyon foglalkoztatja, és különféle boldogságkutatásokat végeznek világszerte, hogy megfejtsék erre a kérdésre a választ. Mit mond nekünk, mit tanít nekünk a pszichológia arról, hogy mi a boldogság, mit teszi igazán boldoggá az embert? Erről mesélj nekünk egy kicsit, légy szíves.
1: A pszichológia sem jár már messze egyébként a Zsoltár üzenetétől, mert a sok-sok kutatás, amit említettél, felfedezte azt is, hogy aki Istent keresi, az boldogabb lesz, mint aki nem keresi Istent, vagy legalábbis van sok esélye arra, hogy boldog legyen, tehát hogy már idáig is eljutott a pszichológia. Valahol azt látom, hogy mintha kezdenék felfedezni a pszichológiai kutatások a keresztény tanításnak nagyon-nagyon-nagyon sok igazságát, és hát ez nagyon-nagyon jó, hogy itt összeérnek a szálak. Egyébként a pszichológiának az az ága foglalkozik boldogságkutatással, amit úgy hívunk, hogy pozitív pszichológia. Azért is pozitív pszichológia, mert azt keresi, azt kutatja a pszichológiának ez az ága, tényleg, hogy mitől leszünk jól, és például a boldogságot is nagyon sokszor szaknyelven jól létnek hívják, tehát nem egy ellel, mint a jó lét az anyagi, hanem a jól lét két ellel, ugye igazándiból a boldogságnak a szinonimája.
0: És amikor halljuk ezt a szót, hogy pozitivitás, legalábbis én többször találkoztam már vele, megjelenik ez is, hogy van ennek, túlzásba is tudjuk ezt vinni, hogy van ez a toxikus pozitivitás, ez a, hogy mindenben lássuk meg a jót, mindig legyünk optimisták, mindig legyünk happy-k, és hogy valahol akkor ez is tud minket tévútra vinni.
1: Nem is tudom, hogy hol kezdjünk bele ebbe a dologba, de hogyha már említetted ezt a pozitív gondolkodást, ez egy nagyon-nagyon fontos pillére annak, hogy jól legyünk, és hogy boldogok legyünk, és én azért azt gondolom, hogy ezt túlzásba nem lehet vinni. Pontosabban, ha hamisan gondolkodunk arról, hogy a világ milyen, és nem látjuk a realitásokat, az valóban nem tesz jót nekünk. Viszont három egymással nagyon rokon fogalom, amit említettél, a pozitív gondolkodás, ehhez kapcsolódva az optimizmus, és még ehhez kapcsolódva, és ezt megint nem egyházi irodalom, nem pszichológiai kutatások fogalmazzák így, hogy a hála nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy az ember boldog legyen. Ennek is van egy oka, hogy az agyunk hajlamos a negatívat észrevenni. Ez teljesen normális, és ez jól is van így, mert hogyha nem vennénk észre a rossz dolgokat, akkor kisebb esélyünk lenne az életben maradásra, tehát nyilván az állatvilágban is így van ez. Viszont az ember, hogyha állandóan a negatívumokra fókuszál, csak arra emlékszik, ami rossz, és csak azt vetíti előre a jövőben, ami várható negatívum lenne, akkor az valóban nagyon elrontja a kedvét, és nem fogja jól érezni magát. És pontosan ezért én inkább azt mondanám, hogy hogy vigyük csak túlzásba, vagy próbáljuk meg túlzásba vinni azt, hogy ellensúlyozzuk az agyunknak ezt a hajlamát, és tudatosan törekedjünk arra, hogy vegyük észre a jó dolgokat is. Tehát ez kell egy tényleg egy tudatosság, és egy önfegyelem, mert rengeteg jó is van a világban, meg az életünkben is, csak kevésbé vesszük észre. És ha már a hálásról is szót ejtettem, hogy ha már észrevesszük a jót, és hálásak is vagyunk érte, ez valami olyasmi, hogy köszönetet mondunk a jóért, amit kaptunk, vagy embereknek, vagy Istennek, akkor azért leszünk még boldogabbak, mert még jobban megnövekszik a pozitív látási képességünk, meg hozzá is kapcsolódunk más emberekhez. Mert az emberi kapcsolatok, a pozitív kapcsolatok ápolása is boldoggá tesz például. Erről is beszélhetünk, de igen, azért kérdezzetek.
0: Kérdezzünk. Tehát akkor azok alapján, amit elmondtál, a pszichológia is kezdi felfedezni azt, hogy a hitnek micsoda ereje van, és hogy a hívő emberek boldogabbak, elégedettebbek. A tudomány is erre jutott?
1: Van, sokkal nagyobb esélyük van az elégedettségre. Ebben a témában se tudunk teljesen belemenni, teljes mélységében, de azok a kutatások, amelyek kifejezetten a boldogságot célozzák, majdnem mind megemlíti azt, hogy a vallásgyakorlás a hit nagyobb eséllyel teszi boldoggá az embert. Ennek is rengeteg összetevője van, de az egyik összetevője, ami szintén egy alapfeltétele annak, hogy az ember jól legyen, hogy megtaláljuk az életünk értelmét. És hogyha az életünk értelmét önmagunkon kívül a transzcendensben találjuk meg, akkor boldogabbak leszünk, mert az embernek van egy transzcendens irányultsága is. Lehet az életünk értelme az is, hogy rengeteg pénzt keressünk, vagy beutazzuk a világot, de ezek külső célok. Azt vették észre a kutatók, hogy az ember akkor lesz jól, hogyha belülről vezérelt célok felé törekszik, és például a legmélyebb belülről vezérelt cél egy indíték az emberben azt, hogy megtalálja az élete értelmét. És hogyha ezt Istenben találjuk meg, az alkotóban, akkor az tényleg akkor vagyunk a helyünkön. Tehát ez az oka annak, hogy a hit, a vallásosság, a jól megélt vallásosság nagyobb boldogsággal jár együtt.
0: Ó, értem, értjük. Atya, elgondolkodtál?
2: Hát nagyon is.
0: Elgondolkodtál?
2: A múltkor gyönyörűen már érintettük ezt a kérdést a munkával kapcsolatban, hogy a sikerélmény, a teljesítmény, az értékesség tudat mennyire fontos, és arra kérlek egy kis matematikai feladattal, kedves Krisztina.
0: Ajaj!
2: Tehát a boldogság koordináta rendszerében kérlek, helyezd el a munkát, jó? Tehát, hogy hogyan látják a pszichológusok, hogy melyek esetleg a magasabb rangú boldogság források, mint a munka, hol kell vigyázni. Tehát erre kérnélek egy matematikai feladat.
1: Jó, hát akkor nem tudom, hogy matematikai fogalmakkal tudok-e válaszolni, de pszichológiai fogalmakkal igen.
0: Hát ugye, nem tudtad, mire vállalkozol.
2: Még jobb, Krisztina.
0: Mikor lupuszatjának elfogadtad az
2: csak
0: interjú
2: meghívást. Csak rosszalkodtam, tudod, rosszalkodtam.
1: Csak bátran. Itt is azzal kezdeném, hogy a boldogságunknak az esélye attól függ, hogy a munkát milyen motivációval végezzük, külső motivációval vagy belső motivációval. Ha a munkát csak azért végezzük, hogy sok pénzt keressünk, vagy egyáltalán pénzt keressünk, ez is egy teljesen jogos indoka a munkának, mert muszáj megélnünk. De ha a munkánkban nem tudunk találni semmilyen értelmet vagy értéket, akkor kevésbé lesz boldogító a munkánk. De még a legegyszerűbb, meg a legkényszeredett munkában is lehet találni olyan értelmet, amitől már boldogítani fog minket a munka. Amiket említettél, Lupusz, hogy az értékesség élmény, tehát a saját értékességünk élménye, vagy a teljesítmény sikere. Tehát a legegyszerűbb munkát is végezhetjük azzal a lelkülettel, hogy meglátjuk abban azt, hogy mi mégiscsak elvégeztük, jobb lett tőle a világ. És hát a munka életcélt is adhat, ezt azért ne felejtsük el, hogy nagyon-nagyon sok ember számára a munka jelenti a célt. És itt most megint elérkeztünk a boldogsághoz, megérkeztünk, mert boldogabbak azok az emberek, akiknek vannak életcéljaik. Ha valakinek semmilyen célja nincs, akkor nem lesz boldog. Tehát a munka nagyon jó erre, hogy életcélt adjon nekünk. Viszont azért itt is lehetne folytatni a kérdést, mert ha a munka lesz az egyetlen életcélunk, akkor nagyon-nagyon labilis lábakon áll a boldogságunk, és a pszichés stabilitásunk is veszélyeztetett. Mert hát pontosan tudja mindenki, hogy a munkánkat bármikor elveszíthetjük, elbocsáthatnak minket, megszűnhet a munkahelyünk, de ha egyik baj se történik meg, akkor előbb-utóbb megöregszünk, és nyugdíjba kell vonulnunk. És hogyha munka volt az egyetlen életcélunk, akkor a nyugdíjazás idején, erről már legutóbb is beszélgettünk, valahol egy összeomlás fog bekövetkezni. Tehát a boldog ember eléggé okos is ahhoz, hogy többféle életcélt állítson maga elé, és többféle életcélt kövessen. És itt azért egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy még azokban a helyzetekben is, például időskorban vagy betegség esetén, amikor már nem tudunk látványos célokat kitűzni, mert lehet, hogy már az ágyból sem tudunk kikelni, ott is nagyon-nagyon értékes és boldogító belső célokat találhat az ember. Mindig találhat belső célokat és értelmet az életének. Az is már egy belső cél, és attól is boldogabb lehet egy szenvedő ember, hogyha azt tűzi ki maga elé, hogy a nehéz helyzetet egyáltalán elviselje, vagy próbálja derűsen szemlélni a világot, még akkor is, hogyha nagyon nehéz helyzetben van. Ezek nagyon-nagyon fontos boldogságforrások, amelyek bennünk vannak, tehát nem kívül kell keresni a boldogságot, hanem saját magunkban.
0: Folytatni fogjuk a zeneszám után a boldogságunkról, a boldogság forrásainkról való beszélgetést. Most George Paul fog nekünk énekelni az ószövetségi Ruth történetéről, az ő hűségéről, kitartásáról, és arról, hogy ő hogyan találta meg egy vesztesség, egy krízis után a boldogságát. Következik Ruth dala.

0: Folytatjuk a napindító reggeli magazin műsorunkat Somogyiné dr. Petik Krisztinával, a Szapiencia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola Pszichológia Tanszékének a vezetőjével. Folytatjuk tovább a beszélgetést az emberi boldogságról. Ez a boldogság, a boldogság forrás, amit említettél az előző, a beszélgetésünk előző részében, hát ezt mondtad, hogy magunkban belül kell megtalálnunk elsősorban, mert ha csak a külső forrásokra támaszkodunk, akkor könnyen kihúzhatják a lábunk alól a talajt. Na most ez a boldogságra való képesség, hogy megtaláljuk magunkban ezt a belső boldogság forrást, ez egy velünk született képesség, vagy tanulnunk kell?
1: Mind a kettő.
0: Mind a kettő.
1: Hát, hogy az embernek ott van a képessége arra, hogy tudatosan figyeljen önmagára, a cselekedeteire, van egy felelőssége és lehetősége önmagát, az életét alakítani, vagy parlagon hagyni. Ugye egy kicsit így eszembe jut a talentumok példabeszéde is, hogy el is áshatjuk a talentumainkat, és kamatoztathatjuk is. Tehát például sok ember azért érzi magát boldogtalannak, mert nem teszi meg azokat a dolgokat, amelyektől boldog lehetne. És hogy melyek ezek a dolgok, ezekben már belekezdtünk, kicsit ugye arra helyeztem a fókuszt, hogy ne kívülről keressük, hanem belülről, akár a gondolkodásunkat változtassuk meg, figyeljünk a jóra, de van még egy csokor, ami a felelősségi körünkbe tartozik, amit vagy megteszünk, vagy nem, és ez a csokor boldogságfeltétel szinte egy az egybe megfelel Jézus tanításának. Mert a kapcsolatainkról van szó, a kapcsolataink ápolásáról. Három dolog jelenik meg a szakirodalomban, mint lehetséges boldogságforrás, ha megtesszük, és akkor itt most utalok arra, hogy ha megtesszük.
0: Ha megtesszük, igen.
1: A kapcsolataink ápolása, jó cselekedetek és a megbocsátás. Itt azért megint megkapaszkodhatunk, mert nem szentírás magyarázatról beszélek, hanem pszichológiáról, és itt teljesen egybeesik az egész. Tehát az ember annyira erősen kapcsolati lény, hogyha a kapcsolatait nem ápolja, akkor nem fogja jól érezni magát. És a kapcsolati tok ápolásának az egyik nagyon-nagyon jó módja az, hogy jót teszünk. Jót tenni jó, ugye ismerjük ezt a szlogent.
0: Igen, ismerjük, igen.
1: Mindenkinek jó, annak is jó, akivel a jót teszik, és annak is jó, aki a jót teszi. Ez is nyilván sikerélmény, a saját értékességünk tudatát is növeli, de ez egy mellékhatás. Inkább azért boldogít a jó cselekedet, mert építi a kapcsolatainkat. Ez egy nagyon-nagyon fontos tényező az életünkben. Van, akinek könnyebb a kapcsolatépítés, van, akinek nehezebb, de hogy a kapcsolat vágy belénk van teremtve, tehát az ember egy szeretetre teremtett lény. És hogy jön ide a megbocsátás, erről muszáj beszélnem, mert ugye ez megint a jézusi tanításnak egy alappillére, ez a megbocsátás, is még berzenkedni is szoktunk ellene, hogy hogyan gondolja, hogy mindenkinek bocsássunk meg.
0: Igen, 70-szer, 7-szer. Hányszor kell megbocsátanunk, mester? 70-szer, 7-szer, azaz mindig.
1: Bizonyám, és hát felfedezte a pszichológia is ennek a hihetetlen igazságát, a megbocsátás szükségességének az igazságát, és már megbocsátás terápiák is léteznek. Miért boldogít a megbocsátás, ha most csak a boldogság témáját ragadjuk ki? Azért, mert ha nem tudunk megbocsátani, akkor az a neheztelés, az a harag, az a keserűség, ami bennünk él, minket is tönkretesz, szó szerint is néha, tönkreteszi a szervezetünket, és hát tönkreteszi a kapcsolatainkat. Tehát a megbocsátani nem tudó ember, a gyűlölködő ember, a haragvó ember nem lesz egészséges sem, és boldog sem, és a kapcsolatai leépülnek. Tehát a pszichológia is felfedezte, hála Istennek Jézus után, hogy hogy nem létezhet emberi közösség megbocsátás nélkül, nem létezhetnek kapcsolatok megbocsátás nélkül, és a megbocsátani tudó emberek valóban boldogabbak, és hogy ez megint egy nagyon erősen fejlesztendő képesség, mert mindnyáján tudjuk, hogy egyáltalán nem könnyű feltétele a boldogságnak.
0: Bizony,
1: ezt
0: nem
1: is gyakorolni kell.
0: Hűha. És ezek a megbocsátás terápiák, ezek miből állnak? Ezt röviden el tudnád nekünk mondani? Ezt még nem hallottam, hogy van ilyen, hogy megbocsátás terápia.
1: Létezik, nyilván nem így szerepel a szakkönyvekben, bár vannak olyan szakkönyvek, amelyek le is írják, hogy amikor valakinek segítünk a megbocsátásban, mert ott van elakadása, ami megmérgezi az életét, akkor mi mindenre figyeljünk. Hogy mi mindenre figyeljünk, ezt egyénileg is szem előtt tarthatjuk. Nyilván a megbocsátás az nem egy olyan dolog, hogy eldöntöm, és akkor egyik pillanatra a másikra megtörténik. Van, hogy nagyon hosszú ideig, lehet, hogy évekig elhúzódó folyamat, mondjuk egy nagyon-nagyon súlyos sérelem esetén, vagy lehet, hogy egy életen át tartó küzdelem, hogy képesek legyünk megbocsátani. És az alapfeltétele, vagy a kiinduló feltétele a megbocsátás fogalmának, és ez Jézusnál is így van, meg a pszichológiában is így van, hogy a megbocsátás nem azt jelenti, hogy elnézem a bűnt, és legyintek egyet, és azt mondom, hogy nem történt semmi. Nem ez a megbocsátás. A kiindulási pont az, hogy elismerjük, hogy igenis történt egy sérelem. Lehet, hogy egy nagyon súlyos bűnt követtek el ellenünk. Nem a bűnnek a letagadását jelenti a megbocsátás, hanem azt, hogy igen, tudom, hogy egy óriási sérelemért, és mégis megpróbálok megszabadulni ennek a sérelemnek az összes káros hatásától. És ennek a megszabadulásnak a folyamatában például avval ő tud segíteni akár egy segítő, egy lelkivezető, vagy egy terapeuta, vagy saját magunk, hogy feldolgozzuk a történteket. Például megpróbáljuk végiggondolni azt, hogy az az ember, aki minket megbántott, miért tette, mi lehetett benne, mik az ő sérülései. Tehát egy picit ránézni a másik emberre is, arra a folyamatra, ami akkor történt, megérteni azt, hogy miért ért minket ez a sérelem. És utána kemény munkával dolgozni azon, hogy kívülre tegyük magunkon kívülre ezt a neheztelést, és valamiféle irgalommal tekintsük a másik emberre, akinek esetleg felfedezzük a törékenységét, ami miatt minket megbántott. Körülbelül ezek az alapelemei ennek a folyamatnak, ami persze nagyon-nagyon hosszú, és amikor az ember el tud jutni odáig a döntésig, hogy szeretnék megbocsátani, az érzelmeknek a lecsillapítása még pluszban egy nagyon-nagyon hosszú folyamat. De a szándék, én azt gondolom, hogy Jézus is a szándékot kéri tőlünk, hogy akarjunk dolgozni ezekkel a sérelmekkel, és akarjunk kiszabadulni belőlük. Tehát, hogy a pszichológia ezt nevezi megbocsátásnak, egy hosszú folyamat, egy hosszú küzdelem, hogy kiszabaduljunk a neheztelés köreiből.
0: Igen, így van. Nagyon mély gondolatok. Elhallgattunk itt Lupusz atyával is. Így van, Jézus is ezt kéri tőlünk, hogy így van, atya, hogy ahogy én irgalmas voltam hozzátok, és ahogyan a mennyei atyátok irgalmas hozzátok, ti is legyetek irgalmasak egymással. Úgyhogy ő is ezt kéri tőlünk, és a pszichológia is alátámasztja ezt, a tudomány is. Sajnos az időnk lejárt, ez egy kimeríthetetlen téma. Szerintem még erre visszatérhetünk majd, atya, valamikor. Ugye a megbocsájtás témaköre is, mint boldogság.
2: Nagyon fontosnak tartom. Abszolút fontosnak tartom.
0: Köszönjük szépen ezeket a gondolatokat Somogyiné dr. Peti Krisztinával, és akkor igyekszünk megszívlelni, hogy a boldogságunk egyik fő forrása az az, hogy meg tudjunk bocsájtani egymásnak. Jót cselekedjünk, és ápoljuk a kapcsolatainkat. Köszönjük szépen, és minden jót kívánunk a továbbiakban is.
2: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltál
1: szép
0: velünk.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, én is szép
0: viszont
1: napot.
0: Kívánunk, áldott szép napot kívánunk.
1: Köszönjük szépen.

0: írek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket, következzenek rövid hírperceink. Szervita nővérek jubileumát ünnepelték Győrben. Kihajtotta a Robin Hood című filmben is szereplő, illegálisan kivágott 200 éves fa. Leó pápa hétfőn este visszatért 4 napos franciaországi apostoli útjáról Rómába. Hálaadó szentmisében újította meg 25 évvel ezelőtt tett szerzetesi fogadalmát Óli Eszter Mária és Becsei Zsuzsanna Mária szervita nővér szeptember 26-án a győri Nagyboldogasszony székesegyházban adta hírül az egyházmegye. A szentmisét Veres András győri megyés püspök mutatta be. A jubileumi ünnepen jelen volt a szervita nővérek általános elöljárója, Simona Goretti anya is Firenzéből. A szervita nővérek sajátos feladata a fájdalmas anya tisztelete és megszerettetése. Az ifjúságot elsősorban a szegény és elhagyatott gyermekeket nevelik a keresztény életre. Egyházjogi státuszuk, pápai jogú női szerzetes intézmény. Elsődleges feladatuk a gyermekek, a fiatalok oktatása és nevelése, a világ számos legkülönbözőbb fokú iskolájában, az elhagyatott gyermekek teljes körű ellátása, idősek gondozása. Részt vesznek a hitoktatásban, otthoni betegápolásban is. Kihajtott Nagy-Britannia egyik leghíresebb juharfája, az 1991-es Robin Hood a tolvajok fejedelme című filmben is szereplő 200 éves Sycamore Gap-fa, amit 2023-ban illegálisan kivágtak, adta hírül hétfőn a bbc.com. A Hadrianus falánál nőtt hegyi juharfa tuskója új hajtásokat növesztett 3 évvel azután, hogy Daniel Graham és Adam Carruthers kivágta egy láncfűrésszel. A világhírű fa kivágása megdöbbenést és haragot váltott ki, a tetteseket tavaly több mint 4 éves börtönbüntetésre ítélték. Azóta a tuskót kerítéssel vették körül, és fellazították a talajt a gyökerek körül, így segítve a fa megmaradását. A juhar kivágása után a platánfákat országszerte közösségi csoportoknak és jótékonysági szervezeteknek adományozzák azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a természet fontosságára. A fát 2016-ban az év angol fájának is megválasztották. 14. Leó pápa szeptember 28-án este érkezett vissza franciaországi apostoli látogatásából Rómába, tudósít a Vatikáni Rádió. Macron, francia köztársasági elnök vett búcsút a pápától a Metzi katedrálisban hétfőn délután bemutatott záró szentmiséje után. A hagyományoknak megfelelően Leó pápa a feljegyzeti sajtókonferencia keretében válaszolt az újságíró kérdéseire a hazafelé tartó repülőúton. A Szentatya táviratot küldött Emmanuel Macron francia elnöknek a repülőgép feljegyzetéről hétfőn este, amelyben megköszönte a meghívást az apostoli látogatásra, és köszönetet mondott az ott léte során kapott nagylelkű vendégszeretetért. Olaszországi légtérbe érve a pápa táviratot küldött Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknek is, amelyben szívből jövő üdvözletét fejezte ki, és biztosította az olasz államelnököt állandó imáiról szeretett olasz nemzetéért. Kedves hallgatóink, eddig tartottak a Mária Rádió rövid hírei. Köszönjük, hogy ma is a Mária Rádiót választották, a tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovásné pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, ami ennek csak szeretnék.

0: híreink után Katona István püspökatya összeállítása következik a napszentjéről.
1: Lizieui Kis Szent Teréz Szűz 1873. január 2-án született, Lizieuben halt meg 1897. szeptember 30-án. 24 évet élt. A szentek élete Kis Szent Teréznek hívja, hogy meg tudjuk különböztetni Avilai Nagy Szent Teréztől. Teljes neve így hangzik, amit a rendben kapott, a gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Teréz. Ám ez a kicsi Teréz úgy akarta szeretni Jézust, ahogyan még senki sem szerette, ahogyan még soha nem szerették, és úgy bízta rá magát a Jóistenre, az ő kezére, mint egy labda. Életéről kevés külső és nagy esemény árulkodik. Amit tudunk, az is az Egy lélek története című írásából ered, valamint nővértársainak elbeszéléséből ismerhetünk. Viszont nincs még egy olyan mai modern szentünk, akinek tisztelete annyira elterjedt volna az egész világon, mint az övé. 47 hiteles fényképünk maradt róla. Ez ritka a szentek történetében. Pedig amikor 24 éves korában egy csendes őszi estén meghalt, nővértársai el sem tudták képzelni, hogy mit is írjanak a gyászjelentésben. Élete igencsak rövid volt. Mint hallottuk, 24 évet élt. Nem vitt véghez nagy dolgokat. Túlságosan is egyszerű lélek volt. Csak a rend szabályait tartotta be, de azokat hűségesen. Végül is a főnöknő döntésére kiadták önéletrajzát, amelyet felettesei parancsára írogatott. Azóta ma már több mint 38 nyelvre fordították le, és a lelki irodalom örök értékű gyöngyszeme ez a mű. Mélyen vallásos szülő 9. gyermekeként látta meg a napvilágot. Mindössze 4 éves volt, amikor meghalt az édesanyja, ezért az édesapa 5 lányával, 4 fia picikorban meghalt, tehát 5 lányával átköltözött Lizieube. Itt éltek közösen sógorával, Izidor gyógyszerésszel és családjával. Már 3 éves korában megmutatkozott, hogy nem mindennapi lélek lakik Terézben. Volt egy rózsafűzérszerű lánca, amelyen a kisgyermek számolgatta napi kis áldozatait, és minden este édesanyjához vitte, hogy megvizsgálja. Sose panaszkodott, ha társai elvettek tőle valamit. Ekkor születhetett meg később híressé vált mondása, semmit sem tagadok meg Jézustól. 1881. októberében kezdett iskolába járni a bentés nővérekhez. 1883-ban, ekkor 10 éves volt, március 25-én súlyosan megbetegedett. Pünkösd ünnepén megjelent neki a szűzanya, rámosolygott és meggyógyította. Gyógyulása után fölkelt az ágyában, és így szólt: kértem az én mennyei anyámat, legyen irgalmas hozzám. A szobor hirtelen megelevenedett. Az Isten anyja olyan szép volt, közel jött hozzám, és rám mosolygott. Ez édesapjának és testvéreinek mondta el, akik ugyanabban az órában a szűzanyához könyörögtek Teréz gyógyulásáért. A következő évben elérte szíve vágyát, és első áldozó lett. Első áldozásának évfordulójától közel másfél évig súlyos lelkiismereti kétségek kínozták, amelyektől 1886. októberében szabadult meg. A kolostor utáni vágyát egyre jobban fokozta két idősebb nővérének, Paulinának és Máriának a Kármelbe történő belépése. Egy év múlva, 1887 pünkösdjén édesapja beleegyezett, hogy kisleánya, akit kiskirálynőjének hívott, belépjen a karmelitákhoz. Ám a gyógyszerész nagybácsi és a püspök, aki a karmeliták felettese volt, határozottan megtiltotta a belépést. Túl fiatal volt még Teréz. Ám egy római zarándoklat alkalmával a bátor Teréz odaszaladt 13. Leó pápa lábaihoz, és tőle kérte az engedélyt. Ha akkor nem is, de azon év apró szentek napján megjött a pápai engedély. A kolostor püspöke is engedélyt adott a kolostorba a lépésre. 1888. május 9-én lépte át a Liziói Kármel kapuját, amelyet többé nem hagyott el. Életrajzában így ír erről, Teréz, illúzióim egyáltalán nem voltak. Olyannak találtam a szerzetesi életet, mint amilyennek elképzeltem. És egy nagyon szép kijelentése, azért jöttem, hogy megmentsem a lelkeket, és imádkozzam a papokért. Itt Ágnes nővér mellé osztották be, együtt mostak. Ezen kívül egy lépcsőt és a hálótermet kellett kisepernie nap mint nap. Érdekes a napi programja is. 6,5 óra zsolozsma és elmélkedés. 5 óra fizikai munka. 2 óra közös foglalkozás. 2 óra egyéni foglalkozás. 1/2 óra oktatás a novíciák mesternőjétől. Összesen 1,75 óra étkezési idő, 6-7 óra éjszakai pihenés. Kolostori élete látszólag a szürke hétköznapok szakadatlan sora volt, amelyek alatt nem tett ugyan nagy dolgokat, de hűséges volt mindig, a legkisebb dolgokban is Istenhez. A kis dolgokat tette érdemszerzővé Isten előtt. Így lett azután az úgynevezett kis út nagy szentje, hogy mindannyiunknak örök példakép lehessen a szentévállás útján. Kolostori életének első 5 évében sokat szenvedett a magánytól. Szeretetre vágyó, árva kisleány volt. Gyóntató atya vigasztalta, hogy ne féljen, mert nincs halálos bűne. Őt nagyon szereti a jóisten. Nagy lelki szárazság kerítette hatalmába. Teréz azonban minden szenvedést természet fölötti örömmel fogadott el a jóistentől. 1889. január 10-én magára ölthette a szerzetesi ruhát, és a családi neve mellé a gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett rendi nevet kapta. E nagy ünnepen ott lehetett édesapja is. Ünnepélyes fogadalma előestéjén kegyetlen kísértés lepte meg. Vajon elhatározása nem egy rettenetes öncsalás? A főnöknő megnyugtatta. 1890. szeptember 8-án kézzel írott fogadalmi szövegében Jézustól a szív és a test vértanúságát kérte. Tanítsa meg arra, hogy mit jelent az ő menyasszonyának lenni. Lassanként megkapta az akkor még gyógyíthatatlan tüdőbajt, amely Jézus csodálatos kis menyasszonyának csak 9 évet adott. Testi és lelki keresztjeit Jézussal egyesülten hordozta. Imádkozik, dolgozik, énekel, mosolyog, verseket ír. A kis Jézus labdájának nevezi magát, akit akár el is dobhat, ha úgy tartja kedve. Liziói Szent Teréz életrajzának ismertetését október 3-án folytatom.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat, a most bekapcsolódottakat. Folytatjuk a napindító magazint.
1: Farkas István piarista lúpuszatya.
0: Így van, Farkas István lúpuszatyával és Szabó Ildikóval. Az elkövetkezendő pár percben a témánk a ferences jubileumi emlékév lesz, Szent Ferenc halálának a 800. évfordulója alkalmából. Ugye Szent Ferenc 1226. október 3-án hagyta el ezt a földi világot, azaz 800 évvel ezelőtt, és a katolikus egyház őrá emlékezik a 800. évfordulója alkalmából. Úgyhogy most kicsit erről a szentről, erről a rendkívüli, középkori, olaszországi szentről fogunk beszélgetni lúpuszatyával, illetve arról, hogy ez a jubileumi emlékév milyen különleges ajándékot és lehetőséget tartogat az emberek számára. Hát pár szót szólnék Assisi Szent Ferencről, egy kis háttér információt az ő életéről. 1182-ben látta meg a napvilágot Giovanni Bernardo Re néven, és egy jómódú kereskedő családba született, textilkereskedő volt az édesapja, és Szent Ferenc, mielőtt Szent Ferenc lett volna, bizony eléggé kicsapongó, léha, könnyelmű életet élő ifjúként élte a gondtalan életét, aztán egyszer utolérte őt egy súlyos betegség, és ebből felgyógyulva változott meg teljesen az élete. Azután hagyott fel a korábbi könnyelmű, duhaj életformájával, és minden idejét a betegek ápolására, a prédikálásra, az evangélium hirdetésre és az elesettek gyámolítására fordította. Később élete során minden örökölt vagyonát eladta, evangéliumi szegénységben élt, prédikált, és az egész országot, egész Olaszországot bejárta, és bűnbánatot hirdetett. 1226. október 3-án hagyta itt a földi világot, 44 évet élt, 44 évet töltött itt a földön, viszont egy maradandó, gyönyörű szép életművet hagyott maga után. Ő alapította meg a ferences szerzetesrendet, valamint a női rend szerzetes ágát, a Clarissa rendet is. Hát, atya, az ő életpéldája, Szent Ferenc életpéldája, életműve mit tanít nekünk? Mondj, pár szempontot emelj ki nekünk róla, kérlek.
1: Ha Szent Ferencre gondolunk, akkor elszégyeljük magunkat. Én is. Hogy radikálisan élhető az evangélium. Mi megalkuszunk. Egy kis alku itt, egy kis alku ott. És ettől búskomorrá válunk. Elveszítjük emberi méltóságunkat is sokszor, önbecsülésünket is elveszítjük, és Szent Ferencnek amíg forog a föld, az üzenete az, hogy 100%-osan élhető az evangélium. Szegénységben, szelítségben, és így tovább. Ez az első pont. A második pont, hogy mindennek fundamentuma a szegénység. A 8 boldogságot ő úgy kötötte össze, hogy ha birtokom van, azt meg kell védeni, akár hadsereggel, fegyverrel. Tehát már nem lehetek szelíd. És végig sorolja gyönyörűen, hogy ha 8 boldogságból egyet is eldobok, a többi 7 is sérül. Van az erényeknek egy csodálatos himnusza, érdemes megkeresni az interneten. Tehát ezek a legfontosabb mondani valói, és végezetül még egy dolog, a természet közelsége. A teológusok gyorsan átugorják az eredeti áltatlanságnak a korszakát. Nem tudjuk, milyen hosszú volt. Isten ott sétált a paradicsomfái között. aztán jön a bűnbeesés, megváltás, és így tovább. És ha valaki a természethez visszatalál, akkor a teremtő Istenhez talált vissza. Mert a teremtett világ romlatlan. És ha végigolvassuk a naphimnuszt, a naptestvér, holdnővér, szélöcsénk, vízhugunk, és így tovább, bár csak ilyen lenne a kapcsolatunk a természettel, és ha az ember a természettől elszakad, Istentől is elszakad.
0: Igen, a naphimnuszban ő megszemélyesítette a természeti elemeket, a napot, a holdat, a csillagokat, a vizet, a tüzet, a szelet, még a halált is.
1: Hogyne, Sorella Morte.
0: Sorella Morte.
1: Még becézi is, hogy Sorella nővérke.
0: Igen, a halál nővér.
1: És ez a testvériség, amiről szóltál, szintén a szegénységből fakad. Tehát ha én kiaknázom, tönkre teszem a természetet, akkor megszűnt a testvériség. Ha pedig beérem annyival, hogy ő mondja, mint az ég madarai, néhány bogyócskával és néhány csöpp vízzel, akkor a természet az hozzám simul, valahogy ugyanúgy, ahogy hozzá simult Szent Ferenchez a gubbiói farkas. Tehát annak az alapja, hogy a testvérem legyen, akár egy ragadozó farkas is többek között, vagy bármi egyéb, a szegénységet kell vállalnom, hogy nem birtoklom, nem tönkreteszem, nem kihasználom, hanem testvérként szeretem a teljes teremtett világot.
0: Igen. Szent Ferenc, ahogy én is az életrajzát olvastam, és a szegénységhez ragaszkodott, ahhoz, hogy semmi nem az övé, sem anyagi, sem szellemi értelemben. Tehát például a naphimnuszt is a rendtársaival közösen írta, hogy az egy közös alkotás, tehát úgy maradt fenn, hogy Szent Ferenc alkotása, ő írta a naphimnuszt, de valójában rendtársaival közösen hozták létre, és hogy ő mindig ebben a szellemiségben élt, hogy semmi nem az ővé, nem magát tolta előtérbe, hanem mindig a testvériséget hirdette a ferences renden belül is, hogy egy közösség vagyunk, egy szövetség vagyunk, amiben mindenki adja bele a magáét.
1: És az a csodálatos, hogyha a szegénységet minél komolyabban veszem, annál jobban megtapasztalom a gondviselést. Hát ha mindent megszerzek magamnak, hát akkor Isten a sarokba állíthatott. Ha pedig rábízom magam, hogy emberek jósága juttat ma, egy szelet kenyeret holnap nem juttat, és fog juttatni. Ha pedig nem juttat, akkor beérem azzal, hogy ma éhezek. Tehát a szegénységre vezethető minden vissza, és megdöbbentő volt a pápai jóváhagyás, a rendjének a jóváhagyása. Komoly viták voltak egy feudális egyházban, hogy egy kemény ellenpont lesz ez a szent közösség, és akkor valamelyik bíboros azt mondta a tanácskozáson, hogy nehogy már megtiltsuk ezt a rendszert, vagy új gyönyörű szellemiséget, mert akkor szembe mennénk a Jézussal, hogy nem élhető az evangélium radikálisan. Ez ott cseng a fülemben mindig, hogy megalkuvás nélkül követni az evangéliumot.
0: Igen, így van. És Szent Ferenc épp ezért, amiket az előbb elsoroltál, hogy mennyire tisztelte a természetet, a teremtett világot, az állatokat, mennyire testvéri egyetértésben élt a ferences rend tagjaival is, ahogy viszonyult a betegekhez, az elesettekhez, és épp ezért őt Szent Ferenc a környezetvédők, védőszentje is, a családoké, a kereskedőké, mivel kereskedő családból származott, valamint Olaszországnak is ő a védőszentje, és az állatok világnapját is az ő emléknapján, október 4-én tartják.
1: Hogyne.
0: És korabeli források szerint Szent Ferenc nem csak nagyon szerette az állatokat, hanem értett is a nyelvükön, és tudott rájuk hatni, tudott velük beszélgetni. Tehát egy nagyon különleges ember volt, nagyon különleges szent volt Szent Ferenc.
1: Az állatokhoz még egy szót hozzáfűznék, hogy jól ismerjük, hogy az első Betlehemet ő állította föl. Azóta van Betlehem, hogy lássuk, hogy mi történt karácsonykor. Ott voltak az állatok dicsőíteni a közénk eljött Istent. Tehát állatokkal ez a szoros kapcsolat, hogy társaink a Jézus születésekor az ő köszöntésében. Gyönyörű ez a valóság. Grecsóban volt az első Betlehem fölállítva.
0: Hogy az ő nevéhez fűződik.
1: Igen, ő találta ki a szabadi, ő találta föl.
0: Az első Betlehem felállítása.
1: Pontosan Grecsóban.
0: És ott is szerepet kapnak az állatok.
1: Élő állatok.
0: Élő állatokkal. Élő állatokkal.
1: El kell gyerekeket képzelni, a falu gyerekeit el kell, mennek oda, és
0: Ott a szamár. Egyszerre mondtuk, ott a szamár,
1: a bárány. Csak ennyire, csak állatok közelségét így megélte,
0: hogy
1: együtt imádjuk az Istent.
0: Így van. Tehát éppen nem véletlenül tették az állatok világnapját is, vagy ünneplik az állatok világnapját október 4-én Szent Ferenc emléknapján. És atya, említsünk most meg pár szót a Assisi Szent Ferenc kapcsán, az Assisi kegyelemről, vagy más néven Assisi bűnbocsánatról, amit Szent Ferenc alapított. Ennek az az eredete, hogy Szent Ferenc

0: És most ebben az emlékévben, azaz 2026-ban is, a 800. évfordulóján, 14. Leó pápa rendelése szerint a ferences templomokban, valamint az Assisi Szent Ferencnek szentelt istentiszteleti helyeken 2027. január 10-éig teljes bűnbocsánat, teljes búcsú nyerhető. Mit jelent ez, atya?
1: Nagyon fontos tisztázni, hogy beárnyékolja a búcsú fogalmát, a búcsú cédula. Határozottan visszaélés volt a búcsú cédula. De nem szabad innen nézni a búcsúra. A búcsú azt jelenti, a teológiai értelemben, hogy Isten a bűnökhöz kötődő büntetésünket elengedi. És ezért, tehát ha valakiért imádkozunk, akkor ez a közben járó imádság segít abban, hogy kedvesebb legyen a másik az Isten előtt. Ez a búcsú. Na most a teljes búcsú, úgy tanítottam ezt hittanórákon is, hogyha az ember meghal a teljes búcsú állapotában, akkor a vonatja a mennyország felé nem fog megállni a tisztító tűz feltételes megállónál. Tehát nem szorul rá arra, hogy még tisztuljon valamitől, mert a teljes búcsú állapotában azonnal a mennyországba jut be. A másik eset, hogyha valaki a tisztító tűzben szenved, és fölajánlunk érte, amiket felsoroltál, olyan tetteket, imádságokat, hogy a teljes búcsút valakiért fölajánljuk, akkor kiszabadul a tisztító tűz szenvedéseiből. Tehát ez a búcsú egy valóságos érték, a közben járás van benne, a tisztító tűznek a komolysága, és hogy mielőbb valaki Isten elé jusson. Ez a búcsú.
0: És mik ennek a búcsú elnyerésének a feltételei?
1: A javarészét már elmondtad. Tehát van egy egyetemes, nem szent évhez kötött rendszer, hogy bármely templomban, a búcsú napján, mondjuk egy Szent Mihály templomban, Szent Mihály napján, és így tovább, vagy Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, ahol búcsú van, ott elnyerhető a teljes búcsú. És a 2026-os évre, ahogy mondtad, ki lett terjesztve az összes ferences templomra, bármely szentmisére, hogy teljes búcsú nyerhető. Ez a teljes pontos válasz.
0: Tehát egész évben.
1: Egész évben, 26-os naptár évben, igen. Igen.
0: Igen, és hogy gyakorlatilag mit kell tennünk, tehát az első lépése, hogy bármelyik ferences templomban még idén, vagy 2027. január 10-éig őszinte bűnbánatot gyakorlunk, elmegyünk és Szent Jónást végzünk, részt veszünk a bűnbánat szentségében, tehát először Szent Jónást kell végezni, utána részt venni egy szentmisén, a szentmisén.
1: Azon áldozni.
0: És áldozni.
1: Hogy ne, igen, pontosan így van.
0: Aztán az imádságokat a Szentatya, a pápa szándékára, ami általában egy Mi Atyánk, egy Üdvözlégy és egy Hiszekedj elmondása. És a negyedik feltétel pedig a bűnnel való szakítás, a teljes belső elhatárolódás minden bűntől, még a bocsánatos bűnöktől is.
1: Hogy ne, pontosan így van.
0: Úgyhogy a kedves híveknek is ez egy jó hír, hogy idén ez a teljes búcsú, ez a teljes bűnbocsánat ezáltal elnyerhető, úgyhogy ha tehetik, éljenek ezzel a nagyszerű lehetőséggel, ezzel a különleges kegyelemmel, amit Szent Ferenc esdekelt ki nekünk.
1: Így sugárzik 800 év után is ez, ránk ez a kegyelem, nagyon fontos.
0: Igen, igen. Most pedig adásunk végéhez értünk, a napindítónk végéhez értünk. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, és reméljük, hogy egy kis útravalót is kaptak a műsor során, amit elvihetnek magukkal. Köszönjük a figyelmüket, és áldott szép napot kívánunk önöknek.
1: Isten áldását kívánom én is.
0: Minden jót, Isten áldása legyen önökkel.
2: Conmigo, 1, 2, 3, 4, hey!

0: Otthon a családban. Nemes egyszerűséggel. A történelmi családokról napjainkban.
1: Üdvözlöm Önöket, Ridder Lórán vagyok. Ez itt a Nemes egyszerűséggel a Mária Rádióban. Ezzel a műsorral nem kisebb feladatra vállalkozunk, mint hogy közelebb hozzuk Önökhöz történelmi családok mindennapjait. Mai vendégünk Kripcsei Anderson nemüke, író, költő és organoművész, aki évtizedek óta él Svédországban, de szívével és szavaival sosem hagyta el a magyar táj feszültségeit és szépségeit. Most egy különleges alkalom hozta őt haza, legújabb Cancer című novellás kötete jelent meg, és ennek a könyvben mutatóknak köszönhető, hogy műsorunk felvételekor már hosszabb ideje itt Magyarországon tartózkodik. Egy olyan világba kalandozunk ma vele, ahol a valóság egyre inkább a virtuális térbe költözik, és ahol a technológia gyorsasága sokszor elnyomja a lélek halk szavát. Isten hozott nálunk Emőke.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, örülök, hogy itt lehetek.
1: Évtizedek óta Svédországban élsz. Magyarországról indultál el annak idején, vagy a gyökereid ellenére már Skandináviában születtél?
2: Nem, én nem Skandináviában születtem, hanem Budapesten, rettentő régen. Elmentem Svédországba, és ott is maradtam. Orgona művészetet akartam ott tanulni, de akkoriban még ez elég bonyolult volt, tehát én Magyarországtól illegálisan maradtam távol, még akkor, ez még a pont 1990 előtt volt, és mivel ott megismerkedtem a férjemmel, aki egyébként evangélikus lelkész, így Svédországban maradtam, és akkor született egy fiunk, aki magyarul-svédül ugyanúgy beszél, és ugyanúgy magyar, mint svéd. Én pedig orgonistaként dolgoztam ott hosszú ideig, bár közben elmentem még előtte Franciaországba is orgona művészetet tanulni, de az írással ez mind párhuzamosan ment, tehát én már gimnazista korom óta írok gyakorlatilag, és a Párizsi Magyar Műhelynél kezdtem annó publikálni. Hát körülbelül ez Dióhéjban, de én jövök-megyek Magyarország között, tehát az én generációm számára, meg az én helyzetemben ez ma már természetes, hogy az ember három térben létezik, Svédország, Magyarország és a digitális tér, ezek között próbál az ember lavírozni.
1: Picit maradva még így a svédországi kiköltözésednél, mi volt az a legnagyobb kulturális vagy nyelvi sok, amivel a család vagy személyes szinten meg kellett küzdened? Mennyire volt nehéz kialakítani az ottani mindennapjaidat?
2: Hát tulajdonképpen máig sem sikerült, mert az, ami Magyarországon megvan, az nincs meg Svédországban, és ami Svédországban megvan, az nincs meg itt. Tehát a két ország kiválóan kiegészíti egymást, de hogy egy példát említsek, Svédországban nem lehet olyan mély, közeli emberi kapcsolatokat, barátságokat kiépíteni, mint Magyarországon, tehát egész egyszerűen emberibb Magyarország, viszont Svédországban gyönyörű a természet, és sok mindenhez a svédek igen pragmatikusan állnak hozzá, ami hasznos lehet a hétköznapokban, és kompromisszumra készebbek, és mondjuk ezen a téren én elég sokat tanultam tőlük, tehát nem kell mindig a konfliktusokat végsőkig kiélezni, hanem egy mindenki számára elfogadható kompromisszummal néha többet érünk, mint azzal, hogyha egymásnak esünk.
1: Említetted, hogy a fiad ugyanúgy svéd, mint magyar. A családodban mennyire van jelen a magyar nyelv, illetőleg a hazai tradíció kelet, illetőleg sikerült-e valami pici olyan rituálé, tehát ültetned a mindennapjaidba, vagy az ünnepjeidbe, ami Magyarországról mentettél át?
2: Hát nálunk ez folyamatosan jelen van, a svéd és a magyar is. Én a fiammal csak magyarul beszélek, sőt, néha a férjem is magyarul kapcsolódik be, mert valamilyen szinten ő is tud magyarul. Nem is tudom, számomra ez a természetes, illetve számunkra ez a természetes. Ha mondjuk csak a karácsonyt említem, a halászlé ugyanúgy elengedhetetlen része az ünnepi vacsorának, mint a svéd asztalról jól ismert fogások. Úgyhogy nálunk ez nem is kérdés az, hogy egybe folynak körülbelül ezek a dolgok, hogy svéd vagy magyar szokások.
1: akkor lassan rá is. Kanyarodunk a beszélgetésünk apropójára, ugye említettem a új novellás kötetedet, a Cancelt. Ez tulajdonképpen, ha mondhatom, akkor az elidegenedésről, a virtuális térbe költöző valóságról szól. Mennyire inspirált ezeket az írásokat ez a kettős látásmód, amit a svédországi és a magyarországi tapasztalataid adtak neked?
2: Az anyag, a kötet anyaga, inspirációs forrása természetes, mint minden írónál, a saját élete, környezete valamilyen módon, de vannak írók, akik a saját életüket írják meg, közvetve valahol én is, de én nem olyan történeteket írok, amelyek rólam szólnak, hanem jelenségeket figyelek meg magam körül, legyen az svéd, legyen az magyar, teljesen mindegy, olyan jelenségekre szeretném fölhívni a figyelmet, történeteken és kitalált, vagy pedig inspirált, valaki által inspirált főhősökön keresztül, amelyek a mindennapjainkat áthatják. És az, ami ma nagyon szembetűnő, hogy az életünket mindent úgy kell csinálnunk, mint annak előtte, vagy próbálni úgy csinálni, de a világ körülöttünk nagyon megváltozott, mert a digitális, virtuális valóság, a digitális tér, a mesterséges intelligencia megjelent, és ez óhatatlanul is átformálja látásmódunkat. Na most ez a látásmód, ha akarjuk, ha nem, már benne van az életünkben, és én ezeken keresztül próbálom megragadni a világot.
1: Íróként te hogyan látod, a digitális világ ridegsége képes arra, hogy apránként mégis elnyerje, vagy felszámolja azt, ami a leginkább emberi bennünk?
2: Ennek a cancel szónak azért ám kettős jelentése van. Valóban jelen van az úgynevezett cancel culture, ami tulajdonképpen arról szól, öncenzúráról, vélemények, nézetek, célirányos törléséről, beszűkítéséről, a digitális térben valakit pelengérre állítunk, tulajdonképpen elhallgattatunk, ez egy digitális halálos ítélet. Tehát valahol törli az adott embert a digitális térből. De ez a cancel nem erre vonatkozik, a cancel culture-re, hanem a novellák arról szólnak, hogy az életünkben, a világban nagyon sok negatív jelenséget figyelhetünk meg, és fölmerül a kérdés, hogy milyen jó lenne, ha ezeket a negatív tendenciákat a háborútól kezdve az emberek éhezésén keresztül, azáltal, hogy a digitális térben elmagányosodunk, stb. Tehát ilyen negatív jelenségeket milyen jó lenne, ha ugyanúgy csak egy gombnyomással törölni lehetne. De arról is szól, hogy egyetlen gombnyomással akár az egész világot is eltörölhetnénk manapság. Tehát ez egy kettős jelentés, és inkább erre utal ez a cancel szó, az utolsó novellának a végszava körülbelül, hogy nyomjuk le már azt a cancel gombot, mert már elég volt ebből a sok sületlenségből kb. Az utolsó novellának az a címe, hogy Cipoe, és az sem nem cipő, sem nem cipó, hanem egy graffiti, amit mindenütt láthatunk a falakon, ilyen nyaktörő helyekre kiírva. És ez a novella egy graffiti művésznek a szemével láttatja világot. Ez egy dadaista novella. A dadaizmusról azt kell tudni, hogy az első világháború környékén kialakult művészeti irányzat, és a dadaisták Czára Ball és a Kabaré Voltaire művészei úgy tiltakoztak az egyre kaotikusabb világ ellen, az első világháború és az öldöklés ellen, a megbillent egyensúly ellen, ez egyfajta tiltakozás volt, hogy azt mondták, hogy ha a világ értelmetlen és kaotikus, akkor mi kaotikus művészettel fogunk reagálni erre, és olyan dolgokat adtak elő, olyan dolgokat írtak, amelyek teljesen megdöbbentették az embereket, mert látszólag értelmetlenek voltak. De azt mondták, hogy ha a világ értelmetlen, akkor mi is értelmetlen dolgokkal válaszolunk. Na most ez a novella egy kicsit erre hajaz, és azért végződik úgy, ami aztán a kötetnek a címadója is lett, hogy Cancel, hogy nyomjuk már le a cancel gombot, igen, de kérdés, hogy ha lenyomjuk, akkor mi történik? Az, hogy azt, ami negatív, azt töröljük-e el, vagy pedig gyakorlatilag az egész világot magunk körül kiírtjuk?
1: Majd erre még vissza is térünk. Előtte még hadd kérdezzem meg, hogy ezt a kötetedet kinek ajánlod inkább, hát a mi generációnknak, ugye hát most nem, boomereknél ugye az én fiatalabbak vagyunk, vagy pedig már az E-generációnak?
2: Mindenkinek ajánlom, mert hogy a főhősök igen változatosak benne, és egyes szám első személyben beszélnek. Vannak benne az E-generációs főhősök szép számmal, például a Sehol senki című novelláé, vagy a Citromsárga és Azurkék, valamint a Dev című novelláé, vagy említsük a Mizerére Nobis című novellát. Ezek Z-generációs hősökét most Egerben és Békés Csabán pont Z meg Alfa generációs fiatalokkal találkoztam.
1: Most már van az Alfa generáció.
2: Igen, és ők nagyszerűen értették és vették a lapot, mert hogy ezekben a novellákban olyan nyelvezetet is használok tudatosan, amelyet ők értenek, amely eltér a mi nyelvezetünktől, de vannak 40-esek is a könyvben, mint például a Férfi maradok, vagy a Plastika című novella hősei, de van egy 85 éves főhős is, a Kezdet évei című novellának a főhőse, aki egy holokauszt túlélő, és ő olyan kérdéseken gondolkodik, hogy élet és halál, hol van a határ az élet és a halál között, vajon ő él, vagy már meghalt, tehát ilyen novella is van a kötetben.
1: Hogy mondtad is meg, hogy néztem a könyvbemutatód, hogy hol tart, könyvbemutatóidat, hogy hol tartottad. Jól mutatja, hogy az E-generáció nyelvét ezt nagyon jól ismered, találkozva az illetőleg az Alfa generációval. Hogyan látod, hogy ez a mostani technológiai robbanás, a mesterséges intelligenciának a ugrásszerű, vagy hát exponenciális növekedése számukra bezártságot okoz, vagy pedig egyfajta szabadságot?
2: Az én fiam is Z-generációs, és le tudom mérni, tehát ő viszont elég tudatosan gondolkodik, és tudja azt, tehát az Z-generáció úgymond már őket már digitális benszülötteknek szokták nevezni, gyakorlatilag mobiltelefonnal a kezükben születtek. Érdekes viszont, hogy náluk jelen van ez az érték alapú gondolkodás, igenis, mert érdekli őket, mit tudom én, a klímaválság, vagy az igazságosság, vagy a mentális egészség problematikája, tehát igen, céltudatosan gondolkodnak, de van egy pragmatikus karrier felfogásuk is például, miért is kellene egy mókuskerékbe leélni az életemet. Ez fölvetődik minden Z-generációsban, hogy nem boldogít maga a munka, és ők olyan munkát szeretnének végezni, ahol, ami érdekli őket, korrekt bánásmódban részesülnek, rugalmas helyek, ezek a munkahelyek, tehát idézőjelbe téve válogatósak, de szerintem teljesen igazuk van, mert egyáltalán nem adott az, hogy a világ végtelenségig a növekedés elvű gazdaság mentén haladjon, és gyakorlatilag egy elég szűk, maroknyi elit az, amelyik hasznot húz ebből, és egyre gyorsabban pörgetjük a mókus kereket csak azért, hogy nekik minél több profitjuk legyen, és ezt a mesterséges intelligencia is fölgyorsítja. Na most az E-generáció tényleg az online térben él, és azt lehet mondani, hogy nagyon nehezen tudnak valós közösségekbe betagozódni, nehéz nekik. Nincs olyan hely, ahol természetesen kialakulnának közösségek, úgyhogy ezt el lehet mondani róluk.
1: Lájkok és az algoritmusok világában élnek, személyiség értékét. Egyre inkább sajnos ezt tapasztaljuk, hogy minél több lájkot kap valaki, annál inkább úgy érzi, hogy ő hát a társadalomnak a része, vagy megbecsült része. Ebben a világban a Isten arcú ember hogyan tud megmaradni, illetőleg hogyan lehet a hitet szerinted megélni?
2: Én nem értek egészen egyet azzal, hogy mindenki itt a lájkokat hajhássza. Tehát sőt, éppen a Z-generáció az, amelyik kezd például a Facebooktól elfordulni, és nem fontos számára a lájkvadászat. Igaz, hogy a Z-generációtól fiatalabbak, meg a TikTokon, meg Instagramon vannak jelen, és ott körülbelül ugyanez folyik, és a mobil gyakorlatilag egy köldök zsinór a kezükben. De mivel az Z-generációban van egyfajta tudatosság, tehát tudja, hogy ez az ő problémája, ezért nagyon sokan épp ellenkezőleg azt mondják, hogy mi elfordult, nem használjuk a Facebookot, vagy tudatosan csak 3 óránként nézzük meg a mobiltelefonjunkat, és megpróbálják a világot értelmezni, vagy pedig jelen lenni, és így rákapcsolódni olyan dolgokra, amelyek a digitális világon kívül vannak. Ezen keresztül olyan egzisztenciális kérdések is megfordulnak a fejükben, ami a hitről, Istenről fogalmazódik meg, és szerintem a Z-generációban, Z-generáció inkább tudatosabban fordul el a digitális mindennapoktól, mint mondjuk a 40-esek vagy az 50-esek.
1: Ez egy érdekes felvetés, meg érdekes gondolatmenet. Én is ezt láttam az én saját gyerekemen. Próbál tudatosan ezekről a közösségi platformokról lecsatlakozni, és hát beállítja magának a képernyőidőt, hogy ebben az időintervallumban akar ő ebben a térben mozogni. Ugyanakkor azt is látom, hogy sajnos nem olvasnak úgy utána a bizonyos dolgoknak, mint mondjuk a mi generációnk sok esetben, bár ugye nálunk sem mindenki tájékozódik 3-4 médiaforrásból, hanem ők alapvetően csak elolvassák valaminek a címét, és utána a kommentmezőt, és az alapján alakítanak ki valamilyen hirtelen gondolatot, és az alapján ítélik meg a világot. Nem tudom, ezt jól láttam?
2: Igen, tehát az igaz, hogy nem kutatnak források után, és nem néznek utána a széles körben dolgoknak. Egyre inkább a mesterséges intelligenciát használják, és a mesterséges intelligenciát én is használom egyébként, tehát nem tudjuk megkerülni ezt a digitális világot. A lényeg az inkább, hogy hogyan használjuk. Ezek mind olyan kérdések, amelyekről nehéz értékítéletet alkotni, mert ez egy folyamat, amiről még nem tudjuk, hogy hova vezet és mit fog okozni az emberek életében. A probléma az, a probléma egy gyökere talán az, hogy a társadalom nagy része kész helyzetnek érzi a mesterséges intelligenciát. Azt érzik, hogy itt van valami, amivel mi nem tudunk mit kezdeni, valakik megcsinálták, és mi ebben nem tudunk beleszólni, és hogy most ez van. Holott ezt a fajta látásmódot, tehát nem azon kéne siránkozni, vagy azon gondolkozni csak, hogy most ez hogyan alakítja az emberi lelket, a tudatot, az identitást, persze igen, de inkább ragadjuk meg a problémát a gyökerénél. Miért is nem teszünk mi valamit annak érdekében, hogy a mesterséges intelligenciának a fejlesztését, profilját mi is befolyásoljuk? Tehát, ha Jeffrey Hintonra gondolunk, aki tulajdonképpen a gépi tanulás egyik atya volt, és 2024-ben Nobel-díjat kapott a gépi tanulásban tett felfedezéseiért, és 2023-ban viszont a Google-től visszavonult, mert úgy látta, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztése már olyan irányba halad, ami veszélybe sodorja az emberiséget. Ő kilépett a Google-től pont azért, hogy ezekre a veszélyekre fölhívja a figyelmet. De azt is elmondta, hogy ő sokkal nagyobb veszélynek látja azt, hogy egy profit-orientált elit kezében van a mesterséges intelligencia. Ez körülbelül a világ lakosságának, utána néztem én, 0,2 és 0,7%-át teszik ki. Ők azok, akik fejlesztik, ők azok, akik profitot húznak belőle, és ők azok, akik a biztonságával nem nagyon törődnek, mert ugye a profit az hasznosabb, és ők azok, akik geopolitikai előnyt nyernek, vagyis hatalmat a mesterséges intelligencia által. Igen ám, csak kérdezem én, hogy eddig mi a többi 99,3%, miért nem tettünk valamit annak érdekében, hogy a fejlesztés olyan módon történjen, vagy az ellenőrzése a mesterséges intelligenciának olyan módon történjen, ami kiveszi ennek a profitorientált elitnek a kezéből az irányítást, és egy szélesebb körű társadalmi legitimitást ad neki. Akkor nem csak azon kéne gondolkodnunk, hogy ugyan már milyen változás következik be a gondolkodásmódunkban, a lelki életünkben, a hitünkben, hanem kezünkbe vennénk egy kicsit az irányítást, és tennénk valamit azért, hogy ezeket a dolgokat jobban átlássuk.
1: Igen, a mesterséges intelligencia egy viszonylag új dolog az emberiség történetében, történelmében. Én is hát napi szinten használom különböző célokra. Egy nagyon hasznos dolog, nagyon sokrétű, sok mindenre föl lehet használni. Jóra is, meg ahogy itt említetted, tulajdonképpen rossz dologra is. Én inkább abban látom a veszélyét, az, hogy az emberi gondolkodást veszi el. Itt ugye most belementünk egy kicsit már a mesterséges intelligenciának a fejlődésébe, illetőleg annak a kialakulásába. Meglátásod szerint lesz-e valahogyan mesterséges intelligencia történetében, vagy történelmében, hogy ami kiveszi az emberből az emberi mi voltot? Gondolok itt például a művészetre, vagy a hitre, vagy bármi másra, mindarra, ami emberi.
2: Az valóban aggasztó, hogy az AI logikája fokozatosan beleépül az emberi gondolkodásba, és a gyors, standardizálható és könnyen ismételhető megoldások várnak normává, ami teljesen uniformizálja a gondolkodást, és leértékeli a valóban eredeti, újító emberi kreativitást, és az önálló szellemi teljesítményt. Tehát nagyon sokan már az emberiség elbutulásáról beszélnek, és ez nem egy rémkép, hanem ott van, és befolyásolja az értékrendeket, azt, hogy hogyan gondolkodunk a világról, hogyan látjuk a világot, és a hitkérdéseket is természetesen befolyásolja. De mesterséges intelligencia nem intelligens. Az úgynevezett AI, a mesterséges intelligencia nem képes önálló döntést hozni, hanem a mesterséges intelligenciánál csak betáplálunk valamit, az az input, akkor ott van a fekete doboz, abban történik valami, amiből senki nem tudja, hogy mi, és akkor jön az output, tulajdonképpen az eredmény, amit azután az ember döntéshozásra használ fel. Tehát tele van az egész mesterséges intelligencia, ipar, vagy minek nevezzem, ilyenfajta csúsztatásokkal, és már eleve ezt nem lett volna szabad elfogadni, mert ez félreviszi az egészet, de mi mégis úgy kezeljük, mint hogyha egy intelligens lény lenne, ami eleve hiba, a hozzáállás is hiba. Most ami a hitbeli dolgokat illeti, az is egy nagyon érdekes dolog, hogy az Anthropicnak a fejlesztői úgy döntöttek egy nap, hogy ide hívunk már egy-két teológust két napra, hogy beszéljünk olyan hitbeli kérdésekről, hogy a mesterséges intelligencia úgymond tanításánál ezeket az adatokat felhasználjuk. Most hozzáteszem, ez egy ilyen post-facta cselekedet volt, mert ez ilyen eső után köpönyeg. Mert miért hívják oda utólag? Miért nem akkor hívják oda, amikor megformálják a mesterséges intelligenciának ezt a részét, vagy amikor az adatokat beletáplálják, hanem utána beszélgetnek el vele. Mindenre volt két nap. Teológiai és hitbeli és filozófiai kérdéseket két nap alatt megtárgyalni, utólag. Ismétlem, a mesterséges intelligenciát csak úgy tudjuk kordában tartani, hogyha szélesebb körű társadalmi legitimitása lesz. Ennek első lépése lehet, hogy a fejlesztésben nem csak gépi mérnökök, programozók, stb. Vesznek részt, hanem teológusok, papok, írók, költők, történészek, művészek, akik eddig nem kaptak helyet, és nincsenek alkalmazásban egyáltalán egyetlen nagy cégnél sem. mert a mesterséges intelligencia profilját, látásmódját csak úgy tudjuk befolyásolni, hogyha nem csak technikai tudással rendelkező emberek vesznek részt a kialakításában, hanem a úgynevezett humán szféra is részt vesz.
1: Köszönöm szépen, Emők, hogy eljöttél a mai beszélgetésre. Úgy gondolom, hogy az új köteted arra emlékeztet minket, hogy miközben a ujjaink a képernyőn szaladnak, a szívünknek meg kell tanulni, lelassítani. Ahogy mondtad is, a cancer ugyanis nem csak a eltörlésről szól, hanem mindarról, amit meg kell mentenünk, emlékeinkről, hitünkről. Ne feledjék, legfontosabb válaszok nem az algoritmusban, hanem a csendben és a nemes egyszerűségben rejlenek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.

0: hírek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti önöket. Következzenek a rádió rövid hírei. Leó pápa hétfőn este visszatért 4 napos franciaországi apostoli útjáról Rómába. Erdő Péter bíboros megáldotta a megújult süttői templomot. Szervita nővérek jubileumát ünnepelték Győrben. 14. Leó pápa szeptember 28-án este érkezett vissza franciaországi apostoli látogatásából Rómába, tudósít a Vatikáni Rádió. Macron, francia köztársasági elnök vett búcsút a pápától a Metzi katedrálisban hétfőn délután bemutatott záró szentmiséje után. A hagyományoknak megfelelően Leó pápa a feljegyzeti sajtókonferencia keretében válaszolt az újságíró kérdéseire a hazafelé tartó repülőúton. A Szentatya táviratot küldött Emmanuel Macron francia elnöknek a repülőgép fedélzetéről hétfőn este, amelyben megköszönte a meghívást az apostoli látogatásra, és köszönetet mondott az ott léte során kapott nagylelkű vendégszeretetért. Olaszországi légtérbe érve a pápa táviratot küldött Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknek is, amelyben szívből jövő üdvözletét fejezte ki, és biztosította az olasz államelnököt állandó imáiról szeretett olasz nemzetéért. Erdő Péter bíboros prímás, Esztergom budapesti érsek megáldotta a süttői Szent Lipót templom megújult belső terét szeptember 20-án vasárnap, tudósít a Magyar Kurír. A templom legújabb kori renoválása 1996-ban kezdődött a tető és a torony javításával, a templom falainak külső megújításával és a villanyhálózat cseréjével. A 2013-ban megkezdett belső festési munkálatok anyagiak hiányában szüneteltek. A templomhajó és a karzat felújítása 2025-ben folytatódott az Esztergom budapesti főegyházmegye és a Magyar Falu program támogatásával. Idén nyáron elkészült Galántai Zsófia és Répási Viktor festőrestaurátorok munkája is. Szeptember 20-án vasárnap Erdő Péter bíboros prímás mutatta be a koncelebrált ünnepi szentmisét, amelynek során a főpásztor megáldotta az elkészült munkálatokat. Az ünnepi szentmisén Tóth Bertalan plébános mondott homíliát. Háladó szentmisében újította meg 25 évvel ezelőtt tett szerzetesi fogadalmát Óli Eszter Mária és Becsei Zsuzsanna Mária szervita nővér szeptember 26-án a győri Nagyboldogasszony székesegyházban adta hírül az egyházmegye. A szentmisét Veres András győri megyés püspök mutatta be. A jubileumi ünnepen jelen volt a szervita nővérek általános elöljárója Simona Goretti anya is Firenzéből. A szervita nővérek sajátos feladata a fájdalmas anya tisztelete és megszerettetése. Az ifjúságot elsősorban a szegény és elhagyatott gyermekeket nevelik a keresztény életre. Egyházjogi státuszuk, pápai jogú női szerzetes intézmény. Elsődleges feladatuk a gyermekek, a fiatalok oktatása és nevelése a világ számos legkülönbözőbb fokú iskolájában, az elhagyatott gyermekek teljes körű ellátása, idősek gondozása. Részt vesznek a hitoktatásban, otthoni betegápolásban is. Kedves hallgatóink, rövid hírperceinket hallhatták. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovácsné pap Ágnes nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Ha tehetik, tartsanak velünk, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk Drégely Palánkról, az Árpádházi Szent Erzsébet templomból. A szertartást Szalka Mihály atya mutatja be.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves megjelent híveket és a Mária Rádió hallgatókat. Mai szentmisénket Fazekas család elhunyt tagjaiért, Csáki család, Valentél család és Fungács Gergelyért ajánlom fel. Mindig, amikor az ember szentmisére megy, szentmisét hallgat, a legszentebb áldozatnak a részese, hiszen tanúja Jézus igehirdetésének, tanúja Jézus átváltoztató szavainak, az utolsó vacsorának, tanúja az ő szenvedésének és halálának, és tanúja az ő feltámadásának, azaz mindannyiunknak a megváltásának. Az, hogy ezt a csodálatos, mélyreható misztériumot megértsük, szükséges a bánat, szükséges a tiszta lélek, ezért vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk! Istenünk, te leginkább azzal mutatod meg minden hatóságodat, hogy könyörületes és irgalmas vagy hozzánk. Áldozd ránk szüntelenül kegyelmedet, hogy teljes odaadással törekedjünk az örök boldogságra, amelyet megígértél. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké.
1: Olvasmány Jób könyvéből. A mindenkitől elhagyott Jób így szólt barátaimnak. Szálljatok meg, barátaim, legalább kiszálljatok, mert megérintett engem a bűnöket. Miért küldöttök úgy most ti is, mint ahogy Isten üldött engem? Miért nem hagyjátok már abba, és miért már jártok testet? Bárcsak felírnák szavaimat, bárcsak feljegyeznék egy könyvet. Bárcsak vas író veszével, múlott táblára, vagy vésővel, sziklába ésnék azokat. Tudom, hogy megváltó él, és a végső napon feltámadok a földből. Testemet ismét bőrbe kívülünk, és testemmel látom meg Istenemet. Én magam látom majd őt, és nem valaki más. Saját szememmel nézem őt, szívem titkos reménye. Ez az Isten ígéje.
2: Thank you.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más 72 tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden város és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk. Az adatni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az adatás urát, küldjön munkásokat adatásába. Menjetek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszét, se hadisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsek. Ha betéltek egy házba, először is ezt mondjátok, békessége háznak. Ha a békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amíg van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek, elérkezett hozzátok az Isten országa. De ha betéltek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok, még a polt is lerázzuk, ami a városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg, elérkezett hozzátok az Isten országa. Bizony, mondom nektek, Szodomának könnyebb lesz a sorsa azon a napon, mint ennek a városnak. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, mai evangéliumban is Jézus szeretete nyilvánul meg elsősorban. A 12 apostol mellett kiválaszt 72 tanítvány, és kettesével, mint egy misszióba küldi őket. Előre, hogy hirdessék Isten országát, hirdessék az evangéliumot, hirdessék, hogy elérkezett hozzátok a mennyek országa, hogy elérkezett az üdvösség, és ehhez nem szükségeltetik más, csak Jézus és az ő tanítását befogadni. De viszont az Úr Jézus tisztán látta, hiszen ismerte az emberi szíveket, hogy lesznek olyan helyek, lesznek olyan falvak, lesznek olyan emberek, akik nem fogadják be, sőt, ellenségesen viselkednek Jézus tanításával, vagy az őt követőivel, az ő tanítását hirdetőivel. És milyen megdöbbentő az utolsó mondata, még Gomorának és Szodomának is jobb sorsa lesz az utolsó ítéletet, mint azoknak az emberek. Az Úr Jézus kiáll az ő pásztorai mellett, kiáll az ő tanítványai, apostolai mellett, ugyanígy kiáll mellettünk is. Nem kell félnünk, nem kell aggódnunk, nem kell kétségbe esnünk, bármi is történjen velünk, bármilyen keresztet is kapjunk, az Úr Jézus ott van velünk. Hiszen amikor megismerjük az ő tanítását, megismerjük az ő igéit, ami nem más, mint a szeretet, mint a megbocsájtás, abban a pillanatban érezzük, hogy innentől kezdve minket semmi rossz nem érhet. Mert az Úr Jézus tanítása által mindannyian követhetjük őt, és követése által eljuthatunk a mennyek országába. De egy fontos dolgot azért megemlít. És ezzel kezdi a mai tanítását is, ugye, a tanítványainak, hiszen így szól hozzájuk. Az adatnivaló sok, de a munkás kevés, menjetek tehát és kérjétek az adatás urát, hogy küldjön munkásokat szőlőjébe. Tehát mi az első dolog? Mi az első feladatunk? Az ima. Ha az ima életünk megvan, ha tudunk imádkozni, ha tudunk az Úr Jézushoz, az ő édesanyjához, a boldogságos szűzanyához, a szentek közbenjárását kérve imádkozni, akkor minden menni fog. Mindent megértünk, mindent meglátunk, és Jézust követhetjük. És a mai nap ezt a kérdést kell feltenni önmagunknak. Vajon mi mennyire imádkozunk? Reggelenként, étkezések előtt, munkánk megkezdése előtt, azaz minden tevékenységünk előtt. Mennyire tudjuk magunkat, munkáinkat, gondolatainkat, tevékenységeinket az Úrnak ajánlani. És mennyire kérjük az ő segítségét, az ő irgalmát, az ő végtelen szeretetét munkáinkhoz. Mert nem elég akkor kérni az imát, amikor valami nehézség van. Nem elég akkor imádkozni, amikor fölvesszük a keresztet, és hopsz, az egy kicsit nehéz. Nem. Már előtte. Előtte imádkozni kell. És ha imádkozunk, az Úr Jézus meg fogja adni azt a kegyelmet, hogy azon a napon is az ő akaratát teljesítsük, azaz jó tanítványok legyünk. Mi tehát a teendő? Reggel, amikor felkelünk, kezdjük imával a napot, majd utána, amikor beérünk a munkahelyünkre, vagy elkezdődik a nap, megreggeliztünk, akkor újra forduljunk feléje, és kérjük az ő áldását munkánkra, kérjük az ő áldását, hogy képesek legyünk keresztünket hordozni, és kérjük az ő áldását, hogy mindannyian tanúságot tehessünk róla, tanúságot tehessünk az igaz hitről, tanúságot tehessünk Jézus Krisztus szeretetéről. Mert így leszünk igazán jó tanítványokká. Amen. Testvéreim, áldjuk és magasztaljuk Istent, aki testi és lelki adományaival elhalmoz minket.
1: Hogy mindig hálásak legyünk a teremtés és a megváltás gazdag ajándékaiért, kérjük Urunkat.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Hogy készséges lélekkel fogadjuk a gondviselés minden rendelkezését, kérjük Urunkat.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Hogy Isten és a felebarát szeretete irányítsa gondolatainkat, érzéseinket és cselekedeteinket, kérjük Urunkat.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Hogy az irigységet és az önzést, a haragot és a gyűlölködést tartsa távol tőlünk, kérjük Urunkat.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Hogy a munkásoknak munkát, az éhezőknek kenyeret, a szomorúaknak vigaszt, és minden embernek üdvösséget adjon, kérjük Urunkat.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Hogy elhunyt testvéreinket, hozzátartozóinkat és jótevőinket fogadja be a szentek boldog társaságába, kérjük Urunkat.
2: Kérjük téged,
0: hallgass meg minket. Jóságos mennyei atyánk! Hittel valljuk, hogy öreg szereteteddel te irányítod emberi sorsunkat, hát, hogy életünk minden napján hűségesen szolgáljunk neked, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Add meg nekünk, irgalmas Istenünk, hogy ez az áldozat kedves legyen előtted, és fakadjon belőle számunkra minden áldás fordása, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható Örökisten, Krisztus a mi Urunk által. Mert szeretettel ünnepeljük, hogy kínhalált szenvedett értünk, és élő hittel valljuk, hogy a halálból életre támadt, és lankadatlan reménységgel várjuk, hogy dicsőségben újra eljön. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, áldozd le rá szent lelkedet, hogy számunkra mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtölte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek, adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert Ádámért adtál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérdve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, te tökéletesse a szeretetben Leó pápánkkal, Zsolt püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könnyedői kérünk mindnyájunkat, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Kérsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyulok.

Isten útja, örökörömmel. Én a sötétben, csak te vagy nem.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, szolgáljon ez a mennyei misztérium testünk és lelkünk megújulására, hogy az örök dicsőségben társörökösei legyünk fiadnak, akinek halálát hirdetjük, és vele együtt szenvedünk, aki él és uralkodik mindörökkön, örökké. És az áldás előtt engedjétek meg, hogy természetesen mindegyikőtöknek, családtagjaitoknak, a Mária Rádió hallgatóinak áldott békés és boldog napot kívánjak. Teljen a napunk úgy, mintha éreznénk és tudnánk bizonyosan, hogy az Úr Jézus ott van velünk, és megáldja a napi teendőinket, a napi munkánkat. Az Úr Jézus szeretetét, békéjét, jóságát és irgalmát vigyétek haza mindannyiótok. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével!

Szent misét közvetítettünk Drégely Palánkról, az Árpádházi Szent Erzsébet templomból. A szertartást Szalka Mihály atya mutatta be.

0: encyklikák.
1: Századharmadik pont. A városi élet minősége szorosan kapcsolódik a közlekedéshez, amely gyakran jelentős szenvedést okoz az embereknek. A városokban sok autót csak egy vagy két ember használ. Emiatt megnövekszik a forgalom, megnövekszik a levegőszennyeződés. Hatalmas mennyiségű nem megújuló energiát fogyasztanak el. Több autóút és parkoló építése válik szükségessé, ami árt a városképnek. Sok szakértő egyetért abban, hogy elsőbbséget kell adni a tömegközlekedésnek. Ám a társadalom nem egy könnyen fogad majd békésen bizonyos szükséges intézkedéseket, ha nem javul jelentősen a tömegközlekedés, amely számos városban az emberekkel való méltatlan bánásmódot jelenti a túlzsúfoltság, a kényelmetlenség, vagy az alacsony járatsűrűség és a biztonság hiánya miatt. 154. pont. Az emberi lény egyedülálló méltóságának elismerése gyakran ellentétben áll azzal a kaotikus élettel, amelyre az emberek városainkban rákényszerülnek. De emiatt nem szabad szem elől tévesztenünk azt az elhagyatottságot és elhanyagoltságot, amelytől olyan vidéki területek lakói szenvednek, ahova nem érkeznek el a létfontosságú szolgáltatások és a rabszolgasorba kényszerített munkások élnek, jogok és az emberhez méltóbb élet kilátásai nélkül. 155. pont. A humán ökológia valami nagyon mély dolgot magában foglal. Az ember életének szükségszerűen kapcsolatban kell állnia az önnön természetébe írt erkölcsi törvénnyel, amely szükséges ahhoz, hogy méltóbb környezetet tudjon teremteni. 16. Benedek mondta, az embernek is van ökológiája, mert az embernek is van természete, amelyet tiszteletben kell tartania, és nem manipulálhatja kedve szerint. Ebben az összefüggésben el kell ismernünk, hogy testünk hoz minket közvetlen kapcsolatba a környezettel és a többi élőlénnyel. El kell fogadnunk saját testünket, mint Isten ajándékát ahhoz, hogy az egész világot az Atya ajándékának. Közös otthonnak tartsuk és fogadjuk el. Míg a saját testünk feletti uralom logikája időnként észrevétlenül, a teremtés feletti uralom logikájává alakul. Lényegi fontosságú egy valódi humán ökológia szempontjából, hogy megtanuljuk elfogadni saját testünket. Gondozni és tiszteletben tartani jelentéseit. Saját testünknek a maga nőiességében vagy férfiasságában való megbecsülése szintén szükséges, hogy önmagunknak mutatkozzunk a tőlünk különbözővel való találkozásban. Így módon lehetséges örömmel elfogadni a másik sajátos férfiúi vagy női ajándékát, a Teremtő Isten művét, és gazdagítani egymást. Következésképpen nem egészséges az a hozzáállás, amely a nemek közötti különbségek megszüntetésére törekszik, mert nem tud többé mit kezdeni velük. 156. pont. A humán ökológia elválaszthatatlan a közjó fogalmától. Attól az alapelvtől, amely központi és egységesítő szerepet játszik a társadalom etikában. A közjó azoknak a társadalmi életfeltételeknek az összessége, amelyek mind a csoportoknak, mind az egyes tagoknak lehetővé teszik, hogy teljesebben és könnyebben elérjék tökéletességüket.
0: Enciklikák.

0: Nézőpont. Gondolatok a tudományról. Nárai Szabó Gábor műsora.
1: Közösség és egyén. A közösség olyan egyének csoportja, akik valamilyen közös cél, érdeklődés, értékrend vagy tevékenység mentén kapcsolódnak egymáshoz, szorosan együttműködnek, akár áldozatot is hoznak egymásért. A közösség tagjai osztoznak egymás életében, munkájában, közösek az eszméik és céljaik, segítik egymást, megosztják erőforrásaikat, idejüket és tapasztalataikat a többiek javára. A közösséghez való tartozás támogatást, biztonságot, társas kapcsolatokat és közös élményeket biztosít. Segít az együttműködésben, a közös célok elérésében, valamint az értékek és hagyományok megőrzésében. Az ember természeténél fogva közösségi lény. Már születésétől kezdve különböző közösségek, például a család, az iskola, a baráti társaság vagy később a munkahely veszik körül. Ezek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy kialakuljon az egyén személyisége, értékrendje és világszemlélete. A közösség szabályokat és elvárásokat is támaszt az egyénnel szemben, amelyekhez alkalmazkodni kell, bár nem mindig könnyű összeegyeztetni őket az egyéni elképzelésekkel. Egy közösség akkor működik jól, ha egyensúly van benne az egyéni szabadság és a közös érdekek között. Az egyén sem csupán alkalmazkodik a közösséghez, hatással is van rá saját gondolataival, döntéseivel és tetteivel. A legnagyobb közösséget a közös hit, a vallás tartja össze, ennél kisebb a nemzet, amely kulturális és nyelvi egység közös történelemmel, ami a közös érdekeken felül érzelmi azonosulással is jár. A nemzet alapvető és nélkülözhetetlen egysége a család. A modern nyugati világban meggyengültek a közösségek, előtérbe került az individualizmus, igen sokan csak magukkal foglalkoznak. Ez a jelenség jól követhető a családban, amely ma súlyos válságban van. A házasságok több mint fele felbomlik, és ennek talán legfőbb oka az, hogy a házastársak nem tudják vagy nem is akarják összeegyeztetni egyéni célkitűzéseiket, kényelmüket a család szempontjaival, még a gyermekeik kedvéért sem. A közösség bomlásának második jele a több évtizede terjedő városi elidegenedés. A városban sok idegen ember között az egyén talajt veszít, nincs senki, akivel megoszthatná örömét, bánatát, vagy akitől segítséget kaphatna, ha bajba kerül. Az individualizáció jelentős mértékben a technológiai fejlődés következménye, ma már számtalan szolgáltatást igénybe vehetünk anélkül, hogy állami intézményeken, szolgáltató cégeken kívül bárki más segítségére szorulnánk. Egyéni esedett a szórakozás is, mindenki a telefonját bújja, Facebookozik, zenét hallgat, esetleg játszik a számítógéppel. Az individualizmus hosszabb távon nem működik. A társadalom nem épülhet egymástól független, egymással legfeljebb formális kapcsolatban lévő egyénekre, mert a közös eszmék és célok hiánya kiszolgáltatja őket a különböző külső és belső káros behatásoknak, mint a háború, a járványok vagy a környezetszennyezés.
0: Nézőpont. Nárai Szabó Gábor osztotta meg gondolatait a tudomány.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid híreit hallják. Októberben rendezik meg a Műszaki Tudományok hónapját az Akadémián. A Kárpát-medence cigányságának kulturális örökségét idézi meg a Duna Művészegyüttes új előadása. Kihajtotta a Robin Hood című filmben is szereplő, illegálisan kivágott 200 éves fa. A Magyar Tudományos Akadémián történelmi jelentőségű magyar mérnöki alkotásokat bemutató kiállítással és előadás sorozattal várja a látogatókat októberben, írja az MTI. Az október 6-án nyíló kiállításon az érdeklődők megtekintetik többek között a Pest-Budai első Lánchíd egyenleti láncszemét, a gömböcöt, a Bánki turbina járókeretét is. Rövid filmek elevenítik föl az informatikai eszközök hazai fejlődés történetét és a híres magyar mérnökök alkotásait. Októberben szakmai előadásokon ismertetik a legújabb műszaki tudományos eredményeket. A tanácskozásokon többek között az informatika, a logisztika, a közlekedés szervezés, az anyagtudomány, az energetika, a vízbiztonság, a mesterséges intelligencia és az űrkutatás aktuális kérdéseiről is szó lesz. Október 8-án rendezik meg a mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségei című előadássorozatot. A Kárpát-medence cigányságának sokszínű kulturális örökségét idézi meg a Duna Művészegyüttes új Cigányok arca című előadása október 15-én, 16-án és december 15 és 16-án a Műpa Fesztivál Színházban, írja az MTI. Az előadás elsősorban archaikus táncokon és zenéken keresztül jeleníti meg a cigány művészet többféle arcát. Az előadás alkotói abból indulnak ki, hogy a cigány folklór nem egységes. A lovári, beás, szintó, magyarországi magyar cigány és erdélyi cigány közösségek eltérő tánc és zenei hagyományokkal rendelkeznek. A produkcióban a felső-tiszai cigány táncok mellett a mezőföldi, a somogyi tánchagyományok és az erdélyi cigány folklór is megjelenik. Kiemelt szerepet kapnak a Küküllővidék és a Székelyföld táncai és zenéi. Juhász Zsolt rendezi a Duna Művészegyüttes és a Göncöl Zenekar közös produkcióját. Kihajtott Nagy-Britannia egyik leghíresebb juharfája, az 1991-es Robin Hood a Tolvajok fejedelme című filmben is szereplő 200 éves Sycamore Gap-fa, amit 2023-ban illegálisan kivágtak, adta hírül hétfőn a BBC.com. A Hadrianus falánál nőtt hegyi juharfa tuskója új hajtásokat növesztett 3 évvel azután, hogy Daniel Graham és Adam Carruthers kivágta egy láncfűrésszel. A világhírű fa kivágása megdöbbenést és haragot váltott ki, a tetteseket tavaly több mint 4 éves börtönbüntetésre ítélték. Azóta a tuskót kerítéssel vették körül, és fellazították a talajt a gyökerek körül, így segítve a fa megmaradását. A juhar kivágása után a platánfákat országszerte közösségi csoportoknak és jótékonysági szervezeteknek adományozzák azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a természet fontosságára. A fát 2016-ban az év angol fájának is megválasztották. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallották. Kedves hírszerkesztő kolléganőm Kovácsné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, maradjanak a Mária Rádióval. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és október 1-e Líziói Szent Teréznek az ünnepe, és nagyon nagy örömömre szolgált, amikor Szent II. János Pál pápa megadta neki, ha szabad így mondani, az egyház tanítóknak a rangját. A szentek száma olyan 20-30 ezer körül van, viszont az egyház tanítóké, tudtommal mind a mai napig, 100 fő alatt van. Az egyháztanító azt jelenti, hogy minden hívő számára egyetemlegesen, tehát a legegyszerűbbtől a legműveltebbig, a legszegényebbtől a leggazdagabbig, mondani valója van. Mi a mondani valója Líziói Szent Teréznek? Miért ilyen rangú szent? Őt nevezzük a bizalom szentjének. A bizalom szentje. A mai hittanórának a címe az ős bizalomtól a tökéletes Istenre hagyatkozásig. Tehát egy ajándékkal lépünk ide a földre, és a pszichológusok is az első néhány hónapot, vagy talán néhány évet az ős bizalom korszakának nevezik. Egy gyermek, ha rámosolygok, hát sose volt még, hogy visszamorgott volna rám, hanem visszamosolyog. Nyitott a keze, mindent. Nyitott a szíve, csupa derű, és a bizalmatlanság az börtönbe zárja az embert, és belepusztul. Tehát a bizalom mind az Isten felé, mind emberi kapcsolatainkban abszolút fontos. És ha most arról szólok, hogy egy csecsemő az csupa lehetőség, akkor az Isten mindent megtesz azért, hogy ez a csupa lehetőség, ez a csupa remény megvalósuljon. Na már most mi az emberi háttér? Az emberi háttér, sokszor szoktuk emlegetni, hogy a szabadság, tehát hogy ne nyomorítsa senki meg, ő sem mondjon le a szabadságáról, különböző addíciós gondok jöttnek ilyenkor szóba. Emlegetjük nagyon sokat a szabadságot, emlegetjük nagyon sokat a szeretetet, és úgy gondolom, hogy az egész életünknek a sikere, vagy kibomlása, vagy beteljesedése, hogy mindenek fölött fontos az Istenbe vetett bizalmunk. Aki magába veti a bizalmát, megérdemli. Szükségszerűen csalódni fog, és tulajdonképpen a semmibe vetette a bizalmát. Aki csak más emberekbe veti a bizalmát, az is szükségszerűen csalódni fog. Tehát a mi részünkről egyrészt, hogy élvezünk elég bizalmat a környezetünktől, de még fontosabb, hogy mi ezt a bizalmat, ha összetörik, már az emberekbe, vagy akár a saját magunkba vetett bizalom, ezeket újra meg újra fölépítsük. A bizalomról számomra a legkedvesebb idézet Pegüitől való, és az Isten szavába adja a következő, Isten ajkára adja a következő szavakat. A pici rügyektől tanuljátok el az élet titkát, ez pedig a remény. Gyönyörű kép, minden tavasszal várjuk, hogy kezdődik a tavasz, vége a télnek, és az életnek az új jele. A száraz ágakon megjelennek a rügyek, és egyrészt ilyen könnyen elpusztítható, törékeny a reményünk, és ugyanakkor a reményünk mindennél nélkülözhetetlenebb. És Pegüi így írja, a rügy könnyen elpusztítható, de sérülékeny rügyek nélkül száraz holt fa lennénk csupán. Tehát nem a fa törzse, nem a fának a gyökérzete a legfontosabb, nyilván szükségesek, hanem száraz fa, élettelen. És ha egy fa nem rügyezik ki tavasszal, akkor már meghalt. És még hozzáteszi Pegüi, a száraz fa tűzre vettetik. Tehát, hogy ami a legtörékenyebb, sérülékeny, lefagyhat például, megfagyhat a rügy, nem lesz termés majd. Tehát ez a remény.
És most, ha az egész életünket áttekintjük, a cím is ezt fogalmazta meg, útra valónk Istentől az ősbizalom. Tehát úgy kerülünk a földre, ahogy ezt már előbb is elemeztem, hogy csupa érdeklődés, visszamosolygás, nyitottság, belekapaszkodás mindenbe, megkóstolása a mindennek, csak idézzünk magunk elé egy bébit, és a zárópont az már kettes kimenetű, tehát két kimenet van, hogy vagy besavanyodás, morgás, állandó elégetlenség az öregkor, és a halál közeli szakasz is, vagy pedig a tökéletes Istenre hagyatkozás. Életemnek nagyon nagy kegyelme, hogy nagyon sok embert kísértem már erre a mennyország kapujáig, és kétféle öreget láttam, középmezőny nincs, vagy keserű, panaszkodó, besavanyodott, és így tovább, vagy pedig szó szerint derűs, és az is előfordult már, hogy valakit elláttam szentségekkel, és utána egyet kocintottunk még utoljára itt a földön egyet. És mindez azon a bizalmon fordul, amelyről szeretnék most néhány dolgot elmondani konkrétabban is. Tehát, ha a bevezetést összefoglaljuk, a legnagyobb kegyelem itt a földön a mindig újrakezdés kegyelme. Hát nem az a baj, valaki elbukik, elesik. Nyilván ott van örök példaként Jézusnak a három esése a keresztúton. Hanem a legmélyebb pontból is lehet fölállni, és hogy ne kirugaszkodunk, hogy bármilyen nehéz, bármilyen kínos, bármennyire csalódtunk magunkban, másokban, hogy ne kirugaszkodunk és fölállunk. És akkor most az életet néhány szakaszra fölosztom, már előbb is elmondtam, hogy az A pont, nagy A pont, gyermekkorunkat az ősbizalom határozza meg. Ennek pedig alapja édesanyánk föltétlen szeretete. És nagyon pontosan tudjuk, hogyha valakit akár eldob az anyja, vagy minden mást fontosabbnak tart, mint a magzatát, akkor nagyon nehéz kiheverni ezt a törést, ezt a traumát, lehet, hogy nem lehet életfogytiglan sem. És akkor mi történik, amikor kikerülünk a csodálatos gyermekkorból? Itt két kiléptetőt is kell mondanom, egyik a 1-2-3 éves kor, de amikor radikálisan ez az ősbizalom megszűnik, ez bizony a kamaszkor. Mivel 50 évig kamaszokat tanítottam, nekem nem lesz tisztító tűz. Mert a kamaszoknál, amikor az ősbizalom megszűnik, hogy én tudok mindent jobban, szüleimnél, tanáraimnál, mindenkinél jobban tudok valamit, ezt túl kell élni. A szülőnek, pedagógusnak, családnak, gyereknek, mindenkinek egyetlen egy taktikája maradhat, hogy alagút végét sejti, hogy 18-20 év körül már biztosan, néha ritkábban korábban, de hogy kilép ebből a korszakból. Na már most hogyan lehet, amikor csalódunk? Tehát mondjuk édesapánkat végtelen erősnek gondoltuk, és rájövünk hibáira. Vagy sok mindent lehetne még mondani. Tehát egy naív gyermekkori hit, bizalom szükségszerűen megroppan. Hogy milyen mértékben, nyilván ez már személyenként változik. Tehát a lázadásnak megvan az alapja, mert sok olyan tulajdonítással élünk, akár a szüleink felé, vagy tanáraink felé, hogy rájövünk, hogy ők is gyarló emberek, tévednek is, és így tovább. És ilyenkor a lázadás az, amikor elindul egy, hogy mondjam, felnőtté válás, hogy biztosabb kapaszkodókat keresünk, nyilván legvégén majd el fogunk jutni az Istenhez, vagy még elővételezem, hogy eljutunk oda, hogy egyetlen reményünk a kereszt. Múlt héten jártam Assisiben, és Szent Ferencnek az utolsó 2-3 éve is csupa szenvedés volt. A rendtársai nem bírták azt a szigorú regulát, amelyet ő alkotott, éven a Szentlélek segedelmével. Ő már visszalépett minden, hogy mondjam, tisztségtől, Szent Ferenc, és romokban látta azt a
valóságot, hogy radikálisan élhető az evangélium. A lázadás szükségszerű, ebből kikeszmeregni is szükségszerű, de van egy hamis út, ez az önáltatás. Tehát amikor épp olyan földi kapaszkodókat keresek, amelyek már egyszer semmisnek bizonyultak, és ez a trauma, hogy a földi kapaszkodók mind lassan-lassan megsemmisülnek, ez még visszatér az élet delénél. Tehát ha az egész életet vázoljuk föl, akkor a kamaszkor ilyen, és az élet delén is, hogy a nagy távlataink, világmegváltó terveink, egyebek, hogy mondjam, szükségszerűen nem valósulhatnak meg, és akkor ilyenkor, ha áltatjuk magunkat, hogy mégiscsak nekihajtok újra, akár bocsánat, hogy fogalmazzam, minden területen, tehát hogy érvényesülni fogok, holott már erőim ugye fogynak, akkor a csömör meghasonlás cinizmus felé kanyarodik az ember. Tehát a lázadás szükségszerű, abból kiózanodni pedig azért nem könnyű. Na most a felnőtté válásban az következik be, hogy mindaz, amit én jót tapasztaltam, most akár a szüleimnél, akár testvéreimnél, és sorolhatnám a nagyszüleimtől, jót tapasztaltam, úgy rakódik a maga helyére az a sok érték, kemény az igazság, de el kell, hogy mondjam, keresztes Szent János mondja azt, hogy minden teremtmény, kivétel nélkül minden teremtmény, a saját szüleim is, vagy akár valakinek később a házastársa, írja keresztes Szent János, minden teremtmény olyan, mint az Isten asztaláról lehulló morzsa. És keresztes Szent János így folytatja, mint az asztal alatt morzsát szedegető kutya, örökké éhezik az ember, ha csak teremtményt szeret.

Eddig arról szóltam, hogy morzsa keresztes Szent János alapján, és a morzsa nagyon fontos, mert ízelítőt ad a morzsa a kenyérből. És ahol morzsa van, ott vélhetően nemrég még kenyeret szeltek, és minden teremtménynek az a szerepe, hogy olyan értékekre mutasson rá, amelyek már mindörökre megmaradnak. És ilyenkor az emberben a csalódottság, a lázadás, hogy akár csalódik legjobb barátjában, vagy más emberben, akire nagyon számított, ilyenkor a helyére kerül, és meg tudom köszönni az Istennek egy törés, egy trauma, egy csalódás, egy reményeltaposás után azt, hogy Istenem, hát igen, ez így alakult, de amit megtapasztaltam tőle, az már olyan érték, annak az ízelítője, hogy pontos legyek, amely van. Na most természetesen néhány fix értéket sorolok fel az emberi életből, és az első és legbiztosabb érték, erről már szóltam, az anyai szeretet. Az anyai szeretet. Magzatom, gyermekem, az enyém. És olyan gyönyörű, hogy itt tanuljuk meg az anyai szeretet révén, hogy nem egy adok, ütök, veszek, kapok játék, nem egy egyenlősdi a szeretet, hanem föltétlen. És föltétlen a megbocsátás is. Hát erről már sokszor szóltam, újra elmondom, hogy amikor egy édesanyának beszámoltam, gyerekem ilyen komisz, hanyag, tönkreteszi az órámat, nem tanul, és így tovább, édesanyja csak rám néz, és én elhallgatok, mert az van benne, hogy atya. Hát az én gyermekem ő. Tehát ez a fix pont, és ehhez hadd olvassam föl Kassák Lajosnak az Anyám című versét, és néhány szót majd szólnék még erről, hogy az anyaság, amely sajnos a modern világban válságban van. Pontosabban nem csak az anyaság, hanem az ember van válságban, hogy nem azon a ponton kezelik sokan sajnos az anyaságot, ahogy azt Isten megálmodta. Ez most nem vádbeszéd, csak én olyan édesanyára emlékezhetek, akinek mindennél fontosabb volt a férje, és azt követően mi. Tehát Kassák Lajos anyám 90 évet élt. 90 batyut cepelt egy láthatatlan hegyre. Harcban állt a sátánképű világgal, és puha kenyérrel táplált minket. Lehunyt pillákkal és nagyon szelíden a dús föld alá költözött végre. Emlékét megőrzi a hajnali fény, mert ekkor látott a munkához ő. Emlékét megőrzik a súlyos esték, ekkor ért el házunkig az útja, hogy szétnyissa függönyeit a csöndnek, és átölelje négy kis gyermekét. Tulajdonképpen ebből ki lehet bontani a szeretet definícióját. A szeretet mindennél erősebb, amor vincit omnia, ismerjük a mondatot. Harcban állt a sátánképű világgal, az anya oroszlán, és minden szeretetben van egy ilyen kőkemény, a rosszat elhárító, a gonoszszal szembeszálló hatalom, és ami olyan csodálatos Kassák Lajos versében, és puha kenyérrel táplált minket. Hát ez a védő pozíció, ez nem durvítja el, nem teszi tönkre, hanem harmóniába olvad a keménység, az erő, a védelem, ahogy egy anya védi a gyermekét mindennel szemben, és ugyanakkor tud puha kenyérrel táplálni. A következő érték, ami mindörökre kell, hogy az ember életében megmaradjon, ez a család. A család. Erről már szóltam egyszer, hogy ha az ember életét egy ellipszisnek képzeljük el, az ellipszisnek két fókusza van, és az emberi
életnek is két fókusza van, az a család, ahonnan származunk, és az a család, amelyet ránk bíz az Isten. Nálam nyilván egyházi szolgálat, piarista iskola, tanítás, tehát az én családom nyilván az a piarista rend. És bármi más ehhez képest gyakorlatilag több nagyságrenddel elenyésző, kisebb. Tehát ez a két fókusz, hogy az ember boldog vagy nem boldog, ez határozza meg, és akármilyen karrier, vagy siker, vagy tudományos munka, vagy bármi egyéb, ha ezek megbillennek, nagyobb a veszteség, mint a nyereség. Nagyon szeretem Vladimir Holánnak a versét, az a címe, hogy Feltámadás. Olyan gyönyörű, hogy tulajdonképpen a család egyrészt Isten szándéka szerint őrzi az Édennek az emlékét, és ad egy reményt az örök boldogságra. És ezt páratlan szépséggel fogalmazza meg ez a Vladimir Holán. Feltámadás. Hogy ez után, az élet után itt egyszer még kürtök, trombiták szavára kelljen ébrednünk. Megbocsáss, Uram, de azt hiszem, hogy nekünk, boldogultaknak a föltámadás kezdetét egyszerű, kakas szó fogja jelezni. Még egy pillanatra fekve maradunk, az első, aki föl kell, anya lesz. Meghalljuk, hogy csendesen tüzet rak, hogy csendesen vizet tesz fölmelegedni, és a megszokott mozdulattal kiveszi az almáriumból a kávédarálót, újra otthon leszünk. És tulajdonképpen, ha az otthonról valakinek nincs tapasztalata, nincs, amire ráépítse az örök boldogságnak a tapasztalatát. A következő, tágulnak a körök, tehát volt az édesanyai szeretet, a család, ez a személyesség. És nagyra becsülöm a mesterséges intelligenciát, de ha ez kerül a személyesség helyére, hogy mindent megtudhatok könnyedén, gyorsan, akkor megette a fene az embert. Én 1971-től odora 1304-es gépeken már programoztam, tehát naívnak vagy gügyének senki ne tekintsen, de ha a személyességet csorbítja, vagy 90%-ban elveszi a képernyő, akkor ott megszűnik az emberség. Páratlan varázsa van a személyeknek. Egyetlen példát mondok, mindössze 10 éves voltam, mikor a farkasapó meghalt. Mindössze 10 éves. És ma is hiányzik az életemből. Nem valamilyen

A következő a szerelem. No, itt aztán itt a bökkentyű, hogy egy pap hogyan beszélhet a szerelemről. Nagyon régen megfogalmaztam már ezt, tehát most csak úgy idézem, nem most találom ki, hogyha egy pap nem szerelmes, akkor nem pap. De ha nem Jézusba szerelmes, akkor ott baj van. Tehát a szerelem az egy olyan fokú szeretet, hogy egy külön kategóriája van, és a szerelmen bévül nyilván van házastársi szerelem, van misztikus szerelem, vagy olyan hőfokú egy szerzetesnek vagy egy papnak a szerelme az Isten felé, amely azonos rangú a házas szerelemmel, mert különben csonka-bonka maradna az ember. Nagyon szeretem Rónai György verseit, és most az Ajánlás című versét idézném, nem sokkal halála előtt írta, és a feleségének, Nellinek ajánlotta. Így szól a vers. Most, halálom napjaiban, még egyszer összegyűjtöm, amit a földön kaptam. Barátságot, szerelmet, hűséget, örömet, szeretetet, ragaszkodást, szépséget, tisztaságot, jóságot, önfeláldozást. És egy utolsó lendülettel fölmutatom az égnek, egyetlen vagyonom, fogadjátok szívesen, mennylakók. Nem véletlen egybeesés, hogy délelőtt, vagy pontosabban reggel a boldogságról beszélgettünk, és ugyanazt a felsorolást mondom, amit a Krisztina reggel pszichológusként elmondott, felolvasom, barátság, szerelem, hűség, öröm, szeretet, ragaszkodás, szépség, tisztaság, jóság és önfeláldozás. Nyilván ott még elhangzott a megbocsájtás például, a hála, csak hogy a belülről fakadó és örökre megmaradó boldogságoknak, hogy ezek a forrásai, és nem az anyagiak vagy a karrier, olyan véletlen, de persze véletlen nincs, egybecsengés. A következő érték, ami itt, hogy mondjam, jelentkezik, hogy örök érték, az a természet. És nagyon jól tudjuk,

hogy Szent Ferenc év van, és a természetvédőknek, a teremtésvédőknek a legfőbb apostola Assisi Szent Ferenc. Reggel már erről szóltunk ugyan a nap elején, de miért olyan fontos a természet szeretete? És sokszor megfogalmaztam és vallom, hogyha valaki a teremtéstől, a természettől távol kerül, Istentől is szükségszerűen eltávolodik. A bűnbeeséskor a természet ártatlan maradt. És a természetnek az ártatlansága, hogy én használhatom jóra és rosszra, az ráébreszt, hogy milyen felelősség terhel engem, hogy ne rontsam meg, ne pusztítsam el a természetet, és vele együtt persze az életet is. És van egy nagyon kemény Szabó Lőrinc vers, de engedtessék meg, hogy felolvassam. Íma a gyermekekért. Fák, csillagok, állatok és kövek, szeressétek a gyermekeimet. Ha messze voltak tőlem, az alatt eddig is rátok bíztam sorsukat. Én hozzám mindig csak jók voltatok, szeressétek őket, ha meghalok. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. Te homokos, köves, aszfaltos út, vezesd okosan a lányt, a fiút. Csókolt helyettem szél az arcukat, fű, kő, légy párna a fejük alatt. Kínáld őket gyümölcsel, almafa, tanítsd őket csillagos éjszaka, tanítsd, melengesd, te is, drága nap, csempészd zsebükbe titkos aranyat. S ti mind, élő és holt anyagok, tanítsátok őket felhők, sasok, vadvillámok, jó hangyák, kis csigák, vigyázz reájuk, hatalmas világ. Az ember gonosz, benne nem bízom, de tűz, víz, ég s föld igaz rokonom. Igaz rokon, hozzátok fordulok. Tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok. Tűz, víz, ég és föld, s minden istenek, szeressétek, akiket szeretek.

Természetesen ez nem a lúpusz, hogy a hit tanórája lenne, nem kerülne szóba a nevelés. Tehát örök értékekhez eljutni nevelés nélkül nem lehet. A latin szó nevelés edukáció. É, az ki. Dúkó ducere vezetni. Honnan vezetjük ki Isten kegyelméből ezzel a hivatással, hogy pedagógusok vagyunk nagyon sokan, a gyermekeket? Hát először is. Az oktatás kivezet a szellemi sötétségből. Az állatok is gondolkodnak ugyan, de csak a maguk módján. És átlátni, amiről reggel már szintén volt szó, hogy az életnek van értelme, van távlata, és az ember a örökké valóság számára teremtetett, aztán az erkölcsi nevelés kivezet az ösztönök rabságából. Az ösztönök rabságából. És a cselekvésünknek, leegyszerűsítve, két nagyon erős motivációja, az ösztönös cselekvés és a tanult cselekvés. Hát ösztönös cselekvése az, hogy én megmosom a másiknak a lábát. Vagy Szent Ferenc kapcsán, hogy átölelek és megcsókolok egy leprást. Tehát abba a magasságba, ahol Krisztus élt, hogy éppen ma szerepel a 72 tanítvány küldése, már egy tanult, igehirdetéssel, apostolok által egyházban elsajátított nevelés, tanult viselkedés visz. Aztán a művészeti nevelés, hát a művészeteknek az extázisa, akár ez irodalom, képzőmű, művészet, sok szép zenét is hallgatunk itten csütörtökről csütörtökre, meg egyébként is. Tehát, hogy kiemel egy zárt világból, és legjobban az Istent a szép, az közelíti. És végül pedig a vallási nevelés, nagyon fontos erről szólni, az nem bilincset rak az emberre, hanem kimenti az embert a babonák világából, a bálványok világából, amelyek gyakorlatilag tönkreteszik az embert. Hát, kedves testvéreim, az időnk is lassan elfogy, és mindezek az abszolút értékek elvezetnek oda, hogy már az életünk során, hogy mikor azt nem tudhatjuk, de eljutunk minden értéknek a forrásához, az Istenhez. Amit most zárásként felolvasok, egy valós vallomás, egy második világháborúban elesett orosz katona zubbony zsebében találták meg a következő imát. Utolsó éjszaka írhatta. Hallasz engem, Istenem? Életemben még soha nem beszéltem veled, de ezt a mai találkozást nagyon köszönöm neked. Tudod, gyermekkoromtól kezdve azt mondták, hogy nem létezel, és én elhittem. Bolond voltam. Teremtéshez szépsége így sohasem tárult fel előttem. Ma éjjel, ámulva megértem üzenetedet. A bennem felszakadt kráter fölött ott ragyog a csillagos ég. Nem tudom, Uram, vajon kinyújtod-e értem a kezed? Mégis el akarom mondani neked, és te bizonyára megérted, egy csoda ez, hogy a látható pokol közepette a szívem könnyűnek tűnik, mert fölismertelek téged. Mit is mondhatok? Csak azt, hogy boldog vagyok, mert találkoztam veled. Nagyon jó nálad lenni.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket, következzenek rövid hírperceink. Szervita nővérek jubileumát ünnepelték Győrben. Kihajtotta a Robin Hood című filmben is szereplő, illegálisan kivágott 200 éves fa. Leó pápa hétfőn este visszatért négynapos franciaországi apostoli útjáról Rómába. Háladó szentmisében újította meg 25 évvel ezelőtt tett szerzetesi fogadalmát Oli Eszter Mária és Becsei Zsuzsanna Mária szervita nővér szeptember 26-án a győri Nagyboldogasszony székesegyházban, adta hírül az egyház megye. A szentmisét Veres András győri megyés püspök mutatta be. A jubileumi ünnepen jelen volt a szervita nővérek általános elöljárója, Simona Goretti anya is Firenzéből. A szervita nővérek sajátos feladata a fájdalmas anya tisztelete és megszerettetése. Az ifjúságot elsősorban a szegény és elhagyatott gyermekeket nevelik a keresztény életre. Egyházjogi státuszuk, pápai jogú női szerzetes intézmény. Elsődleges feladatuk a gyermekek, a fiatalok oktatása és nevelése a világ számos legkülönbözőbb fokú iskolájában, az elhagyatott gyermekek teljes körű ellátása, idősek gondozása. Részt vesznek a hitoktatásban, otthoni betegápolásban is. Kihajtott Nagy-Britannia egyik leghíresebb juharfája, az 1991-es Robin Hood a tolvajok fejedelme című filmben is szereplő 200 éves Sycamore gabfa, amit 2023-ban illegálisan kivágtak, adta hírül hétfőn a BBC.com. A Hadrianus falánál nőtt hegyi juharfa tuskója új hajtásokat növesztett 3 évvel azután, hogy Daniel Graham és Adam Carruthers kivágta egy láncfűrésszel. A világhírű fa kivágása megdöbbenést és haragot váltott ki, a tetteseket tavaly több mint 4 éves börtönbüntetésre ítélték. Azóta a tuskót kerítéssel vették körül, és fellazították a talajt a gyökerek körül, így segítve a fa megmaradását. A juhar kivágása után a platánfákat országszerte közösségi csoportoknak és jótékonysági szervezeteknek adományozzák azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a természet fontosságára. A fát 2016-ban az év angol fájának is megválasztották. 14. Leó pápa szeptember 28-án este érkezett vissza franciaországi apostoli látogatásából Rómába, tudósít a Vatikáni Rádió. Macron, francia köztársasági elnök vett búcsút a pápától a Metzi katedrálisban hétfőn délután bemutatott záró szentmiséje után. A hagyományoknak megfelelően Leó pápa a feljegyzeti sajtókonferencia keretében válaszolt az újságíró kérdéseire a hazafelé tartó repülőúton. A Szentatya táviratot küldött Emmanuel Macron francia elnöknek a repülőgép feljegyzetéről hétfőn este, amelyben megköszönte a meghívást az apostoli látogatásra, és köszönetet mondott az ott léte során kapott nagylelkű vendégszeretetért. Olaszországi légtérbe érve a pápa táviratot küldött Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknek is, amelyben szívből jövő üdvözletét fejezte ki, és biztosította az olasz államelnököt állandó imáiról szeretett olasz nemzetéért. Kedves hallgatóink, eddig tartottak a Mária Rádió rövid hírei. Köszönjük, hogy ma is a Mária Rádiót választották, a tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovásné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.
0: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik. Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket.
1: Kedves hallgatóink! Októberben a szűzanya hónapjában szeretnénk számot adni a hallgatói családnak az idén elvégzett szolgálatunkról, és ismertetni a jövő évi terveinket. Másrészt szeretnénk megosztani nagy örömünket, hogy a Mária Rádió sugárzási jogot nyert 60-ban az FM 87,9 MHz-es frekvencián. A műsorszórás biztosító berendezések beszerzése azonban anyagi terhet jelent a szűzanya rádiója számára. Ezért ismét Mariatont, azaz imádságos és anyagi támogatást gyűjtő adásnapokat szervezünk október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én. Az egésznapos élő műsorfolyamokban megszólalnak a Mária Rádió munkatársai, önkéntesei, együttműködő partnerei, támogatói és a hallgatói család tagjai. Kérjük hallgatóinkat, hogy lehetőségükhez mérten segítsék rádiónkat, amely csak addig tud működni, ameddig a hallgatók támogatják, hiszen a gondviselés csak rajtuk keresztül tud megvalósulni. Bízunk abban, hogy ha mindenki megteszi, ami rajta múlik, akkor folytatódhat a Mária Rádió csodája Magyarországon is. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen. Mariaton a Mária Rádióban október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én.
2: Új sorozat indul október 4-én vasárnap 19 óra 25 perckor Mesemondó esték címmel. Bardóc Orsolya előadó művész, Benedek Elek ükunokája hétről hétre mesével várja a rádió hallgatókat. Ismerős és rég elfeledett meséket hallhatunk királyfiakról, szegény legényekről, világszép és rózsát nevető király kisasszonyok, furfangos, bölcsességgel, humorral és emberséggel teli történeteiről. Pontosan úgy, ahogyan nemzedékeken át velünk maradtak. A Mesemondó esték című sorozat minden vasárnap 19 óra 25 perckor jelentkezik. Kapcsolódjunk ki néhány percre a mindennapok zajából, és merüljünk el együtt Elekapó meséinek csodálatos világába. Kalandozzunk együtt az óperenciás tengeren is túlra.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Horváth Nellit hallják. A mai napon egy kicsit rendhagyó módon jelentkezem, ugyanis a megszokott műsorszerkesztő társaimat, Tóth Enikőt, Németh Petrát és Varga Katát most nem tudhatom magam mellett, ugyanis elutaztak a négy magyar nyelvű Mária Rádió találkozójára. Ezért én kaptam meg a provinciális műsorvezetői helyet, szerepet a mai napra, de ne aggódjanak, természetesen sok színes dologgal és örömteljes bejelentésekkel készültem önöknek a mai percre, a mai műsorra. Pörgős újdonságokkal, jó zenékkel és fontos bejelentésekkel. Tartsanak velem! Az első témakör, amelyet szeretnék az önök szín elé tárni, az nem más, mint a művészetteremtő. Októberben 6 új sorozatunk is indul, ahogy arról legutóbbi műsorunkban már beszámoltunk. Október 1-én, a mai napon, 21 óra 5 perctől Csányi László operaénekes új sorozattal jelentkezik a Művészetteremtő címmel. Csányi László operaénekes ezúttal közönség előtt beszélget hitüket megélő kiváló művészekkel a Budakeszi Erkel Művelődési Központban. A ma esti műsorban Csányi László vendége nem más, mint Császár Angéla, Jászai díjas, érdemes és kiváló színművésznő, az MMA tagja lesz. Érdemes ott lenni ezen az alkalmon. Most pedig, ezen a ragyogó napon, melengessük meg a szívünket Bobby Hebb ikonikussá vált dalával, a Sunnyval, amelyet sajnos egy tragikus esemény inspirált, ezt a dalt a szerzője testvére elvesztésekor írta, a gyász feldolgozása révén, és kifejezte ezzel szeretetét. De hogy a sötétségből való kilábalás, a remény, a hála, az újjászületés üzenete szóljon, a Bonnie M. is feldolgozta egy pörgősebb formában, amely tényleg bearanyozhatja a napunkat, és ragyogóval teheti a szívünket. Hallgassuk!

0: Szeni után haladunk tovább egy új sorozat megismerésével, Mesemondó esték címmel. Szintén új sorozattal jelentkezünk október 4-én vasárnap 19 óra 25 perckor. Mesemondó esték című műsorunk keretében Bardóc Orsoly előadó művész Benedek Elek unokahuga. Unokahuga, hát bárcsak még köztünk lenne Benedek Elek, hétről hétről mesével várja a rádió hallgatókat. A következő percekben vele hallhatnak egy beszélgetést, amelyet Tóth Enikő kolléganőnk készített.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő és kedves vendégem Bardóc Orsolya. 1853. szeptember 30-án született Benedek Elek, a nagy mesemondó. Neki köszönhetően számtalan mesét és népmesét sikerült megőriznünk az utókor számára. Nagy öröm számunkra, hogy október 4-én, 19 óra 25 perckor Mesemondó esték címmel Bardóc Orsolya előadó művész Elek apó ükonokája indít sorozatot a Mária Rádióban. Szeretettel köszöntelek, Orsi!
2: Én is szeretettel üdvözlök minden egyes hallgatót.
1: Általában minden gyerek szeret mesét hallgatni. Milyen jelek mutattak nálad arra gyermekkorodban, hogy a mesék felnőttként is az életed fontos részét képezik majd?
2: Először fontosnak tartom elmondani, hogy Székelyföld kulturálisan és történelmileg is rendkívül tarka, sok apró régióból tevődik össze. Egy ilyen elkülönült régió földrajzilag is értendő ez, hegyekkel koszorúzott medencében fekszik Kisbacon, 20 másik településsel együtt. Ezt erdővidéknek nevezik, ahol borvízforrások, cseppkőbarlangok, őskori élőlények maradványai és várromok rejtőznek. Így nem meglepő, hogy az ott élő székelység a népmondák és a tündérmesék gazdag világát teremtette meg. Ezt hallotta meg Benedek Elek kiskorában lépten nyomon a nevelőjétől, Rigó Anistól, a ház körül dolgozó emberektől és az édesapjától, és úgy gondolom, hogy ezt hallottam meg én is, hiszen ugyanabban a faluban születtem, abban a házban nőttem fel, ahol apu írt és alkotott, így nem csak a fák, a növények és a borvíz források meséltek, hanem úgy gondolom, hogy a falak is. Azt lehet mondani egy szóval, hogy beleszülettem Meseországban. Régen voltak mesemondók, akik a fonóban téli estéken szórakoztatták az embereket, valószínűleg most is van ilyen, de a mai gyerekek sokkal modernebbek. Sportolnak, sok játékot veszünk meg nekik, és kevesebb idő marad az élő szavas mesére. Én úgy gondolom, hogy csak úgy tudjuk átadni, ha mi rendszeresen mesét olvasunk, mondunk nekik, és tanítjuk a kommunikációra. Három gyerekünk van, és ebből a középső lányunk mindig azt kérte minden nap, hogy mondjunk mesét a fejünkből. Úgy még soha nem is feküdtünk le, bármennyire is fáradtak voltunk, hogy ne olvassunk este mesét nekik. A napi rutin szigorú része lett a meseolvasás. Talán így lehet átadni, vagy megtartani a mesemondást, meseolvasást.
1: Ugyanállatok elég népes a család. Hogy pont te voltál az, aki apó örökségét tovább vitte?
2: Ahogy említettem is, ott születtem Kisbaconban. Ott nőttem fel, aztán tudatosult bennem, hogy ez egy különleges környezet és családi háttér. Ugyanazok a tárgyak vettek körül, amiket Benedek Elek használt, és ezekre én igazából csak úgy körülbelül olyan 20 éves korom körül döbbentem rá, mert addigra is a mese, a zene és a bábszínház érdekelt. Aztán rájöttem, hogy karnyújtásnyira egy kincses bánya van előttem, ebből kezdtem meríteni azokat a verseket, amikből sok ötletem támadt. Innentől kezdve egymás után megjelennek a meselemezek, antológiák, hangos könyvek, verses könyvek, életrajzi írások, és a nagyszüleim és szüleim ösztönzésére már kisiskolás koromban ismerkedni kezdtem Elek apó írásaival. Szorgosan kezdtem gyűjtögetni, kimásolni a több mint 100 éves újságokból, könyvekből és a család tulajdonába álló kéziratokból. Amikor én gyerek voltam, édesanyám volt a kúriában berendezett Benedek Elek emlékház gondnoka, ezért nekem szabad bejárásom volt bármelyik szobába, és bármelyik mesekönyvet levehettem nyugodtan a polcról. A könyvek közül mindig a színes mesekönyvek bűvöltek el a legjobban, a világ összes népétől tartalmaztak meséket szépen illusztrálva. Ezek a könyvek én előttem egy világot tártak ki. Kedvenc meséim is voltak természetesen, és annak mai napig is. Ugyanakkor a gyerekkoromban nem volt könyvtár a faluban. Sokan jöttek hozzánk könyvet kölcsönkérni, így én még kíváncsibb lettem, és ez ösztönzött, hogy hamar tanuljak meg olvasni. Apám, aki Benedek Elek dédunokája, verset szerető ember volt, ő meg azzal fertőzött meg, hogy sokat idézett a versekből, úgyhogy ezeket is nagy érdeklődéssel olvasgattam, tanulgattam, és hát természetesen nagyon könnyen találtam kedvemre valót én is, amit mai napig is használok az előadásaimban.
1: Úgy képzelem el egy mesemondónak az életét, hogy a közönséggel szemben ül, és akkor ugye a hatást vált ki a nézőkből, a hallgatókból. Ez a te életedben is jelen volt, illetve hogyan élted meg ezeket a szituációkat?
2: Hát mindig másképpen attól függ, hogy ki milyen korosztály. Tehát, hogyha olyan mesét kértek, vagy éppenséggel olyan helyzetben kerültem, akkor mindig másféle volt a közönség. Én zenei keretbe csomagoltam a verseit Benedek Eleknek, így jobban fogadták a gyerekek. A mese is másképp hallatszik, én úgy gondolom, egy egyeneságú leszármazott szájából, ezért természetesen minden korosztály más-más igényel, és másképpen látják azt az előadást.
1: Ha a hallgatóságról beszélünk, akkor azt is fontos megemlíteni, hogy több országban is élsz a családoddal. Milyen a fogadtatása Elek apó meséinek ma külföldön?
2: Az amerikai magyarokról tudok inkább beszélni, mert ott éltem és tanítottam az ottani magyar iskolában, Bostonban. Természetesen van némi rálátásom más határon túli magyar közösségekre is. Hát ezekben az országokban a magyar nyelvet második nyelvként tanulják. Ezért a szülők nagy figyelmet fordítanak a magyar nyelv megtartására. Könnyebb és jobb eszköz szerintem nincs is a kezükben, mint a magyar népdalok vagy a magyar mesék. Elek apó meséit könnyen meg lehet érteni. A nevét mindenki ismeri külföldön, én úgy gondolom, és a nemzet megtartó, meg magyarság megtartó ereje is van. Volt olyan például, hogy rongyosra olvasott könyvet hoztak nekem dedikálni a nagyszülők vagy a szülők. Én természetesen szabadkoztam ilyenkor, hiszen nem én vagyok az értelmi szerzője, de nekik nagyon sokat jelentett az élmény, ahogy megelevenedik, meg a könyvön át. Ilyenkor jókat szoktunk beszélgetni a meséről, a mese fontosságáról, hogy milyen készségeket fejleszt, a szókincset, a képzelőerőt, a kapcsolatot a gyermek és a szülő között, hogyan tartotta fent a figyelmet, vagy a humorérzéket, a kötődésről ne is beszélve, hiszen összebújva olvassuk ugye a meséket többnyire. Én úgy gondolom, hogy ennél komplexebb nevelő eszköz a kezünkbe, mint a mesemondás vagy meseolvasás, az nincs. Ez a harmonikus családnak a kötelező eleme. Az esti imádság előtti levezető vagy nyugtató epizód. Én úgy gondolom, hogy a magyar népmesével a magyarságunkat, a modernnel a modernitásunkat örökítjük át mindenképp.
1: Október 4-én 19 óra 25 perckor hangzik majd el először a Mesemondó Esték című sorozatod a Mária Rádióban. Mire számíthatnak a hallgatók, hogyan adod át ezt az intim környezetet, ezt az élményt a hallgatóknak?
2: Hát először is sok-sok mesével várom a hallgatókat, ami egy olyan keretbe lesz helyezve, ami mindig egy Benedek Elek idézetten indul. Lesznek dalok, megzenésített Benedek Elek versek, népdalok, és hát mindig friss és más-más mesék. A célom ezzel az, hogy minél több Benedek Elek mesét eljuttassak a gyerekekhez, felnőttekhez, vagy szülőkhöz. Úgy gondolom, hogy ezzel elindul egy olyan meseháló szövése, ami összekapcsol minden magyar gyereket határon, innen és túl.
1: Nagyon szépen köszönöm, Orsolya, hogy itt voltál velünk, és hogy meséltél az új sorozatodról, és akkor várjuk szeretettel az első epizódot.
2: Én is köszönöm a kérdéseket, és köszönöm a megkeresést.
0: Bízunk benne, hogy ez a Bardósz Orsolya betekintő interjú a mesevilágában mindenkinek meghozta a kedvét ahhoz, hogy vasárnap 19 óra 25-kor ne hagyják ki az első részt. Most pedig evezzünk egy picit drasztikusabb vizekre, ugyanis a testünk a teremtett világ része. Sajnos a magyar lakosság a testi-lelki állapotát tükröző adatok elég vészesen festenek, a világviszonylatban is drámainak mondhatóak. Az elhízottak, szívbetegek, a depressziósok, alkoholisták aránya jelentősen megnőtt. A Mária Rádió, amely azért jött létre, hogy az emberi élet egészének kiteljesedését, megszentelődését segítse, nem lehet közömbös ez iránt a drasztikus helyzet iránt sem, ezért kifejezetten a testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk útnak októbertől. Szerdánként 8 óra 30 és 8 óra 55 között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a megfelelő mennyiségű és minőségű táplálkozás és mozgás kérdéseivel, valamint a jó és elegendő alvással, amelynek tudományosan bizonyítottan is elsődleges szerepe van testi-lelki egészségünk fenntartásában. A műsorcsoport negyedik lába a mentális egészségünkre fókuszál. Többek között a stressz és konfliktus kezelés, önmagunk és egymás mélyebb megismerése, megértése lesznek a műsorok fő témái. E műsor család célja, hogy szakszerű tájékoztatást adjon, amelyet tapasztalt szakemberek garantálnak, valamint, hogy felhívja a figyelmet a saját és felelősségünkre, a saját felelősségünkre, életkorunknak, és egészségi állapotunknak megfelelően. A Lélektemplom építők a sorozataiban az alábbi műsor készítőkkel találkozhatnak majd. Október 7-től 8 óra 30 perckor Mozogj, hogy élj! Harmati Gréta műsora, a Patron Hungáriai Gimnázium testnevelő tanára, futóedző és aktív hosszú távfutó. Október 14-én, szintén 8 óra 30 perctől Aludj jól, G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnöke, akit Hála Judit kérdez. Október 21-én, 8 óra 30 perc, Belső Szikra, Milbik Ágnes, élet- és bizniszkócssal tarthatnak. Október 28-én, már tudják, 8 óra 30 perctől pedig Életíz, Dobák Zita, dietetikus, okleveles dietetikus, táplálkozástudományi szakember, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara alapító elnökével tudnak találkozni. A következő percekben pedig fogadják szeretettel az október 7-én induló Mozogj, hogy élj című sorozatunk készítőjével, Harmad Grétával hangzó interjút, amelyet szintén Tóth Enikő készített.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és kedves vendégemet, Harmati Grétát, aki a Patrona Hungariae Katolikus Iskola Központ testnevelés tanára, futóedző, és az októberben induló Lélektemplom építők egészségügyi műsoraink keretében a Mozogj, hogy élj című sorozatot vezeti a mozgás fontosságáról.
3: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Ugye rólad annyit kell tudni, hogy a Patrona Hungariae Katolikus Iskola Központ testnevelés tanára vagy, futóedző, és az októberben induló Lélektemplomépítők egészségügyi műsoraink keretében a Mozogj, hogy élj című sorozatot fogod vezetni a mozgás fontosságáról. Gyerekkorodban ugye hallottam, hogy atletizáltál és úsztál, hogyan lettél a hosszú távfutás szerelmese?
3: Igen, én úszással, aerobikkal, meg atlétikával így vegyesen kezdtem kiskoromban, és nagyon jó testnevelő tanárom és edzőm volt, aki atlétika edzéseket tartott, és igazából ő rángatott be idézőjelben és a lehető legjobb értelemben ebbe a világban, mert az ő személyét nagyon szerettem, az ő stílusát is nagyon szerettem, és általa szerettem megmozogni, és onnantól kezdve meg nem volt kérdés, hogy futni szeretek. Nem vagyok egy kiemelkedő tehetség, inkább az volt rám jellemző, meg a mai napig, hogy a kitartásom nagy, és a hosszú távfutás felé talán ez terelt a legjobban, hogy olyan nagyon komoly eredményeim nem születtek, viszont nagyon szerettem sokáig ugyanazt a monoton dolgot csinálni, és ez a hosszú távfutás ez nagyon passzolt ehhez, úgyhogy így jött az életembe.
1: Mit ad neked egyébként maga a futás élménye, érzése, lelkileg hogy tölt fel téged?
3: Egyrészt a jelenlét az, ami talán a legfontosabb, meg az Istennel való kapcsolat, amit megtapasztalok a futás által, mert hogy több időt töltök vele a napomban, mármint a futással, és ez a monoton mozgás segít abban, hogy érzékeljem, hogy hogyan vagyok jelen testileg és lelkileg. és igyekszem a Jóistennel ezáltal kapcsolódni. Egyébként felszabadultságérzés szokott a leggyakoribb lenni futás közben, meg annak az ereje, hogy érzékelem, hogy képes vagyok ezt sokáig csinálni.
1: És hogyan vált mindez a hivatásoddá, hogy testnevelést oktass és futókat edz?
3: Példám az a testnevelő tanárom volt, tehát egyértelmű volt az utam, hogy testnevelő tanára szeretnék lenni, mert nagyon tetszett az, hogy azt a lelkületet, szakmai tudást át lehet adni. Tehát ennek a ténye úgy elindított ezen az úton, hogy ezt én is át szeretném adni diákoknak. Szeretnék a diákokkal kapcsolódni és a személyiségemet beletéve odaadni mindent, amit ezen keresztül tudok. Ezáltal megmutatni, hogy az Isten felé hogyan lehet fordulni a mozgás által, és hát nagyon fontosnak tartom, hogy a mai világban a mozgást igazán középpontba tegyük az életünkbe. Nem feltétlenül úgy, hogy minden a köré épüljön, de hogy egy olyan oszlopa legyen az életünknek, ami nem elhanyagolható, és ez nagyon megfogott, hogy ebbe az irányba mozduljak el, és hát futóedző pedig úgy lettem, hogy azzal foglalkoztam legtöbbet a sportágak közül. Ebben éreztem magam leginkább kompetensnek, atlétika edzőit végeztem a testnevelő tanári diplomám mellé. Ebben éreztem magam a legügyesebbnek, hogy talán erről tudok a legjobban, legtöbb mindent átadni.
1: A hivatásod során a hited, az Isten hited hogyan jelenik meg, hogyan próbálod így is átadni a gyerekeknek a szeretetet, akár a tudást, akár a technikát?
3: Abban próbálok nagyon következetes lenni, hogy nem teljesítményorientált órákat tartok, hanem a mozgás szeretetét próbálom elsősorban átadni és megtanítani, és hogy ezen keresztül hogyan tudunk kapcsolódni az Istenhez a mozgás által. És ezen belül pedig minden olyan lelki oldalát, ami kudarc vagy öröm, azt a hithez kapcsolni.
1: Hogyan jött számodra, mit jelent számodra, hogy a Mozogj, hogy élj című sorozatot készíted a Mária Rádió hallgatóinak?
3: Jött egy ilyen felkérés az egyik szintén Mária Rádiós interjúm után, amikor a patróna diákjai interjúztattak engem az egyik reggeli műsorban, és ezután jött a felkérés, hogy beszélnék-e szívesen a mozgásról, és azért kaptam rá az első pillanatban, mert mindig is kerestem az alkalmat, hogy hogyan tudnék erről nagyon jól kommunikálni, és azt gondolom, hogy a Mária Rádió egy olyan platform, ahol igazán meg tudom fogni a hallgatókat, illetve bele tudom vinni teljesen a személyiségemet, amihez szorosan hozzátartozik, hogy a hittel nekem összekapcsolódik a mozgás, és nekem olyan volt ez a felkérés, minthogyha a Szentlélek sugalta volna, hogy nekem ez itt feladatom és dolgom, és nagyon örülök neki, úgyhogy nagyon hálás vagyok ennek a lehetőségnek.
1: Mi is nagyon örülünk neki, hogy elvállaltad. Egy kicsit mesélj arról, kérlek, hogy mire számíthatnak azok, akik 4 hetente szerda reggel 8:30-kor bekapcsolják a Mária Rádiót. Mivel fogsz készülni, milyen tematikád van?
3: Alapvetően az egészségem belül nyilván a mozgásról, ahogy már te is említetted, és megpróbáltam úgy összeállítani az adásokat, hogy arról beszéljek, hogy a mozgást hogyan lehet beépíteni jól a hétköznapokba, és hogy egy keresztény ember életében miért fontos a mozgás, miért fontos odafigyelni a lelkünk mellett a testünkre, hogy a testünk hogyan kapcsolódik össze a lelkünkkel, és hogy ami még nagyon fontos, hogy hogyan tudunk példát mutatni a körülöttünk élőknek, hogy mi keresztény emberek fontosnak tartjuk a testünk egészségét és a mozgást, és azt gondolom, hogy minden keresztény embernek akármilyen hivatása is van, legyen családapa, családanya, pap, tanár, bármi, feladata, hogy példát mutasson a fiatalabb és egyébként idősebb generációknak is. Úgyhogy lesznek gyakorlati tippek is, lesz ismeretterjesztés is benne, és igyekszem motivációt is átadni.
1: Nagyon kíváncsian és érdeklődve várjuk a műsoraidat, és köszönjük, hogy ezt elvállaltad, ezt a feladatot, és ezt a munkát a Mária Rádió hallgatóinak a javára és nagy örömére.
3: Én is nagyon szépen köszönöm, és én nagyon hálás vagyok a lehetőségért.
0: Ne feledjék, október 7-től szerdánként 8:30-től jelentkeznek a műsorok 4 témakörben: mozgás, alvás, mentális egészség és étkezés. Most pedig haladjunk tovább színfoltok felé. Jelenlét. Jelen vagy? Ezzel a címmel rendezik meg idén a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót október 3-án. Ezen a szombaton a Mária Rádió hallgatói is eljuthatnak az eseményre. A rádió hullámokon keresztül aznap délelőtt 10 órától élében közvetítjük Ferenci István és Farkas Emmanuel atya főelőadását, délután 16 órától pedig Bábel Balázs érsekatya szentmiséjét. Hívunk mindenkit a rádiós részvételre. 2005 óta minden év október 18-án a gyerekek világszerte imádkozzák a dicsőséges rózsafüzért. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a békéért nevű globális kezdeményezés keretén belül. Rádiunk évek óta csatlakozik ehhez az ima alkalomhoz, és az idei alkalommal is több olyan külföldi Mária Rádiót is bevonva szerveztük meg ezt a különleges imádságot, akiknek országában sajnos nem ismeretlen a háború fogalma. A magyarországi stúdióban imádkozó gyermekeken kívül názáreti, nigériai, az örmény és a kárpátaljai fiatalok is bekapcsolódnak majd az egyes tizedekben. Várjuk kedves hallgatóinkat a gyerekek békéért mondott rózsafüzérrel október 18-án 15 óra 15 perckor. Kedves hallgatóink, nagy örömöt jelentek be önök számára, ugyanis 60-ban is hallható lesz a Mária Rádió a következő frekvencián, FM 87,9 MHz. Ezt jegyezzék fel, a műsorszórást biztosító berendezések beszerzése érdekében, ezért a Szűzanya hónapjában Mariatont hirdettünk, amely imádságos és anyagi támogatás gyűjtő adásnapokat jelent október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én. Az egész napos élő műsorfolyamokban megszólalnak majd a Mária Rádió magyarországi és nemzetközi munkatársai, önkéntesei, együttműködő partnerei, támogatói és a hallgatói család is becsatlakozhat. Nagyon színes és lélekmelengető műsorfolyamokkal készülünk, amelyeket biztatjuk, hogy ne hagyjanak ki. Most pedig hallgassunk egy kis zenét. Az élő víz és a Szentlélek szimbóluma. A címében szereplő Liquid Spirit következik, amely egyértelmű bibliai utalás a Szentlélek és az élő víz forrására. Ez egy gospel szám, amely egy lendületes hullámot hozhat a mai napunkban. Hallgassuk!

0: clap your hands now.
1: Nos, bízom benne, hogy a spirituális szomjúságot egy kissé fel tudta tölteni ez a szám, most pedig elköszönök önöktől, a mikrofonnál Horváth Nellit hallották, de nem hagyom önöket zene nélkül a Zsolozs mellőtt sem. Hallgassák szeretettel Ennio Morricone egyik legcsodálatosabb és legimádságosabb instrumentális művét, Gabriel's Obi-jét, amelyet az 1986-os A Misszió című film ikonikus főtémájaként vált

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jaj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Miképpen kezded

Szűznek ő már mennyei, örök hazába érkezett. Krisztus dicsérte idelem, nem lankadó hű élete. Most meg már ott fennzeng dala, urunkat áldó éneke. A földre húzó test nyűgét, fegyelme bátran törte meg. Világcsábító hangjait, urát követve győzte le. E szűz kedvéért Jézusunk, vidd győzelemre harcaink. Övezz erővel, adj erőt, hogy el ne védsük útjaink. Szűztől szült, drága Jézusunk, dicsérünk, áldunk szüntelen, atyádat és a lelket is.

Te minket megszabadítasz, Urunk, és nevedet mindörökké magasztaljuk. Istenünk, hallottuk saját fülünkkel, atyáink elbeszélték nekünk a csodákat, amelyeket napjaikban tettél egykor régen. Kezed népeket űzött el, őket megletelepítetted. Nemzeteket zúztál össze, őket pedig megnövelted. Mert nem kardjukkal vették birtokba ezt a földet, és nem is az ő karjuk segítette őket, hanem a te jobbod és a te karod és arcod fényessége, mert úgy szeretted őket. Te vagy Istenem és királyom, parancsodra megszabadul Jákob. Veled szórtuk szét ellenségeinket, a te nevedben tiportuk le azokat, akik ellenünk támadtak. Mert én nem az íjamban bízom, kardom meg nem szabadíthat. De te megszabadíthatsz minket sanyargatóinktól, és megszégyeníted ellenségeinket. Minden nap Isten a mi dicsekvésünk, és nevedet mindörökké magasztaljuk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Te minket megszabadítasz, Urunk,

0: és nevedet mindörökké magasztaljuk. Könyörülj, Uram, ne hagyd, hogy örökségedet gyalázat érje. De most elvetettél és megaláztál minket. Istenünk, már nem vonulsz ki együtt seregünkkel. Megfutamítottál ellenségeink elől, és kifosztottak, akik gyűlölnek minket. Odaadtál, mint vágásra szánt juhokat, a nemzetek között széllyel szórtál. Eladtad népedet haszon nélkül, és cserébe érte nem adtak sokat. Szomszédaink előtt gyalázattá tettél minket, gúnyol és csúfol környezetünk. Szálló igévé tettél a pogányok számára. Csak csóválják fejüket a népek. Gyalázatom szemem előtt van egész nap, és szégyenpírban ég az arcom. A gúnyolók és szemrehányók szava miatt, ellenségem és támadóm színe előtt. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Könyörülj, Uram, ne hagyd, hogy örökségedet gyalázat érje. Kelj fel, Uram, válts meg minket, hiszen irgalmas vagy. Mindezek most ránk szakadtak, téged mégsem feledtünk el, és nem szegtük meg szövetségedet. Szívünk nem fordult el tőled, lépteink utadról le nem tértek. Pedig megaláztál a sakálok földjén minket, ránk borítottad a halál árnyát. Ha Istenünk nevét elfelednénk, és a kezünket más Isten felé tárnánk, Isten vajon ezt nem kérné számon? A szív titkait csak ő ismeri. Te érted, gyilkolnak minden nap bennünket, és leölésre szánt juhoknak tekintenek. Kelj fel! Miért alszol, Uram? Kelj fel, és ne taszíts el mindörökre. Miért fordítod el arcodat? Elfeleded ínségünket és gyötrelmeinket? A föld porába alázták lelkünket, a földhöz tapadt egész testünk. Kelj fel, Uram, siess segítségünkre, irgalmasságodban válts meg minket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Kelj fel, Uram, válts meg minket, hiszen irgalmas vagy. Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás.
1: Olvasmány Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, örüljetek az Úrban! Nekem nincs terhemre, hogy ugyanazt írjam nektek, titeket pedig megerősít. Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a kontármunkásoktól, óvakodjatok a megcsonkítottaktól. A körülmetéltek ugyanis mi vagyunk, akik lélekben szolgálunk Istennek, akik Krisztus Jézusban dicsekszünk, és nem a testben bízunk, bár magam a testben is bizakodhatnék. Ha más úgy gondolja, hogy bizakodhat a testben, én még inkább. Nyolcadnapra körülmetéltek, Izrael népéből, Benjamin törzséből származom, zsidó vagyok a zsidók közül. A törvény megtartásában farizeus, az egyház üldözésében szenvedélyes, a törvény szerinti jámborságban fedhetetlen voltam. Ám amit akkor előnynek tartottam, azt Krisztusért hátránynak tekintem. Sőt, Uramnak, Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten mindent hátránynak tartok. Értem, mindent elvetettem, sőt, szemétnek tekintettem, csak hogy Krisztust elnyerhessem és hozzátartozzam. Hiszen nem a törvény útján váltam igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén. Isten ugyanis a hit által tett igazzá, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget, így hozzá hasonulok a halálban, hogy ezáltal eljussak a halálból a feltámadásra is. Nem mintha már elértem volna, vagy már célba értem volna, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, ahogy Krisztus is magával ragadott engem. Testvérek, nem gondolom, hogy már is magamhoz ragadtam, de azt igen, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Jézus Krisztusban. Mi, tökéletesek, gondolkodjunk így. Ha valamiben még másképp éreztek, Isten majd megvilágosít benneteket, de amit már elértünk, abban tartsunk ki. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Minden szemétnek tekintettem, csak hogy Krisztust elnyerhessem, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget. Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy Krisztussal együtt élünk is. Hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget.
2: Olvasmány a Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz Szűz önéletrajzából. Amikor a vértanúság vágya nagyon elfogott, Szent Pál leveleit vettem kezembe, hogy végre válaszra találjak. Éppen a korintusiakhoz írt első levél 12. és 13. fejezetét pillantottam meg. Az előbbiben azt olvastam, nem lehet mindenki egyszerre apostol, próféta és tanító, és hogy az egyház különböző tagokból áll, és a szem nem lehet egyszer, mint kéz is. Noha világosan érthető válasz volt ez számomra, de mégsem olyan, ami csillapította volna vágyamat, és nem hozott békét a lelkemnek. Tovább olvastam, és nem csüggettem, és elfelemelő eligazításra találtam. Törekedjetek az értékesebb adományokra. Ezért mindennél magasztosabb utat mutatok nektek. Az apostol tényleg megmutatja, hogy szeretet nélkül ezek az értékesebb adományok semmit sem érnek. És hogy a szeretet a magasztos út, amely biztosan Istenhez vezet. Végre meggyógyult a lelkem. Amikor az egyház misztikus testét vizsgálgattam, ahogy Szent Pál leírta, én egyik tagjában sem ismertem rá magamra, vagy inkább mindegyik tagban magamat szerettem volna látni. A szeretet adott új fordulatot a hivatásomnak. Ekkor megértettem, hogy az egyház valóban különböző tagokból álló test, de akkor ebből a testből sem hiányozhat egy fontos és nagyon nemes tag. Ekkor értettem meg, hogy az egyháznak szíve is van, és ez a szív szeretettől lángol. Megértettem, hogy egyedül ez a szeretet serkenti cselekvésre az egyház tagjait, de ha kihalna benne ez a szeretet, akkor az apostolok sem hirdetnék azután már tovább az evangéliumot. A vértanúk sem mondanák már tovább a vérüket. Teljesen beláttam, és megértettem, hogy a szeretet magában foglal minden hivatást, hogy a szeretet minden, és hogy a szeretet összekapcsol minden kort és helyet, egy szóval, hogy a szeretet örök. Ekkor megittasult lelkem, nagy örömében felkiáltottam. Ó Jézusom, szerelmem, végre megtaláltam hivatásomat. Az én hivatásom a szeretet. Én ugyanígy megtaláltam helyemet is az egyházban, és ezt a helyet te adtad nekem, Istenem. Az egyháznak, az én anyámnak a szívében én a szeretet leszek. Így minden leszek, és így megvalósul a lelkem vágya. Istenem, kitüntettél boldogító szereteteddel, amely ifjúságom óta velem együtt nőtt, és szinte felfogni sem tudom szereteted mélységét. Milyen nagy a te jóságod, Uram, amelyet a téged félőknek tartogatsz, és szinte felfogni sem tudom szereteted mélységét.

dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad éli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egy szülött örök fiát.

Istenem, nekem a te ajkad törvénye drágább sok ezer aranynál és ezüstnél. Igen, nagy jót tettél szolgáddal, Uram, amint megígérted. Igazi jóságra, okosságra és bölcsességre oktass engem, mert én hiszek parancsolataidban. Igen, tévelyektem, mielőtt megaláztak, de most már megtartom igédet. Igazán jó vagy, és csak jót teszel, rendelkezéseidre oktass engem. Igaztalan, csalárd terveket szőnek ellenem a gőgösök. Én egész szívvel megtartom parancsodat. Igen, elhízott, érzéketlen ezek szíve, mint a háj. Nekem azonban törvényedben telik kedvem. Igen jó nekem, hogy megaláztak, hogy bizonyságaidat megtanuljam. Istenem, drágább nekem ajkad törvénye, sok ezer aranynál ezüstnél. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenem, nekem a te ajkad törvénye drágább sok ezer aranynál és ezüstnél. Istenben remélek, nem félek, halandó, mit árthat nekem. Irgalmaz nekem, Istenem, mert rajtam taposnak, folyvást szorongatnak, sel akarnak nyomni. Ellenségeim szüntelen tipornak engem, és sokan vannak, akik vesztemre törnek. De ha elfog a félelem, még akkor is benned bízom. Isten ígéretét magasztalom, Istenben remélek, nem félek. Halandó, mit árthat nekem? Nem hagynak nyugton egész nap, minden gondolatukkal vesztemet tervezik. Belém kötnek, rám leselkednek, szemmel tartják minden léptemet. Bujdosásaimat számon tartod, fogd fel tömlődbe könnyeimet. Te följegyezted szenvedésem útját. Ellenségeim megfutamodnak, amikor segítségül hívlak téged. Tudom, valóban Istenem vagy nekem. Isten ígéretét magasztalom, az Úr ígéretét magasztalom. Istenben remélek, nem félek. Ember, mit árthat nekem? Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal. Dicséret áldozatot mutatok be neked. Mert megmentetted életemet a haláltól, lábamat a bukástól, hogy előtted járhassak az élők világosságában. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenben remélek, nem félek, halandó, mit árthat nekem.

a fölséges Istenhez kiáltok. Istenhez, aki jóra fordítja sorsomat, elküld az égből és megszabadít engem, csúffá teszi elnyomóimat, szeretetét és hűségét küldi hozzám Isten. Fekvő helyemen oroszlánok tanyáznak, amelyek felfajják az embert.

dicsőítsenek az egész földön. Lábam elé csapdát állítottak, és mélyen megalázták lelkemet. Előttem mély vermet ástak, de ők maguk estek bele. Kész az én szívem, Istenem, kész az én szívem. Hadd daloljak, hadd ujjongjak. Kelj föl dicsőségem, kelj föl lantom citerám. Hadd ébresszem így a hajnalt. Dicsőítelek a népek közt, Uram. A nemzetek közt is neked szól énekem. Szerető jóságot felér az égig, és hűséged a fellegekig. Emelkedj, Istenem, az egek fölé, dicsőítsenek az egész földön. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

0: Lélek szerint éljetek, s akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik, a lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással, s így nem azt teszitek, amit szeretnétek. Jóságos jótevőnk vagy, Uram, taníts meg tetszésed szerint élnem. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, benned nincs semmi sötétség, semmi homály. Árazd ránk fényességed ragyogását, hogy parancsai törvényét felfogva, tágra nyílt szívvel hűségesen járjunk utadon, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Jézus ezután eltávozott onnan, és elment a galileai tenger mellé. Fölment a hegyre, és ott leült. Nagy tömeg jött oda hozzá. Voltak velük sánták, vakok, nyomorékok, némák és sok másféle beteg. Letették őket a lábaihoz, ő pedig meggyógyította őket. A tömeg csodálkozott, amikor látta a némákat beszélni, a nyomorékokat meggyógyulni, a sántákat járni, a vakokat látni, és magasztalták Izrael Istenét. Részlet Máté evangéliumának 15. fejezetéből.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti önöket. Következzenek a rádió rövid hírei. Leó pápa hétfőn este visszatért 4 napos franciaországi apostoli útjáról Rómába. Erdő Péter bíboros megáldotta a megújult süttői templomot. Szervita nővérek jubileumát ünnepelték Győrben. 14. Leó pápa szeptember 28-án este érkezett vissza franciaországi apostoli látogatásából Rómába, tudósít a Vatikáni Rádió. Macron, francia köztársasági elnök vett búcsút a pápától a Metzi katedrálisban hétfőn délután bemutatott záró szentmiséje után. A hagyományoknak megfelelően Leó pápa a feljegyzeti sajtókonferencia keretében válaszolt az újságíró kérdéseire a hazafelé tartó repülőúton. A Szentatya táviratot küldött Emmanuel Macron francia elnöknek a repülőgép feljegyzetéről hétfőn este, amelyben megköszönte a meghívást az apostoli látogatásra, és köszönetet mondott az ott léte során kapott nagylelkű vendégszeretetért. Olaszországi légtérbe érve a pápa táviratot küldött Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknek is, amelyben szívből jövő üdvözletét fejezte ki, és biztosította az olasz államelnököt állandó imáiról szeretett olasz nemzetéért. Erdő Péter bíboros prímás, Esztergom budapesti érsek megáldotta a süttői Szent Lipót templom megújult belső terét szeptember 20-án vasárnap, tudósít a Magyar Kurír. A templom legújabb kori renoválása 1996-ban kezdődött a tető és a torony javításával, a templom falainak külső megújításával és a villanyhálózat cseréjével. A 2013-ban megkezdett belső festési munkálatok anyagiak hiányában szüneteltek. A templomhajó és a karzat felújítása 2025-ben folytatódott az Esztergom budapesti főegyházmegye és a Magyar Falu program támogatásával. Idén nyáron elkészült Galántai Zsófia és Répási Viktor festő-restaurátorok munkája is. Szeptember 20-án vasárnap Erdő Péter bíboros prímás mutatta be a koncelebrált ünnepi szentmisét, amelynek során a főpásztor megáldotta az elkészült munkálatokat. Az ünnepi szentmisén Tóth Bertalan plébános mondott homíliát. Háladó szentmisében újította meg 25 évvel ezelőtt tett szerzetesi fogadalmát Óli Eszter Mária és Becsei Zsuzsanna Mária szervita nővér szeptember 26-án a győri Nagyboldogasszony székesegyházban adta hírül az egyházmegye. A szentmisét Veres András győri megyéspüspök mutatta be. A jubileumi ünnepen jelen volt a szervita nővérek általános elöljárója Simona Goretti anya is Firenzéből. A szervita nővérek sajátos feladata a fájdalmas anya tisztelete és megszerettetése. Az ifjúságot elsősorban a szegény és elhagyatott gyermekeket nevelik a keresztény életre. Egyházjogi státuszuk, pápai jogú női szerzetes intézmény. Elsődleges feladatuk a gyermekek, a fiatalok oktatása és nevelése a világ számos legkülönbözőbb fokú iskolájában, az elhagyatott gyermekek teljes körű ellátása, idősek gondozása. Részt vesznek a hitoktatásban, otthoni betegápolásban is. Kedves hallgatóink, rövid hírperceinket hallhatták. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovácsné pap Ágnes nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Ha tehetik, tartsanak velünk, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Híreinket hallották.

0: Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
0: Isten méhébe fogadá, szent élektől szent fiát.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen. Íme az Úr szolgáló lánya.
0: Legyen nekem a te igéd szerint.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testéről.
0: És mi köztünk lakozik.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók leessék Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Október 1-én csütörtökön a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Szigler Luizi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor, a világosság rózsafüzérét imádkozzuk 12 óra 15 perckor, részletek a Szentírásból 13 órakor, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsorát 13 óra 10-től hallgathatják meg, Szemelvények lelkiségírók műveiből 13 óra 15 perckor, Dr. Erdő Péter bíboros primás Eszter budapesti érsek sorozata 13 óra 25 perckor. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Farkas István lukuszatjával 14 órakor. Jó hírek, hírmagazin 14 óra 15 perckor. Jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor. Himalánc 14 óra 50 perckor. Az irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órakor. A fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor. Beszélgetés életről és a Szentírásról 16 órakor. Heim Kriszti Pilates oktató műsora 16 óra 30 perckor. Hók Gyula közéleti műsora az idők jelei 16 óra 35 perckor. Egy gyerek felneveléséhez egy egész falu kell. Surányi Vadas címe a műsorát 18 órától hallgathatják meg, Jövője van címmel. Vallomásuk Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A Zsolozsma esti dicséretét 19 órakor imádkozzuk. Forrai Tamás jezsuit atya homiliái hangzanak el 19 óra 25 perckor. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor, ima nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozata 20 óra 16 perckor, időutazás a lélek hangjain a magyar művészet nagyjaival. Sányi László műsora hangzik el, művészetteremtő címmel 21 óra 5 perckor. Café Francesco podcast 90. adás. Bálványok az intimitásban, Cserzita pszichológus előadását 22 órakor hallgathatják meg. Gondolatok a tudományról Nárai Szabó Gábor műsora 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását 23 órától hallgathatják meg. Új szövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában 23 óra 20 perckor, végül a Zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották október 1-én csütörtökön. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
3: Mária Rádió.
4: Asszisi Szent Ferenc imája a békéért. Uram, tégy engem a békéd eszközévé, hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölet uralkodik, hogy a megbocsátás szellemét vigyem oda, ahol széthúzás van, hogy harmóniát vigyek oda, ahol békétlenség van, hogy hitet vigyek oda, ahol kételyek vannak, hogy örömöt vigyek oda, ahol szomorúság lakik. Uram, add meg nekem, hogy én vigasztalhassak, ahelyett, hogy engem vigasztalnának. Hogy én értsek meg másokat, ahelyett, hogy arra vágynék, engem értsenek meg. Hogy szeressek inkább, mint hogy engem szeressenek. Mert aki elfelejti magát, azt találja meg. Aki megbocsát, annak megbocsátanak. Aki meghal, az fölébred az örök életre. Amen.
5: Programajánló következik.
6: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
7: A tavaszi után elérkezett az őszi Pál utcai fiúk napja. Október 3-án szombaton az ELTE füvészkertben. A program normál füvészkerti belépővel látogatható. Szeretettel várják a családokat egy különleges irodalmi kalandra az ELTE füvészkertben, ahol Molnár Ferenc klasszikus regénye a Pál utcai fiúk elevenedik meg a kert ösvényein. Kevés olyan magyar regény van, amely ennyire összefonódott egy valódi helyszínnel, mint a Pál utcai fiúk a füvészkerttel. Itt járhatjuk be azokat a helyszíneket, amelyek a történet fontos pillanatait idézik fel. A regény több mint 100 éve szól barátságról, bátorságról, hűségről és összetartozásról, olyan értékekről, amelyek ma is érvényesek. Egész nap egyénileg teljesíthető, állomásos családi feladatsorral várják a látogatókat, amely során a gyerekek és felnőttek közösen fedezhetik fel a füvészkert regényhez kapcsolódó titkait. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családbizottságának meghívója a 31. családkongresszusra. Egy test, érted adatik. Házasság és eukarisztia 2026. október 15-e és 17-e között a Váci püspökségen. Mit jelent ma önmagunkat ajándékká tenni? Lehet-e a szeretet egyszerre ünnep és hétköznapi szolgálat? Tekinthetünk-e a szentségekre, mint a mindennapjaink tápláló forrásra? Hogyan hallhatjuk meg egymást és a Szent Lelket egyszerre? Ezeket a kérdéseket járjuk körül a 31. családkongresszuson, amelyre szeretettel várjuk az egyházmegyék családreferenseit, a családpasztorációban szolgálókat és minden érdeklődőt. Az idei találkozó a szakmai tartalmakon kívül hitbeli gyarapodásra, lelki feltöltődésre hív, gondolatébresztő előadásokkal, tanúságtételekkel, imádsággal, zenével. Házigazdánk idén is Marton Zsolt püspökatya, az MKPK családreferense, s a Szentmisét Bábel Balázs püspökatya mutatja be. Ízelítő a programból. Dr. Pap Miklós, a szentségek családi dimenziója. Mitől több a szentségi házasság, mint egy jó sikerült emberi kapcsolat? Hogyan válik a kegyelem a mindennapok erőforrásává? A szentségi házasság nem egyszerűen polgári házasság, egy kis szentelt vízzel, hanem egészen más, a szentségből él, idézett Pap Miklóstól. Szabó Tamás, az egység szentsége, a szentségek egysége. Lehetséges-e új szemmel tekinteni a szentségekre és a családpasztorációra? Mit jelent ma Krisztus újjáteremtő jelenléte családjainkban? Egyfajta újragondolásra van szükségünk a szentségek és a családpasztoráció kapcsán is. Hiszem, hogy a szentségek a Krisztusban újjáteremtett világ eszközei, idézett Szabó Tamástól. További témák: lélekben való beszélgetés elmélete és gyakorlata, családcsoport vezetők képzése, könyvbemutató, kiállítás, és ami a programajánlóban nem szerepel, találkozások régi és új ismerősökkel, jó beszélgetések, finom falatok mellett, inspiráló gondolatok, és az a bizonyos többlet, amelyet csak a személyes jelenlét tud megadni. Szeretettel várunk Vácon, hogy kilépjünk, megálljunk, együtt gondolkodjunk, imádkozzunk, tanuljunk és töltekezzünk. Regisztráció a www.családegyház.hu oldalon keresendő. Találkozzunk a 31. családkongresszuson.
5: Programajánlót hallottak.

0: Imádkozzunk együtt! A világosság rózsafűzére következik.
1: Ezt a rózsafűzért a Szent Rita Ima csoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Imáinkat felajánljuk születendő Fülöp egészségéért, elhunyt József lelki üdvéért, műtét előtt álló Ágiért, valamint Zsóka, László, Miklós és Erzsi gyógyulásáért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban. Aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikusan a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessük meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, légy Mária, kegyelem, mert teljes az oglon te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki megcicsítson minket.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes az úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megegősítsen.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafűzér első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Mindenható örök Isten, te ünnepélyesen kinyilatkoztattad nekünk Krisztust, mint szeretett fiadat, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, és leszállt rá a Szentlélek. Add, hogy mindig kedvet teljünk bennünk, fogadott gyermekeidben, akik újjászülettünk vízből és Szentlélekből. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Engedd, hogy mindig érezzük közbenjárását és anyai szeretetét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten jelenlét.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A világosság rózsafüzér harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Istenünk, te mennyei kincseket készítettél azoknak, akik szeretnek téged. Adj szívünkbe irántad buzgó szeretetet, hogy mindenben és mindennél jobban szeressünk, és elnyerjük ígéreteidet, amelyek minden várakozásunkat felülmúlják. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mint éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzér negyedik titka, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Istenünk, te egyszülött fiad dicsőséges színe változásakor Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett fiad szavára hallgatva társ örökösei lehessünk Krisztusnak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A világosság rózsafüzér ötödik titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Urunk Jézus Krisztus, te azt akartad, hogy a hatalmas Istennel naponta találkozhassunk az eukarisztiában, ezért az életedet adva táplálsz minket. Erre nem lehet más válaszunk, mint hogy átadjuk neked magunkat úgy, amint vagyunk, hogy nap mint nap új életre keljünk általad. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
6: Imádkozzál égettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltó vehessünk Krisztus ígéreteire.
6: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezze nekünk az örök élet jutalmát. Hadd meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária a Szent Olvasának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és nyernyerült, amit ígérnek, Krisztus, amikünk által.
1: Amen.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenre.

0: Hírperce.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid híreit hallják. Októberben rendezik meg a Műszaki Tudományok Hónapját az Akadémián. A Kárpát-medence cigányságának kulturális örökségét idézi meg a Duna Művész Együttes új előadása. Kihajtotta a Robin Hood című filmben is szereplő, illegálisan kivágott 200 éves fa. A Magyar Tudományos Akadémián történelmi jelentőségű magyar mérnöki alkotásokat bemutató kiállítással és előadás sorozattal várja a látogatókat októberben, írja az MTI. Az október 6-án nyíló kiállításon az érdeklődők megtekintetik többek között a Pest-Budai első lánchíd egy eredeti láncszemét, a gömböcöt, a banki turbina járókeretét is. Rövid filmnek elevenítik föl az informatikai eszközök, hazai fejlődés történetét és a híres magyar mérnökök alkotásait. Októberben szakmai előadásokon ismertetik a legújabb műszaki tudományos eredményeket. A tanácskozásokon többek között az informatika, a logisztika, a közlekedés szervezés, az anyagtudomány, az energetika, a vízbiztonság, a mesterséges intelligencia és az űrkutatás aktuális kérdéseiről is szó lesz. Október 8-án rendezik meg a mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségei című előadássorozatot. A Kárpát-medence cigányságának sokszínű kulturális örökségét idézi meg a Duna Művész Együttes új Cigányok arca című előadása október 15-én, 16-án és december 15 és 16-án a Műpa Fesztivál Színházban, írja az MTI. Az előadás elsősorban archaikus táncokon és zenéken keresztül jeleníti meg a cigány művészet többféle arcát. Az előadás alkotói abból indulnak ki, hogy a cigány folklór nem egységes. A lovári, beás, szintó, magyarországi magyar cigány és erdélyi cigány közösségek eltérő tánc és zenei hagyományokkal rendelkeznek. A produkcióban a felső-tiszai cigány táncok mellett a mezőföldi, a somogyi tánchagyományok és az erdélyi cigány folklór is megjelenik. Kiemelt szerepet kapnak a Küküllővidék és a Székelyföld táncai és zenéi. Juhász Zsolt rendezi a Duna Művész Együttes és a Göncöl Zenekar közös produkcióját. Kihajtott Nagy-Britannia egyik leghíresebb juharfája, az 1991-es Robin Hood a tolvajok fejedelme című filmben is szereplő 200 éves Sycamore Gap-fa, amit 2023-ban illegálisan kivágtak, adta hírül hétfőn a BBC.com. A Hadrianus falánál nőtt hegyi juharfa tuskója új hajtásokat növesztett 3 évvel azután, hogy Daniel Graham és Adam Carruthers kivágta egy láncfűrésszel. A világhírű fa kivágása megdöbbenést és haragot váltott ki, a tetteseket tavaly több mint 4 éves börtönbüntetésre ítélték. Azóta a tuskót kerítéssel vették körül, és fellazították a talajt a gyökerek körül, így segítve a fa megmaradását. A juhar kivágása után a platánfákat országszerte közösségi csoportoknak és jótékonysági szervezeteknek adományozzák azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a természet fontosságára. A fát 2016-ban az év angol fájának is megválasztották. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallották. Kedves hírszerkesztő kolléganőm Kovácsné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, maradjanak a Mária Rádióval. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszonthallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Mi előnye van tehát a zsidóknak? S mi haszna a körülmetélésnek? Minden tekintetben sok. Először is az Isten rájuk bízta tanítását. De hogyan? Ha vannak, akik hűtlenek lettek, vajon nem tesz hitetlenségük Isten hűségét hatástalanná? Egyáltalán nem, ellenkezőleg. Isten igaz, még ha minden ember hazug is. Amint az írás mondja, hogy igaznak bizonyulj szavadban, s győzz, mikor pörölnek veled. De mit szóljunk ahhoz, hogy gonoszságunk teszi nyilvánvalóvá Isten igazságát? Mert emberileg szólva nem igazságtalan az Isten, amikor haragjával sújt? Egyáltalán nem. Különben mi címen ítélkeznék Isten a világ fölött? De ha Isten igazsága hazugságom folytán csak nőttön nő az ő dicsőségére, miért marasztal el bűnösként? S miért ne tennék rosszat, hogy jó származzék belőle, mint némelyek rágalmaznak bennünket, hangoztatva, hogy effélét állítunk? Ezeknek jogos az elmarasztalásunk. Hogy áll tehát a dolog? Különbek vagyunk náluk? Egyáltalán nem. Az imént bizonyítottuk ugyanis, hogy a zsidók és a pogányok mind alá vannak vetve a bűnnek, ahogy meg van írva. Nincs igaz egy sem, nincs, aki értene, nincs, aki Istent keresné. Mind letértek az útról, elfajzottak, nincs, aki jót tenne, nincs egy sem. Tátongó sír a torkuk, nyelvük csalárdságot beszél, kígyók mérge van ajkukon. Szájuk telve van átokkal és keserűséggel, lábuk gyors a vérontásra. Ösvényeiken baj és nyomor, a béke útját nem ismerik. Isten félelme nincs szemük előtt. Mi azonban tudjuk, hogy amit a törvény mond, azokra vonatkozik, akik a törvénynek alá vannak vetve. Tehát némuljon el minden száj, és az egész világ vallja magát Isten előtt bűnösnek. Mert a törvény szerinti tettek senkit sem tesznek előtte igazzá, hiszen a bűn megismerésének is a törvény az alapja. Most azonban az Isten előtti megigazulás a törvénytől függetlenül lett nyilvánvalóvá, amint a törvény és a próféták is tanúsítják, azaz Isten előtti megigazulás, amely a Jézus Krisztusban való hitből ered, és amely minden hívőnek szól. Ebben nincs különbség. Mert mindnyájan vétkeztek, és nélkülözik az Isten dicsőségét. Megigazulásukat azonban ingyen kapják, Isten kegyelmének erejéből, Jézus Krisztus megváltása árán. Őt adta oda Isten véres engesztelő áldozatul a hitben, hogy kimutassa igazságosságát. Isten végtelen türelmében elnézte a korábban elkövetett vétkeket, hogy igazságosságát most kimutassa. Mert amint ő igaz, úgy akar igazzá tenni mindenkit, aki Jézusban hisz. Hol maradt tehát a dicsekvésed? Szétfoszlott. Mely törvény alapján? Vajon a tettek törvénye alapján? Nem, hanem a hit törvénye szerint. Mi azt valljuk, hogy az ember a hit által válik igazzá. A törvény szerint tettektől függetlenül. Vajon csak a zsidóké az Isten, s nem a pogányuké is? Bizony a pogányuké is. Ugyanaz az Isten teszi megigazultá a hitből a körülmetéltet épp úgy, mint a hite által a körülmetéletlent. Ilyen formán megszüntetjük a törvényt a hittel. Szó sincs róla. Ellenkezőleg. Erősítjük a törvényt.
5: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Október 1-e. Én nem a Krisztus vagyok. János evangéliumában olvassuk ezt az első fejezet 20. versében. Én nem a Krisztus vagyok. Minden utánunk érdeklődő, dicsérgető kérdés is lehet veszélyes számunkra. Mert veszélyeket rejt, ha érdeklődnek utánunk, ha tényleges rossz indulattal, akkor azért, ha dicsérő szándékkal, akkor pedig a hiúságunkat ébreszthetik fel. Mondom, minden utánunk érdeklődő, dicsérgető kérdés számunkra csak akkor lehet alkalmas, hogy Jézus Krisztusra mutassunk. Minden kérdés csak arra alkalom, hogy Jézus Krisztus mutassuk fel, aki áldozati bárány lett, aki elvitte a világ bűneit, és levette rólunk a halálos terheket. Minden vallási szertartásnak és összegyülekezésnek csak ő adhat értelmet és tartalmat. Micsoda kitüntetés, hogy kiáltó szóvá lehetünk. Kitüntetés, hogy szóvá lehetünk, kiáltó szóvá, akik egyengedhetik az Úr útját ebben a világban. Micsoda kitüntetés, hogy ismerté legyen a megváltás csodája, és hogy egyre többen lássák az Urat, és aztán bizonyosságot tehessenek róla ők is. Mennyiünkre érvényes ma is, hogy közöttünk áll, akit ő nem ismertek. Van tehát feladat. A szolgálat eredménye pedig csak is a küldő Úr kezében van. Egy bizonyos. A hit még a hízelgő érdeklődése is azt feleli, amit Keresztelő János. Én nem a Krisztus vagyok. Azaz nem tudom önmagamat megváltani. Sőt, a problémáimat sem tudom a magam erejéből megoldani. Megváltásra szorulok. Én nem a Krisztus vagyok. Ámen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: A szemlélődésről. Mit várhatunk a keresztény értelemben vett szemlélődés tapasztalatától? Nézzük meg a latin szó etimológiáját. Azt látjuk, hogy a kifejezés két szóból áll. A cum prepozícióból, melynek a jelentése val, vel együtt, és a templáció főnévből, amely a templum, a templomra utal, de a temno kivág igére is. Az ókori papok pontosan ezt tették, kivágtak egy darabot az égboltból, hogy azon kémlelhessék az eget. A nézőpontból a szemlélődő ember az, akinek sikerül a konkrét történelembe ágyazódva úgy élnie, hogy tekintete mindig nyitott az örök történelemre is, amely Jézus Krisztusban nyilvánult ki. Az imádság emberetet nem az a személy, aki, miután széleset állt a szemhatárát Isten misztériuma felé, megengedheti magának azt a luxust, hogy becsukja a szemét a valóság drámája előtt. Az imádság embere sokkal inkább az, aki miután tekintetét szeretettel a kereszt és a feltámadás jelére szegezte, tudja, hogyan vegye észre Isten jelenlétét ott is, ahol mások csak a rosszat és az igazságtalanságot látják. Az imádkozó ember az, aki alapvetően optimista, aki nem csügged, mert tudja, és hiszi, hogy Isten minden helyzetben, még a legbizonytalanabb és a legfájdalmasabb helyzetben is képes elősegíteni minden teremtményét átfogó szeretett tervének a megvalósulásában. A szemlélődésnek ez a felfogása még világosabbá válik, ha megnézzük a görög kifejezés etimológiáját. A görög szót Lukács evangélista éppen akkor használja, amikor Jézus kereszt halálát látványosságként kell bemutatnia, amelyet látva az ember csak a mellét verve mehet haza. Az evangéliumban használt kifejezés a teória, amely szó szerint látomásban látást jelent. Olyan tekintetre utal a teória, a látomásban látás, amely áthatol a valóság fátylán, és képesnek bizonyul arra, hogy felismerjen valami mást annál, mint amit csupán megfigyelhető. A lelkiség mestereinél, aki megkapta a teória ajándékát, a látásban látás ajándékát, mert ez a szemlélődés, a látásban látás, amikor a szemünk áthatol a valóság kis függönyén, és meglátja a mélyét a valóságnak, tehát aki megkapta a teória, a látásban látás, azaz a szemlélődés ajándékát, képessé válik arra, hogy mindent Istennek a fia keresztjében kinyilatkoztatott szeretetén keresztül szemléljen. Ez a megismerésnek és a látásnak igen magas csúcsa, amely lehetővé teszi azok számára, akik részesévé válnak, hogy a valóság minden darabjában, különösen a legsebzettebb és a legtorzultabb valóságban is megragadják az irgalmasság titkát, amelyet az emberért a kereszten meghaló fiú vére tárt fel. Ebben a perspektívában a látásban látó ember, a szemlélődő, az az ember, aki képes mindig reménykedni. Még a legkedvezőtlenebb és a legrosszabb körülmények között is, mert immár részes annak a szeretet látványosságnak, amelyet Isten fiának húsvétjával nyitott meg, és amely sohasem ér véget. Ezeknek az utalásoknak a fényében azt mondhatjuk, hogy Isten látásban látása, szemlélése azt jelenti, hogy megbecsüljük az ő létmódját, és olyan nagyra értékeljük szeretetének stílusát, hogy mindig képesek vagyunk azt felismerni.
1: Roberto Pezzolini a Pápai Ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigazságairól.

0: Erdő Péter bíboros úrral beszélgetünk az apostoli hitvallás következő hitágazatáról, mely így szól: hiszek Szentlélekben.
1: Mikor a Szentlélek Istenbe vetett hitünket megvalljuk, a Szent Háromság hitét fogalmazzuk meg. Ám ahhoz, hogy ez világos, kristálytiszta formulában testet öltsön az egyháznak a beszédében és hitvallásában, évszázadok kellettek. Maga a valóság azonban, és ennek felismerése ősrégi történet. Már az Ószövetség lapjain, sőt a teremtés történetben azt olvassuk, hogy az Úr lelke lebegett a vizek fölött. És később is az Ószövetség különböző könyveiben visszatér a lélek, az Úr lelke, akár a proféták esetében, akár amikor megköszönik a lelket, vagy azt mondja a Zsoltár, hogy szent lelkedet ne vondd meg tőlem, akkor érezzük, hogy valami Isten személyével és a belévetett hittel kapcsolatban kötődik ennek a léleknek a fogalmához. De hogy is volt ez pontosan? Hogyan is hitték ezt? Az évszázadok során ebben is, még az Ószövetség hitében fejlődés figyelhető meg. Olyannyira,

ennek egy három tulajdonsága vagy vonatkozása jelenne meg ebben az egy képen. Természetesen a személy, a természet, a lényeg fogalmakkal itt nem találkozunk, de azzal igen, hogy ez a fajta isteni létgazdagság, ez hatással van az életünkre. Tehát a szépség, a jóság, minden jóságnak a szabálya, hogy a fönség minden uralomnak a mintája és az alapja, hogy Istennek a hatalma kiterjed mindenkire. Szóval ennek a látásmódnak a keretében kezdenek beszélni aztán a Szentlélekről, de kitűnik az, hogy Jézus ennél többet mond. Például beszél arról, hogy az igazság lelkét majd megadja, aki megtanít mindenre, amit mondtam nektek, ígéri a tanítványoknak. Az ő megkeresztelkedésekor is, hogy a lélek, mint galamb leszáll rá. Tehát érezzük azt, hogy egy olyan erőtérben mozog Jézusnak az egész küldetése, ahol a léleknek is nagyon fontos szerepe van. És ez a szerep, mintha több lenne, mint amit a proféták és királyok történetében, mondjuk a fölkenésüknek a mozzanatában, a korábbi hit tartalmazott. Az évszázadok során fölmerült az a kérdés, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten-e? És ebben az egyház éppen Jézusnak a saját szavai megnyilatkozásai alapján egyértelműen azt vallotta, hogy igen, azt kell mondanunk, hogy ő valóságos Isten, ő a fiú, de olyan mértékben, hogy az atyával egyenlő méltóságú. Ezután merül föl igazán a Szentléleknek a kérdés, hogy hol a helye akkor ebben az atya-fiú viszonyban a léleknek. És ez az, amit 381-ben az első konstantinápolyi egyetemes zsinat határoz meg, amikor arról beszél, hogy három személy egyetlen lényekben foglalható, vagy található az Istenben, de ez egy olyan titok, amit a mi szavaink gyöngék kifejezni. Ugye magának a nyugati kultúra személy fogalmának is a kifejlődéséhez ezek a viták döntően hozzájárultak. Amikor azt kerestük, hogy mi a három az Istenben, és mi az, ami egy benne, hiszen a monoteizmust, az egyisten hitet, a kereszténység tisztán és határozottan fenntartotta, és fenntartja ma is. Hát akkor mi a három? Hogy lehet ezt emberi értelemmel felfogni? Azt hiszem, hogy nagyon sok mindent nem tudunk felfogni Istenről, de hiszen ez nem csoda, mert mi nagyon korlátozott teremtmények vagyunk, de az ő végtelen gazdagságát nem tudjuk kimeríteni. Tehát botladozik a nyelvünk, gyengék a fogalmaink, mikor róla beszélünk. Annyit azonban az egyház közös hite mégiscsak állít, hogy egyetlen lényegben három személy. Hogy Isten tehát szent háromság, akinek az egyik személye a Szentlélek. Most innentől kezdve a Szentléleknek a hozzánk, keresztényekhez, hívőkhöz való viszonya lesz az igazi kérdés. Erre nézve is már megtaláljuk például a Galatákhoz írt levélben a gyönyörű kifejezést, hogy szívünkbe küldetett a Szentlélek. Isten fiainak az új életét általa nyerjük el. Másutt arról beszél, hogy vízben és Szentlélekben születünk újjá, tehát a keresztség szintén a léleknek a működésével jár. Ez is nagyon fontos kérdés, hiszen a keresztség, az alámerítkezés, a megtisztulás céljából való, lelki megtisztulás céljából való alámerítkezés szintén ősi gondolat volt. Ugye keresztelő Jánosra gondoljunk, és arra, hogy Jézus tanítványaival együtt alámerítkezik, részt vesz ebben. És akkor a későbbiekben, mikor a tanítványok kezdenek el keresztelni, mondjuk az apostolok cselekedeteiben ez tetten érhető, akkor ők már vízzel és Szentlélekkel keresztelnek, és ha találnak olyanokat, akik elfogadják Jézus hitét, de már János keresztségében részesültek, akkor nekik készfeltétellel megadják a Szent Lelket. Tehát a régi bűnbánati gesztushoz hiányzik még valami, ez pedig a Szentléleknek a kiáradása. Milyen hatása van a Szentléleknek a tanítványok életére? Ezt láthatjuk a pünkös csodájának az elbeszélésében. Ugye Jézus kereszt halála után a tanítványok félnek természetesen, hiszen a olajfák helyén is szétfutottak, amikor letartóztatni jöttek Jézust, Péter még meg is tagadta őt, és
Hiába.

0: élik át húsvét vasárnap a feltámadásnak az élményét, még mindig nincs bennük akkora bátorság, hogy ők ezt nyilvánosan hirdetni kezdjék. Hanem összejönnek imádkozni az utolsó vacsora termében, és az 50. napon kiárad rájuk a Szentlélek. Na most a húsvét utáni 50. nap az a Tóra ünnepe volt. A Tórában Isten szavát tisztelték a hívő zsidók, és Isten szava a Szentlélek útján jut el hozzánk. Tehát amikor a pünkösdi kiáradás megtörténik, akkor nyílik meg a szavuk a tanítványoknak, akkor lépnek ki az emberek elé, és tanúságot tesznek a föltámadásra. És attól kezdve elindulnak hirdetni, mit is? Az örömhírt, az evangéliumot, vagyis Krisztus feltámadását, és azt, hogy ez számunkra is az örök életre való meghívást jelent. Na most a Szentlélek pedig kíséri a tanítványokat az útjukon, és működik azokban a közösségekben, amelyeket ők alapítanak. Ha tetszik, az utolsó vacsora termétől kezdve a Szentlélek kíséri az egyházat. De nem is csak kíséri, hanem alkotja is. Hiszen az egyháznak a keresztség révén válunk a tagjává, és már a keresztségben megkapjuk a Szent Lelket. Akkor mi a bérmálás szerepe? Ugye a keresztség és a bérmálás közti különbséget azt az idők során tisztázta csak igazán az egyház, hiszen eleinte a beavatás egyetlen nagy szertartás keretében történt, mint ahogy ma is, ha felnőttek keresztelkednek, rögtön utána megkapják a bérmálás szentségét és az oltári szentséget is. Viszont maga a keresztség is már a Szentlélek templomává avatja a megkeresztelt ember. Tehát nem csak a víz, hanem a víz és a lélek tesz az egyház tagjává. És az egyházról valljuk, hogy Krisztus teste. A Szentlélekről pedig, hogy Krisztus lelke, nem az emberi értelemben, nem a test és lélek emberi kettőssége értelmében, hanem annál magasabb, az isteni dimenzióban elhelyezkedő értelemben. A Szentlélek ajándékokat ad nekünk. Ajándékokat, amit a bérmálásban fel is sorolunk, a 7 ajándékot. A szertartásban megnevezzük őket. Ezek az ajándékok az Ószövetségben már ilyen kifejezett formában szerepelnek. Tehát a bölcsesség, az értelem, a tanács, a tudomány, a jámborság, az istenfélelem és a lelki erő. Ezeknek a bérmálás szentségében különös gazdagságát adja a Szentlélek. De nem csak ezeket a név szerint körülírható adományokat juttatja nekünk, hanem például a karizmákat is. Mit nevezünk karizmának? De karizmának nevezünk mindazokat a kegyelmi ajándékokat, amelyeket a keresztények az egyház építése érdekében kapnak. Tehát ne gondoljuk azt vulgárisan, hogy csak a rendkívüli karizma az igazi. Vannak rendkívüli karizmák is, a nyelveken szólás, vagy akár a csodatevés, vagy a profétálás karizmája. Bár a profétálásnál azért tennék egy megjegyzést, mert úgy tűnik a mai kutatások fényében, hogy az első 200 évben a profétálás jelentette azt is, amit később a prédikálás. Tehát Isten igéje nyomán, hogy mit üzen az egyháznak ez az ige, hát ezt ma is a hivatott prédikátor elmondja. És ebben is a Szentlélek segítségét kérjük. Tehát ezek az adományok különbözők, de ahogy Szent Pál mondja, a lélek ugyanaz. És ezek az adományok vagy karizmák lehetnek a hivatallal járó karizmák is. Olyanok, amelyek nem rendkívüliek, hanem éppen az egyháznak a szilárd működéséhez tartoznak. Tehát akár az egyházi rend szentségé, akár különböző feladatokkal járó karizmák, mondjuk a péteri hivatallal, a pápának a különös karizmája. Tehát azt hiszem, hogy ez a lélek ajándékainak a gazdagságát jelenti. Most ezen kívül a Szentlélekről tudjuk azt, hogy ő az, aki megmutatja nekünk minden korban, hogy mi a feladatunk, hogy mit kíván tőlünk az Isten. Ez pedig lehet a közösség számára, az egyház számára egy-egy sajátos feladat, egy-egy sajátos esemény, és lehet az egyén életében is egy-egy útmutatás. Tehát ráfigyelni a lélekre, ráhallgatni a lélek szavára, ez egy különleges keresztény alapmagatartás. Azt hiszem, hogy az imádságnak az egyik fontos része az, hogy mi ne csak beszéljünk az Istenhez, hanem hallgassuk meg azt is, hogy ő mit válaszol. Mert válaszol. Válaszol esetleg úgy, hogy a saját gondolatainkon keresztül, esetleg az eseményekben, esetleg másnak a váratlan szavaiban. Szavakban, emberi szavakban, hogy ne? Hát a Szentírás könyveiről azt valljuk, hogy azok sugalmazott könyvek. Mit jelent a sugalmazás? Hogy történik ez? Nem tartjuk azt, hogy szóról szóra diktálta volna a Szentlélek a szent szerzőknek a Szentírás egyes könyveit, de azt igen, hogy a szentírási könyvekben lévő teológiai mondanivaló, vagyis az üzenet, az a Szentlélektől van. És azt is az egyház a Szentlélek segítségével állapította meg és rögzítette, hogy mely könyvek tartoznak a Szentíráshoz. Ez is egy legalább 300 évig tartó folyamat volt. Természetesen a Ószövetségnek az alapvető könyveit továbbra is olvasták a keresztény közösségekben. De elkezdték mellette olvasni az evangéliumokat, a páli leveleket, és még más írásokat is. Ezért születtek meg az első jegyzékek arról, hogy mely könyveket kell vagy szabad felolvasni a gyülekezetben. Tehát nem az volt a kérdés, hogy mi tartozik a Bibliához, hanem kifejezetten a liturgikus használat alapján különböztették meg a szent könyveket. Ez pedig érthető, hiszen a zsinagógai istentiszteletben is csak azt olvasták fel, amit szentkönyvnek tartottak. Bár voltak különböző kategóriák ezen belül. Ugye más volt a Tóra és más a Haftára, vagy a többi részlet. Nálunk kis változatosság figyelhető, meg mondjuk a különböző régiók egyházaiban egy-két levelet van, ahol később fogadnak el, van, ahol a legrégebbi jegyzékekben nem szerepel a jelenések könyve, de végül is az egész egyház a ma elismert Ó- és Újszövetségi kánont rögzítette, és ehhez képest azt hiszem, hogy most már hosszú ideje megszentelte a hagyomány és a használat is ezt a sorozatot. Na most természetesen a Szentírás olvasása is egyfajta különleges tevékenység. Nem olyan, mint amikor egyszerűen egy regényt olvasunk. Mondhatjuk azt is, hogy lectio divina, hogy isteni olvasás az, kérhetjük is Szentírás olvasás előtt a Szentlélek segítségét, hogy ő, aki sugalmazta ezeket az iratokat, ő világosítson meg minket, hogy megértsük az üzenetét, megtaláljuk, hogy nekünk most mit akar mondani. Amikor gimnazista voltam, Futó Károly atya azt ajánlotta nekem, hogy minden nap olvasok a Bibliából egy kicsit, azt mondja, ne sokat, egy kicsit, egy oldalt körülbelül, és kérdezzem meg, hogy mit mond a Szentlélek ezen keresztül ma nekem. Szóval az egész ne tartson tovább, mint 10 perc, mert különben hamar abba fogom hagyni. Így azonban tényleg nagy haszonnal olvastam végig az Új Szövetséget, és azt hiszem, hogy ezt mindenkinek lehet ajánlani, mert 5 vagy 10 percet egy nap lehet erre szakítani, és megszólal a szöveg. Szóval, ha imádkozó alapállással veszem kézbe, akkor üzenetet találok benne. Azt hiszem, hogy ilyen értelemben is működik ma köztünk a Szentlélek. A Szentlélek az egyház lelke, ő alakítja az egyházat. Azt is mondhatnánk, hogy az egyházról és a Szentlélekről nem is lehet teljesen külön beszélni, hiszen a keresztség az, amelynek a révén belépünk az egyházba, már pedig a keresztséggel már a szent lelket kapjuk. Tehát ő az, aki egyesít, ő az, aki összetart, ő az, aki eligazít bennünket, mint keresztény közösséget is. Amikor keresztet vetünk, mindig a Szent Háromságra gondolunk, és a Szent Háromságot valljuk meg. Pázmány Péter hívja föl a figyelmet nagy lelkesedéssel arra, hogy ne hagyjuk el a keresztvetést, és hogy gondoljunk ilyenkor Krisztus keresztjére, de gondoljunk a Szent Háromságra is, hiszen benne van, a boldogságunk benne van, a jövőnk, és ő az, aki az életünknek az alapja.
1: Bíboros úr, hogyan gondolkodjunk arról, hogy ember voltunk, és a Szentlélek összefüggése? Szóval a kérdésem az ember teremtésekor, ott megjelenik szintén a lélek.
0: Ott azért az van, hogy az Úr, ugye az egyik változatában a teremtés történetnek, az embernek az orrába leheli az élet lehelletét. Na most ez az élet lehellete, ez az akkori világkép alapján pusztán azt jelenti, hogy megelevenedik az ember teste. Tehát az a lélek, ami az elevenséget adja, ezért is beszélnek az Ószövetségben az egyes iratok az állatoknak a lelkéről is, nem azért, hogy a halhatatlan lelkük lenne, hanem mert elevennek azok is. Tehát úgy gondolták, hogy valami különleges principium van, ami élteti és mozgatja az élőlényeket. Na most aztán hamar rájöttek, hogy az ember esetében ez egészen különleges, mert ez közvetlenül az Istentől jön, ez már az Isten képiségünkhöz tartozik. Mi az, ami az emberben az Isten képiségből következik? Egyértelműen azt vallja a katolikus hit, hogy értelmünk van, hogy szabad akaratunk van, és hogy a lelkünk halhatatlan. Tehát ez a három kritérium. Manapság rengeteget beszélnek emberi méltóságról, de sokszor egészen eltorzítják az értelmét, elszakadnak az eredeti jelentéstől. Az emberi méltóságnak az első és legfontosabb alapja az Isten képiség. Tehát ezért van az, hogy az emberben, minden emberben van valami feltétlenül tiszteletre méltó, amit nem kell külön kiérdemelni. Benne van a betegben, a magatehetetlenben, még abban is, aki nagy bűncselekményeket követett el. Ez az emberi méltóság. És ez az Isten képe. Na most ehhez képest ma sokszor azt mondják, hogy méltóság, emberi méltóság azt jelenti, hogy fizikai fájdalmunk ne legyen, például a halálnál. Tehát inkább eutanázia, meghal hamarabb, akkor nem szenved. Tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon leszűkítő és nem az eredetnek megfelelő értelmezés. Ennél sokkal többről van szó, tudnilik. Persze, hogy kerüljük el a fájdalmat, persze, hogy próbáljuk megtenni mindent annak érdekében, hogy ne szenvedjünk, de a méltóságunk nem ebben áll. Az ember méltóságát a legtisztábban Jézus Krisztus mutatta meg, már pedig ő szenvedett. De a szenvedésen belül is, a szenvedés dacára is fölragyogott benne a méltóság. És nem csak az Isten képe, hanem a valóságos Isten emberként.
1: És amikor Szent Pál a Szentlélek templomáról beszél az ember kapcsán, hogy ti a Szentlélek temploma is vagytok, az hogyan függ össze a Szentlélekről alkotott képünkkel?
0: A Szentlélek temploma, a Szentlélek bennünk lakása. Ugyanannak a fogalomnak felel meg, amit a későbbi teológia úgy hív, hogy a megszentelő kegyelem állapota. Ez azt jelenti, hogy őrizzétek meg a kegyelem állapotát, ne kövessetek el súlyos bűnt, mert akkor szomorú lesz a lélek, aki bennetek van a keresztség alapján. Tehát azt hiszem, hogy nagy titok ez is az embernek a Istenhöz fűződő személyes kapcsolata, és ezen belül keressük a kifejezéseket. Az biztos, hogy az egyik helyes jó kifejezés az, hogy a Szentlélek bennünk lakása. Itt azért különbséget tennék, mert akármilyen nagy bűnt követ is el az ember a keresztsége után, ez az, amit később így neveztek, hogy az eltörölhetetlen bélyeg, tehát a keresztség jegye az megmarad. És a bűnbánat szentsége az, ahol visszaállíthatjuk a kegyelmi állapotot, visszaállíthatjuk Isten kegyelméből és az egyház szolgálata által, visszanyerhetjük, visszakaphatjuk a kegyelmi állapotot. A Szentlélek és az emberi lélek viszonya olyan kérdés, ami ma mintha érzékenyebb lenne. Miért is? Hát mert vannak, akik a lélekvándorlásban hisznek, vannak, akik esetleg azt gondolják, hogy az egyetlen nagy és örök világ léleknek a kiáradása az egyes ember lelke, amely aztán a halálkor visszatér a világ lélekbe. Na, ez az a szemlélet, amit a görög filozófiában is egyesek vallottak, és amit az egyház nem ismer el. Miért? Mert azt mondja, hogy az egyes ember lelkét Isten külön teremti. Tehát nem vagyunk örökké valók, csak halhatatlanok. Mert a létünknek, a lelkünk életének is van kezdete. És ez nagyon fontos dolog, mert az egyéni megismételhetetlen élet a felelősséget hordozza. Hogyha az életünk hol a miénk, hol nem a miénk, megint megismétlődik, akkor mi a felelősség? De akkor van egy következő, egy azután következő, esetleg a jelenlegi életünk is azért olyan, amilyen, mert korábban valaki más, valamit másképp tett. Tehát abban a pillanatban az az egyetlenség, ami az embert jellemzi, elvész. De hát azt hiszem, hogy ebben a tekintetben nagyon is egyértelmű az Új Szövetségnek a tanítása, amely úgy szól, hogy mindenki külön kapja meg a meghívást, és mindenkinek személyes, megbonthatatlan kapcsolata van Istennel, de mi nem vagyunk részei az Istenségnek. És nem is arra van hivatásunk, hogy megistenüljünk abban az értelemben, hogy teljesen istenné váljunk, de isteni életre arra szól a hivatásunk. Istennel való közösségre, társaságra, az örök boldogságban mindenképpen. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt nagyon világosan kell különböztetnünk, de a keresztény hagyomány ebben segítségünkre van.
1: Egy utolsó kérdés. A lélek kiáradásait ismerik fel, vagy gondolják egyesek a megújulásokban, az egyház megújulásaiban.
0: Tehát a Szentlélek jelen van az egyházban. Más és más módokon működik. Egyidejűleg is képes többféle módon működni, különböző emberekben, különböző közösségekben, a hivatal karizmájában, a szentségekben, de adott esetben különleges ajándékokban is. Tehát lehetséges az, hogy egyes közösségekben a Szentléleknek valamilyen nagyon időszerű ajándéka különös erővel, különös világossággal jelenik meg. Manapság, tehát nem szoríthatjuk, nem korlátozhatjuk a karizmatikus jelzőt egyes közösségekre, mondjuk a rendkívüli ajándékokkal büszkélkedő közösségekre, de kétségtelen az, hogy ezeknek a lelkiségi mozgalmaknak nem kis része valami olyat mutat meg, ami nagyon időszerű, és vannak közös elemeik. Az egyik ilyen közös elem az, hogy papok, világiak, családok és a három evangéliumi tanácsot vállaló megszentelt személyek egyetlen lelkiségben, egyetlen közösségben élnek, nem úgy, hogy együtt is laknának, de úgy, hogy rendszeresen találkoznak, és közös lelki programjaik vannak. Tehát egymást segítik. Ez nagyon időszerű és nagyon fontos dolog. Egy másik fontos dolog azt hiszem az, hogy közel állnak a mindennapi élethez. Tehát nem elég az, hogy imádkozni összejönnek, hanem a gyakorlati élet ezer helyzetében is segítik egymást, és segítenek másokat is, tehát túlárad a szeretetük a saját körükön. Azt hiszem, hogy ifjúsági közösségekben is mindig ez az a pont, ahol egy közösség meg tudja mutatni, hogy valóban hiteles és tartós-e vagy sem. Mert az, hogy jól érezzük magunkat egymás társaságában, ez is szép, ez is érték, de ha csak ennyi, akkor idővel kiki megtalálja a munkahelyét, családot alapít, elköltözik, megszűnik az egész. Ha azonban rájönnek annak az ízére, hogy ők, mint közösség másokat segíteni is tudnak, akkor ez továbbadódik, akkor a közös feladat az folyamatosságot fog adni a közösségnek.
2: Honnan ismerjük fel akár a saját életünkben, akár a másik ember életében, hogy az, amit ő kapott, az valóban a Szentlélek ajándéka?
0: Szent Pál azt mondja, hogy vannak, akik megkapták a lelkek megkülönböztetésének az adományát, ezek pedig hivataluknál fogva, kötelezettségüknél fogva a püspökök. Tehát amikor például egy lelkiségi mozgalom indul, lehet, hogy a Szentlélek intenzíven működik benne, lehet, hogy kevésbé. Sokféle mozgalom és közösség van. De amikor azt kérik, hogy mondjuk őket az egyház ismerje el, mint Krisztus hívők társulását, vagy hivatalos társulását, vagy később akár a megszentelt életformáit, na ott már azért mindenképpen a lelkek elbírálásának az adományára szükség van. Tehát hogyha az egyház hivatalosan elismerte, hivatalosan megalapította, akkor ez egyenle annak, hogy ott csak ugyan a Szentlélek működik.
3: Dr. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsekatyával Prontvai Vera és Szabó Tamás beszélgetett az apostoli hitvallásról.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Egy különleges felhívással fordulunk a hallgatói családhoz a Mária Rádió közösség szívéből. Szent Ágoston írta, az élő Isten szeretete mindenkire egyformán kiárad. A szeretet hirdetésével foglalkozik rádiónk minden egyes műsora, melynek célja nem csupán a hívők megerősítése, hanem minden emberi lélek megszólítása. A Mária Rádió szellemisége túllép a hagyományos vallásos kereteken. Nem csupán egy médium vagyunk, hanem a megtérés és az irgalom hírnökei is. A Mentsétek meg a lelkeket felszólítás ereje ösztönöz minket arra, hogy elérjük azokat is, akik távol élnek Istentől. Műsorainkon keresztül igyekszünk átadni azt az üzenetet, hogy Isten mindannyiunkat tárt karokkal vár. Kérem, támogassák munkánkat. Az adományaik révén folytathatjuk ezt az áldásos tevékenységet. Mindegyik támogatás nagy segítséget jelent számunkra. Lehetőséget ad arra, hogy továbbra is terjesszük az evangélium üzenetét, és megérinthessük azok szívét is, akik még nem tapasztalták meg Isten végtelen irgalmát. Legyenek részesei e szent küldetésnek, imádkozzanak értünk, és lehetőségeikhez mérten anyagilag is támogassák a Mária Rádiót. Így együtt tapasztalhatjuk meg Isten szeretetének csodáit.
2: Új sorozat indul október 4-én vasárnap 19 óra 25 perckor Mesemondó esték címmel. Bardóc Orsolya előadó művész, Benedek Elek ükunokája hétről hétre mesével várja a rádió hallgatókat. Ismerős és rég elfeledett meséket hallhatunk királyfiakról, szegény legényekről, világszép és rózsát nevető király kisasszonyok, furfangos, bölcsességgel, humorral és emberséggel teli történeteiről. Pontosan úgy, ahogyan nemzedékeken át velünk maradtak. A Mesemondó esték című sorozat minden vasárnap 19 óra 25 perckor jelentkezik. Kapcsolódjunk ki néhány percre a mindennapok zajából, és merüljünk el együtt Elekapó meséinek csodálatos világába. Kalandozzunk együtt az Óperenciás tengeren is túlra.
3: Horváth Zoltán atya üzenete is imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Gondviselő és jóságos Isten, aki meghívásoddal és szereteteddel megmutatod, hogy a te szolgálatodban élni az öröm és kitüntetés. Ugyanakkor pedig a megpróbáltatások idején küldöd a jeleket, hogy megérezzük, hogy te nem hagytál el bennünket, és a javunkra fordítod. Áldj meg bennünket, és add meg azoknak a fiataloknak, fiúknak, lányoknak, akik szerzetesek, papok szeretnének lenni, vagy akiket erre hívsz, meglássák azokat a jeleket, amelyekkel te őket hívod, és amelyek segítik őket egy újabb és újabb lépéssel közelebb hozzád. Köszönöm, hogy ezt nekem megadtad.
3: Horváth Zoltán atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Hírek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket, következzenek rövid hírperceink. Szervita nővérek jubileumát ünnepelték Győrben. Kihajtott a Robin Hood című filmben is szereplő, illegálisan kivágott 200 éves fa. Leó pápa hétfőn este visszatért 4 napos franciaországi apostoli útjáról Rómába. Háladó szentmisében újította meg 25 évvel ezelőtt tett szerzetesi fogadalmát Holy Eszter Mária és Becsei Zsuzsanna Mária szervita nővér szeptember 26-án a győri Nagyboldogasszony székesegyházban, adta hírül az egyház megye. A szentmisét Veres András győri megyéspüspök mutatta be. A jubileumi ünnepen jelen volt a szervita nővérek általános elöljárója, Simona Goretti anya is Firenzéből. A szervita nővérek sajátos feladata a fájdalmas anya tisztelete és megszerettetése. Az ifjúságot elsősorban a szegény és elhagyatott gyermekeket nevelik a keresztény életre. Egyházjogi státuszuk, pápai jogú női szerzetes intézmény. Elsődleges feladatuk a gyermekek, a fiatalok oktatása és nevelése a világ számos legkülönbözőbb fokú iskolájában, az elhagyatott gyermekek teljes körű ellátása, idősek gondozása. Részt vesznek a hitoktatásban, otthoni betegápolásban is. Kihajtott Nagy-Britannia egyik leghíresebb juharfája, az 1991-es Robin Hood a tolvajok fejedelme című filmben is szereplő 200 éves Sycamore gabfa, amit 2023-ban illegálisan kivágtak, adta hírül hétfőn a bbc.com. A Hadrianus falánál nőtt hegyi juharfa tuskója új hajtásokat növesztett 3 évvel azután, hogy Daniel Graham és Adam Carruthers kivágta egy láncfűrésszel. A világhírű fa kivágása megdöbbenést és haragot váltott ki, a tetteseket tavaly több mint 4 éves börtönbüntetésre ítélték. Azóta a tuskót kerítéssel vették körül, és fellazították a talajt a gyökerek körül, így segítve a fa megmaradását. A juhar kivágása után a platánfákat országszerte közösségi csoportoknak és jótékonysági szervezeteknek adományozzák azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a természet fontosságára. A fát 2016-ban az év angol fájának is megválasztották. 14. Leó pápa szeptember 28-án este érkezett vissza franciaországi apostoli látogatásából Rómába, tudósít a Vatikáni Rádió. Macron, francia köztársasági elnök vett búcsút a pápától a Metzi katedrálisban hétfőn délután bemutatott záró szentmiséje után. A hagyományoknak megfelelően Leó pápa a feljegyzeti sajtókonferencia keretében válaszolt az újságíró kérdéseire a hazafelé tartó repülőúton. A Szentatya táviratot küldött Emmanuel Macron francia elnöknek a repülőgép feljegyzetéről hétfőn este, amelyben megköszönte a meghívást az apostoli látogatásra, és köszönetet mondott az ott léte során kapott nagylelkű vendégszeretetért. Olaszországi légtérbe érve a pápa táviratot küldött Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknek is, amelyben szívből jövő üdvözletét fejezte ki, és biztosította az olasz államelnököt állandó imáiról szeretett olasz nemzetéért. Kedves hallgatóink, eddig tartottak a Mária Rádió rövid hírei. Köszönjük, hogy ma is a Mária Rádiót választották, a tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovásné pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
3: Lelkiségi óránkban Farkas István lupuszatya magyarázza a nap evangéliumát.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukás könyvéből. Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más 72 tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: békessége háznak. Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek. Ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amiük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak, gyógyítsátok meg a betegeket, és hirdessétek, elérkezett hozzátok az Isten országa. De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt. De tudjátok meg, elérkezett hozzátok az Isten országa. Bizony mondom nektek, Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a városnak. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, Líziói Szent Teréz ünnepe van ma, és az ő ünnepéhez nem találhattunk volna akarva sem szebb, ide illő evangéliumi szakaszt. Miért? Gyönyörű gondolata Líziói Szent Teréznek: egész életemet arra szentelem, hogy sok-sok embert Jézus köré gyűjtsek, akik mindörökre szeretni fogják őt. Mi lenne szebb cél bármelyikünknek? Nem csak a papoknak, szerzeteseknek. Van-e nagyobb és gyönyörűbb lehetőség számunkra, mint hogy mindörökre szervezzük, tágítjuk, erősítjük a Jézussal való barátságot? Nos, hogyan épül ki ez a barátság? Az egyházban van egy gyönyörű felépítmény. Jól tudjuk, hogy Jézus a maga működését magvetésnek tartja. Tehát amikor hirdettetik az ige, az a magvetés. Ezt úgy fogalmazza meg az egyház, hogy ez a katekézis. Tehát akár hittanórákon, vagy felnőtt katekézis, tehát hogy megismerjük a jézusi tanítást. De ez nem sokat ér, ha nem előzi meg a katekézist az evangelizáció. Ez egy műszó, és ha most rátérünk arra, hogy magvetés, a jézusi tanítás megismerése, ő a magvető, emlékszünk sok szép hasonlatára, akkor úgy mondhatom, hogy ez a földnek a fölszántása, a gyomok kiszedése, hogy jó földre hújjon az a mag. Evangelizáció. Most alkalmazzuk konkrétan, hogy a 72 tanítványnak a küldését ezzel a fogalommal járjuk körbe, hogy evangelizáció. Először is Jézus kettesével küldi őket. És ha megjelenik két jó barát, hogy ők mennyire szeretik egymást, mennyire egymásra vannak hangolva, és mennyire a jézusi szeretet kapcsolja össze őket, egy szót sem kell kiejteniük, és már is ráhangolódnak azok, akik befogadják őket a jézusi tanításra. És természetesen, hogy kérdezgetnek tőlük, hogy milyen életforma ez, már a jézusi életforma, amelynek ők itten küldöttjei, és végtelenül fontos, hogy ez így egy előfutár majd a katekézishez, amelyet a Lukács evangéliuma szerint maga Jézus fog végezni, tehát ahová menendő volt, oda mentek ezek. Tehát gyönyörű a két fázis, tehát a jézusi tanítás az magvetés, a földnek mindegy előművelése, mélyszántás, gyomtalanítás, hogy a mag jó földbe hújjon, és mi következik ezután? Kedves testvéreim, a termés. És mit nevezhetünk termésnek? Életről van szó, isteni életről van szó, és ezt fordítsuk le bátran arra, hogy szentségi élet. Emberekkel, ha találkozgatom, és megkérdezem, hogy nem tudom, utoljára mikor volt misén, vagy mikor gyónt, ne adj Isten, ó, hát én hiszek Jézusban, én nem szorulok ilyesmire. Hát nem szoktam azért durva lenni, de itt az egyháznak, az egyház testének egy halott tagjáról van szó. Nincs benne élet. Most ezt nem csak én mondom, hanem Jézus is azt mondja, hogy ha az emberfia testét nem eszitek, vérét nem isszátok, nem lesz élet bennetek. Tehát amivel elkezdtem ezt a rövid kis gondolatsort, tehát van az evangelizáció, hogy a különböző nehézségeket az ember tisztázza, lát két embert, akit már átjárt a Jézusi szeretet, aztán jön majd a Jézus, nyilván a mi életünkben akár a szüleink voltak az első hitoktatóink, aztán nagyon derék papok, hittanárok, nekem piarista atyák, és utána pedig mindez még csak megelőzi azt, amit Jézus leges-leges legszebben a szőlőtő hasonlattal mond el, hogy ugye ha lemetszik a venyigét a szőlőtőről, akkor az meghal. Tehát, hogy maradjunk rajta, a metszés egyébként jelenti a bűnbocsánatnak a szentségét is, hogy megtisztítja a szőlőt, hogy még többet teremjen, és jelenti az eukarisztiát. Hát ez lett volna az első gondolatom, amikor ezt úgy végigolvastam, és most egy néhány szóban kifejtem a mai evangéliumot. A második gondolatom, hogy ez, hogy tanítványság, hogy missziós lelkület, hogy apostolkodás. A tanítványnak, vagy a még szorosabb baráti körnek, az apostoloknak mi a definíciója? Amikor Júdás helyébe az apostolok megválasztják Mátyást, akkor azt mondják, azok közül válasszunk, akik velünk együtt voltak, a keresztelő János féle kereszteléstől kezdve mindmáig. Tehát, ki mehet el tanítani a 72 tanítvány közül? Ki lehet apostol? Előbb már szóltam róla, akinek van egy életközösség a Jézussal. Tehát nem egy leckét kell fölmondani gomnyomásra vagy lemezszerűen, hanem tanítani kell a szánkkal, az életünkkel, a megbocsátó szeretetünkkel, és amire Jézus itt ebben az evangéliumban nagyon nagy hangsúlyt tesz, a szívünknek a békességével. Gyönyörű Loyolai Szent Ignácnak a gondolata, hogy kétféle öröm van az életben. Az egyik olyan, hogy azt az örömöt, amit mondjuk hamis módon és bűnös módon szerzünk, azt kísérni fogja a lelkiismeretnek a gyötrelme. Tehát a békétlenség, a vádaskodás. És van egy másik fajta öröm, amit a békesség kísér. És Szent Ignác esküdtesz arra, hogy a megtérését követően csak olyan örömöket fog elfogadni az életből, amelyhez egyúttal békesség kapcsolódik, a lelkiismeretnek a békessége, öröme, jóváhagyása, boldogsága, akkor is, ha ez sok lemondással és kereszthordozással is jár. Tehát az a tanítvány, aki életközösségben van Jézussal, és ez fönnáll a papságra is, tehát nem annyi a feladatom, hogy naponta elmondok egy misét, kiülök gyóntatni, hanem hogy az egész életemet minél jobban átjárja a Jézus, és akkor egy szemvillantással, vagy egy őszinte gesztussal, vagy belépek a templomba, nyilván nem színpadi jelenetről van szó, de az életem hitelesen tükrözi a Jézust. Aztán a következő gondolatom, hogy Jézusnak az a mondata, hogy aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom atyám előtt. És aki megtagad engem, az emberek előtt, én is megtagadom atyám előtt. Miről van itt szó? Van egy nagyon hamis, és valóban az ördögtől való elv, hogy lojalitásból mi ne beszéljünk a Jézusról. Mindenki majd rá fog találni, és így tovább. Most gyönyörű a történet, mert a történet, ez a 72 tanítvány küldése, ez kizárja az erőszakot. Tehát bárányként érkeznek farkasok közé. Tehát nem valamilyen erőszakos térítésről van szó, hanem előbb már szóltam a békességről, és a szabad elfogadás azt kívántatik meg. És egy nagyon kemény, szinte átok formula volt a zsidóknál, amikor valahonnan távoztak, és lerázták a lábukról annak a településnek még a porát is, hogy nincs közöm veled. És Jézus is hozzáfűzi, nyilván nem átkozódva, hanem társszerűen, hogy aki így megtagadja, elutasítja az apostolokat, tanítványokat, szabadon tette, de azt a hiányt, hogy nem ismerte meg az Isten országának a törvényeit, él a maga ösztönei szerint, vagy öntörvényűen, és így tovább, ezt a terhet mindaddig hordozni fogja, amíg csak nem változtatja meg az életét, és nem talál rá arra a boldogságra, amiért Isten teremtett minden egyes embert. Ennek a történetnek persze van még egy csodálatos második szakasza, már nem a mai evangéliumban van ez természetesen, amikor a 72 tanítvány visszatér. Olyan gyönyörűséges, és hiányozna, ha erről most nem szólnék, örvendeznek. Amit Jézus megígért nekik, betegek gyógyulása, ördögök távozása a megszállottakból, mind látták, tapasztalták. És Jézusnak van egy megrendítő mondata, ne ennek örüljetek, hanem annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben. Kedves testvéreim, volt réges-régen az agitprop munka, szörnyű volt. Agitáció, erőszakos, és főleg hazug. Ha valami távol van a kereszténységtől, akkor ez. Jézus szelídségével, átélt szeretettel mindannyiunknak missziós lelkületűnek kell lennünk, mert ha nem azok vagyunk, akkor nem vagyunk keresztények.
1: Lelkiségi óránkban Farkas István lupusz atya magyarázta a nap evangéliumát.

0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a Jó hírek október 1-jei csütörtöki adásának hallgatóit. A mikrofonnál Rózsa Katalin, technikus segítőtársam, Patonai Zoltán. A 20. Arszakra Fesztivál keretében nyílt meg a Mindszent Niaumban a Királyok Szentek Monostorok, Korai Bencések Világa Magyarországon című időszaki kiállítás, közölte Facebook oldalán Balajc Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere. A tárlaton a tihanyi, a bakonybéli, a pannonhalmi és az almádi bencés monostor korai időszaka villan fel a régészeti, művészettörténeti szemüvegen keresztül. A tárlaton helyet kaptak azok a tudományágak is, amelyek segítségével megtudhatjuk, hogyan éltek, mit ettek, milyen betegségekben szenvedtek, vagy honnan vándoroltak el a több száz vagy ezer éve élt emberek. A bencés szerzetesség Magyarországon több mint ezer éve formálja a hit, a tudomány és a kultúra egységét. A korai monostorok nem csak az imádság, hanem az oktatás, a könyvmásolás, a gyógyítás és a gazdálkodás fontos központjai is voltak. Ez a kiállítás és a mögötte álló tudományos munka azt bizonyítja, hogy a bencés örökség nem csupán múltunk része, hanem jelenünk és jövőnk meghatározó alapja is, egyezte meg bejegyzésében a városvezető. A tárlatot Mihályi Norbert Jeromos, a tihanyi bencés apátság elöljárója nyitotta meg. Emlékeztetett arra, hogy az apátság története az egykori Zala vármegyéhez, Zala várhoz kapcsolódik, ahol a bencések megtelepedtek. Az altemplombeli sír feltárása előtt nagyon sok kérdés merült fel, például az, hogy egyáltalán vannak-e benne csontok, mert az 1950-es években, amikor a bencések a rend feloszlatása után elhagyták az apátságot, már folyt egyfajta feltárás. A kutatás bebizonyította, hogy Első András király és családja csontjai találhatók az altemplomban, és ez egy nagy jelentőségű eredmény, mert egyedül Tihanyban található éppen maradt árpádházi királysír, hangsúlyozta az atya. A monostorok nem csak az imádságot szolgálták, nem csak az evangélium terjedését, nem csak a kereszténység megerősítését, hanem területfejlesztési projektek voltak, amelyek hatottak a társadalomra, a mezőgazdaságra, az ipar fejlődésére. És mivel a szerzetesek tudtak írni, olvasni, ezért okmányokat is állíthattak ki, hiteles helyként működhettek, ezt a tudást tovább is akarták adni, így iskolaként is működtek. Részletezte Mihály Norbert Jeromos. A kiállítás november 20-áig látogatható. Az egykori püspökök több száz éves bútorait, használati tárgyait ismerhették meg a veszprémi érseki palota látogatói a Szent Mihály napi rendezvény sorozat keretében a hétvégén. A várnegyed megújításának részeként a 17., 18. és 19. századi bútorokat is restaurálták az elmúlt években. Azokat most vezetett sétákon ismerhették meg a látogatók. Mások mellett az utolsó magyar királynét, Zitát megkoronázó Hornik Károly püspök bútorait is megcsodálhatták az érdeklődők a veszprémi érseki palotában. Kiemelték, az egyik legkülönlegesebb bútordarab az, a 18. század második feléből származó emeletes írószekreter, amelynek egyik fiókjában a Hornik Károly püspök 1913 feliratot találták a szakemberek. A szekreter eredetileg az érseki palota barokk stílusú Koller könyvtárában állt, amelyet elődeihez hasonlóan Hornik püspök is értékes kötetekkel gazdagított. Több 1500 előtti ősnyomtatványt, antikvát és 1711 előtt nyomtatott könyvet vásárolt, amelyeket ma is a Koller könyvtárban őriznek, míg a szekreter a déli szalonsor egyik helyiségének dísze. A hétvégén többször indult vezetett séta a palota termeibe, valamint a középkori Gizella kápolnába. A pénteken és szombaton vezetett séta résztvevői az 1000 év öröksége a Veszprémi Várnegye megújítása című dokumentumfilmet is megnézhették. Szeptember 20-án ünnepi szentmisével emlékeztek meg Budapesten az Országúti Ferences templomban P. Kristen Rafael Ferences mártírról, a templom egykori plébánosáról és házfőnökéről, aki vértanúként halt meg. A szentmisét követően került sor a több mint 7 évtizeddel ezelőtt elhunyt ferences pap földi maradványainak beszentelésére és elhelyezésére a Szűz Mária kápolnában. Elhangzott egy 1943-ban az egyházközség számára írt szöveg is, melyben Rafael atya a szenvedés és a kereszt erejéről vallott, s amely megrendítően hatott a vértanú ferences későbbi sorsának fényében. A legszebb engesztelés magunk és a világ bűneiért a mindennapok szenvedésének elviselése. A szenvedés erőssé tesz, megedz. Ámuljuk a vértanúk hősies szenvedés viselését. Fokozatos önfegyelmezéssel és a kereszt álhatatos tanulmányozásával lettek erőssé. Az élet mai vándora is csak a keresztből fakadó erővel képesek összeroppanás nélkül járni az élet útjait. Peregrin atya arra hívta a jelenlévőket, hogy a szarkofágban elhelyezett maradványokat ne csupán történelmi emlékként szemléljék. Amikor belépnek a templomba, menjenek oda, érintsék meg, vessenek keresztet, és kérjék Rafael atya közbenjárását. Berhidai Pius tartományfőnök szentelt vízzel hintette meg a vértanú ferences földi maradványait, amelyeket ezután örök nyugalomra helyeztek a Szűz Mária kápolnában. Az országúti ferences templom egykori plébánosa így ismét abban a közösségben kapott helyet, ahol egykor maga is szolgált. Rafael atya Kristen Ferenc néven született 1899-ben az erdélyi Kőrösbányán. Amikor 1915-ben belépett a ferences rendbe, a Rafael szerzetes nevet vette fel, így a vallási és történelmi kontextusban leginkább Kristen Ferenc Rafaelként hivatkoznak rá. A második világháború alatt zsidó honfitársaink ezreit mentő, majd a kommunista diktatúra börtönében 1952-ben vértanú halált halt egykori plébános és házfőnök Rafael atya földi maradványainak azonosítása nem volt egyszerű. Dr. Susa Éva DNS elemzéssel a vértanú halált halt Kristen Rafael atya nyomában címen találtam rá a videóra, ahol Kristen Ferencként emlegeti az antropológus asszony. A felvétel a ferences rendtartomány oldalán található, annak szerkesztett változatát hallják.
2: Itt vagyunk a budapesti 10. kerületi új köztemető 301-es parcellájában. Ez a terület, ez a Nemzeti Gyászpark, illetve Nemzeti Emlékhelynek a része, az egyik parcellája. Kristen Ferenc földi maradványait keresnénk a ferences rend felkérésére. Én igazságügyi szakértőként azzal a feladattal szembesülök itt, hogy a jeltelen sírban eltemetett személyeket kihantoljuk, azonosítsuk. Kristen Ferencről azt kell tudnunk, hogy 53 éves korában börtönbüntetés időszaka alatt halt meg, és most már könnyen mondom, több évtizedes gyűjtőmunka adatsorok alapján, hogy álnéven került eltemetésre és anyakönyvezésre. Ezáltal a különböző levéltárakban, börtönben, belügyminisztériumban, temetőben fellelődött,

0: egyszerű dolog, de a sok-sok írott forrás, ami rendelkezésre áll, hogy melyik sorban, melyik sírban, kiknek az eltemetése történt meg, az más kérdés, hogy valóban mit tartalmaz egy-egy sír. Annak alapján lehet tájékozódni is, és itt egy úgynevezett kegyeleti régészeti feltárást végezni, ami azt jelenti, hogy egyfajta szakemberek jelenlétében, a kegyelet maximális betartásával, a felkérők részvételével történik egy exhumálás, nyilvánvalóan temetői segédlettel, szakmunkával, utána van egy tovább gondolkodás, amikor ha az általunk vélelmezett maradványok előkerülnek, azoknak egy fizikai-antropológiai vizsgálata történik meg, és utána, hogyha van valamilyen referencia minta, már pedig Krisztián Ferenc esetében rendelkezésre áll egy női ági leszármazott, azon kívül a női ági leszármazott rendelkezésre bocsátott egy korabeli képeslapot, amin bélyeg van, és feltételezzük, hogy azt Krisztián Rafael nyorta rá arra a képeslapra. Annak alapján DNS-t lehet izolálni, csontmaradvány összehasonlító vizsgálatával, egész DNS szintig el lehet menni az azonosítással. Ez már nem először történik meg itt, tehát ennek már van egy protokollja, más személyek esetében is már végigvittük ezt a fajta folyamatot, tehát itt is nagy reményeket fűzünk ahhoz, hogy a sírt megtalálva, onnan exhumálva a maradványokat eljutunk Krisztián Ferenc földi maradványaihoz, és át tudjuk adni majd a Ferences rendháznak további elhelyezés céljában.
1: A Zarándokma oldalán olvastam a jó hírt. Örömmel és hálával jelentjük be, hogy hamarosan új fejezet kezdődik a Zarándokma életében. 2026. szeptemberének végén, tehát mostanában megjelenik a Zarándok magazin első száma. A negyedévente megjelenő nyomtatott katolikus hitéleti magazinnal szeretnénk Isten igéjét és az egyház üzenetét azokhoz is közelebb vinni, akik szívesen vesznek kézbe egy valódi, lapozható kiadványt. Az első lapszám 2026. negyedik negyedévére készül, és az októbertől decemberig tartó időszakban kíséri majd olvasóinkat. A magazin egyik központi része a napi ige, amely a katolikus egyház liturgikus rendjét követve segít nap mint nap találkozni a Szentírással. Emellett lelkiségi írásokkal, elmélkedésekkel és további tartalmakkal szeretnénk olyan kiadványt adni olvasóink kezébe, mely nem csupán olvasni való, hanem valódi lelki útítás lehet. A Zarándok magazin ingyenes. Missziós kiadványként azért tudjuk térítésmentesen eljutatni olvasóinkhoz, mert a Zarándok ma szolgálatát rendszeres és alkalmi támogatóink nagy lelkű adományai tartják fenn. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy Isten igéje nyomtatott formában is minél több otthonba, családba és közösségbe eljuthasson. A magazin megrendelésére a zarandok.ma oldalon van lehetőség. Kedves hallgatóink! Önök a Jó Hírek október 1-jei csütörtöki adását hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. Búcsúzik a mai adás szerkesztő műsorvezetője Rózsa Katalin. Hálásan köszönöm Patonai Zoltán technikusi segítségét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Jó híre! A Mária Rádió egyházi hír összeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
3: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
4: Csütörtök van. Évközi 26. hét.

A zsoltáros így könyörög. Halld meg, Uram, szózatomat, amellyel hozzád kiáltok. Könyörülj rajtam, és hallgass meg engem. Rólad mondja a szívem, téged keres tekintetem. A te arcodat keresem, Uram.

Szent Ferenc a természetet szemlélve találta meg Isten arcát és benső békéjét. Belehallgatok a körülöttem lévő hangokba, vagy csodálva szemlélek valamit, amit Isten alkotott. Őt keresi tekintetem mindenhol.

0: Elcsendesedett szívvel hallgatom az evangéliumot.
1: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Ezek után az Úr kiválasztott más 72-t, és elküldte őket kettessével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni készült. Azt mondta nekik, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásába. Menjetek, íme úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek erszényt, se tarisznyát, se sarut, és az úton senkit se köszöntsetek. Ha valamelyik házba bementek, először ezt mondjátok, békessége háznak. Ha a békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha pedig nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, egyétek és igyátok, amiük van, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha valamelyik városba betértek, és ott befogadnak titeket, egyétek, amit elétek tesznek. Gyógyítsátok meg az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik, elközelged hozzátok az Isten országa. Ha pedig egy városba betértek, és nem fogadnak be titeket, menjetek ki az utcára, és mondjátok, még a port is lerázzuk nektek, amely a ti városotokban lábainkra tapadt. Tudjátok meg azonban, hogy elközelgett az Isten országa. Mondom nektek, Szodomának könnyebb lesz a sorsa azon a napon, mint annak a városnak.

Jézus mindannyiunkat kiválasztott, hogy békéjének és jó hírének küldöttei legyünk a világban. A mások jó indulatának való teljes kiszolgáltatottságot ma már ritkán tapasztaljuk meg. Előfordult-e mégis ilyen élmény az életemben? Milyen érzés erre visszagondolni? Mit tapasztaltam meg ezen élményem által?

0: újra meghallgatom az evangéliumot.
1: Ezek után az Úr kiválasztott más 72-t, és elküldte őket kettessével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni készült. Azt mondta nekik, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásába. Menjetek, íme úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek erszényt, se tarisznyát, se sarut, és az úton senkit se köszöntsetek. Ha valamelyik házba bementek, először ezt mondjátok, békessége háznak. Ha a békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha pedig nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, egyétek és igyátok, amiük van, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha valamelyik városba betértek, és ott befogadnak titeket, egyétek, amit elétek tesznek. Gyógyítsátok meg az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik, elközelged hozzátok az Isten országa. Ha pedig egy városba betértek, és nem fogadnak be titeket, menjetek ki az utcára, és mondjátok, még a port is lerázzuk nektek, amely a ti városatokban lábainkra tapadt. Tudjátok meg azonban, hogy elközelgett az Isten országa. Mondom nektek, Szodomának könnyebb lesz a sorsa azon a napon, mint annak a városnak.

A békesség gyógyító erő, amelyet magamban hordozok. Ezt át is adhatom a környezetemben élő embereknek, akár egy pillantással, amikor összevillan a tekintetünk. Elközelgett a mennyek országa. Ezt a csodálatos, lelkesítő igazságot áraszthatom én is. Csendben beszélgetek Jézussal erről a hivatásomról. Egy Szent Ferencnek tulajdonított imádság így könyörög. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé. Ez a mondat visszhangozhat szívemben egész napom során.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mindéppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti önöket. Következzenek a rádió rövid hírei. Leó pápa hétfőn este visszatért 4 napos franciaországi apostoli útjáról Rómába. Erdő Péter bíboros megáldotta a megújult süttői templomot. Szervita nővérek jubileumát ünnepelték Győrben. 14. Leó pápa szeptember 28-án este érkezett vissza franciaországi apostoli látogatásából Rómába, tudósít a Vatikáni Rádió. Macron, francia köztársasági elnök vett búcsút a pápától a Metzi katedrálisban hétfőn délután bemutatott záró szentmiséje után. A hagyományoknak megfelelően Leó pápa a feljegyzeti sajtókonferencia keretében válaszolt az újságíró kérdéseire a hazafelé tartó repülőúton. A Szentatya táviratot küldött Emmanuel Macron francia elnöknek a repülőgép feljegyzetéről hétfőn este, amelyben megköszönte a meghívást az apostoli látogatásra, és köszönetet mondott az ott léte során kapott nagylelkű vendégszeretetért. Olaszországi légtérbe érve a pápa táviratot küldött Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknek is, amelyben szívből jövő üdvözletét fejezte ki, és biztosította az olasz államelnököt állandó imáiról szeretett olasz nemzetéért. Erdő Péter bíboros prímás, Esztergom budapesti érsek megáldotta a süttői Szent Lipót templom megújult belső terét szeptember 20-án vasárnap, tudósít a Magyar Kurír. A templom legújabb kori renoválása 1996-ban kezdődött, a tető és a torony javításával, a templom falainak külső megújításával és a villanyhálózat cseréjével. A 2013-ban megkezdett belső festési munkálatok anyagiak hiányában szüneteltek. A templomhajó és a karzat felújítása 2025-ben folytatódott az Esztergom budapesti főegyházmegye és a Magyar Falu program támogatásával. Idén nyáron elkészült Galántai Zsófia és Répási Viktor festőrestaurátorok munkája is. Szeptember 20-án vasárnap Erdő Péter bíboros prímás mutatta be a koncelebrált ünnepi szentmisét, amelynek során a főpásztor megáldotta az elkészült munkálatokat. Az ünnepi szentmisén Tóth Bertalan plébános mondott homíliát. Háladó szentmisében újította meg 25 évvel ezelőtt tett szerzetesi fogadalmát Holy Eszter Mária és Becsei Zsuzsanna Mária szervita nővér szeptember 26-án a győri Nagyboldogasszony székesegyházban adta hírül az egyházmegye. A szentmisét Veres András győri megyéspüspök mutatta be. A jubileumi ünnepen jelen volt a szervita nővérek általános elöljárója Simona Goretti anya is Firenzéből. A szervita nővérek sajátos feladata a fájdalmas anya tisztelete és megszerettetése. Az ifjúságot elsősorban a szegény és elhagyatott gyermekeket nevelik a keresztény életre. Egyházjogi státuszuk, pápai jogú női szerzetes intézmény. Elsődleges feladatuk a gyermekek, a fiatalok oktatása és nevelése, a világ számos legkülönbözőbb fokú iskolájában, az elhagyatott gyermekek teljes körű ellátása, idősek gondozása. Részt vesznek a hitoktatásban, otthoni betegápolásban is. Kedves hallgatóink, rövid hírperceinket hallhatták. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovácsné pap Ágnes nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Ha tehetik, tartsanak velünk, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-09-04-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait!

0: Szép délutánt kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. A csütörtök délutáni imaláncot hallják a budapesti stúdióból. Szigler Lujzi köszönti minnyájukat, és már érkezett is egy hívásunk, úgyhogy ha még a vonalban van az illető, akkor várjuk.
1: Mária Rádió.
0: Mindörökké, mit szól a rádiója
2: is? Nem hívható. Kérem, ellenőrizze a telefonszámot a címtárban, és tárcsázzon újra, vagy kérjen segítséget a telefonkezelőtől. Ön egy rögzített üzenetet hall.
0: Mária Rádió, tessék. Halló?
3: Halló?
0: Hallgatom, hallom
3: önt. Tessék a Jézus Krisztus, szeretnék imád kérni egészségemért, szeretnék gyógyulásáért, emésztésen, jó emésztésen visszaállításáért, a rokonainkért, betegekért, súlyos betegekért, egy édesanyjáért, gyógyulásáért, két ismerős életének rendezésért, egészségéért, az egyházért, a szentatyáért, az összes papokért, püspökökért, a békért, elhunyt szeretteim lelküdvért, közelmúltban elhunytakért, és a Mária Rádió dolgozóért, egészségéért, és a hallgatóiért, és Lujzika egészségéért. Köszönöm szépen, dicsérve.
0: Köszönjük szépen, Isten áldja, és jobbulást kívánunk minnyájuknak. Mária Rádió, tessék.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Én vagyok a vonalban.
0: Igen, tessék mondani, hallgató, mindörökké amen.
1: Köszönöm a fizonyának és a jó Istennek ezt a sok segítséget, amit kaptam. És imád kérek a fiam és a szüleim lelke üdvéért, az unokáimért és az egészségükért, családi békéért. Köszönöm a Szűzanya és az Úr Jézus és Szent Rita közbenjárását. Megoldódott az ügy, amiért kértem a Szűzanyát, és köszönöm a sok imádkozó társamnak is az imát. Kérek még imát a testvéreimért, egészségükért és a magam egészségéért is. És a Mária Rádió minden dolgozójáért, Isten áldja meg őket, különösen azért a dolgozóért is, amelyik minden hónapban csekket elhozza. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Minden jót kívánok, és
1: köszönöm szépen,
0: Isten áldja. Mária Rádió, tessék.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Imád szeretnék kérni a családtagjaim nemzedékek gyógyulásáért, egész Ádámig visszamenőleg. Imádkozni szeretnék a függőségem megszabadulásáért, és imádkozni szeretnék a nagymarosi találkozóért, hogy mindenki eljöjjön, és sok áldást kapjunk. Köszönöm szépen, dicsértessék a
0: mindörök
4: Jézus Krisztus.
0: Mindörök jelme, Isten áldja. Mária Rádió, tessék.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én imád kérnék kis Szent Teréz tiszteletére, s hálát adva az ő közbenjárásáért, és kérnék még imád ellenségeinkért, hogy Isten irgalmas szeretete gyógyítsa meg őket, és kérem rájuk Isten áldását. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen mi is. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon, 14 óra 58-ig még nagyon sok időnk van hátra, úgyhogy hívjanak most, és ne az utolsó percekben. Hát akkor adjunk be egy üzenetrögzítős kérést.
6: Kérlek, drága testvérek, imádkozzatok velem Élő Barbara gyógyulásáért, hogy mielőbb sikerüljön neki meggyógyulnia, ha Jóisten fizesse meg.
0: Mária Rádió, tessék!
7: Kérdessék a Jézus Krisztus, kérek szépen imád az egész kis és nagy családunk mindenkinek problémája megoldásáért, hogy a Szűzanya és a Jóisten segítsen megoldani fontos ügyeinket, és mindannyiunk egészségéért, és az összes Mária Rádió dolgozó egészségéért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus
0: Köszönjük
7: Krisztus.
0: Köszönjük szépen mi, és minden jót kívánunk önnek is. Akkor folytassuk az üzenetrögzítővel.
8: Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Mária, Zsuzsanna, Katalin és Ilona testvéreink gyógyulásáért, a leányoméknak gyermekáldásért, a fiamnak, hogy találja meg élete párját, a világ békéért és esőért. Nagyon szépen köszönöm.
0: Mária Rádió, tessék.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Én hálát adok mindenért, azért, hogy mindig érzem az Úr Jézus jelenlétét és a Szűzanya jelenlétét az életemben, és hogy megértem a 73 évet, hálát adok érte a családomért, és szeretném a segítségét kérni továbbra is a családom létezéséhez, és köszönöm szépen, hogy elmondhattam.
0: Mi is köszönjük, és együtt imádkozunk önnel. Mária Rádió, tessék!
10: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus saját gyógyulásával is szeretnék kérni. Imádkozom.
0: Jobbulást kívánunk, imádkozom köszönjük velünk. 14 óra 51 perc van, még van 6-7 percünk, úgyhogy várjuk a hívásaikat. 061-374-0904-es.
11: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a Szűzanyának. Szeretnék tovább is közös imát kérni, elhunyt családtagjám lelki üdvért, lányom unokáim itt bevaló megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmány eredményükért, és a magam egészségét, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóért és a támogatóért. Nagyon szépen köszönöm.
0: Imádkozzunk el, hogy András, Henriett, Sándor és Péter, valamint minden családtag, akik már nincsenek itt a földön, lelke üdvükért, a Jóisten adjon nekik irgalmas örökké valóságban való létet. Folytassuk a telefonokkal. Mária Rádió, tessék!
12: Tessék a Jézus Krisztus!
0: Folytassuk a telefonokkal. Mária Rádió, tessék a rádiót kikapcsolni. Köszönöm. És hallgatom. Mária Rádió, tessék!
13: Tessék a Jézus Krisztus! Szeretnék imádkozni, imád kérni. Azokért, ahol a házasság megromlott, vagy szét akarnak menni. És a gyermekekért különösen, akik ilyen helyzetben vannak, hogy az áldott Jézus segítsen rajtuk, hogy újra imádságos lélekkel megbocsássanak egymásnak. Nagyon szépen megköszönöm. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen ezt a kérést is. Van még egy telefonunk. Mária Rádió, tessék.
14: Dicsértessék, ha Jézus Krisztus. Szeretném kérni a közös imát családom minden tagjának egészségért, boldogságáért, férjem megtérésért.
0: Köszönjük és szépen.
14: A Mária Rádió összes dolgozójáért, Mária Rádióért. Maradhasson nekünk.
0: Köszönjük szépen, Isten áldja. Mária Rádió, tessék.
15: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Hálát adok a Szűzanyámnak és a Jóistennek a kapott kegyelmért, kegyelmekért, és kérnék szépen közös imát a fiam megtéréséért, szabadulásáért, gyógyulásáért, boldogságáért. És még kérnék szépen közös imád családi békéért, a férjem és a magam gyógyulásáért, drága szüleink és szeretteink lelki üdvösségéért, a háború megszűnéséért, papi hivatásokért és önökért. Én nagyon köszönöm, hogy lehetőség van, hogy tudjunk beszélni, és a kéréseinket el tudjuk mondani a Szűzanyának, és segítenek nagyon-nagyon sokban önök. Köszönjük szépen. Dicsértessék a Jézus.
0: Nagyon szívesen továbbra is. Isten áldja mindörökké. Imádkozzunk azokért az önkéntes társainkért, akik már elköltöztek innen, és adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekünk, és hálásak vagyunk azért is, hogy itt lehettek sokáig, és segítették a imádkoztak nagyon sokat minnyájunkért, illetve a műsorokért és szerkesztőségért, úgyhogy adjon nekik a Jóisten örök nyugodalmat, és mindazokért, akik nem tudnak most eljönni, de otthon hallgatják a rádiót, és együtt imádkoznak velünk. És támogassák továbbra is.
16: Hálát adok a jóságos Istennek, és az izgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Megköszönöm a Ferenc fiamék 40 éves házassági évfordulójukat, és kérem a boldogságot, szüzanyaköd bejárását, családom megtérését, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelküzdességét, Leó pápa egészségét. Imádkozzunk a Mária Rádió fönnmaradásáért, összes dolgozójáért, és az elhunyt szüleimért, nagyszülőkért, testvéreimért, és minden hozzám tartozók lelküzdességükért, a tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért.
17: Kérek imád a családom élői és elhunyt tagjaiért, a férjem a nászulom emlékébe, és minden hallottunk emlékébe, a gyermekeim, unokáim és az ifjúság hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és mindenféle káros szenvedélytől mentse meg őket a drága jó Isten. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegért, a lányomékért, a család, az ország, a világ békéjéért, a Mária Rádiójéért és dolgozóiért, az utolévőkért, a hontalanokért, és azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, drága keresztény, magyar hazánkért. Köszönöm szépen!
0: A kedves hallgatóink a csütörtök délutáni imaláncot hallották a Mária Rádió budapesti stúdiójából. Hamarosan kapcsoljuk a hercegszántói imádkozókat, és felajánlunk minden szándékot, természetesen azt is, amit nem tudtak elmondani. További békés, szép délutánt kívánok mindnyájuknak!

0: irgalmasság órája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Mária rádió hallgatókat, a Hercegszántói Nagyboldogasszony római katolikus plébániáról, közös irgalmas rózsafűzér imádságunk alkalmával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
2: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom, bízom benned, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, engedjék meg, hogy a fönt maradt rövid műsoridőben megemlékezzem Líziői kis Szent Terézről, mai nap ünnepéről, szentjéről. Teréz 1873. január 2-án született a normandiai Alenconban. A kerességben a Mária Franciska Teréz nevet kapta. Szülei Louis Martin és Marie Azélie Guérin mélyen vallásosak voltak, mind az öt a felnőtt kort, mind az öt gyermekük megélte a felnőtt kort, és szerzetes nővér lett. Az egyház történetében ők voltak a második házaspár, akiket boldoggá avattak. Ferenc pápa Líziői kis Szent Teréz szüleit 2015. október 18-án szentté avatta. Teréz édesanyja halála után, amikor 5 éves volt, a család Líziőbe költözött. Nővérei beléptek a helyi kármelita rendbe. Már 9 éves korában Teréz kérte felvételét a nővérekhez. 1886 karácsonyán élte át a megtérést, ekkor értette meg, hogy Isten a felebaráti szeretetre hívja. 1887 nyarán egy halálra ítélt gyilkos megtérésért imádkozott, és amikor imádsága meghallgatásra talált, az elítélt kivégzése előtt megcsókolta a feszületet. Terézben növekedett a vágy, hogy a bűnösök megtéréséért éljen. Napról napra a lelkeket mentse. Sok testi és lelki szenvedés kínoszta. A tüdőbajból származó fizikai fájdalmai mellett édesapja betegsége és halála, valamint elöljárói szigorúsága. 1896 nagypéntekének éjszakáján súlyos lelki sötétség töltötte el, amely haláláig kísérte. A hit legkeservesebb próbáját kellett kiállnia, de készségesen ült le a bűnösök asztalához, és a szenvedését felajánlotta hitetlenekért. Teréz 1897. szeptember 30-án halt meg, ragyogó arccal, a szeretet extázisában. Már 1923-ban boldoggá, 1925-ben pedig szentté avatták. 1925 óta a missziók védőszentje. 1944 óta pedig Franciaország második pártfogója. Szent II. János Pál pápa 1997-ben az egyház tanítók sorába iktatta. Köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!

0: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt, és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: A fájdalmas Rózsa füzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Most rákerül a sor arra, amiért ő testben idejött, hiszen azért jöttem, mondja az ajka és a lelke, amikor Getsemániában a passió küszöbére lép, és a test már előre vérrel válaszol. Most még cseppenként, de majd ömölve is, mert majd kiontatik. Az Isten fiú megrette jöttének súlyától, hogy teljes legyen az ember áldozat, az ember eszméletnek a szenvedéstől való irtózásig, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek, Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Hátamat oda tartottam az ütlegelőknek, és orszámat a tépdesőknek. Arcomat nem rejtettem el a gyalázás és köbdösés elől. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneink.

minket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafűzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Az ember gúny koronája az Isten fején, a csúfolkodásnak ötlete. Emberben fogant gondolat és emberkezekkel készült gyűlölködés műszer, királyság szimbólum. Itt van az ember, nézzétek, mondja Pilátus. A tömeg már ordította, nincs királyunk. Így is megtagadta. És áll a töviskoronás emberfia a gyűlölet piacán, és a felfoghatatlanságig színültig van az ember teste és az ember lelke a minden bűnök megváltásának ráömlő vállalásával. Igent mondás az atya akaratának. Ember, aki a keresztutat járod, képtelen vagy megérteni a töviskoronás Krisztust és Máriát, az anyját. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsa füzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Csak az lehet Jézus méltó tanítványa, aki napról napra felveszi keresztjét, és követi Jézust. Kövessük a mestert kereszt útján, mint a szűzanya tette. A krisztusi mérce ma is hiteles. A szeretetem és az életem méretik meg azáltal, hogy vállalom-e a mindennapos kereszthordozást. Add, Uram, hogy életemet ne látszat teljesítménnyel, ne sikerek alapján, ne emberi elismeréssel mérjem, hanem a szeretet súlyával. Jézus kimondta, és meg is élte a törvényt. Ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egy maga marad. De ha elhal, sok termést hoz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafűzér ötödik titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Mária ott áll a kereszt alatt, és hallgat. Mi ez? Az anya gyötrelme? Talán vajúdás kínja? Vagy egységben átélt szenvedés? Ez a fájdalom oly hatalmas, hogy már neve sincs. Körül öleli, elborítja egész lényét. Egy valami fölött nincs uralma. Az igen, most is ott világol szeplőtelen szíve mélyén. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Amen.
2: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid híreit hallják. Októberben rendezik meg a Műszaki Tudományok Hónapját az Akadémián. A Kárpát-medence cigányságának kulturális örökségét idézi meg a Duna Művészegyüttes új előadása. Kihajtotta a Robin Hood című filmben is szereplő, illegálisan kivágott 200 éves fa. A Magyar Tudományos Akadémián történelmi jelentőségű magyar mérnöki alkotásokat bemutató kiállítással és előadás sorozattal várja a látogatókat októberben, írja az MTI. Az október 6-án nyíló kiállításon az érdeklődők megtekintetik többek között a Pest-Budai első lánchíd egy eredeti láncszemét, a gömböcöt, a Bánki turbina járókeretét is. Rövid filmek elevenítik föl az informatikai eszközök hazai fejlődés történetét és a híres magyar mérnökök alkotásait. Októberben szakmai előadásokon ismertetik a legújabb műszaki tudományos eredményeket. A tanácskozásokon többek között az informatika, a logisztika, a közlekedés szervezés, az anyagtudomány, az energetika, a vízbiztonság, a mesterséges intelligencia és az űrkutatás aktuális kérdéseiről is szó lesz. Október 8-án rendezik meg a mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségei című előadássorozatot. A Kárpát-medence cigányságának sokszínű kulturális örökségét idézi meg a Duna Művészegyüttes új Cigányok arca című előadása október 15-én, 16-án és december 15 és 16-án a Műpa Fesztivál Színházban, írja az MTI. Az előadás elsősorban archaikus táncokon és zenéken keresztül jeleníti meg a cigány művészet többféle arcát. Az előadás alkotói abból indulnak ki, hogy a cigány folklór nem egységes. A lovári, beás, szintó, magyarországi magyar cigány és erdélyi cigány közösségek eltérő tánc és zenei hagyományokkal rendelkeznek. A produkcióban a felső-tiszai cigány táncok mellett a mezőföldi, a somogyi tánchagyományok és az erdélyi cigány folklór is megjelenik. Kiemelt szerepet kapnak a Küküllővidék és a Székelyföld táncai és zenéi. Juhász Zsolt rendezi a Duna Művészegyüttes és a Göncöl Zenekar közös produkcióját. Kihajtott Nagy-Britannia egyik leghíresebb juharfája, az 1991-es Robin Hood a Tolvajok Fejedelme című filmben is szereplő 200 éves Sycamore Gap-fa, amit 2023-ban illegálisan kivágtak, adta hírül hétfőn a BBC.com. A Hadrianus falánál nőtt hegyi juharfa tuskója új hajtásokat növesztett 3 évvel azután, hogy Daniel Graham és Adam Carruthers kivágta egy láncfűrésszel. A világhírű fa kivágása megdöbbenést és haragot váltott ki, a tetteseket tavaly több mint 4 éves börtönbüntetésre ítélték. Azóta a tuskót kerítéssel vették körül, és fellazították a talajt a gyökerek körül, így segítve a fa megmaradását. A juhar kivágása után a platánfákat országszerte közösségi csoportoknak és jótékonysági szervezeteknek adományozzák azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a természet fontosságára. A fát 2016-ban az év angol fájának is megválasztották. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallották. Kedves hírszerkesztő kolléganőm Kovácsné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, maradjanak a Mária Rádióval. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Betlen Farkassal, a Julianus Alapítvány elnökével Rózsa Katalin beszélget.
4: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Betlen Farkast, a Julianus Alapítvány elnökét. A Betlen ősinemesi családnév. A Betlen család Erdély legkiterjedtebb családja, politikusokat, tudósokat, katonákat,
5: írókat,
4: költőket adott Magyarországnak, és mindig igyekezettel szolgálták a hazát. Körükben évszázados hagyománynak számít az iskolák alapítása, templomok építése, papok, tanárok, tanulóknak a támogatása. Kérem, legyen olyan kedves, beszéljen a családjáról.
5: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Talán csak a közelmúltba mennék vissza, két embert mutatnék be nagyon-nagyon röviden. Az egyik a nagyapám Betlen Béla, aki 40-től 44-ig volt Észak-Erdély kormányzója. Nekem megadatott az gyermekkorban, hogy talán 7 vagy 8 nyarat Kolozsváron nála töltettem. Ugyan itt születtünk mi Magyarországon, de visszajárván 7 vagy 8 nyarat ott töltöttem a nagyapámnál, és nem kimondva, de azért nagyon-nagyon sokat tanultam, és nagyon-nagyon mély nyomokat hagyott Béla bácsi a lelkemben és az életemben. A másik ember az még nagyobb volt talán, mindannyian kell tudják Magyarországon, hogy 20-30-ig Betlen István volt Magyarország miniszterelnöke. Aztán visszafelé még igen lehetne sorolni még politikusokat, írókat, költőket, de az én emlékezetemben és mindannyiunk emlékezetében ez a szűk visszatekintés, ez talán elég is a Betlen családról.
4: Hogyan került a család Magyarországra?
5: 46 őszén a nagyapámat lecsukták, 5 év börtönt kapott a nagyapám koholt vád alapján, 5 év után kiengedték, és az aktuális bíróság színe elé vitték. 2 méteres ember, 46 kilós, közölték vele, hogy jól maga viselettel letöltötte az 5 évet, és szabadlábra engedik, de egy feltétellel, hogy el kell hagyja Erdélyt. És akkor szolidan, szerényen, csöndesen a nagyapám csak annyit mondott, hogy uraim, bocsánatot kérek, de én itt születtem, itt is szándékozom meghalni. Ezért a mondatáért kapott még 3 évet. De ugyanakkor 46 őszén, amikor a nagyapámat a románok elvitték, akkor a szüleimnek menekülniük kellett Erdélyből, és egy kicsi csecsemővel, a legidősebb nővéremmel jöttek át Budapestre. Aztán még 5-en itt születtünk Magyarországon.
4: Mit hozhattak magukkal a régi otthonból?
5: Semmit. A lelkiséget. A hitet, az erőt, a tenni akarást, mind ilyeneket hoztak át.
4: Mi mindent kapott az ősöktől? Mi a szellemi öröksége?
5: Nagyon-nagyon érdekes volt, mint mondottam, nekem fantasztikus szüleim voltak. 5 gyermeket neveltek fel, és úgy nevelték a gyermekeket, hogy időről időre, Nagymaroson, ahol én is születtem, időről időre megállt egy fekete Volga, kiszállt 4 bőrkabátos ember, és bementek a szüleimhez. Mi gyerekek nem voltunk beavatva semmibe, szándékosan mindent el is hallgattak a szülők, a túlélés gyanánt, nehogy a gyermek kotyogjon valamit, de biztos, hogy azért ezek nem voltak kellemes látogatások. Állandó lelki terror alatt tartotta a kommunizmus a szüleimet, de ők felemelt fővel, 6 gyermeket vállalva, soha nem panaszkodva nevelték a gyermekeket és éltek, és a kérdésre válaszolva nagyon érdekes, mondottam, hogy talán 6 vagy 7 nyarat töltöttem én gyermekkorban Kolozsváron. Nagyapám halála után egy olyan 10-10 pár évre állt össze bennem egy gondolat és egy mondat, ami tulajdonképpen ő tanított, de mégse tanított, csak ott voltunk. És ez elként szól, hogy minden embernek kötelessége a Jóistentől kapott képességeit becsületesen kiaknázni a maga és a közjavára. Tehát ebben minden benne van, azt hiszem, és minden ma élő embernek lehetne egy jelmondata ez, mert én azt mondom, erről kéne szóljon az élet.
4: Ez a szellemi örökség summázata. Hogyan zajlott az ön családjában a nevelés? Említette, hogy igyekeztek távol tartani a gyerekeket, így önt is a politikai meghurcoltatástól, ezektől a nehézségektől. Azt is említette, hogy nem direkt módon történt a nevelés, hanem talán úgy jó fogalmaz, hogy a példa.
5: Igen, nagyapámnál sem, és a szüleimnél sem direkt módon. Én azt gondolom, most így visszagondolva rejtély volt, hogy ugye nagymamám is itt élt még velünk Nagymaroson. 9-en laktunk, 2 kicsi szobás albéletbe. Nem tudom, hogy édesanyám, hogy teremtette elő minden nap, vagy édesapám azt a zsíros kenyeret. Soha nem éheztünk, mindig kiegyensúlyozott volt a légkör otthon, mindig boldogság volt, mintaértékű szorgalommal élt édesanyám és édesapám is. Effektív, direkt nevelés nem történt. És én nem is nagyon hiszek a direkt nevelésben. Meg lehet tanítani egy gyermeket, hogy ne könyökölj, meg ne csámcsogj, de igazából a gyermek is olyan, amit lát, azt utánozza, és abba az irányba megy.
4: A család régtől fogva vallásos?
5: Sok évszázada. Nálunk érdekes, mint sok-sok erdély nemesi családnál, a férfiak mindig reformátusok, és az asszonyok mindig katolikusok. Ami én azt gondolom, egy olyan nagy butaság, mert én nem lett 10 órakor, az egész család együtt elmegy, vagy ide, vagy oda. Hanem 10 órakor elmegy a férfi ide, akkor 9-kor az asszony oda, akkor felborul valahogy a reggel is, meg a ebéd is. Nem igazán praktikus megoldás, de hát ez a hagyomány.
4: Ősi hagyomány, igen. A család ősi birtokai az Erdély-medence északi részén vannak, egyrészt Betlenben, illetve, ha jól tudom, Segesvár környékén, Keresden.
5: Hát édesanyám Betlenbe született, és ott élt, és édesapám meg Keresden született és nevelkedett. Édesapám és édesanyám édesapja testvérek voltak. Tehát ők elsőfokú unokatestvérek voltak.
4: Mi lett ezeknek az ősi családi birtokoknak a sorsa?
5: Hát, vélhetőleg mind a románságé. Nagyon rafinált a román állam, mert a vagyonosabb emberekre hajlamosak voltak ráfogni, hogy háborús bűnös. Most a háborús bűnösök a törvény szerint nem adatik vissza semmi. Unoka nővérem, aki Vásárhelyen él, Betlen Anikó, ő visszakapta Keresdet. Amiért én nagyon-nagyon boldog vagyok, nagyon bölcsen cselekedett, hisz egy szegénységben kénytelen, kelletlen leért élettel elveszik a jó állapotban lévő, működő épületeket, gazdaságokat, aztán utána nyomorba döntik az utódokat, aztán szegénységben leéli az életét, mint például Anikó is. Ugyan ő 10 évesen gyermek paralízist kapott, és tolókocsiba került, de nem sírva, nem panaszkodva, több nyelven beszél, a tanításból fönntartotta magát és a környezetét. Ő visszakapott egy romot. Ő édesapja és az én nagyapám született, visszakapta ezt a romot, tavaly odaadta Böjte Csaba atyának hasznosításra. Tehát én azt gondolom, hogy talán a legjobb kézben van.
4: Betlen Anikóról olvastam egy könyvben, az Erdély visszanemesítői. Ebbe benne van ez a keresdi családi birtok története. Hogyan alakult később az élete? Tehát odáig jutottunk, ön már Nagymaroson született. Mi történt ezután?
5: Nagymaroson, illetve aztán később Verőcén jártam az általános iskolába, első gimnáziumba, a Ferences gimnáziumba kerültem, Esztergomba, de egyrészt a nyughatatlanságom, másrészt a szüleim anyagi hiányossága miatt a második évet már Vácot folytattam, és ott érettségiztem, aztán jelentkeztem a Műszaki Egyetemre, de az akkoriban az igazgató asszony, aki egész más elképzelései volt a világról, és lelkisége volt, gondoskodott róla, hogy a papírjaim, jelentkezési papírok, felvitek, stb. Nem menjenek tovább. Találkozva ezzel a kész helyzettel az utolsó pillanatban egy autóvillamossági iskolába beiratkoztam Budapestre, és azt elvégeztem, és utána rögtön már a saját autószerviszt indítottam Vácon. 2 gyermek, aztán építkezés, aztán átkerültem Szentendrére, ott is építettem egy autószerviszt, mellette egy kicsi textilgyárat, plusz mellette egy külkertcéget indítottam el. Ezekből utána visszakerültem Mácra, kitaláltam és fölépítettem a Dunakanyar rádiót, majd 98-ban nagyon sok unszolás végén, nem értettem, hogy miért, de nagyon sok unszolás végén is végig is elindultam, tavaly előtti 4 ciklusban a Berdece polgármestere lettem, vagy voltam.
4: Igen, erre egy kicsit később visszatérünk. Sokat emlegeti könyvében Templi püspököt és Csiha Kálmán püspök atyát. Ők milyen szerepet játszottak az életében?
5: A polgármesterség mellett az elmúlt 15 évben vezettem és csinálom a Julianus Barát Alapítványt. Az alapítványnak a legfontosabb célkitűzése az elszakított területen élő gyermekek boldogabbá tétele. Azt nagyon jól tudjuk, és aki Kárpátalján járt, vagy jár, irigylésre méltó lelki gazdagsággal találkozunk ott. Ott az értékek még messze inkább a helyén vannak, mint itt Magyarországon, de a másik oldalon viszont az anyagi hátrányok, azok bizony nagyon-nagyon viszonylag szörnyű körülmények között vannak, és az alapítvány keretén belül Kárpátalján 7, Erdélyben 2 óvodát sikerült felújítsunk a padlótól a kéményig. Erdélyben iskolaépítés, templom felújítás segítése, folyamatosan adományok szállítása mind a két területre, és ezeken az utakon mindig többek között például a Templi atyához volt szerencsém egy-egy kávéra beugrani Nagyváradon. Ugyancsak 10-15-20 perceket töltöttem el, mert neki sem volt annyi ideje, én is mindig rohantam, de mindig valami feltöltődést, és mindig valami igazságot, és mindig valami tovább lépést vagy okosságot kaptam. Kihal Kálmánt szintén Erdélyből ismerem, meghalt.
4: Református püspök.
5: Református püspök úr volt. Vele kapcsolatban talán a legeslegnagyobb élményem volt. Azt hiszem éppen a betleni felújított református templom avató ünnepségén urvacsora osztás, és az első padba ültettek engem a nagyapám pabjába. Nem nagyon szeretek én előre menni, megszerepelni, és sokkal jobban szeretek úgy háttérbe szolidan is dolgozni. Nem volt mit tegyek, oda ültette, és a püspök úr pont előttem osztotta kenyeret. Bő órás urvacsoraosztás volt, több mint 1000 ember vett urvacsorát, és a püspök úr minden ember szemébe belenézett, adott egy útravalót neki, egy gondolatot. Ugye azt tudjuk, a urvacsoraosztásnál, a tiszteletes úr az a kenyérosztásnál mindig mond egy igét. Most a püspök úr ezret mondott egy óra alatt. És láttam, hogy minden ember szemébe belenézett, és ami onnan tükröződött vissza, annak megfelelő idézetet adta, hogy ő vigye haza. Hát hihetetlen odafigyelés, szeretet, hihetetlen tudás. Soha egyetlen egy papnál nem tapasztaltam ezt. Tehát ez volt a legnagyobb élményem a püspök úrral kapcsolatosan.
4: Említette Bőte Csaba atyát is. Ő milyen szerepet játszik az ő lelkisége, szellemisége az életében?
5: Hát igazából volt szerencsém többször találkozni, sőt egyszer Gödöllőn egy lelki gyakorlaton is részt vettem a Csaba atyán, egy 3 napos lelki gyakorlaton, adományokat is vittem neki Erdélybe. Én azt gondolom, hogy egy zseni. Egy zseni. Nagy baj lesz, ha esetleg a Csaba atyával valami történik. Ezt az utódai nem fogják átlátni. Ő egy kézben kezel szerintem mindent, hihetetlen lelkiséggel, istenhittel, tisztasággal, szerencsére divattá vált világszerte, ennek nagyon boldog vagyok, most már közel 3000 gyermekről gondoskodik, de azt gondolom, hogy fantasztikus. Sok talentumot kapod, de meg is sokszorosítja.
4: Visszatérünk Verőcére. Többször jártam Verőcén, hiszen Dunakanyar gyönyörű települése. Amikor megláttam a kopjafákat, tudtam, hogy akkor Verőcén vagyok.
5: Jó helyen vagyok.
4: Jó, és jó helyen vagyok. Említette, hogy 4 cikluson keresztül volt Verőce polgármestere, valamit bizonyára nagyon jól csinált, hiszen ennyi időn át élvezte a közösségnek a bizalmát. Azt kérem, beszéljen arról, mi mindent tett Verőcért, hiszen ez sem egyszerű, hát és ez sem egy mindennapi dolog.
5: Igen, vélhetőleg azért is unszoltak annyira, hogy induljak polgármesternek, ugye, mint mondottam előtte, 6 évig a Váci székhelyen a Dunakanyar rádiót csináltam, de mint verőcei ember a Kajak Egyesületnek voltam az istápolója, 97-ben rám tukmálták a Nagysport Egyesületet, hogy ott is dolgozzak, ott is, ahogy átvettem, akkor rögtön kerítéseket építettünk, kutakat furattunk, az éttermet felújítottuk, akkor apró, nagyon-nagyon szép történetek az életem, hogy a kislányommal, aki akkor volt mondjuk talán 10 éves, valami oknál fogva föl kellett mennünk a katolikus paphoz, ott 100 lépcső vezet fel, és jobb oldalon a stációk végig. Feléhez érünk, én már ott kicsit szuszogok, akkor azt mondja, Berta lányom megfogja kezemet, és megállít. Szóval, apa, most éppen nem csinálsz Kárpátalján Erdélyben óvodát, hát nézd meg ezek a stációk, hogy néznek ki, nem akarod felújítani? És ez meg milyen büszkeség és boldogság, hogy a gyermek veszi észre. És akkor két perc múlva fölértük, és akkor rögtön engedélyt kértem, hogy akkor felújítsuk. De a végén köteleztem a két gyermekemet, hogy a báldogozást ők fessék le, tehát a munkában is vegyenek részt. Vélhetőleg azért is unszoltak, hogy induljak el, mert látták, hogy bármit, bárhova teszem a kezemet, lábamat, ott egyből elkezd működni, valahogy rend lesz. Igen, 98-ban elindultam, kínlódtam ám, hogy miért kell nekem ez. Ugye én előtte mindig az üzleti világban voltam. Ugyan támogattam nagyon sok mindent, de azért csak egy üzletember voltam. És addig, az utolsó nap már éjjel izzadva nem aludtam, hogy ha nem jelentkezem, akkor talán ez egy megfutamodás. Akkor talán, ami nekem ki van róva, azt én gyávaságból, önzőségből nem vállalom.
4: Esetleg cserbe hagyja azokat, akik bíznak.
5: Igen. Aztán végül is lényeg az, hogy másnap bementem, és leadtam a jelentkezésemet, és hát mit az Isten, megválasztottak csont nélkül polgármesternek, és utána még háromszor. A végén nagyon kellemes, vagy nagyon boldogság volt számomra, hogy nagyon sokan kerestek és megszólítottak és fölhívtak telefonon, és egymástól függetlenül nagyon-nagyon sokan tényleg úgy fogalmaztak, hogy Farkas, te ezt nem teheted meg, hogy nem indulsz. Vagy Betlen úr maga ezt nem teheti meg, hogy nem indul. Valahogy annyira összeforrt a nevem Berőccével. 98-ban, amikor átvettem, akkor azt megelőző években 25-28 millió körüli forrás hiánnyal küzdött a település. 3 hónapja voltam polgármester, a 99-es költségvetés már nulla volt. Mert én nem tudom és nem lehet úgy egy családot vezetni, egy alapítványt se, egy sportegyesületet se, egy rádiót se, egy települést se, hogy egyik hónapban fogom a videót, eladom és megeszem, következő hónapban fogom a tévét és eladom és megeszem. A 4 szó, ami vezényszavam, vagy úgy annak mesdjén próbáltam járni az életemet, hogy gondos gazdaként alázattal szolgálni. Ezt majd kiírnám a parlamentbe természetesen, de minden önkormányzathoz, minden iskolába, minden rádióba, mert ennek a 4 szónak én azt gondolom, hogy igenis súlya van, és következményei lennének, ha így gondolkoznánk. De mielőtt a hallgató azt gondolná, hogy én egy olyan fantasztikus ember vagyok, nem igaz. Tele vagyok hibával. Aki közel áll hozzám, és Verőcei, az ők tudják a hibáimat, csak esetleg a messze hallgató azt hiszi, hogy ez egy milyen csodámber. De ne higgy el a hallgató, ez nem igaz.
4: Felvállalja a hibáit, ez már nagyon sokat jelent.
5: Próbálok megismerni magamat, a hibáimmal szembesülni, és valahogy igen, hasznos lenni a társadalomnak.
4: Én említettem a kópjafákat Verőce határában. Azt kérem, hogy mondja el még mindazokat, amik az ő munkásságának köszönhetően, vagy a polgármestersége alatt születtek, amik látványosságok, és amik oda csalogatják, és gyönyörködésre készítették a Verőce
5: hát először is ugye, ami gyönyörködésre készített, az, amit a Jóisten csinált. A Dunakanyar, a Börzsöny, a Duna, tehát én azt gondolom, hogy ezt soha ne felejtsük el, hogy ez az alap. Aztán, hogy azon túlmenőleg maga az ember mit alkot, hogy az belesimul-e a tájba. A kedves a léleknek, aki látja, az egy másik kérdés. Természetesen 98. októberben lettem polgármester, akkor egy pár hónap alatt az előző ciklusok gazdaságát kellett átnézem, mert ugye ezt nem tudom elfogadni, hogy ráfizetéssel működünk. Tehát az első cél mindenféleképpen az volt, hogy gazdaságilag tegyem rendbe a települést, és úgy alakítsam át a működését, ami természetesen sok embernek fájt, mert csapakat el kell zárni, különböző érdekeket háttérbe kell szorítani, ezek harcok. De én azt gondolom, hogy Jézus is harcolt a templomban. Tehát nem biztos, hogy csak szeretettel és csak békességgel kell, sok esetben igen, egyik kézzel adni kell szeretetet, és a másik kézzel bizony ki kell húzni a kardot, és háborúzni kell. Ez másképp nem megy. Miután legalább a nullszaldót pár hónap alatt ugye elértük a 99-es évre, és azóta ugye folyamatosan emelkedik, tehát ma is ez egy kicsi településre beszélünk, 3500 fős település, és ma is van 260 millió forint tartalékba, ott van a kasszába. Azt gondolom, hogy igenis minden rendes családnál kéne legyen némi kicsi tartalék. A vágyakat azért a lehetőségekhez kell passzítani, és akkor már rögtön boldog is az adott ember. Én azt hiszem, ez a boldogságnak az egyik kulcsa, hogy a vágyainkat a lehetőségeinkhez igazítsuk, és ne legyenek olyan magasak. Én egy nagyon szigorúan puritán ember vagyok, nagyon-nagyon beosztó ember vagyok, és ezt rákényszerítettem a településre is.
3: Betlen Farkassal, a Julianus Alapítvány elnökével Rózsa Katalin beszélgetett. Az elhangzott beszélgetés következő részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket, következzenek rövid hírperceink. Szervita nővérek jubileumát ünnepelték Győrben. Kihajtotta a Robin Hood című filmben is szereplő, illegálisan kivágott 200 éves fa. Leó pápa hétfőn este visszatért 4 napos franciaországi apostoli útjáról Rómába. Háladó szentmisében újította meg 25 évvel ezelőtt tett szerzetesi fogadalmát Oli Eszter Mária és Becsei Zsuzsanna Mária szervita nővér szeptember 26-án a győri Nagyboldogasszony székesegyházban adta hírül az egyház megye. A szentmisét Veres András győri megyés püspök mutatta be. A jubileumi ünnepen jelen volt a szervita nővérek általános elöljárója, Simona Goretti anya is Firenzéből. A szervita nővérek sajátos feladata a fájdalmas anya tisztelete és megszerettetése. Az ifjúságot elsősorban a szegény és elhagyatott gyermekeket nevelik a keresztény életre. Egyházjogi státuszuk, pápai jogú női szerzetes intézmény. Elsődleges feladatuk a gyermekek, a fiatalok oktatása és nevelése a világ számos legkülönbözőbb fokú iskolájában, az elhagyatott gyermekek teljes körű ellátása, idősek gondozása. Részt vesznek a hitoktatásban, otthoni betegápolásban is. Kihajtott Nagy-Britannia egyik leghíresebb juharfája, az 1991-es Robin Hood a Tolvajok fejedelme című filmben is szereplő 200 éves Sycamore Gap-fa, amit 2023-ban illegálisan kivágtak, adta hírül hétfőn a BBC.com. A Hadrianus falánál nőtt hegyi juharfa tuskója új hajtásokat növesztett 3 évvel azután, hogy Daniel Graham és Adam Carruthers kivágta egy láncfűrésszel. A világhírű fa kivágása megdöbbenést és haragot váltott ki, a tetteseket tavaly több mint 4 éves börtönbüntetésre ítélték.

0: hétfőn délután bemutatott záró szentmiséje után. A hagyományoknak megfelelően Leó pápa a feljegyzeti sajtókonferencia keretében válaszolt az újságíró kérdéseire a hazafelé tartó repülőúton. A Szentatya táviratot küldött Emmanuel Macron francia elnöknek a repülőgép feljegyzetéről hétfőn este, amelyben megköszönte a meghívást az apostoli látogatásra, és köszönetet mondott az ott léte során kapott nagylelkű vendégszeretetért. Olaszországi légtérbe érve a pápa táviratot küldött Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknek is, amelyben szívből jövő üdvözletét fejezte ki, és biztosította az olasz államelnököt állandó imáiról szeretett olasz nemzetéért. Kedves hallgatóink, eddig tartottak a Mária Rádió rövid hírei. Köszönjük, hogy ma is a Mária Rádiót választották, a tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovásné pap Ágnes nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.
1: Híreinket hallották.

0: Hátmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim, könnyű, átmozgató tornára hívom önöket. Tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Most pedig helyezkedjenek el kényelmesen az ágy szélén, vagy egy széken, és kezdődhet a torna. Nagyon fontos, hogy igyekezzünk végig figyelni a helyes testtartásra, inkább kevesebbet végezzünk egy gyakorlatból, de azt pontosan és szépen. Csípőszéles terpezben legyen a két láb, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be a hasunkat, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, és nyújtózzunk meg törzsel és fejtetővel felfelé. Emeljük két karunkat oldalra, majd fel az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk mindkét karral egyszerre, majd fújjuk ki a levegőt, húzzuk a hasunkat, és engedjük le a karokat a test két oldala mellé. Emeljük fel ismét nagy levegővel a két karunkat az ég felé, majd váltott karral nyújtózkodunk előbb az egyikkel, majd a másikkal, egyikkel, majd a másikkal, majd hosszan lehozzuk a két kart magunk mellé. Hasat és farizmokat megfeszítve tartjuk, és következnek a válkörök. Mindkét vállunkat felhúzzuk a fülhöz, és egy szép nagy kört írunk hátra, aztán hosszan leengedjük a karokat, vállakat a sarkak irányába. Mehet folyamatosan húzzuk a vállakat a fülhöz, szép nagy kört írunk rá, és hosszan megnyújtózkodunk lefelé. Közben fejtetővel is végig magasak legyünk, szívjuk a levegőt, és hosszan leengedjük a két kart magunk mellé. Következnek a nyakizmok. A helyes testtartásra végig ügyeljünk, közben billentsük a fejet a jobb váll irányába, bal karral eközben rézsútosan lefelé hosszan megnyújtózkodunk. Picit megtart.

0: látjuk, majd billentjük a fejet a másik irányba, és ellentétes karral, vállal lefelé nyújtózkodunk. Hozzuk vissza a fejet középtartásba, és következnek a törzsforgatások. Emeljük oldalra a karokat, vagy tegyük tarkóra, ha nem férünk el, vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk, tartsuk behúzva a hasizmokat, és forgassuk a törzsünket lassan jobbra, közben fújjuk a levegőt, majd jövünk vissza középre, és forgatjuk a törzsünket balra is. Mehet folyamatosan, forgatjuk jobbra, közben fújjuk a levegőt, húzzuk a hasat, és forgatjuk balra is, nézzünk hátra, és jövünk vissza középre. Medence billentések következnek, kapaszkodjunk meg a térdhajlatban, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítunk és lapockákat zárjuk. Billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítjuk a hátat és lapockákat zárjuk. Még egyszer billentjük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, jöjjünk vissza függőleges testhelyzetbe, tenyereket helyezzük a combokra, gerinc csavarás következik, bal vállunkat billentjük a jobb térd irányába, rizsutosan lefele mélyen, hosszan megnyújtjuk az oldalunkat, majd jövünk vissza középre, ezután jobb vállunkat billentjük az ellentétes térd irányába, hosszan lefelé megnyújtózkodunk, és jövünk vissza középre. Vegyünk egy nagy levegőt, emeljük a két kart oldalra, majd magas tartásba, megnyújtózunk hosszan, majd hosszan engedjük a két kart le a test két oldala mellé, kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott szép napot kívánok!
1: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék a Jézus!
0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit a budapesti stúdióban, az Időkelei című műsor mai adásában. A mikrofonnál a műsorvezető Hók Gyula. Egy szolgálati közlemény a műsor elejére. Más elfoglaltság miatt most kivételesen nem tudunk élőadást készíteni önöknek, tehát felvételről hallják a kedves hallgatók. Tehát nincs mód arra, hogy betelefonáljanak, de ez nem jelenti azt, hogy ne érdekelne bennünket kedves hallgatók véleménye. Tehát akár észrevételük, kritikájuk, kérdésük van az adásban elhangzottakkal kapcsolatban, akkor a következő e-mail címre írhatnak, az Idők jelei egybeírva a sékezetek nélkül kukac@mariaradio.hu, vagy a hagyományos postai utat kedvelők a rádió szerkesztőségére írhatnak, a 1133 Budapest Gogol utca 28-as szám alatti címre. Előre is köszönjük szépen. És a szeretettel köszöntöm állandó beszélgető társamat, Sós Károly állandó diakonust.
1: Köszöntelek, kedves hallgatókat is.
0: Hát föl van adva nekünk a lecke, mert hogy ugye a Mária Rádió nem politizál. Ugyanakkor az elmúlt időszak közeli eseményei közül hát kiemelkedő figyelmet kapott mondjuk így Magyar Péter miniszterelnök úrnak a Szent Atyánál tett látogatása, és úgy szintén kicsit más okból, de ugyancsak az állami és az egyházi hatalom ...nak a ütközése, vagy egymás mellett élésének hát egyik jeles rangos eseménye volt a Szent Atyának a franciaországi látogatása. De tudjuk jól, hogy a nyugat-európai országok sorában Franciaország olyan szempontból kicsit egyedi helyzetben van, hogy a laicitás, tehát az, hogy az állam minden tekintetben legyen elválasztva az egyházaktól, az Franciaországban egy kimondottan egy erős ilyen működési alapelv volt olyannyira, hogy tulajdonképpen bár magát a vallásgyakorlást azt tehát értem, hogy nem tiltották, de hogy a vallási jelképek, vallási szimbólumok, vallási ünnepek, tehát minden, aminek a hithez köze van, azok tulajdonképpen az állami szinterekről, állami intézményekből, állami iskolákból hát szó szerint el voltak űzve. És hát ebből a számomra is hát nagyon érdekes volt figyelemmel kísérni a Szent Atyának a franciaország útját, ami azt gondolom, hogy nagyon sikeres volt, és tömegeket mozgatott meg. Megpróbálunk akkor ezekről az eseményekről úgy beszélni, hogy a Mária Rádió karizmájához hűek legyünk, tehát megnézzük azonnak a közéleti oldalát, de nem kompányolunk, és nem fogunk politikai szereplőket politikai szemmel minősíteni, egyszerűen csak úgy nézünk rájuk, hogy mit tanít az egyház ezekről a helyzetekről. Azt gondolom, hogy így bemelegítésnek érdemes volna egy picit elgondolkodni magáról arról a kérdésről, hogy a keresztény ember az hogyan álljon hozzá az államhatalomhoz, meg annak a képviselőihez. Mert én úgy látom, hogy ebben elég tanástalanság, vagy nagyon éles ellentétek vannak. Az egyik, véget, amit látok, hogy hát a keresztény ember az ne politizáljon, az ne szóljon, az tartsa magát nagyon távol minden ilyen dologtól, mert hogy a politika az egy piszkos világ, az jóra való keresztény jelen nem foglalkozik. Egyik véglet. A másik véglet, amikor hogy úgy mondjam, keresztényként is ugyanolyan vehemenciával kardoskodunk és küzdünk valamelyik erő mellett, és ugyanilyen vehemenciával küzdünk valamelyik másik erő, vagy azt megtestes politikusok ellen. Hol van talán az az arany középút, amely tényleg megfelel a igazságnak is, meg a szeretetnek is, mert hát végső soron nekünk ez a célunk. Én azt gondolom, hogy ezt a arany középutat, ha meg akarjuk találni, én segítségül hívnám Barsi Balázs Ferences atyának a gondolatait, aki így Illés prófétának a Királyok első könyvben olvasható történetében, ahol ő elkezdett esőt jósolni, és aztán tényleg a próféta szava az esőbe is következik a megfelelő időben. Ennek kapcsán elgondolkodik a próféta szereplés, hát mivel minden egyes keresztény embernek, mint hogy az egyháznak is valahol prófétai küldetése van, azt gondolom nem lesz haszontalan, hogy egy magunk helyzetére ezt egy picit átfordítjuk, és magunk számára is merítünk belőle. Azt írja Varsi Balázs ferences atya, Illés történetén keresztül tanítást kapunk arról, hogy Isten nem hagyja el a prófétáját akkor sem, ha az kétes vállalkozásba kezd. Mert hűséges Isten, aki nem vonja vissza kegyelmi adományait, de Illésnek a szenvedések égető kóhójában megtisztulva kell megtanulnia, hogy Isten akarata nem az, hogy a nevében végbevitt csodák által Illést hatalmat és tekintét szerezzen, és elnyeri az uralkodó kegyeit, hanem hogy mindenkor, minden körülmények között az ő igazságáról tanúskodjon, akár a királlyal szemben is. A prófétás számára nem az a dicsőség, hogy a király lelki atya lehet, hanem az, hogy az Úrhoz való hűségért üldöztetést és megaláztatást szenvedhet. Az állam és az államhatalom lényegében Isten akaratára vezethető vissza, hiszen Isten az embert közösségi lénynek teremtette. Az eredeti bűn azonban a közösségi létet és a viszonyrendszert is megrontotta, így akinek hatalom van a kezében, ki van téve az aránytévesztésnek, az elbizakodottságnak, az önimádatnak. Ne legyünk naívak! Jezabel, a hatalomtól megrészegült, mértéket és egyensúlyt vesztett vezető, elit képviselője minden társadalomban, minden szervezetben jelen van, függetlenül az államformától és a szervezet jellegétől. Ezért a keresztényeknek az a hivatásuk, hogy miközben elfogadják a világi hatalom képviselőit, és imádkoznak értük, nem a mindenkori hatalom érdekeit szolgálják, még kevésbé kiszolgálják, hanem szelíd, de határozott kritikával viszonyulva hozzá, rajta keresztül Isten akaratának engedelmeskednek. Urunk Jézus, óvj meg minket attól, hogy bármilyen nemesszélt isteníteni kezdjünk, és többé ne a te akaratodat keressük, hanem valami mást. Őrizd meg attól is, hogy a hatalmasok kegyeit keressük, és abban tetszelegünk, hogy milyen rangot, elismerést, kitüntető kegyet nyertünk tőlük. Ha hatalmat gyakorlunk, időről időre szembesíts aránytévesztésünkkel, kontrollvesztésünkkel, vakfoltjainkkal. Ne engedd, hogy beérjük az írástudók és farizeusok igazságával, hanem segíts kegyelmeddel, hogy egyedül a te igazságodat keressük és szolgáljuk, amely bevezet a mennyek országába. Eddig az idézet. Hát még a magvas gondolatok, kicsit nehezek, próbáljuk így megrágni, hogy akkor ez mit jelent nekünk a mindennapokra nézve. Hát az egyik gondolat, ugye van az olvasmány elején van, hogy az emberi hatalom gyakorlás is valahol végső soron az is az Istenben eredezik. Hát végső soron minden hatalomnak a forrása Isten. Még akkor is, hogyha erről a konkrét hatalom gyakorló nem tud. Ugyanakkor ugye az élem másik oldala, hogy minden emberi hatalomhoz az az egészséges kritikával kell hozni, hogy hát nem biztos, hogy az illető hatalomgyakorló jó célt, vagy szolgál, vagy jó eszközöket vesz igénybe. Tehát mondjuk egy minden kritika nélküli elfogadást sem lehet a kereszténynek a sajátja. Kedves Károly úr, ennek ezután a fölvezetés után kérdezlek téged, hogy mi volt a te reflexiód? Én figyeltem a látogatásnak a kritikáit, hát elég szélsőségesek voltak, meg kell, hogy mondjam. Így van, próbáljuk meg igen ezt az arany középutat belőni, hogy tiszteljük az emberi hatalmat, és hogy nem fogadjuk el kritika nélkül.
2: Szerintem a következő
1: érdemes erről látni. Hát először is az, hogy Antal József után eltelt jó néhány esztendő, és most van újra egy katolikus miniszterelnöke Magyarországnak. Ami egy lényeges szempont, hiszen a katolikusok akarva akaratlanul másképp látják a világot, mint a protestáns testvéreink. Ez egy természetes dolog, és a párbeszéd egymást kötött, többek között ezért zajlik dolgokról a felsősorban, de új pont egyéb lelkipásztori dolgokról is, és hát egymástól tanul. Aztán azt is mondhatom, hogy hát azért ott van eszménynek képként előttünk az Európai Unió atyai, akik hát ugye szintén katolikusok voltak, és méghozzá elkötelezett katolikusok. Azt hiszem, hogy az első és legfontosabb, ha a Szentíráshoz nyúlunk, ahol azt olvassuk, hogy Jézus azt mondja, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, Istennek, ami az Isten.
0: És amit ugye nem mond így ki, de a jellegében következik, hogy de ne keverjétek össze a kettőt. A császárt ne imádjátok, az Istennek ne intézzétek el valami apró pénzzel.
1: Most gondolom, hogy ez világos iránymutatás az, és hogyha ennek nyomán tovább gondoljuk a dolgot, akkor ott a múlt héten lehetett olvasni, hogy a Szent Atya Leó pápa egy valakiket fogadva arról beszélt, hogy vegyetek részt a politikába. És ott világosan elmondja, hogy milyen elvek alapján, hát ez ugye az egyház társadalmi tanításának, ráadásul az első enciklika Rerum Novarum, amelyik ugye az ember személyi méltósága, szabadsága, a szubszidiaritás vagy kisegítés elv és a szolidaritási elv, és a pápa ezekről beszél, hogy ezek mint egy irányt mutatnak, hogy hogyan kell részt venni. Most én azt gondolom, hogy egyébként személyesen is, meg tapasztalataim alapján is, hogy a legfontosabb dolog az egyes ember számára az, hogy végig gondolja a hatalommal való viszonyát. Tehát, hogyha ezt rendezni tudja, és valóban meg akarja adni a császárnak, ami a császár és Istennek, ami az Isteni, akkor a helyes úton fog járni. A probléma abból szokott adódni, hogy nem tisztázott ez az illető lelkében vagy szívében. Így aztán, amikor jönnek a különböző kísértések, lehetőségek, akkor hát erre vagy arra elcsúszik. És hát erre megint csak rengeteg példát tudom mondani a történelemből. Tehát én azt gondolom, hogy a miniszterelnök úr nagyon helyesen tette, hogy elment a Szent Atyához Vatikánba, ahol teljes természetességgel és megfelelő módon fogadták. És tegyük azt is hozzá, hogy hát megválasztása után ő elment a Bíboros úrhoz is, ugye Esztergomba, és ott is volt egy, amennyi információt erről lehet tudni, egy közvetlen találkozás közöttük. Most a miniszterelnök úr nyilatkozatából ugye azt lehet levonni, hogy azért valami olyasmi történt vele, ami mindenkivel történik, vagy történhet, aki a Szent Atyával négy szem közt találkozik. Mert ugye azt nyilatkozta, hogy piarista diákként.
0: Igen, bocsánat, ez most nem személyekre gondolok, hanem tulajdonképpen bárkire, akit így a sajtóírekből lehetett tudni, hogy magára audiencián fogadta a Szent Atya, és most még a pápa személye is közömbös, tehát beszéltünk második János Párról, Tilak Benedekről, tehát valami mindig visszaköszön, hogy a még oly rutinos politikusok is, akik még oly hozzá vannak szokva a lépvált protokollhoz, hogy sok ember előtt kell szerepelniük, azért látszik, hogy amikor a pápa fogadja őket, akkor azért úgy mindenkivel mondjuk ilyen kis egészséges megilletődöttség van. Tehát, hogy azért mindenki érzi ennek a súlyát.
1: Ennél több is, hát itt elmondhatom most már hogy ugye 1996-ban én felkérésre szerveztem Markó Béla elnök úrnak egy szentszéki látogatást, és hát ugye őt is fogadták az államtitkárságon, nagyon jól sikerült, de utána szerdán az általános kihallgatás keletében, hát ott ültünk a Szentatyához egészen közel, és ugye az a szokás, hogy utána, legalábbis akkor az volt a szokás, hogy utána, amikor hát megtörténik a Szentatya beszédje, a közös imádságot, stb., akkor a most így mondom, kiválasztott vendégek oda mennek a pápához. Hát az elnök úr is nagyon megilletődött volt, de bevallom őszintén, hogy én is, mert ahogy a második János Pál esetében közel előtt lépett hozzá az ember, akkor valami olyan kegyelmi erőségbe léptél be, amit emberi szavakkal nehéz leírni. És amikor két éve Ferenc pápa ott volt a Fekterei plébánián nálunk, és ott megint hát, találkozhattam én is vele, akkor ugyanezt a kegyelmi erőteret tapasztaltam meg, és hogyha a Leó pápának a fiadókon keresztül a megnyilatkozásait látom, akkor azt gondolom, hogy az ő esetében is ez ugyanígy van. Én tökéletesen megértem magyar miniszterelnököt, hogy lényegileg ugye azt nyilatkozta, hogy nem is igazán tud erről most még mit mondani, majd talán később. Na most még egy talán annyit mondanék hozzá, hogy én azt természetesnek tartom, és természetesnek kell tartsuk, és különösen egy demokratikus ország részéről, hogy rendszeres párbeszéd van az állam és az egyház között, akár helyi szinten, illetve a magyar állam és az apostoli szentség között, amiben természetesen Péter utódjával is ezt kell találkozni. Ott nyilvánvalóan csak egy-két személyesebb dolog kerül elő. A fő dolgok azok az államtitkárságon a delegációk, amiket mondanak.
0: Nagyon ide tartozik, ezért bekapcsolom állam és egyház kapcsolatát illetően. Ugye múltkor már foglalkoztunk is vele, hogy a cívhangrendet módosítás kapcsán ugye elég felháborodott hangok voltak mondjuk a harcos feminista oldalról, hogy egyáltalán az is micsoda szégyen volt, hogy a miniszter úr meghallgatta az egyházak képvisel, hogy mit akarnak azok ott a maguk túlhaladott középkorra nézve meg, hogy csak minek fogadott férfiakat, amik ez a nők dolga. És hát maga az a tény, hogy az egyházakat meghallgatták ez ügyben, tehát már az önmagában felháborodást keltett. Most ugye nekünk keresztényeknek viszont azért tudnunk kell, hogy amikor az egyházi előjáróink megnyilatkoznak, ugye akkor az messze nem csak mondjuk emberi vélemények ütköztetése folyik. Lehet, hogy ez kívülről úgy látszik, hogy emberek beszélgetnek. Ugye, de a hívő ember tudja, hogy hát maga a Szent Háromság egyisten az, aki gyarló emberi eszközökön keresztül működik. Ugye, amikor a gyóntatószékben megkapom a feloldozást, engem nem a Pista bácsi oldoz fel, vagy a Józsi bácsi, ugye neki nem is lenne rá hatalma, ugye honnan kapta, onnan felülről. Hogy most Pista bácsi, hogy te leszel az én kinyújtott jobb kezem, de én fogom feloldozni, hát én nekem adatot, mint Jézus Krisztusnak minden hatalma mennyben és a földön, én mondhatom azt, hogy meg vannak bocsájtva a bűneid, ugye? És ugyanígy volt egy nagyon kedves emlékem a Székesfehérvári Egyházmegyének a nem tudom ki volt akkoriban az adminisztrátor, de nagyon szellemes megoldással úgy állították össze az Egyházmegye honlapját, hogy a nyitó képen volt egy nagyon szép, ez a tanító Krisztus ikon, és akkor oda volt írva, hogy egyházunk feje. Jézus Krisztus. És akkor kicsit lejjebb rögt az ember, és akkor mondta, hogy egyházunk látható feje. És ott volt a 16. Benedek pápának, akiben akkor ő volt a pápa. Tehát azt gondolom, hogy valahogy ezt is úgy tanulnunk kéne, hogy ne úgy gondolkodjunk ezekről a dolgokról, mint ahogy általában a világban gondolkodnak. Az érthető, hogy ők úgy gondolkodnak, mert ők csak azt látják, hogy emberek találkoznak, emberek beszélgetnek, de nekünk túl kéne már ezen látni. Hogy a Szent Atya az valóban Krisztus földi helytartója. Ő szemében persze megmarad embernek, tehát ő belőle szó nem lesz Isten, de mégis, amit mond, amit tesz, amit tanít, hát azt az isteni tekintélynél fogva teszi.
1: És ráadásul tegyük hozzá, hogy ez a tekintély, ez egy erkölcsi tekintély, morális tekintély, amelyre nagy-nagy szüksége van a világnak. Tehát azért, hogyha kicsit elgondolkodunk azon, hogy Péterre miért bízta rá Jézus Krisztus az egyházát, hát más megoldást is találtuk.
0: És nem is volt Péter, nem is Péter volt, aki emberileg a leg olyan tüneményesebb volt, mert...
1: Ehhez képest azért, ezek a világ különböző személyei, akik nem katolikusok, nem keresztények, esetleg más vallások, stb. Hát mindenki a római pápára, mint erkölcsi tekintélyre figyel, és hogyha a római pápa valamilyen kérdésben megnyilatkozik, akkor azt akár mondják, akár nem, de figyelembe veszik. Hát érdemes ugye a Leó pápának erre a most megjelent enciklikájára gondolni, ami egy szintén az egyháztársalmi tanítása körébe tartozik, ugye a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Amelyikben hát olyan szempontokra hívja fel a figyelmet, amelyek elgondolkodtatok. De még ehhez a dologhoz szeretném mondani, hogy ugye Márton Áron igazán a közéletnek a ilyen értelemben
0: nagyon is
1: mestere volt.
0: És ne feledd szavadat, nagyon jól tudott lavírozni úgy, hogy pestélyesen szóval, tehát soha nem ment le kutyába, soha nem használt alpári nyelvezetet, soha nem sértegette az ellentétes nézeteket, vallókat, de ugyanakkor, amikor az igazságot ki kellett állni, akkor azt nyugodtan kimondta akkor is, hogyha ellen sokan hőbörögtek, vagy fölháborodtak.
1: Hát egyrészt a korszak erdélyében, és azon túl is, hát pont ettől volt tekintélye, de amit meg lehet tőle tanulni, az amit azt hiszem, hogy nekünk is tanulnunk kell, vagy aki valamilyen módon a politikához közép kerül, vagy szeretne ott valamilyen tevékenységet folytatni, meg kell tanulni, hogy pártpolitika és a közélet, ez két különböző dolog. És pártpolitikát el kell utasítani, mert az ilyen veszeketés, meg összevicceség, Márton Áron is ezt nagyon nem szerette, de ugyanakkor az igazságot el kell mondani, azért mondja a Leó pápa, hogy tessék végig, ő is, elindult is, hogy tessék végig venni. De ezt tanulnunk kell. És hát azért tegyük azt hozzá, hogy mi itt Magyarországon egy fiatal demokrácia. Tehát úgy vagyunk, mint ugye a felnövekvő gyermek, hogy még sok mindent meg kell tanulnunk. Mondjuk maradjunk Franciaországnál akkor most, hát azért Franciaország egy erős, stabil demokrácia minden hibájával és bűnével együtt. Tehát ott azért ez, vagy Olaszország ebben a vonatkozásban talán még jó. Ez egészen sokkal természetesebben történik, mint nálunk. Nagyon fontos dolog volna ebben előrelépnünk. És én itt azt gondolom, hogy minden megkeresztelt embernek, katolikusnak és protestánsnak fontos küldetése van, hogy az evangélium üzenetére irányítsa az őt képviselőnek a figyelmét, egy államtitkárnak, miniszternek, bárkinek. Mert zárójelben mondom csak, hatalmaskodni az lehet egy vállalatvezetőjeként is, családban is. Ugye? Tehát, és ebben nincs különbség. Tehát én azt gondolom, hogy ez a látogatás helyes volt, és egyébként is a magyar hagyomány szerint, történelmi hagyomány szerint is egy mindenkori magyar miniszterelnöknek el kell mennie a Vatikánba, és hát azt mondom, hogy ez a magyar társadalom keresztény, meg istenkereső, meg itt tudom én milyen része, számára egyaránt fontos, tehát azért azt szintén lássuk be, ez a szekularizáció, aminek a részesei vagyunk, és először is ezt se fog örökké tartani. Miközben az egyház örök. Ugye, mert Jézus Krisztus a Krisztus teste. De azon túlmenően, hát azért mégiscsak az egész társadalmunk alapvetően azok is, akik nem tudják, azok is a keresztény kultúrában gyökereznek. Ugye Antal József miniszterelnök úr, miniszterelnöksége kezdetén beszélte arról, hogy hát ugye Európában, ő szőszint így fogalmazta, még a nem hívők is keresztények. Mert, és ez tényleg így van, tehát érdemes megnézni a szokásainkat, a gondolkodásunkat, az mind, és hát nem beszélve az ország történelmi és műemléki hagyományairól, zenét, stb.
0: Ha már Márton Áront így fölemlegetted, én próbálom most belőni azt az arany középutat, hogy milyen az, amikor az állami hatalomnak, az állami jogszabályoknak, a világi gondolkodás, tehát se nem fekszünk le kritika nélkül, se nem lázadozunk csak úgy a lázadozás kedvéért, hanem hogy mi az arany középút, amit jezsügyben, mert ön is erre talált, mert nagyon Márton Áron idézetet, következőképpen szól. A világ félei azt tartják, hogy az a valóság, amit látnak.
1: Így van.
0: Pedig az igazság mindig mélyebben fekszik, mint ahogy azt a látszat mutatja. A vallásos embert a nem vallásos embertől azt különbözteti meg, hogy az egyik a látszatnak hisz, a másik az Isten szavának. A látszatnak, vagy az Isten szavának. Ebben elég sok minden van, bár csak viszonylag kevés szóból állnak ezek mondani, de elég sok minden van, mert akkor mi következik ebből? Hogy amikor én kapcsolatba kerülök, és hát óvatatlanul természetesen kapcsolatba kerülünk, kell is, hogy kapcsolatba kerüljünk, a nem hívő fele barátainkkal, honfitársainkkal, családtagjainkkal, testvéreinkkel, munkatársainkkal, szomszédainkkal, akkor hát mondjam, tehát nem kell elfogadnom, de meg kell értenem azt, hogy ők miért gondolkodnak úgy, ahogy. Hát egyszerűen csak azért. Mert abból indulnak ki, igen, amit látnak, meg amit hallanak. Ugye? És én nekem, ha én valóban keresztény vagyok, akkor nekem nem ez fogja megadni az értelem alapját. Mert például, ugye tudjuk persze, hogy vannak eukarisztikus csodák. Ugye az Úristen számtalanszor jelét adta annak, hogy valóban az oltári szentségben valóban az tényleg Jézus Krisztus valóságos teste, és amikor ő jónak látta, tett is csodát, amire ezt megmutatta. De legtöbbször ilyen értelemben vett fizikai csoda nincs. Látni csak egy ostyát látunk. És legtöbbször nem kezd el vérezni, legtöbbször nem alakul át szívizomszövetté. De attól még én nem arra figyelek, amit a szememmel látok, ugye, hanem amit a hitemmel tudok. És amit a hitemmel tudok, az nem olyan, hogy hát talán így van, az teljesen biztos. Mert mi van mögötte? Az Isten szava. Mert ő azt mondta, hogy ez az én testem. És nem azt mondta, hogy hát ez majd így foltokban, nyomokban emlékeztetni fog titeket rám. Meg ez kicsit most akkor ez olyan lesz, mintha az utolsó vacsorán ülnétek. Kicsit? Nem. Hanem az én vagyok. Tulajdonképpen ugye egyfelől nyerünk véghetetlenül többet, sokkal többet és sokkal biztosabban tudunk, világról, örök életről, halálról, szenvedésről, örömről, bánatról, sokkal többet tudunk. De ugyanakkor nyilvánvalóan benne van, benne az a, most ide mondom, a fölhívás keringőre, hogy amikor az Isten szava mást mond, mint amit a világ lát, mint amit a világ gondol, mint a világ igaznak vél, akkor nekem, ha kell, akár az egész világ ellenében is az Isten szava után kell mennem. És aki figyelte a Szentatyának a Franciaország útjáról a tudósításokat, tehát nem véletlenül nagyon szeliden, de nagyon határozottan szólalt föl mindazok ellen, ugye, amik az egyház tanítása fényében elfogadhatatlanok. Például az egészségügyi személyzethez szólva, hiszen elmondta, hogy ti ugye arra esküdtetek föl, hogy ápoljátok, gondozzátok az embert, nem arra, hogy megöljétek.
1: Ez eutanázia.
0: Így van, amit nemrég fogadták el, ugye Franciaországban a törvénytervezetet, és ugye ez nem egy olyan dolog, amit majd akkor ugye ráhagyja, meg ráborintunk, nem. Tehát mivel az Isten szava ellentétes, itt akkor a keresztény embernek karakámodon ki kell állni, és azt mondja, nem.
1: Érdemes hozzátenni azt is, hogy ugye amikor a makrolárnyok úr meghívta a Szentatyát, Leó pápát, akkor először tehát elég hosszú ideig, úgy tűnt, hogy ebből nem nagyon lesen. Aztán akkor alapult a dolog, nyilván hát a diplomáciai tárgyalások, stb. És az többi a francia bíborot, hogy nagyon értéknek hitták a Leopápát, akkor ez úgy változott, hogy jó, hát elmegy Franciaországba, de Párizsban nem. Na most hát ugye nyilvánvaló, hogy egy államfő számára, ráadásul ugye testi közjog szerint egy erős államfő számára, aki az országot vezeti, hát annak azért ez egy fontos dolog az életében, hogy hát mégis ő ott fogadhatta. Végül is ugye a Leó pápa elment, tehát azt is mondhatjuk, hogy alázattal rendelkezik, tehát nem befeszített, és azt mondta, hogy nem, akkor én oda biztosan nem, ha csak ez meg, ha csak ott megtartozomat nem teljesül, hanem felhasználta az alkalmat az evangelizációra. És azokat a dolgokat, amelyek a francia társadalomban a leginkább problémásak, hát azokra el lehet olvasni a Magyar Kurírban az összes beszédét, amit tartott, ragyogóan beszélt és felhívta a figyelmet, és hát érdemes azért arra gondolni, hogy Macron elnök úr, ugye, aki azt mondja magáról, hogy hát ő ilyen szekularizált francia, tehát én teszem hozzá a forradalom gyermeke, de azért ő is elismeri azt, hogy hát azért neki is keresztény, tehát ez Franciaországban, azért döntően katolikus gyökerei vannak. Hogy mi játszódott le a gondolkodásában, meg a szívében, amikor hallgatta a Szentatyának akár ezt a beszédét, akár a Lourdesban elmondott beszédét, vagy messzben a ifjúságnak elmondott beszédét, azt nem tudjuk, de nem is tartozik feltétlenül ránk. Én azzal zárnám meg a gondolatomat, hogy mi nekünk vannak elvárások a hivatalos politikusokkal szemben, de egy dolgot nem igazán tettünk, nem nagyon imádkozunk érte. Tehát én azt gondolom, hogy igazán imádkoznunk kellene értük, és a lehetőségeink szerint, akkor is, ha nem szeretjük, akkor is, ha nem rászavaz, akkor is, ha ő egy olyan pártnak a tagja, amit mi nem kedvelünk.
0: Bocsánat, hogyha eszünkbe jött olyan politikus, akiket kifejezetten nem kedvelünk, vagy ellenszemesnek tartunk, akkor és arra, hogyan szívünk joga megítélni, mondjuk az ő beszédjüket, nézeteiket, sőt, azt meg is kell ítélnünk, mert ha arról se hozunk döntést, akkor elveszünk az erkölcsi érzéküket, akkor mi is közömbösek leszünk, vagy nem fogjuk tudni jót a rosszul megkülönböztetni, de hogyha a személyükre gondolunk, akkor tulajdonképpen, még ha még oly kritizálható is a tevékenységük, ugye azért jusson eszünkbe, hogy róluk is mondja az Úr, hogy nem kívánom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Tehát alapodik, aki nekem ellenszenves, ha én azt mondom, hogy mi az Isten akarata vele szemben, az Isten akarata az, hogy ő is megtérjen és éljen, és hogy ő is üdvözüljön. Akár milyen színekben futotta a földi pályán. Az Istennek az a vágy, hogy ő is üdvözüljön, és ha én keresztény vagyok, akkor én sem azon dörzsöm a markamot, hogy vinni el már az ördög minél előbb, ugye, hanem, hogy ha nagyon kifogásolható is a viselkedése, vagy az bárcsak megtérne és élne, és úgy szeretném, ha én is üdvözülnék meg, a végén ő is ott ülne velem a mennyei közösségben.
1: Hát gondoljunk arra, hogy hát minden ember, minden egyes ember az Isten képére és hasonlatosságára teremtette a mennyei atya. Tehát én elhiszem azt, mert én is adott esetben így vagyok, hogy egyik vagy másik, akár hazai, akár külföldi politikus, vagy nem nagyon kedvelem, mondom így, de hát, és azért nehéz meglátni benne az Isten képmását, de hát annál inkább imádkoznunk kell, érted? Most én azt látom, hazai vonatkozásban is összességében, meg a mondjuk európai vonatkozásban is, mert erről van információ, hogy a püspökök döntő többsége az valójában erre törekszik, hogy igyekszik komolyan venni egyrészt az egyháztársadalom tanítását, másrészt az, hogy hát ő mégis csak püspökként Jézus Krisztust képviseli, na most, hogy Krisztus szóba állt a bűnös vámossal, meg sorolhatjuk, hogy ki mindenkivel, meg is kapta itt a magáét a farizeusoktól, akkor nekünk is valami módon ezen az úton kell járnunk. Egyébként ebben mondjuk viszonylag közeli jó példa Márton Áron személye, a Wyszyński kardinális személye, de a már emlegetett európai nagyok, akik, tehát a Schumann vagy a de Gasperi, akik tényleg arra törekedtek, hogy hát legyen meg ez a párbeszéd. Mert a párbeszédben evangelizálható. Egy-egy mondattal, egy-egy szóval, akár csak a...
0: Nagy a hozzáállásommal, hogy hogyan bánok a másikkal.
1: Pontosan. És erre óriási szükség van. Tehát én gondolkoztam, ugye itten elmúlt hónapok, évek során többször is ezen a dolgon, hogy valójában a politikusoknak, akikről mondjuk tudjuk azt, hogy katolikusok, pláne gyakorló katolikusok, vagy gyakorló reformátusok, protestánsok, hát nekik, ha valakinek igazán szüksége van erre a, mondjuk így, hogy ima háttérre, emlékszem, és akkor még ezzel bezárom, emlékszem arra, amikor 94-ben ugye közeledtek az országos választások, és az akkori leendő miniszterelnök autóbalesetet szenvedett. És hát ugye kapta ezt a fejére, ezt a nyakát rögzítette. Ugye, az
0: igen.
1: És emlékszem, hogy akkor nagyon sokan hát rettentően örültek, és azt mondták, hogy na ugye, hát azt...
0: Úgy kell neki, igen. Neki,
1: és ráadásul még itt is vezetettünk, stb. És ugyanakkor aztán hallottam, hogy azt hiszem ott a Mátra vidéki falvakban a nénik meg imádkoztak a miniszterelnök gyógyulására. Ez volt az első élményem ezzel kapcsolatban, és kezdtem gondolkozni rajta, hogy hogy is van ez. Na most azt kell mondom, bármilyen furcsa is a kedves hallgatóknak, ezek tudom, hogy nehéz dolgok, de
0: érdemes, pont azért beszélünk róluk.
1: De érdemes ezen elgondolkozni, hogy hát a nénikben ott volt valami szeretet. Nem azért, mert lehet, hogy őnek kedvelték, vagy nem tudom, hogy micsoda, de hát azon túlmenően, mert azért az ember valakit kedvel, még nem biztos, hogy imádkozik érte. A másik, amit szintén említenék, az pedig az angol volt miniszterelnök, a Tony Blairnek az esete, aki hát egy nem hívő ember. És aztán a Szent a második János Pállal való találkozásai, meg hát tegyük oda, hogy a feleségének a tanúságtevő élete, az arra vezető ott, hogy amikor már letette a miniszterelnökséget, mert megbuktatták, ugye a munkáspártban, akkor megkeresztelkedett lett, és ő köztudottan zsidó származása ellenére egy katolikus volt miniszterelnök. Most ezek azért mégiscsak azt jelentik, ahova próbáljuk kiegyezni a dolgot, hogy az isteni kegyelem. Tehát az Úristen mindenkit meghívott az üdvösségre, tehát segíteni kell egymást. Akkor is, hogyha ez nehéz, mert sodor bennünket a közgondolkodás. Tehát,
0: vagy azt hisszük, hogy ha mi keresztény vörnökünk, akkor ezt vagy azt az embert, vagy ezt vagy azt a pártot, ezt utálni kell.
1: Meg mi mindent jól tudunk. És hát már ebben azt kell mondanom, hogy számunkra Márton Áron lehet a példa, aki csodálatos módon tudta azt, hogy nem éppen túl emberséges román kommunista hatalommal is hogy kell szóba állni, és hát ilyen elmesélték nekem, olvasható is egyébként, hogy amikor már szabadon mozoghatott, hát akkor már idős volt, és betegeskedett, és minden, tehát 1968-tól kezdve, és hát összehívták Románia összes keresztény közösségének, tehát katolikus, református, görögkatolikus, ortodox, evangélikus, baptista, stb. Az előjárói Bukarestbe, egy ilyen nagy gyűlésbe. És az államtitkár elmondta a magáét, azt hiszem az egyházi törvénnyel kapcsolatban tárgyaltak valamiket, és hát akkor azt mondta, hogy hát akkor várja hozzá. És a teremben síri csönd volt, mert mindenki a Márton Áronra néz. Hogy, és akkor a Márton, alacsony is volt a püspök úr, de összetört idős püspök, fölállt és kezdte elmondani az igazságot. Tehát én azt hiszem, hogy...
0: Bocsánat, de hogy abban a nézésben, vagy abban az egy pillanatban, itt sok évtized csúcsosodott össze, tehát azért néztek akkor rá, mert előtte ott volt annak a sok évtizednek az aranyfedezete, amit ő beletett.
1: És hát ugye a beszédét lehet olvasni, amiben ő ott világosan mindent elmondott. Kritika volt benne, de semmi olyan, ami az államtitkárt megsértette volna, vagy bántó lett volna. És hát mégis valami módon
0: előremutat. Én most akkor kicsit emelném a tétet.
1: Jó.
0: Erről a, igen, hogy ellenszenves, nem ellenszenves, sajnos nem is, hogy a politikában, még sokszor, még az egyházban is, vagy az egyházban is belecsúszunk ebbe a hibába, és eszem jutott erről egy, hát ilyen, hogy mondjam, kis amerikai kisgyerekről szóló ilyen tanító példázat. Történet szerint két amerikai kisgyerek játszik a homokozóban, és az egyik megkérdezi a másikat, hogy ti is presbiteriánusok vagytok? Mire a másik azt feleli? Nem, mi más gyűlölethez tartozunk. Ugye, és jó, ha ez úgy megüti a fülünket, ugye? Tehát nem véletlenül, ugye már a felekezet helyett gyűlöletet mondott, mert hogy a gyerek azt szokta meg, hogy azt a másikat, hát azt utáljuk. Ugye, és azt gondolom, hogy tehát nekünk kétszeresen, háromszorosan meg kéne ezt hallani, mert a magyar fül, meg a magyar szív, meg a magyar szem az olyan, hogy a széthúzásban nagyon jók vagyunk, meg a másiknak a megszólásában, abban, mintha nem jeleskednénk, hogy hát a másik mégiscsak nekem a fele barátom, a testvérem, a honfitársam, én nagyon szeretem az, hogy honfitársam. És ahhoz, hogy a honfitársam legyen, nem kell, hogy ugyanarra pártra szavazzon, nem kell, hogy a világnézete is pontosan ugyanaz legyen, mint az enyém. Ugye? De mégis van egy kötelék, ami összeköt minket.
1: Azt tenném még hozzá, hogy érdemes belegondolnunk, hogy hát 80 évvel ezelőtt egy katolikus embernek nem illett bemenni egy református templomba.
0: Pedig ugyanazt az Istent imádják ott is.
1: Most ugyanazt az evangéliumot olvassák. És hát egy katolikus papnak ez tilos volt. És ez fordítva is így volt. Most gondoljunk bele, hogy a Szentlélek működése által a II. Vatikáni zsinat ugye megfogalmazza a ökumenéről szóló gondolatokat, amely persze előbb indul. És azóta most mondjuk így, hogy a kegyelem működése által, meg nyilván sok imádság által Jézus biztos oda vezetett bennünket, hogy ma a püspökeink katolikus és református, evangélikus és stb. Teljes természetességgel találkoznak, és különböző lelkipásztori ügyekben hívják fel egymást.
0: És nagyon sokszor ugye egy bizonyos tematikai konferencián ügyelnek arra, hogy mindegyik egyház részéről legyen a panel beszélgetésben hozzászóló, vagy eladástartó.
1: Most ugye ez azért mégiscsak azt jelenti, hogy imádkozzunk sokért, és engedjük, hogy a kegyelem bennünk is.
0: Most, ha ne legyen olyan egyszerű a dolog, ugye elmondtam az élem egyik oldalát, hogy ugye hogyan tekintsünk, meg hogyan ne azokra, akik teljesen más véleményen vannak, mint mi. De hogyha most visszanyúlunk a Vártonáró idézethez, hogy viszont az Isten szavát azt mindenek elé kell helyezni, és azt viszont fújni kell akkor is, ha senkinek nem tetszik. Erre most hadd hozzak egy másik, szintén életbevett példát. Sajnálatos módon az ENSZ az afrikai országok segélyezését ahhoz az alattomos dologhoz köti, hogy próbálja rájuk erőszakolni a szélsőségesen liberális ideológiát, ugye, amíg számukra elfogadhatatlan, úgy így, hogy a válást, az abortusz törvényesítsék, az egynemű házasságot, minden ilyesmit. Hát és most álljon egy hír Tanzániából, Dar es Salaam érseke, Porika Bengó bíboros nyilatkozott, amikor ez volt terítékre, most a kormány, az állami, tehát a civil kormány, nem az egyház, hát az egyház tanítás az világos, de hogy az állam mit csináljon. És akkor az érsek úr, hogy mondjam, meglehetősen sarkosan, de az Isten szavaz hűen szállt harcba azért, hogy nehogy az állami törvényeket az ENSZ kívánalmának megfelmódosítsák. És hát a vele készült interjúból nagyon megragadott egy mondat, ami azt mondta, hogy inkább éhen halunk a mi Istenünkkel, mint hogy elfogadjuk a homoszexualitást. Inkább éhen halunk. Tehát ha ez az ára annak, hogy kapunk-e segélyt, vagy nem, akkor inkább éhen halunk. És aztán kifejtette, az ugye jobb éhen halni, mint segítséget kapni, és belekényszerítve lenni olyan dolgokba, amelyek ellentétesek Isten akaratával. Sőt, tovább ment, azt mondta, hogy a homoszexualitás bűne okozta Szodoma és Gomorra pusztulását, ezek a dolgok ellentétesek Isten teremtésbeli tervével, és egyáltalán nem szabadna elfogadni őket. Ha azért kell éheznünk, mert nem voltunk hajlandóak foglalkozni ilyen cselekedetekkel, akkor inkább meghalunk a mi Istenünkkel. A homoszexualitás elfogadása Isten megtagadása, mondta Kerek Perez. És nagyon érdekes, hogy aztán ennek nyomán, és akkor már áttérünk az állami részre, az ország belügyminiszterek, Ángi Luala kijelentette, mindenkinek őrészkednie kellene a homoszexuális cselekedetektől, mivel az ember Isten képére lett teremtve. Az ilyen cselekedetek pedig az emberi természet ellen vannak, ezért Tanzánia kormány úgy döntött, hogy nem fogja ezeket elfogadni, és inkább nem kér segélyt. Na most ez a mi európai fülünknek egy, hogy mondjam, kicsit szokatlanul nyers, szokatlanul erős, biztos hallanák rögtön, hogy kirekesztő, homofób, ilyen üldöző, gyűlölködő, holott nincs ebben semmi gyűlölködés. Mert mi az embereket sose gyűlöljük, de ami az Isten szemben elfogadhatatlan, arról azt fogjuk mondani, hogy ez elfogadhatatlan. Hogy így nem szabadna élni. De nem csak rájuk vonatkozik ez. Ugyanígy mondjuk azt is, hogy az Isten akarata szerint nem szabad csak úgy összeköltözni egy felnőtt férfinek se, meg egy felnőtt nőnek csak úgy. Mert nem ez a dolgok rendje. Ha szeretnék összekötni az életüket, akkor az Isten álma az, hogy akkor házasodjanak össze, és akkor tényleg vállalják föl tokkal vonul egymást, és akkor tartsanak ki. De azt gondolom, hogy mi ott követjük el a hibát, hogy azt hiszük, hogy nekünk úgy vagy-vagy kell választani. Hogy vagy mindenkit elfogadunk, mindenkinek bólogatunk, mindenkit szeretünk, és akkor nem szabad szólni. Akkor úgy magamban megvan a véleményem, de nem szólok, ne legyen belőle baj. Vagy felülök ennek a csúsztatásnak, hogy hát én akkor gyűlölködök, hogyha valami azt mondom, hogy elfogadhatatlan. Miközben keresztényként, ugye, hát pontosan nekem, ha én tényleg komolyan veszem, hogy keresztény vagyok, akkor nekem kutya kötelességem elfogadhatatlannak tartani azt, amire az Isten azt mondta, hogy ez elfogadhatatlan. És azt akkor is elfogadhatatlanul kell tartani, a saját gyerekem csinálja, a saját testvérem csinálja, a saját férjem, feleségem csinálja. Ugye a szeretet az nem az, hogy mindent elfogadhatónak tartok.
1: Azt mondanám, hogy hát igen, ez a tanzániai tanúságtétel, ez olyan, mint ami a első 300 keresztényeit jellemezte, legalábbis a feljegyzések alapján, mert hogy hát az esetben inkább meghaltak az arénában, mint hogy Jézus Krisztus megtagadták volna tőle. Hát erre van film is, amelyikben ez nagyon szépen ugye kijön, hogy hát azt kéri a császár attól a keresztény fiútól, hogy mondd meg, hogy te nem hiszel benne, és az erre nem hajlandó, és akkor ugye, na most azt hittem,

0: tudom, hogy mi Jézus tanítása.
1: Nem sok műsorunk van még hátra, de levezetésül egy kicsit most egy könnyedebb, kedvesebb, hálásabb téma. Ugyanis szeptember 26-án, szombaton este a budapesti Szent István Bazilikában megtartották az úgynevezett nemzetek miséjét. Ez két dolgot akar, hát elsődlegesen ugye a Magyarországon élő külföldi nemzetiségeknek, akik katolikusok, ugye van egy közös lehetőség így a Szent Misében az együtt ünneplésre, és hát tényleg nagyon kedves már önmagában azt látni, hogy népviseletben, zászlóban milyen sokszínű volt itt a híveknek a részvétele, tényleg mexikói, Dél-Korea, Vietnám, de természetesen spanyol, és hát nagyon sok más zászló meg náció is, és nagyon sokan, ugye az érem mások oldalként, ugye olyan magyar atyák is konzerváltak, akik viszont ugye külföldön szolgálnak, vagy a távoli diaszporában, vagy így a Kárpát-medencei ugye külhoni magyarok között, és tulajdonképpen egyetlen egy szimbolikus dolgot szeretnék ebből kiemelni, hogy elképzeli az ember, hogy ugyan a Mos Gábor püspök atya magát a homiliát azt magyarul mondta, de a tanítás angol is elhangzott, a hitvallás, a egyetemes könyörgések pedig francia, szlovák, német, vietnámi, horvát, olasz, lengyel, kínai, spanyol, arab nyelven olvasták föl, és a Szent Misi állandó része és a mi atyánk pedig latinul hangzott el. Szóval egyetlen egy kérdést tennék föl, ami nekem erről az eseményről eszembe jutott, hogy mi az én elsődleges identitásom? Mi az én önazonosságomnak az alapja? Mert hogyha elkezdjük mondani, ugye, hogy én orvos vagyok, én mérnök vagyok, én tanár vagyok, én autószerelő vagyok, vagy elkezdjük mondani, hogy én családapa vagyok, én fér vagyok, vagy én budapesti vagyok, én hajdúsági vagyok, vagy kisalföldi. Ezek mind szép és jó dolgok. De nem ezek lesznek az én identitásom alapjai. És sőt, tovább megyek. Még az sem, hogy magyar vagyok. Pedig az azért igazán fontos nekem. De az elsődleges identitásom az nem az, hogy magyar vagyok. És tulajdonképpen nekem az a Szent Mise, vagy a Szent Miséről szóló hír, az arra nagyon jó volt, hogy szembesített azzal, hogy az én elsődleges identitásom az, hogy keresztény vagyok. Minden más utána jön. Az, hogy én az Isten gyermeke vagyok. És az örök életre vagyok meghívva. És az életemet úgy rendezzem már be, hogy ezt a Isten gyermekséget itt lenne a földön, és tudjam megélni, és aztán remélhetőleg oda jutok, hogy majd ez még jobban kiteljesedik majd oda át. De hogy tulajdonképpen ebből a szempontból, most én nem tudtam ott nézni is én, de hogy elképzeltem, hogy ott vagyok, és ott ülök, és ránézek másikra, és hát nem beszélem a nyelvét, lehet, hogy teljesen másfajta ételeket eszik, mint én, más kultúrából jött, más a történelmi hagyományai, de hogy valóban mélyben meg mégis össze vagyok kötve. Hát ő is egy megkeresztelt ember. Ő is elmegy a Szent Jónás szentadást elvégezni. Tehát az, hogy keresztények vagyunk, az valahol létrehoz egy nagyon erős köteléket köztünk. Vagy ez, nem tudom, szerinted túlzás volna?
0: Az ember elsődleges identitását meghatározó lesz az egész életében. Az édesanyja, amilyen nyelven az anyuka szólt hozzá, amikor megszületett, és odaadták a kezébe. Amilyen nyelven szólt, az lesz az elsődleges identitás. Na most aztán, mert ugye lehet másod meg harmadlagosat is szeretni. Ez egy nagyon izgalmas dolog, mert hogyha mondjuk valakinek az édesapja magyar, az édesanyja meg lengyel, és az anyuka megszülte a közös babájukat,

0: természetes módon lengyelül fog szólni hozzá. Mert hogy ugye azt is mondják, hogy az asszonyok, amikor vajudnak, akkor akár milyen országban élnek, és akár mennyire ismerik azt a, és beszélik azt a nyelvet, az anyanyelvükön vajudnak. Tehát ezek nagyon érdekes dolgok. Na most az is igaz, hogy akkor, amikor megkeresztelnek bennünket, akkor megint kapunk egy identitást. És de a keresztény identitásunk is, hát most én így mondom, hogy az anyanyelvünkön keresztül identitás lett egész életünkben. Tehát azon keresztül látjuk a dolgokat. A gyerekeknél, vagy a kisbabáknál, ugye, a kereszteléssel kapcsolatban, ugye az a, mondhatjuk azt, hogy az a nehézség felmerül, hogyha a keresztelés pillanatától kezdve, főleg a szülei nem megfelelő módon tudasítatják benne, hogy te keresztény vagy, akkor ez nehezen tudatosul. Mert hogy ennek tudatosulnia kell, és hát nyilván, amikor ott van egy 2 hónapos baba, és én megkeresztelem, hát akkor az adott esetben alszik, másik esetben esetleg sírdogál éppen, mert hideg volt a víz. Tehát, de most itt ez a kettő összetalálkozik. És ez aztán onnantól kezdve meghatározó lesz. Még azoknál is, akik aztán nem, úgymond nem hívő módon élnek. És ezért tragikus az, amikor akit megkereszteltek gyerekkorában, fölnőtt, még valamennyire ez úgy kezdett ez az identitás kialakulni benne, és aztán, ahogy ezt mondani szoktuk, hogy elvesztette a hitét. De a hitnek az elvesztése az nem egyszerűen valami ráaggatott dolognak az elvesztése, mondjuk egy húsnak, hanem az ennek a belső identitásnak az elvesztése. És ugyanez a probléma azoknál is, akik az a nyelv, amiben születtek, azt úgy elvész az életükből. Onnantól kezdve nem találják magukat. A mai világunknak ez egy rendkívül komoly kihívása, hogy hát számos embertársunkban, aki küszködik ezzel. És ezért nem mindegy. Egyik oldalon az, hogy a nyelvünkkel mi történik, hogy szépen beszéljük-e, ismerjük-e, helyesen beszéljük-e a hangsúlyok, a alanyállítmány, a szike, stb. És ugyanígy ezért pontos az, hogy hát emlékeztessük egymást a kerességükre. Mindent meghatároz. Tehát a kereségünk nem csak belépő a mennyek országába, hanem benne a földi világban is dönt.
1: Hát mi a műsoridőnk lejárt, tulajdonképpen csak egy, még egy kicsit ilyen, ha úgy tetszik, mint az allergológusnál a bőrteszt, hogy még kicsit reflektálnék erre, hogy kiugrasztom a keresztény nyulat a bokorból, mert hogy én azért ezt az elsődleges identitás dolgot ezt valahogy arra fűzöm föl, hogyha az ember az örök élet távlatában kezd el gondolkodni, és tényleg nem csak ezeket a földi dolgokat látja, meg nézi, mint mások, akkor azt mondom, hogy mi az, ami megmarad az örök életre? Hát nem marad meg a családom, legalábbis abban az értelemben, ugye, hogy a mennyek országban nem fogunk házasodni, ott már nem ilyen viszonyban leszünk egymással. Ugye, valószínűleg nem marad meg ebben a formában a magyarságom sem. Mert ott már az egy egészen más fajta létezés lesz. Viszont az, hogy egy testtagja vagyunk Krisztusban, hát az nem csak, hogy nem enyészik el a halállal, hanem ott odát fogunk igazán kiteljesedni, mert ott már, ugye ott már mindenféle földi akadály, meg torzított tényező nélkül, tényleg színről színre fogjuk látni az Urat. Tehát én azt gondolom, hogy ami Istenhez tartozásunk, az, ami minden mást meghatároz, mert egyszerűen azért, mert ez örök. És ez kiteljesedni fog, nem eltűnni. Tehát, hogy minél inkább ezt teszem az életem középpontjába, minél inkább ez határoz meg minden, a döntéseimet, hogy milyen életmódot folytatok, hogy rendezem be az életemet, a döntéseimet minek rendelem alá. Azt gondolom, hogy valahol valahol ez jó, ha ez határozza még, és nem mondjuk ehhez képest másod-harmad rendű szempontok. De parancsoljuk. Zárszó.
0: Ebben a földi világban mindent, hát most akkor így mondom, az anyanyelvünkön keresztül látunk. Aztán, hogy amikor átlépünk a szűk kapun, és reményeink szerint a mennyei Jeruzsálembe, tehát az örök életbe, nem az örök kárhozatba. Ahogy akkor ez hogyan lesz, és miként lesz, ezt nem igazán tudjuk, hogy Jézus erről semmit nem beszélt, a Szentírás erről semmit nem mond. Egy biztos, hogy a keresség az egy döntőpont. Tehát ez egy olyan, mint egy oszlop. Mert az belépő a...
1: És szem nem látta, fül nem hallotta. Elmérjelve főnök, hogy az milyen jó lesz. Úgyhogy ennek az örömével köszönünk el a kedves hallgatóktól, mert műsorunk lejárt. Sóskárnak köszönöm, hogy ismét részt vett az adásban. A kedves hallgatóknak köszönöm a figyelmet. Elköszönöm a műsorvezető Hok Gyula. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valaki értem imádkozott, mikor a bűntől meggyötörten a lelkem terheket hordozott. Egyszer csak könnyebb lett a lelkem, valaki értem imádkozott. Valaki értem imádkozott, talán apám, anyám régen, talán más is, aki szeret, jó barátom vagy testvérem. Én nem tudom, de áldom Istent, ki nékem megváltást hozott, és azt, aki értem, csak egyszer is imádkozott.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és éltető.
2: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.
3: Horváth Zoltán atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Gondviselő és jóságos Isten, aki meghívásoddal és szereteteddel megmutatod, hogy a te szolgálatodban élni az öröm és kitüntetés. Ugyanakkor pedig a megpróbáltatások idején küldöd a jeleket, hogy megérezzük, hogy te nem hagytál el bennünket, és a javunkra fordítod. Áldj meg bennünket, és add meg azoknak a fiataloknak, fiúknak, lányoknak, akik szerzetesek, papok szeretnének lenni, vagy akiket erre hívsz, hogy meglássák azokat a jeleket, amelyekkel te őket hívod, és amelyek segítik őket egy újabb és újabb lépéssel közelebb hozzád. Köszönöm, hogy ezt nekem megadtad.
3: Horváth Zoltán atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket. Következzenek a rádió rövid hírei. Leó pápa hétfőn este visszatért 4 napos franciaországi apostoli útjáról Rómába. Erdő Péter bíboros megáldotta a megújult süttői templomot. Szervita nővérek jubileumát ünnepelték Győrben. 14. Leó pápa szeptember 28-án este érkezett vissza franciaországi apostoli látogatásából Rómába, tudósít a Vatikáni Rádió. Macron, francia köztársasági elnök vett búcsút a pápától a Metzi katedrálisban hétfőn délután bemutatott záró szentmiséje után. A hagyományoknak megfelelően Leó pápa a feljegyzeti sajtókonferencia keretében válaszolt az újságíró kérdéseire a hazafelé tartó repülőúton. A Szentatya táviratot küldött Emmanuel Macron francia elnöknek a repülőgép fedélzetéről hétfőn este, amelyben megköszönte a meghívást az apostoli látogatásra, és köszönetet mondott az ott léte során kapott nagylelkű vendégszeretetért. Olaszországi légtérbe érve a pápa táviratot küldött Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknek is, amelyben szívből jövő üdvözletét fejezte ki, és biztosította az olasz államelnököt állandó imáiról szeretett olasz nemzetéért. Erdő Péter bíboros prímás, Esztergom budapesti érsek megáldotta a süttői Szent Lipót templom megújult belső terét szeptember 20-án vasárnap, tudósít a Magyar Kurír. A templom legújabb kori renoválása 1996-ban kezdődött a tető és a torony javításával, a templom falainak külső megújításával és a villanyhálózat cseréjével. A 2013-ban megkezdett belső festési munkálatok anyagiak hiányában szüneteltek. A templomhajó és a karzat felújítása 2025-ben folytatódott az Esztergom budapesti főegyházmegye és a Magyar Falu program támogatásával. Idén nyáron elkészült Galántai Zsófia és Répási Viktor festőrestaurátorok munkája is. Szeptember 20-án vasárnap Erdő Péter bíboros prímás mutatta be a koncelebrált ünnepi szentmisét, amelynek során a főpásztor megáldotta az elkészült munkálatokat. Az ünnepi szentmisén Tóth Bertalan plébános mondott homíliát. Háladó szentmisében újította meg 25 évvel ezelőtt tett szerzetesi fogadalmát Óli Eszter Mária és Becsei Zsuzsanna Mária szervita nővér szeptember 26-án a győri Nagyboldogasszony székesegyházban, adta hírül az egyházmegye. A szentmisét Veres András győri megyéspüspök mutatta be. A jubileumi ünnepen jelen volt a szervita nővérek általános elöljárója, Simona Goretti anya is Firenzéből. A szervita nővérek sajátos feladata a fájdalmas anya tisztelete és megszerettetése. Az ifjúságot elsősorban a szegény és elhagyatott gyermekeket nevelik a keresztény életre. Egyházjogi státuszuk, pápai jogú női szerzetes intézmény. Elsődleges feladatuk a gyermekek, a fiatalok oktatása és nevelése a világ számos legkülönbözőbb fokú iskolájában, az elhagyatott gyermekek teljes körű ellátása, idősek gondozása. Részt vesznek a hitoktatásban, otthoni betegápolásban is. Kedves hallgatóink, rövid hírperceinket hallhatták. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovácsné pap Ágnes nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Ha tehetik, tartsanak velünk, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.
3: Jövője van. Surányi Vadas tíme a műsorát hallják. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a Jövője van műsort hallják. Jövője van, így hívják a csángoknál a nőt, hogyha gyermeket vár, s valóban a nőnek is, a gyermeknek is, az édesapának is, és az egész társadalomnak jövője van, hogyha egy gyermek érkezik a világunkba. Azonban ahhoz, hogy egy gyermek felcseperedjen, a mondás szerint egy egész falu kell. És a műsorban végigvesszük azokat a tartó oszlopokat hónapról hónapra, akik segítenek abban, hogy egy igazán nemes jellem formálódjon a kisgyermekből. Októberi műsorunk témája a hősök és példaképek lesznek. Isten szolgája a gróf Eszterházy János személyén és életszentségén keresztül fogjuk felfedezni az igazságot minden körülmények között szolgáló felvidéki mártír politikust, a téma neves szakértőjével, dr. Molnár Imre, kutató történésszel, akit üdvözlök a stúdióban.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm a meghívást.
3: Imre, talán így bevezetésképpen, hiszen oly sok műsora van, oly sok előadása, hogyha arról tudna egy pár szót mondani, hogy mi az, ami önt leginkább megragadta Eszterházy János életében?
4: Az első találkozásom Eszterházy Jánossal az gyermekkoromban volt. Nagyapám emlegette a nevét, de hát gyermekként nem sokat fogtam akkor fel belőle. Aztán később úgy adódott, hogy három egyetemnek is a hallgatója voltam, történész hallgatóként, és egyetlen egy egyetem tananyagában sem találkozhattam a nevével. Egész addig még el nem kezdtem dolgozni a Magyarságkutató Intézetben, a Széchenyi könyvtárban. Ez 1985-ben volt, még a rendszerváltás megelőző időben, és ott a feladatom a csehszlovákiai magyar kisebbség múltjának a kutatása volt, és ugye a Széchenyi könyvtár archív régi újságjait, főleg a csehszlovákiai lapokat és a két háború közti lapokat lapozva döbbenten láttam a nevét szinte minden újság címlapján vagy vezércikkében ott szerepelt. És hát akkor igazán elszégyeltem magamat, hogy én, aki fölvidéken születtem, nem tudok semmit a saját népem múltjáról, vagy nagyon keveset tudok, semminél talán többet. És hát így találkoztam Eszterházy János nevével, aki azóta is az ő életpályájával és az életpálya különböző kanyarulatain túl az életszentségével ragadta meg a lelkemet, a szívemet, és valahogy úgy érzem, hogy nagyon fontos az, hogy éppen most ezekben az időkben, ahogy tetszett is említeni, szólal meg ő egyre több helyütt, egyre több közösségben, egyre több fórumon lehet találkozni a nevével, Istennek hála.
3: Hol lehet az ő nevével például találkozni?
4: Hát a Kárpát-medence szerte már közel 80 olyan emlékhely van, amely vagy az ő emléktábláját, vagy az ő szobrát, mellszobrát, vagy domborművét tartalmazza, Lengyelországtól kezdve egész a délvidékig, legutóbb Moholon, délvidék egyik településén avattunk emléktáblát az ő tiszteletére, és Istennek hála ezek az emléktáblák, ezek és az emlékhelyek többnyire a templom közelében vannak, vagy a templom falán, A legtöbb persze a Fölvidéken van, hiszen ez volt az ő szűkebb családjának, a szülőföldjének a vidéke, és ennek az emléktábláknak egyetlen egy üzenetük van, hogy felfedezni az előttünk járók áldozatát, akik vállalni merték a keskenyebb utat, a nehezebb utat, azt az utat, amely szenvedésekkel és megpróbáltatásokkal van teli, de mégis erre az útra léptek, nem önmagukért, hanem a jövőért, az utódokért, azokért, akik majd követni fogják őket a történelmi idő folyamán. Az elődeinkről, ha elfeledkezünk, azokról az oszlopokról is, azokról a példaképekről, akik valóban értünk, áldozták az életüket, akkor kimossuk magunk alól a talajt. Nincs, amibe kapaszkodjunk akkor, amikor, ahogy az evangéliumban is van, rázódul az ár az életünkre.
3: Igen, és Budapesten is egy pár helyen azért találkozhatunk Eszterházy Jánossal kapcsolatos emlékekkel. A Rakpartnak az egyik részét is róla nevezték el. A Szép utca 3-ban van egy tábla, ahol ő lakott, ahonnan, ha jól tudom, el is vitték.
4: Tehát, Nyilasok ott tartóztatták le.
3: És a 12. kerületben is vannak emlékművek róla, a szobra, amit Nagy János alkotott, egy egész alakos szobor a Gesztenyés kertben, illetve a Szent Család Parkban. Eszterházy Jánost, hogyha egy szóval kéne jellemezni, vagy egy mondattal, akkor mit emelne ki belőle?
4: Nagyon szép ez a titulus, amit kapott Krakóban, a krakói érsek metropolita Jendrzejewski püspök atyától, Isten szolgája. Ez a boldogávatása óta ez a titulus jár a számára, és azt hiszem, hogy ez a legszebben megfogalmazza az ő életét, és össze is foglalja.
3: Nagyon sok nemzethez kötődik, hiszen, hogyha visegrádi négyekre gondolunk, mindegyikhez, hiszen az édesanyja lengyel volt, az édesapja magyar, a Trianont követően, tehát mind a szlovákokhoz, mind a csehekhez, Csehszlovákiához is kötődik, tehát akkor járjuk végig ezeket a nemzeteket, hogyha nem bánja. Hát nyilván először akkor a magyarokat, hiszen az édesapjáról is büszkék lehetünk, hogy egy ilyen család sarja Eszterházy János. Különítsük el, hogy ez melyik Eszterházy család, hogy ez ne keveredjen.
4: Valóban ez az Eszterházyak az ősi magyar nemesi családok közé tartoznak, és a középkor folyamán két nagy ágra bomlott, a hercegi és a grófi ágra ez a család. Nem nagyon van időnk, hogy végig menjünk a családfa.
3: Tehát ő a grófi
4: történet, ág. Ő a grófi ág, amely egy kicsit azt mutatnám, hogy a kicsit puritánabb körülmények között élt, amely annak is köszönhető, hogy ha úgy adódott, akkor nem féltek szembefordulni a császárral, vagy a császári önkénnyel, a Habsburg császári önkénnyel. Eszterházy Antal második Rákóczi Ferencnek volt a generális, a tábornoka, és a mi Jánosunk nagyapja és dédapja is Kossuth Lajos híveként oldalán harcolt a 1848-as szabadságharcban. Így Jánosunk édesapja kényszer besorolással került a monarchia katonájaként Galíciába, egy ideig Krakóba szolgált, és ott ismerkedett meg későbbi feleségével, arájával, Tarnowska Erzsébet, Alzsbéta Tarnowska grófnővel.
3: És akkor itt át is térhetünk a lengyelekre, hiszen az édesapját hamar elveszítette.
4: Sajnos, igen, nagyon korán, 4 évesen. Csak egy mondatra emlékszik édesapja hagyatéka örökségeként a halálos ágyán ezt a mondatot suttogja a kisfia fülébe és a szívébe is az édesapa, hogy légy fiam, mindig jó magyar. Na most ő 4 éves akkor, és hát mit ért egy 4 éves gyermek abból, hogy légy mindig jó magyar? Hát nyilván oda
3: azért megy. Ez egy erős örökség, egy édesapától egy ilyet kapni, ez azért
4: igen,
3: ritka dolog.
4: Ritka dolog, és ez az egy mondat, ugye csak egy mondat, és ez az egy mondat végig ott van Esterházy János életében, de hát, hogy megértse ezt a mondatot, nyilván oda megy az édesanyjához, és tőle kérdi meg, hogy mama, mit jelent jó magyarnak lenni, és a lengyel édesanyja valahogy azt fejezi ki a nevelésével is, hogy légy fiam, mindig jó keresztény. És ha jó keresztény leszel, akkor jó magyar vagy, jó lengyel vagy, egyszerűen jó ember vagy. És ez a magyarság és a kereszténység, ez a két világító lámpás, két világító fákja, amely bevilágítja Esterházy János életútját egészen a sírig. Hadd idézzek egy rövid politikusként mondott rövid mondatot tőle, amit még szabadon, szabadlábon ír le, mond és le is ír az ő népének.
3: Ha megengedi, amíg kikeresi ezt az idézetet, addig még az édesanyáról, tehát hogy ő is egy nemes grófnő volt, tehát hogy az ő családja könyvtárat alapított rektor volt, hogyha
4: édesapa,
3: jól tudom,
4: igen, édesapa. A Jagiello Egyetemre rektora volt, és nem csak hogy könyvtárat, egy hatalmas könyvtára volt, így van, de a Krakói Művészeti Akadémiának volt az alapítója, és elnöke is, első elnöke is, annak az akadémiának, amely ugye tulajdonképpen egy magánakadémia volt, hisz nem Lengyelország akkor nem létezett, 3 részre volt szabdalva. De az édesapa, a grófnő édesapja, a Stanislav Tarnowski gróf, szintén részt vett egy Habsburg ellenes fölkelésben, lengyel lázadásban, és ezért elítélték őt a Habsburgok, és milyen érdekes, hogy Olmütz várában töltött több mint 1 év börtönbüntetést, aztán a több évre ítélték, de aztán elengedték őt, és ettől az Olmütztől egy karnyújtásnyira van Mirov, ahol az unokája, Esterházy János fejezte be a mártírhalállal az életét.
3: Amire majd vissza is fogunk térni, de egy olyan mondata volt ennek az édesapának, amikor ez az ifjú hölgy 2 gyermekével együtt egyedül maradt, hiszen meghalt korán a férje, talán 30 éves körül.
4: Igen, alig volt 30 akkor. Éves, nem volt még 30 éves, mikor megözvegyül, és 3 gyermekkel már akkor, igen, tehát az édesapa hívja őt vissza a Lengyelországba, lengyel földre, hiszen a grófi birtok azért megvolt, és az édesanyja azt mondja, hogy ő hű akar lenni a férjéhez még holtában is. És amíg Nyitraújlakon a kastély és a szülőfalujukba élt a Erzsébet grófnő, minden nap 2-szer kimegy a férje sírjához, ott kezdi a napot imádsággal, és ott fejezi be a férje sírjánál a napot az esti imával.
3: Nem gondolja, hogy azért, amikor majd rátérünk arra, hogy Esterházy Jánosra tényleg mennyire ez volt a jellemző, hogy a keskeny utat járta, az igazság útját, egy virtus volt benne, hogy mindenkivel szemben védte a gyengéket, a rászorulókat, majd erre is kitérünk, hát egy hihetetlenül gazdag élet pálya rajzolódik majd ki előttünk, de mind az édesapának ez az örökség mondata, mind az édesanyjának az a példája, hogy ott marad hűségesen.
4: Mondjuk egy egész idegen földön, ugye?
3: Végül is, igen.
4: Mert a Trianon után teljesen ellenségé váltak az új csehszlovák rendszer szemében
3: ez,
4: a magyarok.
3: Ez bátorság is kellett, és hűség. Tehát az egész családra, hogyha nekem ez a szó igen erősen eszembe jut, hogy a hűség. De akkor térjünk vissza erre az idézetre, amit ön felhívott.
4: Az édesanyjának még egy mondatot hozzám, szinte mindent az édesanyjának köszönhetünk, hisz egy 4 éves gyermeknek a lelke még ugye kiforratlan, tehát én úgy szoktam ezt mondani, hogy mindent, amit ma Esterházy Jánosban tisztelünk, és csodálunk, és szeretünk, azt egy lengyel édesanyjának köszönhet. köszönhetünk, köszönhetjük, köszönhette ő is, és ő nagyon-nagyon forrón ragaszkodott az édesanyjához egész életében, és az édesanyja tulajdonképpen egy ilyen együtt szenvedő kompasszióban járta végig a gyermeke keresztútját. De hát szóval, ahogy az idézet már közben meg is találtam, tehát a légyfiam mindig jó magyar, és légyfiam mindig jó keresztény, ez így köszön vissza a politikus Esterházy János egyik beszédében, tegyük hozzá, hogy egyik utolsó beszédében, szívünk, lelkünk nagy kincsét, nemzeti öntudatunkat, és Krisztus Urunkba vetett hitünket, légyfiam, jó magyar és jó keresztény, ugye? Ne tévesszük szem elől egy pillanatra sem. Ápoljuk, őrizzük ezt, mert ez az egyetlen olyan érték, melyet senki el nem vehet, s melynek varázslatos ereje átsegít minket a legnehezebb megpróbáltatásokon is. Tehát ez a két, ez az örökség, ez a két pogácsa a vándor, az élet útját, útján vándorló Esterházy János tarisznyájába, ez a két lelki pogácsa, mondjuk így, ez elég volt számára az, hogy ő is hűséggel és kitartással járja végig a Reál Szabott életutat.
3: És valóban a családnak az ereje, tehát a két lány testvér és az édesanyja hihetetlen, hogy hány fórumon küzdöttek a szerettük életéért, és próbálták megváltoztatni a megváltoztathatatlant. Másfelől pedig az édesanyának a szerepe az sokszor vezet a szűzanyának, tehát a földi édesanyja az égi édesanyához is egy kicsit közelebb viszi az embert, és ez Esterházy Jánosnál is, ha jól tudom, így volt.
4: De örülök, hogy egy édesanyával beszélgethetek Esterházy Jánosról, ezt csak úgy zárójelbe jegyzem meg, mert amikor férfiak körében van az ember, és ott beszél Esterházy Jánosról, óhatatlanul mindig a politika jön előtérbe, pedig hát valóban Esterházy Jánost egy női koszorú veszi körül. Ő a 32-ben lesz az Országos Keresztény Szocialista Párt elnöke Csehszlovákiában, és mellette ott van nővére Esterházy Lujza, aki megalapítója a Fölvidéki Magyar Katolikus Leányegyletnek, Ifjúsági Szövetségnek az alapítója. Salkaházy Sárával együtt járják a Fölvidéket, hogy az elkeseredett letargiában lévő falvakban vagy a gyártelepek munkás negyedeibe szoruló magyar lányokat összefogják, fölkarolják, lelkesítsék, buzdítsák. Mielőtt Sára testvér tagja lesz a rendnek, ő már végzi ezt a feladatot, és Esterházy Lujza ebben egy nagyszerű segítője. Ez tart egészen 1945-ig, amíg Jánost letartóztatják, és Lujzának akkor az édesanyjával együtt menekülnie kell emigrációba, mert őt is a börtön fenyegeti, és a deportálás, és ezért úgy dönt, hogy Franciaországba a Sacré-Cœur a segítségével francia szerzetesek és a ismerősökön keresztül jut a Nemzetközi Vörös Kereszt útlevelével Franciaországba, és aztán oda viszi édesanyját is később, és akkor lép életbe, vagy az előtérbe a húga Mária, aki 25-ben férhez megy egy lengyel katonatiszthez, 1925-ben, de a háború miatt ha vissza kell menekülniük, a lengyel menekültekkel együtt érkezik ő is a Fölvidékre, és János befogadja őt természetesen a nyitraújlaki otthonba, 4 gyermekével együtt ott lakik Mária, és mivel házukat lerombolták a németek, majd az oroszok a lengyelországi szülőhelyük, vagy a lakóhelyükön, neki nincs hová visszamennie, és ő lesz az őrangyal, aki Esterházy János második 12 évét, a szenvedés 12 évét végig virassza, végig imádkozza, végig harcolja János igazságáért, és nem véletlenül nevezzük őt egy magyar-lengyel Antigonénak.
3: És Lujza, ha jól tudom, ő Olaszországba...
4: Franciaországba.
3: Franciaországba.
4: a francia Caritasnak lesz egy ilyen kisegítő munkatársa, főleg az 1956-os menekültek, és egyáltalán a magyar menekültek ügyeivel foglalkozik Párizsban, és hát emellett persze mindent megtesz, hogy mozgósítva a magyar emigráció jelesebb személyeit, meg hát a nemzetközi közvéleményt is, Jánost kiszabadítsa először a gulág poklaiból, a koncentrációs táboraiból, majd a csehszlovák kommunista börtönökből.
3: Most még így, hogyha az élet elejére egy kicsit fókuszálni tudunk, azért ez egy nagyon, bár puritánnak írja le a családot, ezt az egész ágat, de hát azért hatalmas vagyonuk volt.
4: Igen, de ezt a vagyont a csehszlovák hatóságok 1921-ben államosították.
3: De mit történt 1901 és 1921 között? Tehát azért ott volt akkor egy 20 év, amikor Eszterházy János, úgy tudom, hogy ő gazdálkodást tanult, kereskedelmet, tehát ő arra készült, hogy van egy szép családi élet, gyönyörű, szép, hát kastélynak is nevezhetjük, de egy tehetős család, minden jóval ellátva, szívnemességgel, és Budapesten tanult ez a fiatal ember, kereskedelmet és gazdálkodásra készült.
4: Igen, mivel ő volt a család egyetlen férfi tagja, tehát neki kellett valami módon birtokba venni a birtok irányítását, vagy kézbe venni a birtok irányítását, és hát ehhez tudásra volt szüksége, és egészen az első világháború végéig, a trianoni szakadásig járt ezt a szakközépiskolát itt Magyarországon, nem tudta befejezni a tanulmányait, mert közben jön Trianon, és akkor hallja, hogy a cseh légiósok megszállják a fölvidéket és az ő szülőföldjét is, és csatlakozik azokhoz az önkéntes mozgalmi csoportokhoz, akik fegyvert, hát milyen fegyvert, vadászfegyverrel, ezzel-azzal felszerelkezve úgy gondolják, hogy a magyar hadsereg, fölvidéken államosozó magyar hadsereg mellé állva védelmezni fogják fegyverrel is a szülőföldet. Tehát ő harcolni akar a hazáját elfoglaló idegen csapatokkal szembe, csak hogy az történik, hogy a magyar kormány, a Károlyi kormánya visszarendeli a magyar reguláris egységeket a fölvidékről, és ott maradnak ők, ugye ez a civil maroknyi szabad csapatok itt, ott, akik hát belátják, hogy egy cseh hadsereggel szemben esélytelenek sem bármilyen ellenállásra.
3: Pedig lett volna reményük, tehát ők ezt reális esélynek látták, és nem is értik nagyon a Károlyi kormánynak a döntését.
4: Egyáltalán nem értették, és valami módon cserbehagyottnak érezték magukat, és nem véletlenül, hogy János is, és Lujza nővére is, amikor hallják, hogy Sopronban megmozdultak a Bányász Akadémia diákjai, ugye a Selmec bányáról oda telepített erdészeti főiskola, erdészeti és bányászati főiskola volt ez akkor, és ugye próbálják megakadályozni az osztrák csapatok előre nyomulását és kiharcolni a népszavazást, akkor mind a ketten ott teremnek, Lujza is és János is, és ott vannak az események kellős közepébe. Most ez csak azért is érdemes megemlíteni így a Eszterházy János életében, ezt ritkán szoktuk megemlíteni, hogy ő gyakorlatilag itt indul el az ő közéleti pályája, hogy fegyvert fogva harcolni akar az ellenséggel szembe, és úgy fejeződik be, hogy imádkozik az ellenségeiért.
3: De itt még fiatal, a fiataloknak a lobbanékonysága, a tetrekészsége, a tetvágya is megjelenik, és hát a fiatalsághoz hozzátartozik, hogy ő is aztán családot alapít, és megházasodik 25-ben, hogyha jól tudom.
4: Igen. 1925-ben egy hozzá kicsit hasonló sorsú budapesti grófnőt Serényi Líviát veszi feleségül, akinek szülei egy első világháború idején egy ilyen tífusz járványban meghalnak, tehát egy árván maradt leányzóról van szó, akivel egy fölvidéki bálon találkozik Eszterházy János. Nagyon szerette fiatal korában a bálokat, a cigányzenét, a mulatást, és hát egy ilyen bálon találkozik feleségével, Serényi Líviával, és Lívia beleszeret Jánosba. Nekünk van egy olyan levelem, amiben János akkor már eltökélten küzdeni akar a szlovákiai magyar, a fölvidéki magyarság jogaiért, és egy levélben próbálja Lívia szerelmét valahogy elhárítani, hogy jól gondolja meg gróf kisasszony, mert ha ön hozzám köti az életét, akkor szenvedésben lesz része, engem ugyanis előbb vagy utóbb elfognak és börtönbe zárnak, mert én elhatároztam, hogy küzdeni akarok. Szóval igen, ott van benne ez a lobbanékon egy lánglelkű. Hát persze egy romantikus grófnőnek ezzel még inkább lebilincseli a szívét, és még jobban egy hőst lát benne, mondhatnám azt a Lívia, és hát létrejön ez a házasság, és bizony Eszterházy Jánosnak lett igaza, mert Lívia nem találja magát ugye a pesti bulvárok, a nagyszerű társasági élet után egy poros kis faluban, a fölvidéken, Nyitraújlakon, ahol az anyósa lengyelül beszél a leányaival, a személyzet szlovák, tulajdonképpen a környezet is szlovák. János folyamatosan úton van, hiszen politikusként látogatja a tagszervezeteket, gyűlésezik, mozgalmárkodik, hiszen a Országos Keresztény Szocialista Párt akkor Pozsonytól egészen Ungvárig, Munkácsig terjed, tehát még a kárpátaljai rész is hozzátartozik. Tehát nagyon sokat utazik Lívia, egyedül van, és bizony szenvedhet tőle a magánytól.
3: De hát születnek gyermekek is.
4: Igen. Két gyermekük születik, a legifjabb János, Jánoska, és Alíz, ő a család legfiatalabb tagja.
3: Ő élt aztán Olaszországban?
4: Aki az elmúlt évben fejezte be az életét Olaszországban, szintén emigrációba kényszerülve.
3: Amikor Alíznak a memoárját hallgattam, ő a gyermekkorukról nagy elragadtatással beszélt, hogy

0: alakul Trianon után is a sorsa a Felvidéknek, de hát a második világháború alatt is, és után is, akkor ez a keményebb rész már, amikor Esterházy Jánosnak a politikusi arcéle rajzolódik ki, és ott is megtehette volna, tehát ugyanúgy, ahogy a Felvidékről visszaköltözhettek volna Magyarországra, így a második bécsi döntés után. Az első döntés után, és megtehette volna, hogy Magyarországon lesz az anyországban politikus, tehát igen, akkor lehet, hogy kevesebb atrocitás érte volna. Bár elmondható róla, hogy minden diktatórikus rendszernek megakadt rajta a szeme. Ez a nyilasokra épp úgy vonatkozik, mint a
1: náci államra, az önálló Szlovákiára, amely ugye Hitler minta államaként jött létre, és ahol Esterházy János volt az egyetlen parlamenti képviselő 1942-ben Pozsonyban, egyetlen magyar parlamenti képviselő, aki nem szavazta meg a zsidó törvényt.
0: 42-ben,
1: amely azt a zsidó törvényt, amely egy emberként deportálásra ítélte a szlovákiai zsidóságot. 80-90 ezer emberről volt szó. Esterházy János nem csak, hogy nem szavazta meg ezt a törvényt, hanem el is mondta, le is írta, hogy istentelennek és embertelennek tartja ezt a törvényt, és szégyennek tartja, hogy egy magát kereszténynek mondó országban, hiszen az államelnök egy katolikus pap volt, József Tiso, ebben a Szlovákiában, és nagyon sok pap ült a pozsonyi parlamentben, hogy ezt a törvényt szó nélkül elfogadják és megszavazzák.
0: De és nem... akkor még nagyon sok zsidó embernek a menekítését is.
1: Menekítésében is részt vett, ezért van róla a rakpart elnevezve Budapesten abban a sorban, ahol a zsidó mentő személyiségek nevei szerepelnek a budai rakparton.
0: Hiszen a házukba is bújtattak zsidó családot, és ezek mind olyanok voltak a politikai kiállása és a privát életében is védte a lengyeleket is, amikor így van, arra volt szükség.
1: A lengyel menekülteknek is segített, sőt, ugye egy lengyel magasrangú tábornokot személyesen kísért keresztül Magyarországon, de nem mondhatnám azt, hogy zsidókat lengyel, hát mi, aki rászorult és tőle kért segítséget. Most csak éppen legfrissebben két olyan forrásunk is akadt, amely azt bizonyítja, hogy Szakasics Árpádnak, a nácik elől menekülő és üldözött Szakasics Árpádnak Esterházy János nyújt menedéket. Budapesten a saját lakásában bújtatja őt, a saját villájában, aztán a lakásában egy ideig. Tehát aki tőle segítséget kért, senkitől nem zárkózott el.
0: Tehát 1935-ben ő már a prágai parlamentben képviselő, és ez tart egészen 45-ig.
1: 38-ig, mert ugye Csehszlovákia szétesik, megszűnik Csehszlovákia, és akkor ottól 39-től az önálló Szlovákiának a parlamentjében parlamenti képviselő, és hát közben volt az a lehetőség, amit említeni tetszett, hogy 1938-ban ő meghívást kap, hogy legyen a magyar parlament képviselője, és megnyílna előtte egy magyar politikai karrier útja, minden kapu megnyílna előtte, hiszen szinte magasztalják őt a korabeli újságcikkek a hősiességéért, bátorságáért, például ezért is, hogy nem vállalja a nem jön át Magyarországra, nem ott marad a megkisebbedett 70-80 ezer szlovákiai magyarral, és vállalja az ő sorsukat, de úgy, hogy magyar kormány figyelmét felhívja a magyarországi szlovákok megoldatlan helyzetére is, arra, hogy követeli a jogot az ő számukra is, hiszen 38-as döntéssel több tízezer szlovák kerül Magyarország területére.
0: Tehát ő benne nem csak, hogy a hűség, hanem a rászorulóknak, a védteleneknek, a kisebbségben levőknek a védője lesz. Ezt úgy értettem a 30

0: 35-öt és a 45-öt, hogy végülis a politikus karrierje ebben a 10 évben bontakozik ki. Annyira sok elfogják, elhurcolják, megfenyegetik, tehát, de utána megint őt választják meg a pártnak az ügyvezetőjévé, tehát egy hatalmas nagy bizalmat élvez, mindenki érzi rajta, hogy erős jelleme van, a célos jelleme van, és aztán ezek után, tehát ezután a 10 év után, amikor tényleg szembe megy a legnagyobb diktatúrákkal, ennek jön el a
1: vége.
0: A következménye, hogy több, tehát a szovjetek a gulágra viszik, a szlovákok közben élet halálra ítélik, és elkövetkezik 45 és 57 között pedig tényleg a kálváriája.
1: Igen, valóban 1945-ben Eszterházy János egy kereszteződéshez ér, és ott is van egy könnyebb út, kimehetett volna nyugatra. Erre kérik is, sőt a családja is könyörök, hogy menjen ki családjával együtt, és legyen az magyar emigrációnak a politikusa, és ő Erek Perec elutasítja, azt mondja, hogy neki itt vannak a gyökerei, ide szól az ő küldetése, és ha jó sorsban az övéivel volt, akkor nem adja el őket a szenvedésben, a rossz sorsban sem, és vállalja azt, amit akkor a fölvidéki magyarságra rázuhan, cunamiként egy szenvedés özönt, ugye a Benesi dekrétumok következtében az állampolgárságtól, az emberi jogoktól való megfosztottság, a deportálások, kitelepítések időszaka. És János marad ott Szlovákiában, és jelentkezik a hatóságoknál, hogy ő továbbra is az ő népét akarja szolgálni, és tiltakozik azok ellen, a vádak ellen, amelyeknek következtében kollektíve háborús bűnössé ítélik az egész fölvidéki magyar népcsoportot. Hát így hurcolják őt el aztán Moszkvába, ahol 10 év kényszermunkára ítélik, és ezt követően pedig halálra ítélik őt itt Csehszlovákiában, Pozsonyban, és a csehszlovák kormány kikéri őt, hogy végrehajthassák rajta a halálos ítéletet.
0: Én is kiírtam egy idézetet, amit találtam, pont akkor, amikor a szovjetek elhurcolják, és az ítéletet megkapta, ezt írja a szeretteinek. 10-et kaptam. Hitemet nem veszítem. Az Úristen és minden szentjeink itt vannak és segítenek. Imádkozom értetek mindenkiért. Tehát egy olyan ember, aki ilyen odadóan képviseli az igazságot, amikor egy ilyen hírt kap, hogy ő a gulágra 10 évig kell, hogy menjen fagyban, kemény fizikai munkára, tehát nem egy lázadás vesz erőt rajta, és itt az, ami már a hitét rajzolja ki, hogy ez nem tántorítja el az Isten szeretetétől, sőt, imádkozik, és ha jól tudom, az üldözőjéért is imádkozik.
1: Igen, ez ugye milyen szép ez a mondat, ez az idézet, hogy tulajdonképpen az jön benne vissza, azt köszön vissza, amit ő az ő híveinek mond. Nemzeti öntudatunkat, Krisztus Urunkba vetett hitünket ne tévesszétek egy pillanatra sem, mert ez segíteni fog a legnehezebb időkben is. És most magán próbálhatja ki ennek a mondatnak az igazságát, és mint szinte ezt igazolja vissza, hogy hitemet nem veszítem, és ezen a hiten keresztül megérzi, megtapasztalja az Úristen jelenlétét az életébe. Tehát az Úristen nem hagy bennünket magunkra a szenvedésben, pláne akkor nem, ha, ahogy Eszterházy János is tette, szinte ő kérte a szenvedést, hogy ő Krisztus útján akar járni. 45-ben látta, hogy az a politikusi pálya az egy betonfalnak ütközik, és ő mégis talál egy továbbvezető utat, de ez az út fölfelé, az Úristen felé vezet, Krisztus útján vezet, Krisztus útja ugye a Golgota, a szenvedés útja, és János úgy, ahogy Krisztus a szenvedésével szolgálja és menti meg a népét, bennünket, az emberiséget, János is ehhez csatlakoztatja a saját életútját, és úgy érzi, az arra kap hívást, hogy neki ezt követően a szenvedés vállalásával kell szolgálnia az övéit. És itt van ez a, itt a, ebben az idézetben, ez köszön vissza, tehát nem azt kéri, hogy imádkozzatok értem, hogy valahogy kibírjam, hanem szinte vigasztalja az övét, hogy ne aggódjatok, az Úristen itt van velem, segít, és imádkozom értetek, és már nem azt írja csak, hogy a szeretteiért, ahogy korábban szó volt erről, hanem mindenkiért.
0: És való igaz, hogy ezt, ebben én azt is gondolom látni, hogy ha valaki az igazságot képviseli, azt nem lehet megrettenteni a javainak az elvételével, mint ahogy egyébként nekik is elvették a javaikat, nem lehet megrettenteni még a fizikai próbatételekkel sem. Én azt gondolom, hogy ha egy küldetést valaki felvállal, akkor azt végigviszi, és a hitnek az ereje itt kristályosodik ki, hogy jóban, rosszban, hogyha a hit megvan, akkor sosem lehet nagy baja az embernek, és Eszterházy Jánosnál a szűzanya tisztelet is kikristályosodik, mert beteg lesz ugye ebben a hatalmas nagy fizikai megterhelésben, túléli, de a szlovákok kérik is a gulágról, a szovjetektől, hogy végrehajthassák a halálos ítéletét, és amikor 49-ben hazaérkezik, a Szenci Ludi Szűzmárja szobornak látja a kivilágított alakját, és akkor azt mondja, vagy azt írja, hogy 4 év után először azt a Szűzmáriát láttam meg kivilágítva, akit lelki szemeimmel olyan sokszor láttam. Tehát ez egy olyan embernek a gondolata, aki valószínűleg a börtönéveiben, a megpróbáltatások között folyamatos kapcsolatban volt a szűzanyával, a Jóistennel, a szentekkel, tehát ez ebből meríthette azt az erőt, ami segített neki kitartani a végsőkig, és hát utána hal meg, tehát nem a halálos ítéletét hajtják végre, hanem akkor
1: kegyelemből életfogytiglani.
0: Kegyelemből életfogytiglani.
1: Börtönre változtatják a halálos ítéletét, és akkor ugye, amíg megszületik ez a kegyelmi döntés, bedugják őt egy járványkórházba, hiszen nagyon súlyos szibériai tüdő betegséggel jön haza, és ott felsorolja a szenteket, akikhez ő naponta imádkozott, és milyen szép, hogy ott van a Częstochowai Szűzmária, de ott van a Csíksomlyói Szűzmária, ott van a Pozsony melletti Mária völgyi Szűzmária is, és hát tényleg ilyen gyermeki szeretettel vonzódik a szűzanyához. Egy alkalommal elmondja, hogy ő a gyermekeit mennyire félti a szenvedéstől, hát mit mondott akkor a szűzanya, aki látta, hogy gyermekét megölik, és méghozzá a mi bűneink miatt, az én bűnöm miatt is mondja, és hogy ez volt az, ami az elválaszthatatlanul a szűzanyához kötötte őt.
0: És az édesanyjához is, mert miután 56-ban az édesanyja hal meg, 57-ben hal meg Eszterházy János is, hogyha valakinek felkeltette az érdeklődését ez a mélyen hívő ember, aki hős és példakép lehet jelenkorunkban is, Isten szolgálja gróf Eszterházy János. Alsó Bodokon van egy zarándokközpont, egy emlékmúzeum, ahova el lehet menni, meglátogatni. Van-e olyan hely még, amit szívesen ajánlana a hallgatóknak ebben az egy percben, ami még a műsoridőből van?
1: Hát Alsó Bodokot minden áron mindenképpen, hiszen a végső vágya az volt Eszterházy Jánosnak, hogy a szülőföldjén legyen eltemetve, és erre ugye nem adták ki a holttestét, erre halálra ítélése utta 70 évet kellett várni, hogy szülőföldjére kerüljön. Most ott van és várja a zarándokokat. A Alsó Bodokon az ég a földdel összeér, és Eszterházy János kegyelem közvetítőként segíteni akar nekünk, továbbra is szolgálni akarja népét, merjünk bátran hozzáfordulni.
0: Merjünk bátran hozzáfordulni, kérni a közbenjárását, és mi is imádkozzunk a boldoggá avatásáért, hogy sok kegyelem áradhasson a magyar népre, és a visegrádi négyekre is.
1: Igen, ő a mi szentünk, és itt a Mária Rádió portáján kapni lehet majd ilyen imalapokat ajándékba, a kedves hallgatók megszerezhetik, ahol a Mesterházi János boldoggá avatásáért szóló imát is tartalmazza.
0: Köszönjük dr. Molnár Imre kutatótörténésznek, hogy itt volt velünk, Eszterházi János életéről ennyi értékes információt szerezhettünk. Tar Jánosnak köszönjük a segítséget a műsor megvalósításában, és hálát adunk a szűzanyának minden ajándékáért, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A fájdalmas szűzanya különösen közel áll a betegekhez, az idősekhez, a magányosokhoz, és mindazokhoz, akik nehéz keresztet hordoznak. Ő tudja, mit jelent aggódni, félteni, elveszíteni és gyászolni. Tudja, mit jelent ott állni a kereszt mellett, amikor már nem tudjuk megváltoztatni a történteket, csak szeretni és jelen lenni. Szent Bernát arra emlékeztet bennünket, hogy Mária lelkét valóban átjárta a Simeon által megjövendölt tör. Fia szenvedésében, anyai szeretetével ő maga is mélységesen együtt szenvedett. Talán ezért is merünk olyan bizalommal fordulni hozzá, amikor betegek vagyunk, amikor megöregszünk, amikor magányossá válunk, vagy amikor valakiért aggódunk. A fájdalmas anya ismeri az emberi könnyeket. A Mária Rádió is szeretne ilyen együttérző jelenlét lenni. Egy imádság a beteg ágy mellett, egy szent mise annak, aki már nem tud eljutni a templomba, egy ismerős hang az egyedül élő idős ember otthonában, egy bátorító szó annak, aki úgy érzi, elfogyott az ereje. Egy reménysugár annak, akinek éppen nehéz meglátni a holnapot. Ehhez az önsegítségére is szükségünk van. A Mária Rádió adományokból működik. Minden támogatás hozzájárul ahhoz, hogy Krisztus vigasztaló szava eljusson azokhoz is, akiknek talán éppen ma van rá a legnagyobb szükségük. Kérjük, lehetőségeikhez mérten támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Lehet az adomány kicsi vagy nagy, minden felajánlás mögött ott lehet a szeretet gesztusa. A fájdalmas szűzanya nem tudja levenni fia válláról a keresztet, de nem hagyta magára, ott maradt mellette. Mi sem tudjuk minden beteg, idős, magányos vagy szenvedő ember keresztjét levenni, de tehetünk azért, hogy ne maradjanak egyedül. Segítsen, hogy a Mária Rádió ott lehessen mellettük. Hétfájdalmú szűzanya, könyörögj érettünk, vigasztald a szenvedőket, és kísérd a Mária Rádió szolgálatát.
2: Új sorozat indul október 4-én vasárnap 19 óra 25 perckor Mesemondó esték címmel. Bardóc Orsolya előadó művész, Benedek Elek ükunokája hétről hétre mesével várja a rádió hallgatókat. Ismerős és rég elfeledett meséket hallhatunk királyfiakról, szegény legényekről, világszép és rózsát nevető király kisasszonyok, furfangos, bölcsességgel, humorral és emberséggel teli történeteiről. Pontosan úgy, ahogyan nemzedékeken át velünk maradtak. A Mesemondó esték című sorozat minden vasárnap 19 óra 25 perckor jelentkezik. Kapcsolódjunk ki néhány percre a mindennapok zajából, és merüljünk el együtt Elekapó meséinek csodálatos világába. Kalandozzunk együtt az óperenciás tengeren is túlra.
3: Dr. Martos Levente Balázs püspökatya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Istenem, áldalak téged, mert neveden szólíthatlak téged, és mert engem is nevemen szólítottál a szüleimben, szólítottál a testvéreimben, szólítottál a barátaimban, és aztán szólítottál egy közösségben is, amelynek egyháza neve. És áldalak téged, mert megengedett, hogy újra meg újra nevükön szólítsak embereket. Kérlek téged, hogy ne vesszen el az egyházból ez a megszólítottság. Kérlek téged, hogy áld meg azokat, akik személyes titkukat előtted szeretnék kimondani. Áld meg mindannyiunkat, hogy meg tudjuk becsülni azt a kegyelmet, hogy megszólított emberek vagyunk, meghívottak, és hogy ne eresszük el egymást ebből a szeretetből. A te szereteted és az emberi igyekezetünk az összekapcsolódhasson, hogy minél boldogabb emberek legyenek itt körülöttünk. Először az egyházban, és rajtunk keresztül a világban is. Amen.
3: Dr. Martos Levente Balázs püspökatya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
5: Az életünk nem kőszobor, és nem lehet

atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. A tiszteletadás az egyik legfontosabb vezérfonala az életemben, az egyik legfontosabb kifejezése és a gondolata a regi műfajnak, a respect, a tisztelet, hogy ez valóban ne csak egy kimondott szó legyen, hanem hogy ez valós legyen két ember, több ember között is. Ez

A regi körökben mindennapos, hogy így köszönünk egymásnak, és ez is jó, mert kimondva is azért erőt ad. Volt egy dalunk 1996-ban pozitív albumunkon, az volt a címe, hogy Még csak állom, de nem adom fel. Ez jamaikai tapasztalatok alapján az ottani hatásra írt az akkori dobosunk Árok Szálási Tomi. Sokat beszélgettünk ezekről a kint Jamaikában ért érzésekről és tapasztalatokról, ott is a respect, ugye ott volt, jelen volt minden nap az emberekkel való találkozásban, és ő írta a szövegét. Volt egy ilyen sor vége, vagy egy verszakzáró sora, hogy tiszteld a jót a másban, mindig légy pozitív. És ezt a közönség nagyon befogadta, egyfajta ilyen imaként ismételte, énekelte velünk, úgyhogy ez egy nagyon eltalált sor volt, és nagyon igaz volt, hál' Istennek, úgyhogy a közönség ezeket a sorokat, amikor játsszuk, akkor ezeket fejből és velünk együtt énekli, és ez így nagyon jó, amikor ezt így látjuk a színpadról, és halljuk, hogy ők ezt éneklik, vagy hogyha mi abba hagyjuk, akkor ők maguk befejezik a sor végét. Mindig jó visszajelzések voltak, ezt mindig így nagyon megkaptuk a közönségtől vissza, ezt az energiát.

0: Bodnár Tibor zenésznek, a Ladány Bene 27 zenekar alapító tagjának gondolatait hallották.
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid híreit hallják. Októberben rendezik meg a Műszaki Tudományok hónapját az Akadémián. A Kárpát-medence cigányságának kulturális örökségét idézi meg a Duna Művészegyüttes új előadása. Kihajtotta a Robin Hood című filmben is szereplő, illegálisan kivágott 200 éves fa. A Magyar Tudományos Akadémián történelmi jelentőségű magyar mérnöki alkotásokat bemutató kiállítással és előadás sorozattal várja a látogatókat októberben, írja az MTI. Az október 6-án nyíló kiállításon az érdeklődők megtekintetik többek között a Pest-Budai első lánchíd egy eredeti láncszemét, a gömböcöt, a banki turbina járókeretét is. Rövid filmnek elevenítik föl az informatikai eszközök, hazai fejlődés történetét és a híres magyar mérnökök alkotásait. Októberben szakmai előadásokon ismertetik a legújabb műszaki tudományos eredményeket. A tanácskozásokon többek között az informatika, a logisztika, a közlekedés szervezés, az anyagtudomány, az energetika, a vízbiztonság, a mesterséges intelligencia és az űrkutatás aktuális kérdéseiről is szó lesz. Október 8-án rendezik meg a mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségei című előadássorozatot. A Kárpát-medence cigányságának sokszínű kulturális örökségét idézi meg a Duna Művészegyüttes új Cigányok arca című előadása október 15-én, 16-án és december 15 és 16-án a Műpa Fesztivál Színházban, írja az MTI. Az előadás elsősorban archaikus táncokon és zenéken keresztül jeleníti meg a cigány művészet többféle arcát. Az előadás alkotói abból indulnak ki, hogy a cigány folklór nem egységes. A lovári, beás, szintó, magyarországi magyar cigány és erdélyi cigány közösségek eltérő tánc és zenei hagyományokkal rendelkeznek. A produkcióban a felső-tiszai cigánytáncok mellett a mezőföldi, a somogyi tánchagyományok és az erdélyi cigány folklór is megjelenik. Kiemelt szerepet kapnak a Küküllővidék és a Székelyföld táncai és zenéi. Juhász Zsolt rendezi a Duna Művészegyüttes és a Göncöl Zenekar közös produkcióját. Kihajtott Nagy-Britannia egyik leghíresebb juharfája, az 1991-es Robin Hood a Tolvajok fejedelme című filmben is szereplő 200 éves Sycamore Gap-fa, amit 2023-ban illegálisan kivágtak, adta hírül hétfőn a BBC.com. A Hadrianus falánál nőtt hegyi juharfa tuskója új hajtásokat növesztett 3 évvel azután, hogy Daniel Graham és Adam Carruthers kivágta egy láncfűrésszel. A világhírű fa kivágása megdöbbenést és haragot váltott ki, a tetteseket tavaly több mint 4 éves börtönbüntetésre ítélték. Azóta a tuskót kerítéssel vették körül, és fellazították a talajt a gyökerek körül, így segítve a fa megmaradását. A juhar kivágása után a platánfákat orra fa megmaradását. A juhar kivágása után a platánfákat országszerte közösségi csoportoknak és jótékonysági szervezeteknek adományozzák azzal a céllal, hogy felhívják

0: a figyelmet a természet fontosságára. A fát 2016-ban az év angol fájának is megválasztották. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallották. Kedves hírszerkesztő kolléganőm Kovásné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, maradjanak a Mária Rádióval. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszonthallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
2: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
3: A gyermek Jézusról nevezett Léziói Szent Terészűz emléknapján az esti dicséret zsoltárait a második zsoltár hét csütörtöki napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. A nőtlennek arra van gondja, ami az Úré. Hogyan járjon az Úr kedvében? A nemházas asszony és a szűz arra gondol, ami az Úré, hogy testben és lélekben szent legyen.

0: Jézus Krisztus dicsérte a mennyek országáért vállalt szüzességet. Kérjük tehát ünneplő lélekkel, és mondjuk.
1: Jézus szüzek királya, hallgass meg minket!
0: Krisztus Urunk, Te egyedül magadnak, mint az egyetlen jegyesnek őrizted meg tiszta szűzként egyházadat. Tedd a szeplőtelenné és szenté.
1: Jézus szűzek királya, hallgass meg minket!
0: Krisztus Urunk, a szent szűzek égő lámpákkal vonultak eléd, ne engedd, hogy neked szentelt szolgálóid mécseséből kifogjon a hűség olaja.
1: Jézus szűzek királya, hallgass meg minket!
0: Urunk, egyházad, mint tiszta szűz, minden időben megőrizte sértetlenül és tisztán a neked fogadott hűséget. Add meg minden kereszténynek a hit tisztaságát és épségét.
1: Jézus szüzet királya, hallgass meg minket!
0: Te megadtad népednek, hogy Líziói szent szűz ünnepnapján örvendezzék. Engedd, hogy közbenjárását is mindig élvezhesse.
1: Jézus szüzet királya, hallgass meg minket!
0: Te befogadtad mennyegzőre a szent szűzeket. Engedd be kegyesen égi lakomádra a megholtakat.
1: Jézus szűzek királya, hallgass meg minket!

0: Könyörögjünk. Istenünk, Te megnyitod országodat az alázatosak és a kicsinyek előtt. Tégy minket Líziói Szent Teréz útjának bátor követőivé, hogy közben járására megnyíljék számunkra örök dicsőséged. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon.

0: az evangélium tiszta forrásánál. Forrai Tamás jezsuita atya homíliáját hallják.
1: Kedves testvérek, ez az évkezdő üzenet a megbocsátásról és a valódi szabadságnak a lehetőségéről szól. Zárójelbe, István atya gyóntat, használjuk ki a lehetőséget. Ismerőse ez a történet, amikor egy kisgyerek beárulja társát, hogy mit csinál, de szörnyen megsértődik, amikor vele ezt teszik. Amikor egy pár kapcsolatban azt várod, hogy a párod megbocsásson, de te erre nem vagy képes, te megőrzöd a mérget magadban. A gyónó elvárja Isten megbocsátását, de közben kiönti a haragját, hogy a szomszéd azt, hogy mit tett ellene. Olyan gyakran ott van ez. Valahogy a hétköznapi életünknek egy meghatározott tapasztalata ez a kettős mérce. Nem tudunk ugyanúgy megbocsátani, mint ahogy megbocsátást várunk. És azt gondolom, hogy olyan sokszor ezek az események tükröt tartanak nekünk, mint ez a szentírási része is. Mi is a megbocsátás? Mi is, amit ebben a szövegben látunk, hogy a mi atyánkban, amikor azért imádkozunk, hogy bocsáss meg a bűneinket? Hogy ebben a történetben világos, ez egy nagyon konkrét alaptapasztalat volt az adósságnak az elengedéséről. A bűnöknél ott akkor még így vitatkozunk, ilyen-olyan, a jogászok mit mondanak, az etikusok mit mondanak, a közgazdászok tudják, hogy az ennyi pénz az annyi pénz, az adósság az annyi. Az valahogy úgy konkrét volt akkor is és most is. És itt a példabeszédben ez a 10 000 talentum, ezt tudjuk, hogy ez elképzelhetetlen összeg volt. Nagyjából azt mondják, hogy Galilea római provinciának az éves adója az 300 talentum volt. Ez egy elképzelhetetlen szám. Szemben a 100 dénárral, ami 100 napnak az egyszerű munkáját jelentette. És a megbocsátás, az adósságnak az elengedése, az érdekes így a magyar szóban is. Bocsát, megbocsájt. Azt mondják, hogy ez alapvetően abból származik, hogy ereszt, leenged. Tulajdonképpen amikor vízre enged szelíden valamit, hogy induljon el. Vagy másképpen, amikor egyszerűen a kis madarat fogod, és úgy engeded, és

látható vagy nem látható, tudatos vagy nem tudatos szinten. Na ebből kéne kilépni. A jogos tartozásnak a nagy lelkű, szabad elengedése annak a szándékával, hogy valami újat kezdhessen a másik ember. Hogy szabad legyek, és hogy szabaddá tehessen a másik ember. És ez egy lényegi rész, hogy alapvetően ez nem egy passzív tűrés. Ez nem egy lúzerség, hogy hát úgyse tudom behajtani rajta. Hanem ebben van valami az elengedő részéről egy király nagy lelkűség. Valami olyan, amire azt mondják kívülről is, hogy ez igen. Itt valami nagy dolog történt. Megkönyörült, megesett rajta a szíve. Olyan szép a magyar fordítás így, ez a ige, a megesett rajta a szíve, amit csak az evangéliumok használnak egy mesterséges görög igével, azt jelenti, hogy megmozdul teljes egészében a zsigereiben. Ez nem a fejben történik, ez nem egy etikai döntés, ez valami az, amikor azt érzi, hogy most ez a jó, hogy egyszerűen valóban teljes egészében ráhangolódni a másikra, és hogy ez könnyen jön, és ez megszabadít engem, hogyha másikat szabaddá tudom tenni. Valami ilyet kéne itt így megtennünk. Ráadásul ez egy jó üzlet. Mert Isten azt mondja, hogy ahogy mi megbocsátunk, ő ugyanígy megbocsát, vagy sokkal inkább, sokkal nagyobb terhet is akar elengedni. Ez a mi atyánknak a lehetőség és a felelőssége. Miért nehéz mégis megbocsátani? Mert sokszor a fájdalom elvakít, lebénít. Azt gondoljuk, hogy a mi sebünk a legnagyobb. Nem veszük észre a lehetőséget. Mert talán sokszor rosszul próbálkoztunk megbocsátani, és ez visszaütött, lúzernek gondoltak. Akkor talán azt gondoljuk, hogy hát igen, ez Istennek lehet, de hát olyan messze vagyunk Istentől, hát hogyan tudnám tenni? Nehéz megbocsátani. De az biztos, hogy Jézus azt mondja, hogy merjük, hogy tegyük. És ez a 70-szer-7-szer, ez nem csak azt jelenti, hogy mindig, mindenütt, minden feltétel nélkül, tulajdonképpen ezt úgy érzem, hogy ebbe az van benne, hogy gyakorolt, hogy ez egy tanulható dolog. Kezd el kicsiben, és ez egyre könnyebben fog menni a hétköznapi életedben is. A fájdalmas a történetben, a csattanó itt, hogy a gonosz szolga képtelen befogadni ezt a gyógyító szabaddátételt. Nem tudjuk, hogy mi van benne, nem tudjuk igazán megérteni, de egészen megdöbbentő, hogy azt várnánk, hogy elkezdjen működni benne a szabadság, és nem működik. Még erősebben teszi a rosszat. Az ő adósságához képest pitiáner dolog miatt itt akkor tesz valakit az adósok börtönébe. Nem működik. Indok ez arra, hogy ne próbáljuk meg? Nem hiszem. Talán azt gondolom, hogy ha igazán nézzük, hogy mi lehet ennek az évnek, ennek a tanévnek egy célja. Nem tudom, hogy mire kértetek áldást, miért szeretnétek fölajánlani ezt a misét. De nem lehet a legnagyobb kérés a Szentlélek felé, hogy egyszerűen a szabadságot tudjuk megtapasztalni mi magunk, és ezt átadni a másiknak? Hogy ebbe a szabadságba tudjunk növekedni? Hogy ezt tudjon elindítani egy igazi emberi lelki, egy közösségi változást az én életembe és a tágabb közösség, a társadnak az életébe. Nem erre van szükség külön-külön nekünk, nem erre van szüksége ennek az egész világnak. Próbáld egy picikét átgondolni, megint egy kis időt kérek így. Mi az akkor, ahol neked van szükséged, hogy valaki elengedje az adósságodat, és hol szeretnéd
hol tehetnéd meg, hogy

0: hogy te engeded el valakinek az adósságát.
1: Az evangélium tiszta forrásánál. Forrai Tamás jezsuita atya homíliáját hallották.

Materializmus Szabó Lőrinctől. Az utcán néha megállok, s riadtan nézem, amit sose láttam eddig, mindenütt új istenek lelkevedlik, és kísértetek járnak az anyagban. És az aszfalt már nem aszfalt alattam, és lépni már sehova sem merek, hisz mindenütt rejtett életeket roncsolok szét ok nélkül valahol az anyagban, mely értem robotol. Anyám az anyag, jóságos csoda. Vacogott a fogam a szörnyű télben, és jött a szén, hegyekre jött a fa, s mágjára dobta testét szótlan, értem. És jött a kő, és a felhőkbe mászott, s barlanggal vett körül, és kivirágzott, hogy szebb legyen a szememnek. És jött a vas, és jön a vas minden nap, kalapács lesz belőle, és szerszám, és kovács, és saját magát veri, karjai nem unják meg házamat tartani, s mások görbülnek, sülnek és kihűlnek, lappálapulnak, körré kerekülnek, izzadnak, kopnak, dolgoznak, romolnak napszámosai. Oly örök nyomornak, mely az állatnál is önzetlenebb. Simul a gumiautóm kerekére. Érc madár libben, hogy hátára üljek. A benzin fölrobban, csak hogy repüljek, és mind a többi, cipőim és ruháim és bútorom, poharam, ceruzám, edényem, lámpám, könyvem, olajam és mind a többi, minden, ami van, gyorsaságom, kényelmem, gyógyszerem, mámorom, és tüzem és ételem, a rezgő húrok s a billentyűk zenéje jön-jön elém, hogy életem föléje. Húsomon kívül, s húsomon belül. Ki így a lelkét, és kegyetlenül szemétté rongyá, undorrá ürítse a jóságos és nemes anyagot, mely érettem öltött ezer alakot. És nem bánja, hogy förtelembe hal e földön túli önfeláldozásban. Barátaim, hogyan tudjak hinni másban, mint az anyagban? Egyetlen valóság az anyag, s nincs több olyan igazi jóság, mint az övé, ki minden pillanatban milliószor megalázza magát hűtlen fiaiért, kinek neve lélek. Az anyag öngyilkossága az élet. S hol lássak szebbet, jobbat? Hol keressek, mint a türelmes, tiszta anyagot, akit a pap csak gyalázni szokott, s bántalmazni a tiszteletlen ember, sosem kérdezve, miért fut, miért lieg, miért dolgozik, hús, föld, fa, érc, üveg, növények, s teste, ezerféle vér, mely valahol, s valahogy mégis él. Rejtett gerincek titkos veleje, testtelen mozgások szent ereje, miért dolgozik érettünk szüntelen, alázatosan és türelmesen? Miért dolgozik? Mondjátok meg, miért? Miért dolgozik a test a lélekért? Szabó Lőrinc, Materializmus.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket, következzenek rövid hírperceink. Szervita nővérek jubileumát ünnepelték Győrben. Kihajtotta a Robin Hood című filmben is szereplő, illegálisan kivágott 200 éves fa. Leó pápa hétfőn este visszatért 4 napos franciaországi apostoli útjáról Rómába. Háladó szentmisében újította meg 25 évvel ezelőtt tett szerzetesi fogadalmát Holy Eszter Mária és Becsei Zsuzsanna Mária szervita nővér szeptember 26-án a győri Nagyboldogasszony székesegyházban, adta hírül az egyház megye. A szentmisét Veres András győri megyés püspök mutatta be. A jubileumi ünnepen jelen volt a szervita nővérek általános elöljárója, Simona Goretti anya is Firenzéből. A szervita nővérek sajátos feladata a fájdalmas anya tisztelete és megszerettetése. Az ifjúságot elsősorban a szegény és elhagyatott gyermekeket nevelik a keresztény életre. Egyházjogi státuszuk, pápai jogú női szerzetes intézmény. Elsődleges feladatuk a gyermekek, a fiatalok oktatása és nevelése a világ számos legkülönbözőbb fokú iskolájában, az elhagyatott gyermekek teljes körű ellátása, idősek gondozása. Részt vesznek a hitoktatásban, otthoni betegápolásban is. Kihajtott Nagy-Britannia egyik leghíresebb juharfája, az 1991-es Robin Hood a tolvajok fejedelme című filmben is szereplő 200 éves Sycamore gabfa, amit 2023-ban illegálisan kivágtak, adta hírül hétfőn a BBC.com. A Hadrianus falánál nőtt hegyi juharfa tuskója új hajtásokat növesztett 3 évvel azután, hogy Daniel Graham és Adam Carruthers kivágta egy láncfűrésszel. A világhírű fa kivágása megdöbbenést és haragot váltott ki, a tetteseket tavaly több mint 4 éves börtönbüntetésre ítélték. Azóta a tuskót kerítéssel vették körül, és fellazították a talajt a gyökerek körül, így segítve a fa megmaradását. A juhar kivágása után a platánfákat országszerte közösségi csoportoknak és jótékonysági szervezeteknek adományozzák azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a természet fontosságára. A fát 2016-ban az év angol fájának is megválasztották. 14. Leó pápa szeptember 28-án este érkezett vissza franciaországi apostoli látogatásából Rómába, tudósít a Vatikáni Rádió. Macron, francia köztársasági elnök vett búcsút a pápától a Metzi katedrálisban hétfőn délután bemutatott záró szentmiséje után. A hagyományoknak megfelelően Leó pápa a feljegyzeti sajtókonferencia keretében válaszolt az újságíró kérdéseire a hazafelé tartó repülőúton. A Szentatya táviratot küldött Emmanuel Macron francia elnöknek a repülőgép feljegyzetéről hétfőn este, amelyben megköszönte a meghívást az apostoli látogatásra, és köszönetet mondott az ott léte során kapott nagylelkű vendégszeretetért. Olaszországi légtérbe érve a pápa táviratot küldött Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknek is, amelyben szívből jövő üdvözletét fejezte ki, és biztosította az olasz államelnököt állandó imáiról szeretett olasz nemzetéért. Kedves hallgatóink, eddig tartottak a Mária Rádió rövid hírei. Köszönjük, hogy ma is a Mária Rádiót választották, a tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovásné pap Ágnes nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Az igazság dicső is, hasznos is. Istenhez fordulunk nemzetünkért, mert történelmünk oly sok külső erő által hol erre, hol arra kellett haladjon. Most, hogy saját útját járhatja a nemzet, gondosan kell keresnie az igaznak a megoldásait. Tapasztalásaink segítenek, s bízzunk abban, hogy a mindenható szabadságunkhoz ad bölcsességet is. Kérjük, hogy lássuk meg és kövessük az igazságot, ami nem csak a helyes út, hanem a leghasznosabb is. Nemzetünk nagyjait is ez foglalkoztatta, hallgassuk erről Széchenyi Istvánt. Mert mi rosszul sül el, az a szerencsétlen próba után kivált oly honban, mint Magyarország, hol minden újtól rettegnek, sokkal hátrább esik, mint az minden próba előtt állott vala. Miszerint valóban komoly kötelesség akár kormány, akár egyes polgár részéről, minden kezdendőt előbb szigorúan fontolóra venni, s így soha semmi olyast meg nem kezdeni, mi már kezdetkor a bizonyos elpusztulásnak magvát hordja a kebelében. Minden ember, minden nemzet saját kárán okul. Tapasztalást egyik sem vesz ingyen át. A különbség csak az, hogy míg a botor tapasztalásáért egész üdvét veri sáncba, s eképpen nem ment meg semmit, addig az eszélyes lehető legolcsóbb áron vásárolja meg azt, és felkincsel sokakat. Tapasztalást pénzért venni, vagy hagyományképpen kapni nem lehet. Fizetni kell azért mindig és mindegyiknek. A különbség csak az, hogy egyik minden testi szerencséjét, s lelki egész nyugalmát veszti a tapasztalási alkuban, másik pedig a veszedelmes vásárból még birtokának jobb részét megmenti. Világosan látni, akár fizikailag, akár erkölcsileg, egyik a mindenható legbecsesebb ajándékainak. Ha hagyjuk, hogy kibeszéljék magukat az emberek, kénytelen vagyunk úgy találni, hogy egy kicsit mindenkinek igaza van. Az igazság nem csak legdicsőbb, hanem végre mindenkinek leghasznosabb is. Az igazság végre is legyőzi a hatalmat, és a szellem túléli a testet, mindenha. A szent igazság törvénye mindenkire áldást halmoz, ki abból önmagát szűk lelkűen, ki nem zárja. Ne vegyük a dolgot, amint lennie kellene, hanem amint van, s úgy az embereket.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Szentírási szakaszunk Szent Lukács 10. fejezetéből van, a 72 tanítvány elküldése. Az Úr kiválasztott más 72-t, és elküldte őket kettessével maga előtt, minden városba és helységbe, ahová menni készült. Így szólt hozzájuk: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat aratására. Menjetek, új küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit ne üdvözöljetek. Ha betértek egy házba, először ezt mondjátok: békessége háznak. Ha békesség fia lakik ott, rászáll békességetek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ott abban a házban, és azt tegyétek és igyátok, amiük van, mert a munkás megérdemli a maga bérét. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, hirdessétek, közel van hozzátok az Isten országa. De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de azért tudjátok meg, közel van az Isten országa. Kedves testvéreim, az Úr Jézus a 72 tanítványt széles körű misszióba küldi. Hatalmat ad nekik betegeket gyógyítani, gonosz lelkeket kiűzni, de a legfontosabb, hogy mindig Jézusnak a szeretetét vigyék tovább. Az Úr szeretete kiterjed mindenkire, a bűnösökre is, és ők is menjenek városokba, házakba, ha betérnek, de ne házról házra járjanak. Tehát ezt az Úr megtiltja. De a legfontosabb, hogy Jézust vigyék, Jézusnak a szeretetét vigyék, Jézus evangéliumát vigyék. Mára nagy szükség van arra, hogy a családban megéljék a szülők a gyermekekkel együtt a szeretetet. Ne vitatkozzanak, ne veszekedjenek. Nagyon lényeges, hogy a férj-feleség ne a gyermekek előtt vívja meg a csatáját. Lerombolnak minden. A gyermeket a szeretet hozta a világra. Szeretet légkörébe tud felnőni a gyermek. És Jézus ezt a szeretetet akarja kiterjeszteni az egész világra. Békesség fia lakik ott, szálljon rá békétek. Ha nem, szálljon vissza rátok. A türelmetlenség nem az apostoloknak a egyik ilyen sajátossága. Nem. Nem szabad türelmetlennek lenni. Legyünk békességnek és a szeretetnek a követei. Próbáljuk meg a holnapi nap legalább. Otthon a családban, vagy a munkahelyen. Bizonyára fog sikerülni, ha Jézust kérjük, mert mikor első pénteken betegeket, időseket meglátogatok, akkor útközben, például a tömbházakban, mikor lépcsőt kell menni, akkor 2-3 üdvözlégy Máriát is elimádkozok. Azért a betegért, vagy idősért, családjáért, hogy ahova érkezek, ott valóban békességre találjak, és amit a Jóisten általam akar mondani, az jó földbe hújjon, tudják a szívükbe befogadni, és mikor megyek el, megyek lefele a lépcsőn, akkor azért imádkozom, hogy a Jóisten fixálja azt a jót, amit kiváltott. Hát ezt ajánlom minden kedves Mária Rádió hallgatónak, próbáljuk ki.
1: mai ima szándékunk, adj Urunk vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyűzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogai tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a Csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozata.

kedves hallgatóim! Ahogy az előző alkalommal a kínai kulturális háttérről beszéltem, mondván, hogy a gazdasági mellett ez legalább olyan fontos, ez alkalommal szinte kizárólag ezzel a kulturális vallási kérdéskörrel szeretnék foglalkozni. Egy rendhagyó könyvismertetést fogok elmondani az előadásban Lin Yu Tang könyvéről, amelynek angol címe az, hogy pogányból keresztény, from pagan to Christian. Hogy is kerültem én közel ehhez a Lin Yu Tanghoz? Erről talán már tettem néhány utalást, de hát mindesetre most megismétlem, hogy gyerekkoromban egy másik könyvével találkoztam, és mostanában, amikor az interneten szembe kerültem, hogy van egy ilyen című angol könyve, megrendeltem. Elolvastam, és hát nagy örömet okozott számomra, ezt szeretném megosztani kedves hallgatóimmal. Globalizálódó világunkban egyre nagyobb az érdeklődés a távol-keleti világ, az ottani eszmék iránt. Hát ugye mindenfele találkozunk kedves keleti arcokkal, buddhista jótékonysági akciókkal, és hát ugye ezért az egyszerű emberek is érdeklődnek iránta, meg hát majd, mint látni fogjuk, a tudományos élet is. Látjuk sajnos a valóságban, nyugaton, erősen csökken a hagyományos vallások támogatottsága. Bizony, hazánkban is úgy tűnik, hogy a keresztény egyházak nem igazán találják a hangot a mai kor emberével. Vidéken erősen előregszik a templomok közössége, csökken a látogatottságú. A kamasz fiatalok, még ha addig gyakorló keresztények voltak is, sokszor elhagyják azt. Mi a helyzet Kínában? Nos, itt nagyon érdekes meglepetés érhet bennünket. Tudjuk, hogy erőteljesen jelen van a modern gazdasági versenyben, erről az előző alkalommal sokat hallhattak. A korábbi évtizedekben Japán volt ilyen imponáló, aztán hát tudjuk, hogy Korea is, és hát más dél-kelet-ázsiai vagy távol-keleti államok is sikeresek, de hogy mostanra, napjainkra Kína az Egyesült Államok versenytársának küzdötte fel magát, sőt, egyes helyeken az egyes vonatkozásokban az USA elsődlegességét is megkérdőjelezi, ez még jobban a keleti világra irányítja figyelmet. Talán nem gondolunk bele sokan, mint ahogy én magam se tudtam, hogy Kínában milyen nagy tömegű keresztény ember él. Nehéz is tudni, hogy vajon ebben a hivatalosan kommunista országban milyennek a vallási viszonyok napjainkban. Országot vezető kommunista párttagjai hivatalosan ateisták, nem lehetnek vallási közösségek tagjai. De Kínában van a világ legnagyobb protestáns közössége. És ami azt illeti, hogy Magyarországon is találkoztam itt tanuló kínai egyetemistával, katolikus szertartásokon, mobiltelefonjával követte a szöveget. Nos tehát, ez azt jelenti, hogy akkor él a keresztény, katolikus vallás Kínában. Az interneten tájékozódva azt láttam, hogy a mai kommunista Kína nem ellenzi a konfuciánus hagyományok feléledését. A konfucianizmus egyébként nem ugyanolyan vallás, mint a kereszténység vagy az iszlám. Inkább egy etikai rendszer, társadalom, filozófia, államelméleti hagyomány, kulturális identitás. És éppen ezért nagyon jól illeszthető a mai kínai államhoz. A konfuciánus gondolkodás hangsúlyozza a rend, a kötelesség, a hierarchia, a család. Fontos. Az állam és mindezek összefüggenek egymással. Lin Yu Tang könyve tulajdonképpen hát nem a mai világról szól, hiszen 1958-ban jelent meg. Egy személy belső fejlődéséről szól, hogy eltérve gyermeki hitvilágától, hogyan lett a kínai keresztény családba felnőve, a kínai kulturális örökség
alapos ismerője, és ilyen módon egy kicsit eltért gyermeki hitétől, de később, felnőttként, mondhatnánk azt, hogy már időskorában, viszonylag időskorában, visszatalált keresztény hitéhez. Protestáns családba született, és protestáns hithez tért is vissza, de ennek egy ökumenikus is, számunkra is elfogadhatóan nagyon szép keresztény értékeket megvalósító változatát vallja magáénak. A személyes út ugye a keret, és közben, ahogy említettem, megismerhetjük a történelmi hagyományukat. Például azt, hogy hogyan választották ki a konfuciánus elvek szerint évszázadokon át Kína vezető rétegeit. Rendkívül magas követelmények szerint versenyeztették meg az országban erre jelentkező alattvalókat, ennek volt egy nagyon szigorú szabályrendszere, tartományunként folytották a vetélkedőket, olyan szigorú biztonsági előírások mellett, amelyek kizárták, hogy valami beavatkozás vagy segítség kívülről jöjjön. Mondhatom, hogy az utolsó fázis az olyan volt, mint a pápa választás, teljes elzártságban oldották meg feladataikat a jelöltek. Végül a nyertest maga az uralkodó vizsgáztatta. Nagy volt a dicsősége, de hát ezek szerint az uralkodó, bár bocsánatot kérek a mai világi vezetőktől, de az az uralkodó jártas volt a kínai tudományokban a maga korának megfelelően. A győztest fehér lovon vezették körbe Pekingbe, és megkoronázták, szóval nagyon nagy tisztelete volt a tudásnak. Joggal mondhatjuk, hogy a történelem folyamán a kínai államszervezet a racionalitásra épült. Nem tudja az európaiak többsége, hogy én se tudtam, hogy a felvilágosodás mennyit vett át a kínai bölcseletből. A könyvből számos idézetet olvashatunk Voltaire-től, Diderot-tól, Leibniz-től. Azt, hogy ezek a felvilágosodás tudósai milyen sokra értékelték a kínai filozófusokat. Nem gondoltam, megmondom őszintén, kedves hallgatóim, fogalmam se volt erről, hogy az európai felvilágosodás filozófiája a kínai humanizmuson alapult. Leibniz például azt mondta, hogy nem nekünk kellene misszionáriusokat küldeni Kínába, hanem a kínaiaknak hozzánk. Mert hát ők aranyalmát érdemelnének, mint a görög mitológiában, azért a szuperhumán jóért, amit birtokolnak. Egyébként Leibniz azt mondja, hogy ez elvileg a keresztény vallás isteni adománya lenne. Voltaire meg kétségtelen túlzással úgy ír, hogy a kínai paternális viszonyokra alapuló állam a legtökéletesebb, amit a világ addig látott. Most tegyék a szívükre a kezüket, kedves hallgatói, maguk hallottak erről valaha, mert én soha. Európa vezető elméjével. Csak megjegyzem, hogy a felvilágosodáskori tudósok közül Leibniz például a Berlini Társadalomtudományi Akadémiától 1701-ben azért vett át egy díjat, mert a selyemhernyót tápláló eperfa ültetvényeket meghonosította Európában. Ugye tudjuk, hogy ezekből a ültetvényekből származtak az igazi hernyósejemből készült kendők és hát anyagok. Európa túlságosan az értelemvonalán fejlődött aztán tovább. De azért Európában is bekövetkezett, hogy a racionalizmust bizonyos romantika követte, mint egy reagálásként a túlzott ész uralomon alapuló társadalomra. Kínában is tapasztaltunk ilyet. Konfuciánus racionalizmusra, mint egy válaszként, de szinte párhuzamosan vele megjelent a taoizmus. Lao Tse és Chuang Tse, a két nagy taoista gondolkodó, mint egy reakcióként már rögtön a konfuciánus eszmék kialakulásakor megjelent, mert azt mondták, és hát ez a tény, hogy az embernek vannak érzései, nem csak értelemből állunk. Lin Yutang így úgy fogalmaz, hogy a kizárólag a konfuciánus alapokon épülő társadalom olyan közösségeket hoz létre, mint a hangyáké vagy a méheké, amelyekben automatizmusok működnek. Az 50-es években író Lin Yutang számára az akkor látott kommunista Kína ilyennek tűnt. De hát az az igazság, hogy
Amerikában élve írta ezt a művét már, akkor már ott élt, és hát látott bizonyos hasonló jeleket a nyugati világban már az 50-es években is. Hát mit mondana ma? A túlzott racionalizmusra épülő társadalom tagjai sajnos ugyanis elfelejtenek gondolkodni. Ahogy bemutatja ezeket a nézetkülönbségeket, Lin Yutang nagyon érdekes, mert Konfucius azt mondta, amit tudsz, tartsd meg, ha valamit nem tudsz, ismerd el, hogy tudásod határához érkeztél, ez az igazi tudás. A görög bölcselők is azt mondták, hogy a nem tudás tudása az a tudás. A mi szerzőnk azt mondja, hogy ő azért ezzel nem érte be, mert neki nagyon tetszett az a megfogalmazása, hogy Lao Tse írt. Fürözd meg szertartásokban elmédet. Mert egy lelki fürdő az, ahogy írja Lin Yutang, megtisztulást jelent attól az önelégült tudattól, hogy én jó polgár vagyok, csupa jóság és helyes viselkedés, ahogy ezt a konfucianus tanítja, jó fiú, jó férj, jó állampolgár. De az ember ennél több. Igen, az ember nem csak észből és törvényekből áll, törvények ismeretéből mondjuk. Lin Yutang itt a kereszténységre hivatkozott, és azt mondta, mintha Jézus szavát hallanánk, hogyha nem lesz a ti bölcsességetek nagyobb, mint a farizerusok és írástudóké, nem mentek be Isten országába, a puszta értelem kevés. A szerzőnk tehát megismertet ezekkel a nem konfuciánus, de nagyon kínai gondolatokkal, amelyeket Lao Tse és társai írtak. Azt állította, hogy a korában ezek a gondolatok nagyon hasonlítottak Emerson gondolataira, aki a 19. század egyik legmeghatározóbb amerikai esszéírója volt, a transzcendentalista mozgalom vezéralakja, aki munkásságában az egyéni szabadságot, a kritikai gondolkodást és a természet iránti tiszteletet hirdette. Tehát ezek nagyon

ez most a vallási szervezetek működését szigorúan szabályozza. A buddhizmus Kínában bevett vallás csak Tibetben jelent gondot az állam számára. Az iszlám azonban általában probléma, mert a kínai muszlimok nem csak egyszerűen kínai állampolgárok, mondjuk akik muszlimok, hanem valamilyen hagyományos muszlim etnikai közösség tagjai, és mint ilyen, ez már kockázat a modern állam számára. Ezért az iszlám terjedését Kínában erősen korlátozzák. De a kereszténység közel 1400 éve jelen van Kínában. Hát legyek őszinte, valamit én hallottam arról már korábbi ifjabb koromban is, hogy milyen térítők jártak Kínába. Talán a kedves hallgatók is látták a Tüsszekerek című filmet, amelyben egy protestáns térítőnek az a vágya, protestáns lelkésznek az a vágya, hogy Kínába menjen téríteni. Erről szól, annak az életéről szól ez a film. Igen. Tehát tudtam róla, hogy azért van kereszténység, de hogy milyen arányú, arról nem volt fogalmam. Az első keresztények nem Európából, hanem Közel-Keletről mentek Kínába, szír keresztények voltak, majd középkorban a ferencesek jelentek meg, 17. században pedig a jezsuiták. Matteo Ricci egy jezsuita szerzetes volt, aki meglepően közel került ahhoz, hogy a kereszténység tartósan beépítésre kerüljön a kínai műveltelit világába. Ricci felismerte, hogy Kínába nem lehet egyszerűen európai kereszténységet exportálni. És ezért nem azt mondta a kínai tudósoknak, hogy hagyjátok abba a kínai kultúrát, is lehetek európaiak, hanem azt próbálta megmutatni, hogy igenis összeegyeztethető a kereszténység és a kínai kulturális hagyományok. Például ezért használta szóhasználatában a kínai szavakat, az ég és a legfelsőbb úr fogalmát, ez a Tian és a Shangdi fogalmát a keresztény isten megnevezésére is. Megengedte a kínai keresztényeknek, hogy részt vegyenek az ősök tiszteletéhez és Konfucius tiszteletéhez tartozó ritusokon. Mert ezeket nem vallási, hanem kulturális aktusnak tekintette. Azt próbálta, és ő is is a többi jezsuita is bizonyítani, hogy az ősi kínai kultúrában megtalálható volt az egyistenhit egy bizonyos formája. Az ősök tisztelet ezzel nem áll ellentétben. 1692-ben az akkori császár Kangxi lényegében engedélyezte a kereszténység működését, és egy ideig a buddhizmussal és a taoizmussal összevethető társadalmi státuszt adott neki. Tehát volt egy pillanat, amikor akár létrejöhetett volna egy sajátosan kínai katolicizmus. Kísérletet végül is nem a kínaiak utasították el, hanem a katolikus egyházon belül vita törtek derékba, hogy így mondjam. Róma nem engedte meg akkor a sajátos kínai hagyományokon való részvételt. Sajnos pedig a ritusok kérdése nagyobb volt, mint ami ennek nyugatról első pillantásban tűnik, mert ha valaki az ősök tiszteletét szolgáló szertartásokon nem vett részt, az kizárta magát a kínai társadalomból. És amikor mindez világosá vált, akkor a császár belátta, hogy ezek az európaiak nem egyszerűen tudósok, vallási tanítók, hanem egy külföldi hatalom utasításait közvetítik. Hát ugye középkorban az egyház még itt Európában kifejezetten akár világinak is tekinthető nagyhatalom volt. Ez vezetett Kínában a katolicizmus elutasításához. Ez egy elveszített történelmi lehetőség volt. A legújabb kutatások is azt hangsúlyozzák, hogy a vita mélyén a kínai történelmi és a konfuciánus kultúra eltérő értelmezése áll. Ma az állam a keresztény intézményeket is megpróbálja átalakítani, úgyhogy azok politikailag lojálisak legyenek az uralkodó párthoz. Úgy mondják, hogy sinicizálnak. Kína, Sína. A sinicizálás gyakorlata sok esetben már nem pusztán alkalmazkodást, hanem politikai, ideológiai integrációt jelent. Most egy kicsit visszatérek a könyvünkre, mert ugye a könyvünkben Lin Yutang bemutatta kínai vallási kulturális hagyományokat, mert úgy vélte, hogy a konfucianizmus, taoizmus, ez a kettő, a kínai lélek két arca. Mencius a konfucianizmus legfőbb ideológusa, például azt mondja, minden emberben van irgalom és igazság, tehát mondjuk
nem idegen tőle ez a lelki megközelítés.

0: mellett is. Ez a, az emberben meglévő tulajdonság párosul egy csodavárás a csodával is, ami azért konfuciánus gondolatoktól egy kicsit idegen volt. Meg kell mondani, hogy Konfuciusz nem írta le a munkáit, Mencius volt, aki írásba öntötte, és az ő megfogalmazásából ismerjük a konfucianizmus gondolatait. Ebből tudjuk azt az öt társadalmi viszonyt, amire már utaltam is, amely kerül morális alapként minden kínainál megvan, a vezetők és vezetettek viszonya, apa és gyermek viszonya, a férj és feleség közötti érzelem, az ifjak tisztelete az idősebbek iránt, és a becsületesség a barátok között. Ezek a konfucianizmus szerint a társadalmi lét alapjai, alapegysége a család, a biológiailag is meghatározott közösség, a filiál pieti, a xiao, vagyis a gyermeki tisztelet, ebből vezethetők le a társadalmi viszonyok. A házasságot is két személy boldog egybeolvadásának tekintik, ahogy a Mencius fogalmaz. Az ideológia konfuciánusoknál nagyon erősen a ráción alapul. Azt mondja, tiszteld az időskort otthonodban, terjeszt ki az időskor tiszteletét a társadalomra, szeresd saját gyermekedet, és meg fogod tanulni, hogy szeresd mások gyermekeit is. Lao Tse-nél azonban nagyon sok paradoxon jelenik meg. Ezek nem öncélúak, mindig valami nagyon fontos és szép gondolatot, mondhatjuk, hogy valami vallási igazságot fogalmaznak meg, például, hogy a legnagyobb bölcsesség butaságnak látszik, a legvilágosabb beszéd dadogásként hat. A mozgás legyőzi a hideget, de ha nyugodt maradsz, győzöd a hőséget. Aki csendes és nyugodt, az az univerzum irányítója. Mennyire sok hasonlóság van ebben a keresztény gondolatokra? Azt mondja Lao Tse, a hajlékonyság az az erő, gyengeségem az erő, ugye? Íme a víz egy lágy dolog, és mégis milyen hatalmas dolgokra képes. Hát valóban, ez az erő tette a kínai társadalmat képessé arra, hogy túléljen minden zsarnokokat, hatalmasságokat. Gondoljunk csak bele, hogy a keresztény tanítás is mennyire tele van paradoxonokkal. Sokszor a kínai embert melankolikus megjelenése, lassú beszéde alapján ítélik meg a taoizmus megtestesítőjének, csak hogy Lin Yutang írja, hát az akkori Kína, meg hát ugye sok-sok időn keresztül a kínai emberek nem azért néztek ki olyan letargikusan, meg filozófusok voltak, hanem egyszerűen megnyomorogtak. A nyomor még nem tesz senkit, filozófussá mondta. Úgy fogalmazott Lin Yutang, hogy Kínában mindenki igazi konfuciánus, amikor jól megy a sora, és taoista, amikor nehézségek sújtják. De ha azt keressük, hogy mi az igazán kínai vallás, hát az a buddhizmus, mert ennek vannak szertartásai, szent iratai, papjai, templomai. Tehát ez a legjellemzőbb kínai vallás a buddhizmus, ami hát egyébként nem kínai eredetű igazából. Kínaiak zavarba is lennének, ha vallásuk felül tudakoznánk, mert többségük nem egymást kizáró tekinti a vallási nézeteket. Egyik család kizárólag konfuciánus, taoista vagy buddhista, ahogy a mi szerzőnk írja, lehet, hogy a családban a feleség buddhista, és havi böjtöt tart egy bizonyos cél érdekében, a konfuciánus férj megtürelemmel van ez iránt, hogy most ilyen a menü. Nem olyan tehát Kínában a viszony, mint mondjuk politikai pártok esetén nyugaton. Ezt már az 50-es években is jól megtapasztalta a szerzőnk, hát mit mondana mára, mert ugye ő említette, hogy a párt szimpátiák még a családokat is megosztják. Nem ismerős ez nekünk? A buddhizmus eredendően az egyszerű emberek vallása volt. Az értelmiség csak akkor kezdett foglalkozni vele, amikor szembesült elterjedtségével. Tehát ez az igazság, hogy az uralkodók mindig is vágytak rá, hogy örökké éljenek, és aztán elkezdte érdeklődni a buddhizmus iránt. Ott hozadtak szent iratokat. Indiából is befogadták az új vallást. A 6. századra Kína nagy részében a buddhizmus vált már vezető vallássá, bár korábban a konfuciánusok sokszor erőszakkal léptek fel ellene. Mi olvasók a könyv átlapozása során betekintést nyerhettünk tehát a legkiválóbb konfuciánus buddhista taoista szerző munkáiba, részleteket olvashattunk belőle, és ezáltal megismertük a vallások fontos mondani valóját. Biztos vagyok benne, hogy kevés sinológus kutató, van, aki olyan alapos ismerettel rendelkezik a kínai kultúra gyöngyszemeiről, mint amilyenekre ezen angol könyv
1: egyszerű olvasó is szert tehetnek. Hiszen az átlagember nem külsőben ismeri ennyire a irodalmat, egy-két szép versfordítást a nyugat költőitől, talán ez az, ami beszivárgott a mi kultúránkba. Ezért is érdemes tehát a könyvet megismerni. Hát alig, ha lenne hitelesebb fordító kínaiból, persze angolra, tehát nekünk azt még tovább kell fordítani, mint Lin Yutang, aki mindkét civilizációt, a kelet és a nyugati kultúrát ennyire alaposan ismerte. Kedves hallgatóink, első, vagy mondjam azt, a második nekifutásra, hiszen ez a második alkalom, amikor Kína és kínai gondolatokról beszélünk, ez alkalommal ennyit ismertettem volna a Lin Yutang könyvéről, a From Pagan to Christian című könyvről. Az eltelt 70 év alatt azonban világrengető változások történtek. Láttuk Kína gazdasági helyzetéről szóló első megelőző előadásunkban, hogy milyen nagyot fejlődött ez a hatalmas ország. De arra is utaltunk, hogy milyen demográfiai problémákkal néz szembe. Kapcsolódjunk ezért most vissza Lin Yutang könyvismertetéséről a mai valóságba, és nézzük meg, hogy a kulturális változásokra, a konfúciánus szellem újraélesztésére vajon miért is lenne égetően szüksége Kínának. Láttuk, hogy a gyerekszám visszaesése miatt komoly gondjai lesznek, sőt már vannak is. Az az igazság, hogy a hagyományos gondolkodásmód nagyon megváltozott Kínában. Ha keressük a jelenségek okait, megdöbbenve láthatjuk, hogy mennyire megváltozott a család alapon szerveződött társadalom Kínában. Különösen a fiatalság esetében látunk hasonló jelenségeket ahhoz, mint amit a nyugati világban tapasztalhatunk. Ilyen a házasság kötések visszaesése, a válások nagy száma. Mivel a gyermekvállalás házasságon kívül Kínában még messze nem annyira elfogadott, mint nyugaton, mert etéren konzervatívabbak maradtak. Ez igen kedvezőtlen hatással van a demográfiai helyzet alakulására. Nincs házasság, nincs gyerek. A házasság ma már nem oly mértékű létkövetelmény mindenki számára, mint Kínában, mint korábban volt, és a felfogás is megváltozott, meg az objektív körülmények is. A két család szövetségét jelentő házasság, hiszen erről volt szó azért Kínában korábban is, anyagi feltételeit manapság egyre nehezebben tudják megteremteni. Az ingatlanárak magasak, a jó munkahelyek iránti verseny is kemény, és van munkanélküliségi probléma is a városokban, különösen az idősebbek esetében, de a fiataloknál is tapasztalható. A migráció a vidékről a városokba jelentős, a falvakból eltűnnek a fiatalok, és a városokba érkezők nem rendelkeznek a házassághoz szükséges anyagi háttérrel. Mert hiszen a hagyományokhoz való ragaszkodás miatt jelentős férfi többlet alakult ki. A nők számára nem kizárólagos lehetőség a családos életforma. A felmérések szerint, hát nem tudom megítélni, hogy ezek a felmérések mennyire pontosak, de azt mutatják, hogy a fiatalok 40%-a nem akar megházasodni, de ugye sokan nem csak nem akarnak, hanem nem is tudnak. Mert a nemek aránytalansága egyensúlytalanságot hozott a társadalomba. Ez további dimenziót ad a lakosság csökkentéshez, vagy csökkenéshez, hogy így mondjam. A családtervezési korlátozás miatt a családoknak legtöbbször csak egyetlen gyermekük lehetett, a kínai társadalom egészét tekintve erősen patriarchális volt, ugye, ez a konfuciánus hagyomány, ahol a fiú gyereket tartották értékesebbnek. Csak nagyon nem régen oldották fel egy gyerekes tiltó rendelkezést. A hagyomány szerint ugye elvileg a fiúk viszik tovább a család nevét, hát azt gyakorlatilag ők viszik, és elvileg ők gondoskodnak az idős szülőkről is. Csak hogy manapság az ultrahangos vizsgálatok elterjedésével a szülők megtudták a magzat nemét, ha a magzat lány volt, akkor sokan a terhesség megszakítása mellett döntöttek, hogy az egyetlen engedélyezett gyermekük fiú legyen. Így a hagyomány és az aktuális politika együttese szerencsétlen következményekhez vezetett. Mert jelenleg is mintegy 30-40 millióval több férfi él az országban, mint nő. Csupasz ágak, így nevezik Kínában azokat a férfiakat, akiknek a demográfiai hiány miatt esélyük sincs feleséget találni. Nem tudnak családot alapítani, gyökeret ereszteni. Így módon fokozott verseny alakult ki a házassági piacon, feltéve, ha egyáltalán van szándék házasodásra. A nők hiánya miatt a férfiaknak és családjaiknak nagyon komoly anyagi javakat kell felmutatni a házassághoz. A saját lakás, autó, magas hozomány, elvárás már. És ez nagy terhet ró a vőlegényekre. A jobb anyagi helyzetben lévő városi férfiak még csak könnyebben találnak párt, ha nősülni szeretnének. Így a nősülési válság leginkább a szegény, vidéki férfiakat nyújtja, sújtja. Mindezeknek súlyos társadalmi és gazdasági következményei vannak. Nő a társadalmi instabilitás és bűnözés, gyakori az emberkereskedelem, a leánykereskedelem, de kifejezetten gazdasági nehézségeket is okoz a kényszerű megtakarítás növekedése, hiszen a fiús családok kénytelenek agresszívan takarékoskodni, hogy ingatlant és hozományt biztosítsanak a fiúknak. És ez a pénz hiányzik a belső fogyasztásból, ami lassítja a gazdaság szerkezeti átalakulását. És ingatlanpiaci buborék, amiről már beszéltünk, ugyancsak annak a következménye, hogy a házasság feltételeként szabott saját lakás, ez a keresletet évtizedeken át mesterségesen hajtotta fel az ingatlanpiacon Kínában. Mivel nincs elég szülőképes korú nő, a születések száma drasztikusan visszaesett, annak ellenére is, hogy már eltörölték az egyke politikát, sőt, ahogy említettem már, bevezették a három gyerekes modellre való ösztönzést. De hát ez nem megy olyan gyorsan. Kína lakossága most már gyorsuló ütembe fogy és öregszik. A csupaszágoknak nem lesznek gyermekei, akik időskorukba eltartsák vagy ápolják őket. Ez a jövőben elképesztő terheket ró majd az állami, szociális és egészségügyi ellátórendszerre. Ugye, kedves hallgatóim, most már érthető, hogy a mai politikai vezetés miért ilyen meglehetősen kétségbeesetten próbálja feltámasztani a konfuciánus értékeket. Köszönöm a figyelmet!
2: Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.

Ünnep Szabó Lőrinctől. Áldassál, Uram, amiért nekem is adtál valamit. Áldassál, amiért nem csak szépséget, s szórakozást teremtettél. Nem csak gyönyörű templomokat, s félelmetes pénzszörnyeket. Nem csak ifjú lelkesedést, friss vért, kacagó lányokat, s gyermeket. Ó, áldassál, Uram, amiért a mulandó örömök, a harcok hétköznapjai után megteremtetted az ünnepet. A megnyugvást, a semmit, aki az idő teljességében értem is eljön, és áldott karjaiban elringat mindörökre. Amen. Szabó Lőrinc, ünnep.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket. Következzenek a rádió rövid hírei. Leó pápa hétfőn este visszatért 4 napos franciaországi apostoli útjáról Rómába. Erdő Péter bíboros megáldotta a megújult süttői templomot. Szervita nővérek jubileumát ünnepelték Győrben. 14. Leó pápa szeptember 28-án este érkezett vissza franciaországi apostoli látogatásából Rómába, tudósít a Vatikáni Rádió. Macron, francia köztársasági elnök vett búcsút a pápától a Metzi katedrálisban hétfőn délután bemutatott záró szentmiséje után. A hagyományoknak megfelelően Leó pápa a feljegyzeti sajtókonferencia keretében válaszolt az újságíró kérdéseire a hazafelé tartó repülőúton. A Szentatya táviratot küldött Emmanuel Macron francia elnöknek a repülőgép feljegyzetéről hétfőn este, amelyben megköszönte a meghívást az apostoli látogatásra, és köszönetet mondott az ott léte során kapott nagylelkű vendégszeretetért. Olaszországi légtérbe érve a pápa táviratot küldött Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknek is, amelyben szívből jövő üdvözletét fejezte ki, és biztosította az olasz államelnököt állandó imáiról szeretett olasz nemzetéért. Erdő Péter bíboros prímás, Esztergom budapesti érsek megáldotta a süttői Szent Lipót templom megújult belső terét szeptember 20-án vasárnap, tudósít a Magyar Kurír. A templom legújabb kori renoválása 1996-ban kezdődött, a tető és a torony javításával, a templom falainak külső megújításával és a villanyhálózat cseréjével. A 2013-ban megkezdett belső festési munkálatok anyagiak hiányában szüneteltek. A templomhajó és a karzat felújítása 2025-ben folytatódott az Esztergom budapesti főegyházmegye és a Magyar Falu program támogatásával. Idén nyáron elkészült Galántai Zsófia és Répási Viktor festőrestaurátorok munkája is. Szeptember 20-án vasárnap Erdő Péter bíboros prímás mutatta be a koncelebrált ünnepi szentmisét, amelynek során a főpásztor megáldotta az elkészült munkálatokat. Az ünnepi szentmisén Tóth Bertalan plébános mondott homíliát. Háladó szentmisében újította meg 25 évvel ezelőtt tett szerzetesi fogadalmát Óli Eszter Mária és Becsei Zsuzsanna Mária szervita nővér szeptember 26-án a győri Nagyboldogasszony székesegyházban adta hírül az egyházmegye. A szentmisét Veres András győri megyés püspök mutatta be. A jubileumi ünnepen jelen volt a szervita nővérek általános elöljárója Simona Goretti anya is Firenzéből. A szervita nővérek sajátos feladata a fájdalmas anya tisztelete és megszerettetése. Az ifjúságot elsősorban a szegény és elhagyatott gyermekeket nevelik a keresztény életre. Egyházjogi státuszuk, pápai jogú női szerzetes intézmény. Elsődleges feladatuk a gyermekek, a fiatalok oktatása és nevelése a világ számos legkülönbözőbb fokú iskolájában, az elhagyatott gyermekek teljes körű ellátása, idősek gondozása. Részt vesznek a hitoktatásban, otthoni betegápolásban is. Kedves hallgatóink, rövid hírperceinket hallhatták. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovácsné pap Ágnes nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Ha tehetik, tartsanak velünk, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió egy különösen szép és szent nevet visel. A Szűzanya nevét. Amikor kimondjuk, hogy Mária Rádió, nem csupán egy rádióállomást nevezünk meg. Egy küldetést is kimondunk. Mária egész életével Jézusra mutatott, és mi is ezt szeretnénk tenni. Krisztus örömhírét, az imádságot, a vigasztalást és a reményt elvinni minél több emberhez. Szent Ambrus egyházatja Mária életét olyan tükörhöz hasonlította, amelyben felragyog az erény szépsége, és amelyből megtanulhatjuk, mit érdemes követnünk. Mária Rádió is ilyen tükör szeretne lenni. Márián keresztül Krisztusra mutatni. Ehhez azonban az ön segítségére is szükségünk van. A Mária Rádió adományokból működik. Minden felajánlás, még a kisebb is, hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is megszólalhasson az evangélium, a közös ima, a katekézis és a szentmise közvetítése. Lehet, hogy éppen az ön adományának köszönhetően jut el egy vigasztaló szó egy beteghez, egy imádság egy magányos emberhez, vagy egy műsor valakihez, aki éppen újra keresi Istent. Kérjük, lehetőségei szerint támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Segítsen, hogy rádiónk méltón viselhesse azt a nevet, amelyet kapott, Mária nevét, és vele együtt újra és újra Jézushoz vezethesse hallgatóit. Szűz Mária, Mária Rádió királynője, könyörög érettünk, és áld meg mindazokat, akik imáikkal és adományaikkal segítik ezt a küldetést.
5: 1 millió gyerek imádkozik a békéért. 2005-ben Venezuelában az ottani zavargások idején gyerekek kezdtek imádkozni a békéért. Ezt a kezdeményezést azóta a Vatikán is felkarolta, és világméretű mozgalom lett belőle. 1 millió gyerek imádkozik a békéért névem. Azóta minden év október 18-án imádkozzák a gyerekek a rózsafűzért a föld körül. A Magyarországi Mária Rádió évek óta csatlakozik ehhez az akcióhoz. Az idén olyan országokból közvetítjük a gyerekek imádságát, amely országokban jelen idejű, vagy csupán néhány évtizedes a háborús tapasztalat. A dicsőséges rózsafűzért a következő 5 Mária Rádióból közvetítjük. Az első tizedet a délvidéki Mária Rádióból, a második tizedet az iraki Mária Rádióból, a harmadik tizedet a szíriai Mária Rádióból, a negyedik tizedet a ruandai Mária Rádióból, az ötödik tizedet pedig a magyarországi Mária Rádió stúdiójából Budapestről, Ukrajnából menekült gyerekek közreműködésével. Imádkozzuk együtt a gyerekekkel a dicsőséges rózsafűzért, a világ békéjéért, október 18-án 15 óra 15 perctől a Mária Rádió műsorán.
0: Mária Rádió.
6: Művészetteremtő. Időutazás a lélek hangjain a magyar művészet nagyjaival. Csányi László műsorát hallják.
7: Jó estét kívánok, kedves közönségünk! A hely szelleméhez illően Erkel ünnepi nyitányának dalamaival köszöntöm kedves közönségünket és a Mária Rádió hallgatóit innen a budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központból a Művészet Teremtő programsorozat első nyilvános előadásáról. Csányi László operaénekes művész tanár, író, rendező, műsorszerkesztő vagyok. Engedjék meg, hogy felvezetésként pár szót szóljak programunk küldetéséről. A Mária Rádióban 4 évvel ezelőtt útnak indult Hit a művészetekben adásomban a művészeti élet több mint 30 kiválóságának bemutatása által olyan érdekes kérdésekre igyekeztem választ kapni, például, hogy honnan ered a tehetség, mely által a művészek olyan képességekkel rendelkeznek, melyel a közönséget az előadásokon, koncerteken vagy kiállításokon el tudják varázsolni. Mi, illetve ki állhat vajon e mögött az izgalmas és rejtélyes jelenség mögött. Meghívott vendégeim számára nem kérdés ez, hisz pont ez az univerzumunkat meghatározó spirituális erő vezérli őket művészetükben, így lett az előadású sorozatunk címe Művészet teremtő, azaz időutazás a lélek hangjain, a magyar művészet nagyjaival. Azt hiszem, találó lett a cím, és több síkon kifejezi, mit is gondolunk a művészet eredetéről és annak alkotóiról. Rádió sorozatunk 4 év után most a nézőközönséghez is szeretné közel vinni és megmutatni az ilyen mélységekben gondolkodó, alkotó művész nagyságokat, hogy ne csak a rádió hullámain át, hanem személyes közelségből is megismerhessék azokat a sugárzó egyéniségeket, akik képesek ezeket a varázslatokat számunkra létrehozni, azt az általuk képviselt örökérvényű kulturális örökségünket, melyek politikán, ideológiákon átívelően tiszteletre és követésre méltóak. Azokat a szellemi, szakmai bölcsességeket, melyekre figyelnünk kell, és kötelességünk átadni, különösen utódaink jobb jövőjének alakulása érdekében. Ez a mi küldetésünk. De nem is szaporítom tovább a szót, és még mielőtt színpadra szólítanám mai vendégünket, elmondom önöknek és hallgatóinknak, hogy mivel előadásunkat nem tudjuk a rádió műsoridői korlátai miatt teljes terjedelmében sugározni, ezért a műsor 2/3-ánál elbúcsúzom majd a Mária Rádió hallgatóitól egy zenei bejátszással, mely után folytatjuk élő adásunkat a nézői kérdésekkel és a könyvdedikációk lehetőségével. Kedves közönségünk, kedves hallgatóink, engedjék most meg, hogy színpadra szólítsam a művészet teremtő első vendégét. Fogadják nagy szeretettel a Jászai Kazinci Sinkovics díjas érdemes és kiváló művészt, az MMA tagját, a Szép Magyar Beszéd és Irodalom kiváló őrzőjét és művelőjét, Császár Angela színművésznőt.

0: Csókolom őszlő, azt hiszem a Spartacus balettzene bevezetés után, mert hogy ez az volt, melyről ki fog derülni később, hogy hogyan áll művésznővel kapcsolatban, szeretném megköszönni művésznőnek, hogy angyali hírnökként ismét elfáradta a műsoromba, amiről a Hit a művészetekben könyv, ez a könyv, tessék, ez tanúskodik. Kedves művésznő, rögtön kezdjük az elején. Honnan és kiktől kapta a keresztnevét, és ezzel milyen küldetést kapott egész életére?
1: Déd nagymamám Ködmön Angella volt, nagymamám Kovács Angyalka Angella, és édesanyám Aranka lett, úgyhogy Aranka nekem adta az Angella nevet. Én pedig a lányomnak, a lányom pedig az unokámnak, az első lányának. Úgyhogy szépen gyarapodik, most már a családban ugye négy Angella van. És még egy van, aki nemrég született, az a nagy család. Úgy hívják, hogy Öveges Angéla. Úgyhogy az Öveges professzor úrnak egy jó leszármazottja. Igen.
0: Csodálatos. A műsorunkban ugye keressük a művészi utak fejlődésénél azokat a történéseket, ahol egy-egy sors kialakulásában a teremtőnk alkotói szándéka ugye nyomon követhető. Ha jól tudom, kisgyermek korában ugyan énekelt, szavalt, melyre tanára is felfigyeltek, ha jól tudom, de igazándiból nem készült a színészi hivatásra. Mi vagy ki indította el ezen az úton?
1: Hát először is nagyon izgága kislány voltam. Sokszor másztam fára. Alig lehetett kordában tartani. Mindig szerettem magam megmutatni. Azt hiszem, hogy ezt édesapámtól örököltem. Ő volt mindig a társaság központja, Isten ilyen mesélt vicceket, történeteket, és szeretett központ lenni. És azt hiszem, hogy ezt a tulajdonságot én a civil életben nem szoktam, de nagyon jól esik, amikor fölmehetek a színpadra, és ott mindenfélét játszhatok, és azt jó, nagyon szeretem. Úgyhogy családilag édesapám vére folyik bennem, és Körmendi Géza a Tatán éltünk, ő hívott engem az irodalmi színpadba, és ott nagyon fontos feladatokkal bízott meg, és ott énekeltem is, és verseket is mondtam. Aztán elküldött a Keszthelyi Helikon ünnepre, ahol aranyérmet szereztem. Aztán, mivel nem tudtam, hogy mit csináljak érettségi után, azt mondta, hogy jelentkezz a színművészeti főiskolára. Mondom, az mi? Mi csinálnak ott? Úgyhogy ő irányított erre. Én az egyetemen beadtam a magyar népművelő szakra jelentkezésemet és a színművészetire, de a színművészetin hamarabb volt a felvétel, és csodák csodájára felvettek. És akkor ott maradtam, és nem mentem tovább az egyetem felé.
0: És ez milyen jó nekünk?
1: Nem tudom. Úgyhogy ez az én színpadra kerülésemnek a rövid története. De a főiskolán elég sok nehézségem volt, mert mellettem két olyan csodálatos nő volt, akik már színpadon jártak. Tehát én a 18 évemmel, és Eszter Gályos Cilia a 20 évével, 21 évével, Várhegyi Teréz a tarka színpadbeli táncos múltjával, hát bizony kisebbségi érzést keltettek bennem. De aztán rájöttem, hogy én más tudok. Tehát amit ők tudnak, azt én nem biztos, hogy tudom, és nem is tudok úgy táncolni, és nem is tudok olyan csodálatos mozdulatokat tenni, viszont meg tudom tanulni, ha muszáj, és viszont én a lényeget és a gondolkodást azt jobban művelem. És aztán ebből alakult, hogy végül is megtaláltam a saját utamat.
0: Így van, és ez milyen jó nekünk is, és a versmondóknak és az egész kultúráknak. Szeretném önöktől megosztani egy közös missziónkat művésznővel, annak kapcsán, hogy gyermekkorunkban milyen fontos, hogy hogyan és kitől kapjuk meg a kultúra iránti elhivatottságunkat. Jó 10 évvel ezelőtt, mikor még gyermekeink kisiskolások voltak, munkált bennem, hogy hogyan lehetne a vers szeretetére, a költészet iránt fogékonnyá tenni a kisiskolásokat, és különösen a mobiltelefonok és a tévézés világában. Hát azt hiszem, ez egy embert próbáló feladat, melynek megvalósításához a Huba utcai Kolping iskolába egy kiváló, csodálatos tanítónénit lehetem, ő Róna Széki Magdi néni, akit most nagy szeretettel és hálával itt a közönség soraiba az első sorban üdvözölhetek. Azt hiszem, hogy megtapsolhatjuk, egy csodálatos tanító néni. Több ezer diákja nevében nagyon-nagyon hálásak vagyunk, mert ő igazándiból nem csak a tananyagot tanította a diákjainak, és szépre jóra nevelte őket, hanem tehetséggondozásukkal is törődött, esetünkben felfedezte az iskola diákjaiban a költészet iránti tehetségüket, melynek teret adhattunk egy versmondó verseny által. A verseny színvonalát az is jelezte, hogy olyan illusztris vendégeket tudtunk meghívni a korosztályok zsűri elnökeként, mint művésznőt. Hát kedves művésznő, milyen élményei fűződnek egyáltalán a versmondó versenyekhez, és vajon fontosnak tartja-e az ifjúság figyelmének felkeltését a kultúra a világ szépségei iránt?
1: Hát ez természetesen. Nagyon sok kisiskolást és nagyobb iskolást zsűriztem szavaló versenyeken, és sokszor éreztem azt, hogy nem tudják, hogy miről van szó, nem tudják értelmezni a szöveget. És aztán rájöttem, hogy azért talán, mert valahogy az kimarad a rengeteg tananyag mellett, hogy a mi nyelvünket nagyon befolyásolja a ritmusa, nagyon befolyásolja a hosszú és a rövid magánhangzó, a kettős mással hangzó, befolyásolják a vesszők, befolyásolják a felkiáltó jelek és a pontok, és ha nem ezek szerint olvassák a szöveget, hanem csak úgy gyorsan végig szaladnak rajta, akkor nem marad meg belőle a lényeg, a mondani való, hanem csak a szavak, esetleg a szavak. Úgyhogy fontosnak érezném, hogy az iskolában ez egy külön tantárgy legyen, hogy értelmezve olvassuk. Mert különben nagyon nehéz lesz majd az egyetem, meg a főiskola, meg a tanulás, meg egyáltalán az olvasás. Bár most már az olvasás az kifogyóban van az életből, mert vagy hangos könyvet hallgatnak, vagy képeket nézegetnek, vagy játékokat játszanak, és közben megtanulnak angolul. Nagyon érdekes, de ez így van. Úgyhogy változik a világ, és mi is kell, hogy változzunk, és elnézőbbek kell lennünk a gyerekekkel, akik egészen másképp csinálnak mindent, mint amit mi szeretnénk. De hát ez van.
0: Na azért nyomatékra, hogy ezekre a mára égetővé vált problémákra már több évtizeddel felhívták figyelmünket a kultúránk akkori bölcsei. Hadd osszak meg önökkel, és kedves művésznővel, de biztos ismeri, a Fehér Klára, egy Fehér Klára idézetet, majd művésznő előadásában egy csodálatos Farkas Árpád vers következzék, Alagutak a hóban címmel. Akkor most jöhet a idézet. Ma a kisgyerek megoldja a Rubik kockát, együtt nő fel az elektronikus játékkal, szövegszerkesztővel és komputerrel. Csak éppen ott a veszély, hogy ez a gyerek nagyon okos és fejlett. Zuhog rá az információ áradat. De nincs, ami etikában, erkölcsben, érzelemben fogódzót adna. Ami megtanítaná, hogy más öröm is van, mint a hatalom, a siker, a pénz, hogy más a barátság és a bandaszellem, más a lapítás és az alázat, hogy lehet anélkül is hazát szeretni, hogy gyűlölném a másikat, hogy szabad álmodni, tervezni, és hogy lehet célra törni anélkül is, hogy eltaposnám a másikat.
1: Farkas Árpád. Alagutak a hóban. Havaztam volna magam is, de lám, hogy megerett. Hatalmas vad pelyhekben hull a hó a szülőföld felett. Térdig, derékig, torkig ér, suttogva folytogat. Parázna habzás lepi el a toronygombokat, s már égig érő hóban a táj. Moccanatlanul e nagy pólyában a lét hallgatni tanul. Kaszák és kések éle mennyboltig bebugyolálva. Fuldoklom fordul fehérbe a falvak szuszogása. Nem koccan kő a kőhöz, hótömte szájjal szól, aki beszél. S nagy havak gyomrában az értelem békésen elüldögél. Alagutakat a hóban, milliomnyi egymást kereső utat. Itt a szívdobogás és havat olvaszt, s álmok keringenek az öröm és kín eltömíthetetlen járatain. Városok, falvak szívhangja hallik, kásásodik a tél tömött fehérje, okos szenvedély, kétkedő hit, működtessétek egymást kereső tekinteteink lézereit. Alagutakat a hóban. Hű szándék, mozdulat, törékeny álom, didergő elme ne éljen a hó húsában örökre elkeverve. S ha majd e mennyei vatta szánkból kifordul, s nem a fagybandái zenélnek, viduljon taposó táncra a láb, olvasszon világ nagy termeket körénk az ének.

0: művésznő tolmácsolásában Farkas Árpád elgondolkodtató verset hallhatták, melyet a Bánffy György kulturális szalonban adott elő. Nagy öröm volt számomra ezt a felvételt megtalálni, hiszen Bánffy tanár úr professzorom volt a Zeneakadémián, és azt hiszem, hogy sok szép emlékem fűződik hozzá, és gondolom sokunk számára. Egyrészt azért, mert a magyar nyelv megmaradása, szépsége területén végzett életműve miatt példaképként áll mindnyájunk előtt. Kedves művésznő, miért fontos számunkra Bánffy György művész úr szellemiségét, hagyatékát ápolnunk?
1: Azért, mert ő egy csodálatos ember volt, nagyon szerette a nyelvünket, a nemzetünket, a gyerekeket. Rengetegszer ültem mellette szavalóversenyek zsűriében, és az az átadás öröme, a szeretet, ahogy a gyerekek felé fordult, ahogy bíztatta őket, az mindig lenyűgözött. Nagyon sokszor volt, hogy a gyerek azt se tudta, mit beszél, és ennek ellenére ő nagyon megdicsérte. És igaza is volt, hogy megdicsérte, mert a gyermek megtanulta a verset, dolgozott rajta, munkát fordított rá, és nem mindenki tudja, hogy miről szól, de azért el tudta mondani. De voltak sokan, akik igazi ígéretek voltak a jövőre, akik tudták, hogy mit beszélnek. Olyankor ők kapták mindig az első díjat, természetesen.
0: Lendületet adott ezáltal.
1: Bánffy György gyönyörűen beszélt, és nagyon sok mindent tudott. És azért választottuk az egyesületünk névadójának, mert az, amit ő képviselt, azt tovább kell adni, és tovább kell vinni. És nem baj, hogyha Bánffy György neve fennmarad, és az emberek megtudják, hogy milyen nagyszerű belső tartalommal bíró ember volt. Művész volt.
0: És pedagógus.
1: Amellett
0: egy hatalmas művész egyéniség volt. Szeretnék most rátérni művésznő színészi pályájára, hisz olyan színes és sokrétű, a drámai alakításoktól a könnyed vígjátékokon keresztül ívelő, például Katona Bánkbán Melindájától, Madács Mózes Cipórájától kezdve, Vörösmarty Csongor és Tünde Ledérjén át, Shakespeare Windsori vígnőik fornéjáig, valamint a musicaleken át minden műfajban magas szinten alkotott. Rengeteg mindent kihagytam természetesen, mert nem férne bele ide egy egész estében se. Jól tudom-e, hogy a színész óriások jellemzője, hogy mind a tragédiákban, mind a vígjátékokban kitűnően teljesítenek, hisz a dráma és a komédia egy ugyanazon tőről fakad.
1: Természetesen, hát a színháznak az emblémája is egy nevető és egy síró állarc. Ebbe benne van, hogy a vígjáték is és a tragédia is hozzátartozik az életünkhöz, de most már hozzátartozik a zene, hozzátartozik a tánc, hozzátartozik a jól éneklés. Egyre inkább a színház eltulódik a zenés műfaj felé, és nagyon sok helyen nagyszerű, tényleg nagyszerű énekes színészeket lehet találni. Én egy darabig sokáig csak, mivel hogy a Nemzeti Színházba szerződtem mindjárt a főiskola után, sőt előtte is már 2 évvel ott töltöttem a gyakorló éveimet, inkább a prózai előadásokban vettem részt, és prózai szerepeim voltak. Egy időben azt mondták, hogy a Don Quixote musicalt be fogja mutatni a Nemzeti Színház. Ez a 70-es évek valamikor, 70-es évek vége felé volt. És ott volt nálunk Gellei Kornél, egy magas, abszolút Don Quixote-nak kinéző ember, aki remekül énekelt. És azt gondoltuk, hogy ő lesz akkor Don Quixote, és én leszek Dulcinea, aki szintén szerettem énekelni, és azt nagyjából tudták is. De végül is nem lett, mert az Operett Színház elhappolta, és az Operett Színházba mutatták be, és Dulcinea ott, az Operettben Kútvölgyi Erzsébet lett. De nem tett le a színházunk arról, hogy zenés darabot bemutasson, tehát 83-ban, amikor bemutatták az István a királyt a Királydombon, akkor 2 évre rá Kerényi Imre megrendezte a Nemzeti Színházban az István a királyt, ahol Saroltot kaptam. Óriási, óriási, szenzációs előadás volt. Nagyon, nagyon sok olyan szimbolikus képet tudott komponálni a színpadra Götz Béla csodálatos díszletében, és a társulat odaadó, nagyon-nagyon lelkes közreműködésével, hogy mindig állva tapsoltak a végén, és könnyes szemmel állták végig a himnuszt, és énekelték is velünk a himnuszt a legvégén. Úgyhogy ez egy soha nem felejthető előadás volt. Utána nagyon sok rendezővel dolgoztam az István a királyban, mint Sarolt, 17 évig játszottam. De aztán minden elmúlik egyszer. Ez is elmúlt. És azóta egy csomó előadás bemutató volt különböző szereplőkkel. De nagyon szerettem.
0: Csodálatos dupla évforduló van ma. Egyrészt a Magyar Dráma napja, illetve Sinkovics Imrének a születésének a évfordulója. És ő mondta azt, hogy a színpadon nem meghökkenteni kell, hanem hatni. E máig érvényes bölcsmondatot mondta egykor, akivel ugye számos alkalommal léphetett fel művésznő, még a régi Nemzeti Színház színpadán. Milyen értékeket képviselt ő, melyre büszkék lehetünk a mai napig, és hogy élték meg a Nemzeti Színház tagjaként, amikor az évtizedekig tartó számüzetés után az új Nemzeti Színházban mégsem tudott átszerződni az új a régi klasszikus társulat.
1: Nem is akartak bennünket oda átengedni. Nem is volt szó róla, hogy mi oda átmegyünk. Csak mi gondoltuk, mert arra gondoltunk, hogy teljesítettük az élet eddigi életünkben.
0: Azt a
1: nem is nívót, hanem a szívünket adtuk eddig a Nemzeti Színházért, mert nekem például óriási hátország volt mindig. Bárhova mentem, bárhol felléphettem, azt mindig büszkeséggel mondtam, hogy én a Nemzeti Színház tagja vagyok. De akkor, amikor elkezdődött ez a felépítem, nem építem, hol építem fel, a Hősök terén építem fel, vagy az Erzsébet téren építem fel, vagy a nem tudom, hol építem fel, és megalakult a Nemzeti

0: azokat a könyveket, a képeket, a díszleteket, a mindent elvittek, és ott maradtunk Pucérfenékkel, de akkor még megvolt a Magyar Színház, vagyis a Várszínház nekünk. De aztán a Várszínházat is átadták a Táncszínháznak, és maradtunk a Hevesi Sándor téri börtönszerű épületben. Mindig azt éreztem, hogy börtönben vagyok azok a kicsi ablakokkal. A régi épület, a régi Magyar Színház, mert ez a régi Magyar Színház helyén van, a régi Magyar Színház sokkal szebb és impozánsabb volt, és színházszerűbb. De mindegy, itt is lehetett gyönyörű előadásokat csinálni. Volt is részem például a Mózest, amit nagyon sokáig játszottunk, abban mint nép kezdtem, aztán lettem Amra, aztán lettem Cipóra, aztán lettem Miriam, szóval végig játszottam az összes nőt, csak az anyja nem voltam Mózesnek. És a legutolsó felújításon, amit Bodnár Sándor rendezett, abban pedig az első részben az ifjú Sinkovicssal, tehát Sinkovics Vitai Andrással játszottam, és a második részben pedig az öreggel, Sinkovics Imrével. Ez egy nagyon, nagyon emlékezetes és nagyon szép dolog volt annak idején, és nagyon szerettem, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ebben részt vehettem.
1: Most akkor Sinkovics művész úr iránti tiszteletünk jelenül.
0: Akinek ma van a...
1: Akinek ma van ugye a születésének az évfordulója.
2: És ha te nem vagy, nincs-e költemi? Szeretlek népem, mind halálig. Mi vagy te nékem? Szomjamra ital, sebemre ír, és bánatomra dal, tűzhely, amelyhez térni sose késem, márvány, amelybe álmaimat vésem. Át, egen, földön, folyón, tengeren, rögön, hanton, koporsó fedelem, szeretlek, mint halálig, nemzetem.
1: Ez a mára vonatkozó üzenet.
0: Ma kaptam Sinkovics Vitai Andrástól. Úgyhogy ezt a hangot...
1: Ezt őrizzük meg.
0: Ez csodálatos. Ezt a beszédet, ezt a belső tartalmat, amit ki tud fejezni, ez utánozhatatlan, és ma nincsenek ilyen hangú emberek, kevés ilyen. Még a helyei volt annak idején, de ő is meghalt. Egy csomóan voltak még, akik például Mensáros Lászlónak nem volt ilyen hangja, de mégis mindent megértetett velünk, minden érzelmet ezzel a fahanggal is ki tudott fejezni. Szóval ez egy születni kell arra, hogy az ember ilyen legyen. Mensáros legyen, vagy Sinkovics legyen, vagy Besenyei legyen.
1: Igen. Még maradjunk azért Sinkovics Imre hangjánál, és idézzük fel őt, azt egy Reményik Sándor verssel, ahol nemzetünk megmaradásának két fő fundamentumát, a templomot és az iskolát jegyzi meg.
3: Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútok reá, de nincsen, aki köztetek-e szent harcot ne állana. Ehhez Isten mindannyitoknak vitathatatlan jogot ad. Ne hagyjátok a templomot s az iskolát. Ti megbecsültök minden rendet, melyen a béke alapul. De ne halljátok soha többé Isten igéjét magyarul. S gyermeketek az iskolában ne hallja szülője szavát. Ne hagyjátok a templomot s az iskolát. E templom s iskola között futkostam én is egykorom, s hűtöttem a templom falán kigyulladt gyermekhomlokom. Azóta hányszor éltem át ott lelkem zsenge tavaszkorát. Ne adjátok a templomot s az iskolát. A koldusnak, a páriának, a jöttmentnek is van joga Istenéhez apái módján és nyelvén.

0: Fohászkodnia. Csak nektek ajánlgatják templomul az út szélét és az égbolt sátorát. Ne adjátok a templomot, és az iskolát. Kicsi fehér templomotokba most minden erők tömörülnek. Kicsi fehér templompadokba a holtak is mellétek ülnek. A nagyapáink, nagyanyáink, szemükben biztatás vagy vád. Ne hagyjátok a templomot, s az iskolát.
1: Bizony, a máigható megdöbbentő gondolatok után hajozzunk egy kicsit könnyedebb vizekre művésznő sokszínű pályáján, méghozzá szinkronszínészi pályája irányába. Művésznő színpadra érkezésekor talán sokaknak ismerős volt az 55 évvel ezelőtt készült Onédin család angol tévéfilmsorozat bevezető zenéje, melyet a televízió többször is sugárzott, és a nézők millióit keddenként a televízió elé szegezett. Kedves művésznő, kérem mondja el a nézőknek és a Mária Rádió hallgatóinak, hogy hogyan vált Ann Webster, azaz Ann Steribress színésznő magyar hangjává, és milyen képességeknek kell megfelelni egy szinkronszínésznek?
2: Hogy milyen képesség? Most más képességek kellenek, mint akkor volt, amikor én szinkronizáltam. Amikor én szinkronizáltam, akkor egy nagy stúdió volt, a Vörös Hadsereg útján, akkor úgy hívták, hogy Vörös Hadsereg, most mi? Hűvösvölgyi út. Köszönöm szépen. Vörös Hadsereg útján, ahova 56-os busszal mentünk ki. És egy akkora hatalmas betintővászon előtt föl volt állítva néhány mikrofon állvány, azon mikrofon, és mindenki egyszerre ott volt. Tehát aki a jelenetben benne volt, az egyszerre állt oda a mikrofonhoz, egymást lögdöstük arrébb, hogy most én mondom a mikrofonba bele, amit mondani kell, mennyi nem, most én mondom bele. Úgyhogy elolvastuk, és a kezünkben volt a szöveg. És a szövegből ugye 3-4 mondat volt egy tekercs. És elolvastuk, egyszer megnéztük, aztán elolvastuk, és próbáltuk nézni, és a szájára mondani, és aztán már másodszor, amikor felvettük, akkor már szinte azt az 5 mondatot, azt meg tudtuk tanulni, és akkor azt mondtuk rá, és megpróbáltuk azt rendesen azzal a belső tartalommal mondani, amit a színésztől kaptunk mi. Úgyhogy én nekem színészileg rengeteget adott a szinkron, mert egy csomó olyan dolog történt meg velem a filmvásznon keresztül, a színészen keresztül, a szüléstől, a halálig, a szerelemtől, a főzésig, minden, amit csak a színészek ott csináltak a filmben, az velem mind megtörtént, mert én azt átéreztem, és azt próbáltam visszaadni. A mai szinkron az szintén nagyon izgalmas és nagyon, nagyon hatásos lehet, de én azt gondolom, hogy azért nincs igazán nagy hatása ma már a szinkronizálás, vagyis a szinkronizált filmeknek, mert egyedül bemegyek a stúdióba, felemre teszem a fejhallgatót, egy ekkora monitoron keresztül látom a képet, mellette ott van egy másik monitor, amin szalad a szöveg, amit kell mondanom, az ki van zöldítve, sárgítva, pirosítva, akármit csinálva, és akkor megpróbálom, és itt megy az eredeti hang a fülemben. Angolul, németül, svédül, akármilyen, attól függ, milyen filmet csinálok, és akkor ezen keresztül én elmondom a szöveget, de igazán nem lehet átélni. Nem lehet átélni.
3: Nincs is partner ott.
2: És partner nincs, mert az én szövegem, akkor jön a partner szövege, ami nincs kisárgítva, aztán megint az én szövegem, az ki van sárgítva, de azt ki kell hagyni, tehát én magammal beszélgetek.
3: A hangmérnökök összerakják.
2: És aztán a hangmérnökök összerakják végül is. Ezt a mostani fiatalok így csinálják. Mint ahogy itt mint ahogy a telefonon az ujjuk mozog, és pontosan tudják, hogy mit írnak. Én itt keresem. Úgyhogy ma már nem szinkronizálok, teljesen feladtam.
1: Kedves művésznő, mielőtt a Mária Rádió hallgatóitól elbúcsúznék, szeretném megkérdezni...
2: Letelt az idő?
1: Még nem. Hogy miért fontos felgyorsuló, elidegenedő világunk emberének felhívni figyelmét az igazi értékekre, a családra, a Szentírás bölcsességeire, mely európai kultúránk alapköve. Felhívni ennek fontosságára különösen a kortárs művészek, a fiatalok figyelmét, illetve melyek voltak művésznő azon előadásai és filmjei, amelyekben Isten közelségét megérezhette. Egy szóval, hogyan érvényesül művészetében a teremtő gondolatisága?
2: Hála Istennek, én nekem nem voltak olyan feladataim, amiket családon kívül, Istenen kívül csak nyers érzésekkel kellett volna megvalósítani. Szóval nekem, azt gondolom, hogy én nagyon szerencsés vagyok ilyen szempontból, mert olyan szerepeket játszhattam el, amelyek engem is feltöltöttek, és azt hiszem, hogy örömet tudtunk szerezni vele a nézőknek is. Hát ott, például a Budapest Orfeum, amit hárman játszottunk Szacsvaival, Benedekkel, az valami olyan frenetikus, jó érzés volt, minden egyes előadás más volt, és egyszer sem csináltuk ugyanúgy a dolgokat, még a élcek sem voltak ugyanolyanok. Más hangsúlyt játszottunk, akkor a másik másképp felelt rá. Remek jó kis játék volt ez, és végig jártuk vele a világot, mert jártunk benne. Svédország, Norvégia, Dánia, Németország, Ausztrália, Izrael. Végig jártuk vele a világot, és mindenütt a magyarok nagyon szívesen és nagyon nagy szeretettel fogadták. De nagyon szerettem a Villámfénynélnek a Németh László darabot. Nagyon-nagyon jó előadás volt fönt a Várszínházban. Aztán nagyon szerettem a Kedves Hazugot, ami GB Show és egy színésznő közötti meg nem valósult szerelemnek a története is lehet, de egy élettörténet. Aztán mit kérdezett?
1: Tulajdonképpen megadta a művésznő a választ, ezeket... azért megvolt a kapcsolat ég és föld között.
2: Ég és föld így között, így van.
1: Megvolt mindig.
2: De végül is a hit az mi életünkben az nagyon fontos dolog volt, de olyan, mint a levegő. Tehát nem az van, hogy minden pillanatban arra gondolunk, hogy a jó Isten gondol-e ránk, vagy nem, hanem mi étkezés előtt imádkozunk, de az is olyan, hogy magunk miatt is tesszük, nem csak azért, hogy a jó Istennek megköszönjük, hogy van mit ennünk, vagy amikor a gyerekünk megszületett, akkor egy olyan közösségbe tudtunk elmenni a Torockó téren, református templomba, én katolikus vagyok, a férjem református, ahol nagy szeretettel fogadtak, és ahol a gyerek is plántálódott, és ott nyílt ki a kis értelme a hitre, és a család, és a szeretet fontosságára.
1: Kell
2: így van, akinek most már három csodálatos gyereke van, egy most érettségizett, a másik most ment gimnáziumba, a harmadik negyedikes lett, úgyhogy nem szálltunk le a jó Isten tenyeréről. És férjem mindig azt mondja a gyereknek is, hogy addig lesz jó, amíg a tenyerén vagy a jó Istennek, és úgy viselkedj.
1: Búcsúzom most a Mária Rádió hallgatóitól a következő csodálatos zeneszámmal, az István a király rockopera finálé jelenetével, abban a reményben, hogy a következő október 19-i művészetteremtő előadáson akár személyesen is találkozhatunk, és együtt ünnepelhetjük 85. születésnapján Pártai Lilla, Kossuth Díjas balettművészt, koreográfust, a nemzet művészét itt a budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központban. Köszönöm figyelmüket, az Úr neve legyen áldott. Amen.

művészetteremtő. Időutazás a lélek hangjain a magyar művészet nagyjaival. Csányi László műsorát hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Annak idején piarista gimnáziumban, szeptember 8-án általában volt közös iskolai szentmise. Egyik alkalommal, amikor hirdették a szentmisét, az éppen ott tanító tanár mondta, hogy kezdődnek a Mária napok. S valóban, szeptemberben így az elején, rögtön egy hét alatt három szép Mária ünnepünk van. Kisboldogasszony Mária születésnapja, Mária nevenapja szeptember 12-én, amely Bécs felszabadulásának az emlékére rendelt el az akkori pápa, a boldog 11. Ince pápa, és a fájdalmas anya ünneplése, Szent Kereszt felmagasztaltásának ünnepe utáni napon, szeptember 15-én. Itt a Mária Rádióban éppen ezért a szeptember is egy nagyon kedves, nagyon szép hónap, hiszen a szűzanyát ünnepeljük több alkalommal is szűzanya rádiójaként. Újra és újra szeretnénk a szűzanyára figyelni, szeretnénk az ő közbenjárását, támogatását, segítségét kérni. És a szűzanya azzal támogatja a rádiót leginkább, hogy bennünket, a hallgatókat arra indít, hogy ezt a rádiót működtessük, tartsuk fönt, imádságunkkal és anyagi támogatásunkkal erősítsük meg a rádió működését, a rádió életét. Mert azért tudunk szólni, mert önök, kedves hallgatók, anyagilag ezt lehetővé teszik. Azért tudunk szólni, mert tudjuk, hogy vannak, akik szívesen hallgatják mindazt, ami ebben a rádióban elhangzik, az imádságban, a különböző tanításokban, a különböző beszélgetésekben, amelyek mind-mind a hitünket segítik, a hitünket erősítik. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk minden szeretet megnyilvánulásért, hálásak vagyunk minden támogatásért. Isten áldja meg önöket, kedves hallgatók, és kérjük, hogy segítsenek fönntartani a rádiót, mondják el másoknak is a rádió jó hírét. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Pap Tihamér Ferences szerzetes üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Mindenható Istenünk, hálás vagyok, hogy engem is kiszemeltél, a te munkatársaddá is meghívtál a szolgálatodra, a papi és a szerzetesi élet területén. Nagyon sok ajándékot, nagyon sok kincset kaptam, és nap mint nap tapasztalom, hogy mennyire nem az én emberi képességeimre, sőt, nem is vagyok rá méltó. Hogy Pál apostol a római levélben megfogalmazza, hogy szeretném tenni a jót, és mégis a rosszat teszem, amit nem akarok, de hát a bennem lakó bűn cselekszik, nem pedig én. De az ő végső sóhaja, hogy hála legyen Istennek, aki Jézus Krisztus által megvált és felszabadít. Ezért kérlek, Uram, hogy adj sok fiatal szívébe örömteli felfedezést, hogy te számítasz rájuk, és hívod őket. Adj nagy lelkűséget a szülőknek, a családoknak, hogy merjék és szívesen engedjék gyermeküket az egyházi szolgálatra, akár papi, akár szerzetes életre, és a szerzetes életben nem csak a fiúkat, hanem a lányokat is. És erősíts meg mindannyiunkat, hogy felfedezzük azt a csodálatos kincset, amit ránk bízol, csodálatos lehetőséget az emberek örök sorsának építésében. Ennél nagyobb, kitüntetőbb feladatot nem is adhatsz embernek. Legyen hála neked, és őrizd meg mindannyiunkat. Amen.
2: Pap Tihamér Ferences szerzetes üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
4: Mária Rádió.
5: Hírpercek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid híreit hallják. Októberben rendezik meg a Műszaki Tudományok hónapját az Akadémián. A Kárpát-medence cigányságának kulturális örökségét idézi meg a Duna Művészegyüttes új előadása. Kihajtotta a Robin Hood című filmben is szereplő illegálisan kivágott 200 éves fa. A Magyar Tudományos Akadémián történelmi jelentőségű magyar mérnöki alkotásokat bemutató kiállítással és előadás sorozattal várja a látogatókat októberben, írja az MTI. Az október 6-án nyíló kiállításon az érdeklődők megtekintetik többek között a Pest-Budai első Lánchíd egy eredeti láncszemét, a gömböcöt, a Bánki turbina járókeretét is. Rövid filmnek elevenítik föl az informatikai eszközök hazai fejlődés történetét és a híres magyar mérnökök alkotásait. Októberben szakmai előadásokon ismertetik a legújabb műszaki tudományos eredményeket. A tanácskozásokon többek között az informatika, a logisztika, a közlekedés szervezés, az anyagtudomány, az energetika, a vízbiztonság, a mesterséges intelligencia és az űrkutatás aktuális kérdéseiről is szó lesz. Október 8-án rendezik meg a mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségei című előadássorozatot. A Kárpát-medence cigányságának sokszínű kulturális örökségét idézi meg a Duna Művészegyüttes új Cigányok arca című előadása október 15-én, 16-án és december 15 és 16-án a Műpa Fesztivál Színházban, írja az MTI. Az előadás elsősorban archaikus táncokon és zenéken keresztül jeleníti meg a cigány művészet többféle arcát. Az előadás alkotói abból indulnak ki, hogy a cigány folklór nem egységes. A lovári, beás, szintó, magyarországi magyar cigány és erdélyi cigány közösségek eltérő tánc és zenei hagyományokkal rendelkeznek. A produkcióban a felső-tiszai cigány táncok mellett a mezőföldi, a somogyi tánchagyományok és az erdélyi cigány folklór is megjelenik. Kiemelt szerepet kapnak a Küküllővidék és a Székelyföld táncai és zenéi. Juhász Zsolt rendezi a Duna Művészegyüttes és a Göncöl Zenekar közös produkcióját. Kihajtott Nagy-Britannia egyik leghíresebb juharfája, az 1991-es Robin Hood a Tolvajok Fejedelme című filmben is szereplő 200 éves Sycamore Gap-fa, amit 2023-ban illegálisan kivágtak, adta hírül hétfőn a BBC.com. A Hadrianus falánál nőtt hegyi juharfa tuskója új hajtásokat növesztett 3 évvel azután, hogy Daniel Graham és Adam Carruthers kivágta egy láncfűrésszel. A világhírű fa kivágása megdöbbenést és haragot váltott ki, a tetteseket tavaly több mint 4 éves börtönbüntetésre ítélték. Azóta a tuskót kerítéssel vették körül, és fellazították a talajt a gyökerek körül, így segítve a fa megmaradását. A juhar kivágása után a platánfákat országszerte közösségi csoportoknak és jótékonysági szervezeteknek adományozzák azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a természet fontosságára. A fát 2016-ban az év angol fájának is megválasztották. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallották. Kedves hírszerkesztő kolléganőm Kovácsné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, maradjanak a Mária Rádióval. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A Café Francesco Podcast 99. adásában Cserzita pszichológus előadását hallják Bálványok az intimitásban címmel.
5: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Café Francescóban. Én Gál Petra Júlia vagyok, a kávézó egyik önkéntese, és ma egy izgalmas témával, egy előadással készültünk nektek. Korábban is volt már podcastünk hit és pszichológia témájában, melynek most egy újabb szegmensézze sorozata indul el a Bálványok az intimitásban tematika mentén, és az első rész előadója Cserzita pszichológus. Köszöntjük egy nagy tapssal! Hát ez egy bátor és izgalmas téma, amivel nagyon is kell foglalkozni, és nagyon is hiánypótló, szóval nagyon köszönjük, hogy ezt elénk hozod ma, és akkor át is adom a szót.
6: Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy itt lehetek. A témaválasztásról annyit szeretnék mondani, hogy szentírás olvasás közben kaptam ezt az ötletet, úgyhogy szeretném azt hinni, hogy a Szentlélek hívott meg arra, hogy én most egy ilyen kemény és hajmeresztő témáról beszéljek itt, és abban bízom, hogyha meghívott rá, akkor át is vezet rajta, és minden rendben lesz. Izgulok, és nem leszek álszent, nyilván azért is a témaválasztás, mert én is találkoztam ilyen regényekkel és olvasmányokkal, és valószínűleg a Jóisten megtartó erejének hála nem szippantott be, és nem vált függőségé számomra, viszont a káros hatásait azt éreztem még ennél is fiatalabb koromban, tehát a 20-es éveim elején, és úgy gondolom, hogy nincs róla elég szerszó. Itt, mivel ugye a Café Francescóban vagyunk, nem tudok kihagyni egy kis keresztény-katolikus kontextust. Alapvetően a katolikus egyház számára ezek az erotikus olvasmányok, illetve az olyan mindenféle könyvek, regények, irodalom, amik buja vágyakat keltenek az emberekben, ez nem volt egy ismeretlen fogalom. Tehát évszázadokon keresztül volt egy úgynevezett tiltott könyvek jegyzéke, amit 1966-ban rájöttek, hogy már nem tudnak tovább bővíteni, vagyis ezt csak én gondolom, hogy emiatt, de ott akkor ez így megszűnt, és külön kategóriaként kezelte ezeket a szövegeket, és megtiltotta az olvasásukat. Ugye a katolikus egyház katekizmusa konkrétan beszél a pornográfiáról, és alapvetően minden olyan anyagot elítél, ami ugye a szexualitást öncélúvá teszi, az egymás odaajándékozása, a szabad szeretet, és a házasságból való kiemelése mind ugye bűnössé teszi, és ugye erről beszél. Na és akkor, hogy egész konkrétan miről is van szó, az irodalomnak ez az úgynevezett New Adult műfaja. Erről fogok most legfőképpen beszélni. Itt ugye a főszereplők jellemzően 18-28 év közöttiek, a hivatalos verzió szerint 18-26 év, de inkább így a 28-at mondanám én. És az a közös ezekben, hogy a központi élethelyzet ez mindig az önállósodásnak, a szánypróbálgatásnak, az életkezdésnek, a szülőkről való leválásnak az időszaka. Nagyon-nagyon fontos eleme az identitáskeresés, a fiatal felnőtteknek az identitáskeresése, a szexuális érettség és az érzelmi érettség, és szinte mindig van benne egy traumaválasz, egy elvesztett szülő, vagy egy olyan világkép, amiben traumákat, veszteségeket élt át a főszereplő. És jóformán majdnem mindig női főszereplője van. Azért mondom, hogy majdnem mindig, mert nagyon sok a váltott szemszögű regény, szinte mindig jelen időben íródott, és a váltott szemszög az általában, az esetek többségében egyes szem első szemében íródik, tehát a főszereplő a saját maga megéléseit mondja el, és ez együttesen a váltott szemszög, illetve ez az egyes szem első személyű leírás azt segítik, hogy ilyen brutális erős érzelmi intenzitást éljen át az olvasó, tehát egy ilyen nagyon megmozgató, nagyon erős lelki élményt alakítanak. Nem véletlenül. És akkor amiért ide kerültek, amiért aggályos lehet, nem, tehát ezt most szeretném leszögezni, hogy nem minden olyan regény, amiben van erotikus tartalom vagy szexjelenet, nem önmagába véve rögtön pornó és rossz és elítélendő, és akkor kuka, és akkor soha többet, és akkor mehetünk gyónni. Tehát, hogy nem erről van szó, majd ezt szeretném árnyalni. Most nagy általánosságban beszélek. És akkor amiért ugye ide került, azok a nagyon részletes erotikus jelenetek. És akkor ennek a műfajnak vannak különböző zsánerei. Ilyen ez a romantasy, ez a romantikus fantázia, a New Adult Thriller. Ez nagyon veszélyes, ilyen könyvet még nem is olvastam én sem, csak hallottam róla, hogy van. Ezek, amikor konkrétan a társadalmi szabályszegés, a konkrét, tehát olyan bűnöknek és olyan dolgoknak az elkövetése, és az kerül az izgalomnak a középpontjába, amikért aztán börtönbe mennek, tehát ilyen törvénysértések, és ilyen morálisan abszolút elítélhető magatartás, amikor felfűződik. És ide tartoznak az ilyen történelmi, romantikus, fiatal felnőttekről szóló regények. Nem akarom megnevezni, de biztos tudjátok, vagy biztos mindenkinek jut eszébe történelmi, romantikus regényről, sorozat is, meg regény is. Na és akkor a romantikus fantázia az, amiért most ezt egyáltalán idehoztam, az a New Adult műfajnak a legsikeresebb ága, ezt szerintem simán lehet mondani. Minden ide tartozik, ami a fantáziát és a romantikus vetületét így nagyon-nagyon-nagyon összekapcsolja, és egy ilyen rendkívül mély érzelmi és szexuális feszültséggel vezeti végig az olvasót a regényeken. Sárkányok, kardok, politika, cselszövés, árulás, ármánykodás, mindenféle varázslények, tündérek, angyalok, démonok, rengetegféle ilyen regény íródik. Hatalmas nagy érzelmi intenzitást okoz az olvasóban, nagyon izgalmasak, nagyon jók, vannak köztük egész leegyszerűsítő, ahol mondjuk egészen kiviláglik, és sokkal intenzívebb a szexuális feszültség és az érzelmi feszültség, és vannak sok olyan is, ahol maga az esemény izgalmas nagyon, és a szexuális töltet az egy kicsit kisebb zöngét kap benne, tehát hogy nem annak a hangsúlyozása a fő cél. Na és akkor ezeknek a regényeknek a legfőbb jellemzői ez az ellenségből szeretők dinamika a főszereplők között. Ez a slow burn, ezt nem tudtam, hogy lefordítani, amikor ilyen nagyon lassan és elhúzva épül föl a szerelmeseknek az egymásra találása. Ilyen több száz oldalon keresztül így ilyen érintések, véletlen pillantások, titkos szándékok, kimondatlan dolgok, és akkor kimondatlan szándékok, kimondatlan vágyak. És akkor várjuk, hogy na majd most, és még mindig nem, és több száz oldalon keresztül építik fel ugye a főszereplőknek a nagy találkozását és összeborulását. Nagyon jellemző még a morálisan szürke szerelmi partner, tehát hogy van egy általában férfi karakter. Lehet, hogy néha kizárólagosnak tűnően fogok fogalmazni, de vegyétek kérlek általánosan, tehát hogy ezek általában nőknek íródnak, általában női főszereplővel, és általában férfiba szerelmesek a női főszereplők. És ezek általában morálisan szürkék, ami azt jelenti, hogy van bennük valami sötét, valami agresszív, valami kontrolláló, valami olyan, ami miatt nem lehet azt mondani, hogy na ő abszolút jó, és akkor nála van a morális igazság, hanem van benne valami ilyen hamis mellékzönge egy kicsit, amitől természetesen csak még vonzóbb. És nagyon jellemző még ugye a női főhős erejének a növekedése, tehát ugye, ahogy említettem, ezek fiatal felnőttekről szóló regények általában, akik éppen az identitás keresésüknek vannak az elején, és ahogy ugye egyre szilárdulnak meg az identitásukban, úgy egyre inkább erősebbek, magukra találnak, egyre több mindenre képesek. Na és akkor adja magát a kérdés, hogy miért van szükségünk ilyen regényekre, hogy mi ezekben a jó, mi ezekben a vonzó, és mi tart benne az olvasásukban. Az első és legkézenfekvőbb válasz az, hogy totál kockázatmentes és biztonságos terepet biztosít arra, hogy a szexuális vágyainkat rájuk vetítsük és megéljük, illetve nagyon-nagyon nyers izgalom és érzelmi intenzitás, amit biztosít, amit szintén biztonságosan meg lehet élni, hiszen ha túl sok, akkor becsukjuk a könyvet, letesszük a poltra, asztalra, és mehetünk tovább a biztonságos életünkben. Tehát, hogy egy izgalmas, érzelmileg intenzív, ugyanakkor biztonságos és általunk kontrollált szerelmi és szexuális töltetet adnak végül is ezek a regények. Ami igazán függővé tesz, az az olcsó és gyors dopamin, amit biztosítanak. Mostanában lehet mondani, hogy elég felkapott szó lett, vagy fogalom lett ez az úgynevezett dopamin detox, és hogyha erről van szó, akkor általában a social médiára gondolunk, hogy így dopamin detox, akkor a social média által kapott dopamintól szeretnénk magunkat detoxikálni, méregteleníteni. Viszont egy ilyen regény olvasása is tökéletesen olcsó és gyors dopamin biztosít. Mit jelent ez? Milyen a lassú és drága dopamin? A lassú és drága dopamin az olyan, amiért erőfeszítést kell tenni, amiben energiát kell fektetni, amivel újra és újra és újra foglalkozni kell. Például mondjuk megmászunk egy hegyet, akkor a dopamin szint szépen lassan emelkedik, ahogy megyünk a hegynek az útvonalán, és amikor elérjük a csúcsot, és akkor eláraszt minket ez az öröm, hogy na itt vagyunk. Háromszor majdnem visszafordultunk, de itt vagyunk a tetején. És ez ugye a dopamin az agynak a jutalmazó rendszere. Nem csak az jutalmazódik meg ilyenkor, hogy fenn vagyunk a hegy tetején, hanem maga az egész útvonal. Párkapcsolatokra levetítve, ez az udvarló fázis, aminek ugye a kiteljesedése a házasság. De hogy ugye ideális esetben egy dopamingörbe így néz ki, mint egy domb, nincsen ilyen nagy meredek föl és nagy meredek bezuhanás, és nem ilyen tüskeszerű, hanem van egy ilyen ellapított vonala. Ezzel szemben az olcsó és gyors dopamin, az kiugrik, bezuhan, kiugrik, bezuhan. Ilyen a social media használat, amit már mondtam, ilyen a pornófogyasztás is, ilyenek ezek a regények is, ami nagyon gyorsan megjutalmaz. Leveszem a könyvet a polcról, és már benne is vagyok nyakig, és már érzem is, hogy jó. És hát az a rossz hír a dopamin receptorokról, hogy ezek, hogyha megszoknak egy bizonyos szintet, akkor egy idő után az már nem éri el ugyanazt a hatást és ugyanazt a jó érzést, akkor egy kicsit még több kell. És egy kicsit még több kell, és egy kicsit még több kell. Újabb regény kell, és akkor már rendes pornó kell, akkor már egy kis csetelés is kell, akkor már egy kis ismerkedés is kell, tehát le lehet menni egy egész komoly lejtőn a dopamin függőségben, legyen szó bármiről, és nagyon sokszor nem is értjük, hogy miért váltja ki belőlünk ez. Hát ezért az olcsó és gyors dopamin, az az agynak, hát mint a cukor olyan. És akkor hát itt van a bálvány, hogy ugye bálványokról beszéltünk az intimitásban. Bálvány ez a nagy szerelem, amiről majd szó lesz, amit ugye a szereplők átélnek a lapokon, és bálvány az a férfi karakter, aki hibátlan, nem büdös reggel a szája. Nem kell házi munkát végeznie, mindig van pénze, de soha nincs munkája, tehát mindig ráér. Nincs rossz napja, nincs gyengesége, gondolatot olvas, és egyszerűen tökéletes. Ja, és mindig képes meghalni értünk. Ezt ne felejtsük el. Tehát, hogy mindig, mindig az oroszlán szájába beugrik, hogyha a női főszereplőről van szó. Óriási teatrális érzelmi intenzitást biztosít, hatalmas nagy gesztusokkal, és maga a tökéletesség. Na, most jön a neuropszichológia óra egy kicsit, de ígérem, hogy nagyon egyszerű és érthető lesz. Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy ez miért okoz függőséget, ahhoz egy kicsit érteni kell a női és férfi szexuális válaszciklust, nem nagyon, csak egy kicsit. A férfiaknál úgy működik a szexuális válaszciklus, hogy látnak egy képinget, látnak egy jó nőt, megint csak általánosságban beszélek, tehát nem minden férfi és nem mindig működik így, ez az általános verzió. Tehát látnak egy jó nőt, egy képinget, és akkor van az agyunkban egy olyan rész, amit úgy hívnak, hogy amigdala. Ő felelős azért, hogy azokat a helyzeteket, amikbe belekerülünk, így felcímkézi, hogy ez fontos, ez nem fontos. Ez azonnali cselekvést igényel, ez nem igényel azonnali cselekvést. Na és amikor egy férfi ember meglát egy jó nőt, akkor az amigdala így azonnal robban, hogy szaporodj. És keletkezik vágy a férfi emberben, és ezután rögtön a testi reakció, és csak utána jut el az inger a frontális kéregbe ide, tehát csak utána tudatosul mindez. Tehát, hogy ezt így hagyom most egy kicsit megemészteni, inger azonnal fontos, és a tudatos kéreg, tehát az agynak a tudatos kérge, az csak utána kap szerepet. Tehát, hogy ennyire azonnali a férfi szexuális válaszciklus, hogy szó szerint átgondolni nincs idejük, és már reagálnak általában. Ezért hívják úgy, hogy a férfiakban spontán a szexuális válaszciklus. Na most ezzel szemben a nőknél úgy nevezzük, hogy responszív a szexuális válaszciklus. A nőknek, ha olyan helyzetbe kerülnek, ahol szexuális kapcsolatot létesíthetnek, az evolúció ezt egészen másképp címkézte föl a szülés és a szoptatás miatt. Egy nőnek, most emberekről beszélek, de evolúció pszichológia nyelvén, tehát ha szaporodási helyzetbe kerül, akkor az kiszolgáltatott, megsérülhet, és a következményét 9 hónapig minimum viseli, de még ugye utána is. Rászorul arra, hogy az ősember hordja neki a mamutot. vacsorára, meg a mindent, a bármit, hogy táplálva legyen. Legalább szülés után még egy másfél-két évig biztosan. Ezért neki ahhoz, hogy megfelelő partnerrel kerüljen ilyen kapcsolatba, szükségesek a környezeti feltételek, a hangulat, a biztonság. És ezért az amigdalának, ami ugyanúgy bekapcsol, az a szerepe, hogy lenyugodjon, visszavegyen, lecsituljon, kikapcsoljon. Van egy szexuálpszichológus, Emily Nagoszki, és ő azt mondja, hogy a férfiaknál ahhoz, hogy a szexuális válaszciklus létrejöjjön, mint egy gázpedál, tehát nyomni kell, a nőknél pedig mint egy fékpedál, így azt kell visszaengedni, hogy akkor ne legyenek befékezve. Leírtam ide alulra nyilacskákkal ezt, hogy a férfinél ugye jön az inger, utána a tudatos vágy és a testi reakció, a nőknél kell a biztonság, és nagyon fontos az érintés, utána jön a testi reakció, tehát érzi a nő, hogy biztonságban van, és ez jó, és a teste reagál a férfira, és utána jön a tudatos vágy. Tehát totál más a kettő, teljesen más a kettő. Na és ugye vészhelyzetben, ugye ezek a regények, a szimulált vészhelyzet oszloppal fogom kezdeni, ezekben a regényekben a férfi mindig veszélyes. És azonnal, ez az amigdala azonnal jelez, hogy hopp, itt valami veszély van. Megindul a PFC, ez a prefrontális kéreg, amit az előbb mondtam, tehát megindul a tudatos gondolkodás, és a tudatos gondolkodás, miközben érezzük ezt a heves szívverést, izomfeszülést, hogy veszélyhelyzet van, akár regényolvasása közben, akár mondjuk egy pókot látva, azonnal ugye remeg mindenünk, feszül az izom, ver a szívünk, és akkor jön a tudatos kéreg, és akkor az eldönti, hogy most tényleg egy veszélyes pókot látok, vagy hogy most tényleg veszélyben vagyok, vagy itt ülök a kanapémon, bekuckózva, olvasom ezt a könyvet, és igazából nincs veszély. Tehát az amigdala szempontjából, és az idegrendszeri testi reakció szempontjából tök mindegy, hogy veszélyes pókot látunk, bungee jumpingolunk, vagy egy izgalmas regény jelenetet olvasunk. Minden esetben azt érezzük, hogy mindenünk feszül, és kiugrik a szívünk. És akkor belép a tudatos kéreg, és a tudatos kéreg azt mondja, hogy ho-ho, igazából nem vagyok veszélyben, mert az nem is egy pók, hanem egy porcica, és hogy igazából nem is vagyok jelen a regényben, hanem csak olvasok róla éppen, és én itt vagyok biztonságban. Valódi veszélyhelyzetben ugye a kódolás az, hogy veszélyben vagyunk, szaladj. De ha nem vagyunk valódi veszélyhelyzetben, és ilyen regényt olvasunk, akkor a várakozás izgalma és a szerelem lesz az a kód, amit ráragaszt a frontális kéreg a helyzetre. Tehát megvan ez a helyzet, hogy ülünk a kanapén, olvassuk ezt a regényt, érezzük, hogy dobog a szívünk, remegünk és izgulunk a főszereplőért, és a tudatos agy ezt úgy kódolja, hogy ha-ha, ez a szerelem, ezt kell keresni, ez lesz nekünk jó. Mindjárt befejezem a neuropszichológia órát, ígérem, hát hogy már csak nagyon rövid ez a rész. Igen, és akkor ott vagyunk egy regénybeli, intim helyzetben, ahol, amint látjátok, ugyanazok az agyi területek kapcsolnak be, és ugyanazok a hormonok szabadulnak föl, mint veszélyhelyzetben. Lefut a heves szívverés, izomfeszülés, magas vérnyomás, az egész testünk reagál, és ugye úgy kódoljuk, hogy na, ez a heves vágy, ez a szerelem, tök jó. Ezzel szemben egy valódi intim helyzetben, egy ideális esetben a női agy úgy működik az élő intimitásban, hogy tök más, nem olvasom fel nektek, mert nem akarok itt csúnyán beszélni, de hogy teljesen más agyi területek kellenek, hogy aktiválódjanak. Ugye azt megbeszéltük, hogy az amigdalának teljesen ki kell esni, annak ki kell kapcsolni, annak le kell csendesedni, és utána az inszula, a gyrosz cinguli anterior és a hipotalamus az, aminek ugye be kell kapcsolni. Felszabadul az oxitocin és az endorfin. Ezek nagyon fontos hormonok, kötődésért, boldogságért, nyugalomért, biztonságért felelnek. A nő érzi, hogy ellazult, nyugalomban van, biztonságban van, kiszámítható a helyzet, a partner alkalmas arra, hogyha kell, akkor utódot is szüljön neki, ugye, ha visszatérünk az ősemberhez, vagy az ősasszonyhoz. És akkor ezek után jönne az, hogy akkor lehet tovább lépni, viszont akik ehhez a regényhez vannak szokva, vagy mondjuk az agyuk egy teljesen másfajta hormonális koktélhoz vannak szokva, szerelem címke alatt, azoknak ez egy idő után unalmassá válik, mert nem üti meg az inger küszöböt, mert nem azt érzi, hogy remeg a lába, és kiugrik a szíve, és te jó egek, most akkor mi van itt, hanem azt érzi, hogy lelassulás, békesség, nyugalom, csendesség, kiszámíthatóság, és akkor nem vagyok elég szerelmes. Levonódik a következtetés. Összességében azt lehet mondani, hogy a függőség kialakulásáért teljesen a hosszantartó magas dopamin szint felelős. Az agyunk nagyon-nagyon-nagyon szereti a dopamint. A cserkésztés, a várakozás, a sóvárgás, ami ezekben a regényekben ugye kísérő elem, az válik a báványá. Sokkal izgalmasabb lesz a férfiakat levadászni, mint megszerezni. Ez konkrétan úgy néz ki, hogy amint megtörténik az elköteleződés, a női fél vagy kicsekkol a kapcsolatból, tehát hogy elillan rögtön a varázs, és akkor innentől kezdve már nem is érdekes, vagy pedig, erről majd fogok beszélni, balhékat szít azért, hogy a balhék utáni kibékülés megadja azt a dopamin fröccsöt, amihez hozzászokott. Amiket itt felsoroltam, ez a mindjárt megtörténik, a túlfűtött részletesen leírt tökéletes szexuális jelenetek és maga az izgalmas cselekmény, ezek mind-mind arra hivatottak, hogy magas szinten tartsák folyamatosan a dopamint az agyban, és hogy ehhez szoktassák hozzá az agyat. Nem feltétlen azért, mert mindenki, aki ilyet ír, az gonosz, és azt akarja, hogy mi a regényeiktől függővé váljunk, de arra nyilván ugye rájöttek, hogy ezt veszik. Szóval, hogy ennek van piaca, mert ez izgalmas, ez jó, ezt keresik az emberek, tehát ugye ennek van közönsége, és ezért, tehát hogy nyilván ez is része annak, hogy egyáltalán ez a zsáner maga, ez a New Adult műfaj létrejöhetett. Na és akkor itt vagyunk, megtörtént a függőség, mivel állunk szemben? A férfikép torzulása. Nagyon fontos erről beszélni. Amit az elején is említettem, hogy morálisan szürke férfi karakterek szoktak a főszereplői lenni ezeknek a regényeknek, azt idézik elő, hogy a nők ugyanezt a majd én megmenthetem típusú férfi embert, hogy egy kicsit ilyen, egy kicsit olyan, de nem baj, majd értem megváltozik, majd én megmentem, mert ugye a regényekben is ez van, majd értem megszelidül. A gondolatolvasó tökéletes társ, nem kell kérnem semmit, főleg a szexualitásra vonatkoztatva. Nem kell gyakorolni semmit, nem kell megmutatni semmit, nem kell szólni semmit, rögtön mindent megtalál, eltalál, kitalál, semmit nem kell tenni, tökéletesen működik. Rögtön ehhez kapcsolódik a mindig van jobb illúziója. Ha valakivel nincs meg ez a kémia, hogy remeg a lábam, kiugrik a szívem, és olyan mélységeket és magasságokat élek át, hogy azt se tudom, hova kapjak, akkor az nem az igazi. És tutira van valahol egy jobb, aki pont olyan lesz, mint a regényben szereplő férfiak. Ezt ugye említettem korábban is, hogy amint kialakul a valódi elköteleződés, lezuhan a dopamin szint, elillan a varázs, és akkor ott marad általában a női fél azzal, hogy hát akkor mégis unalmas, mégis neki is büdös a szája, mégis neki is vannak gyengeségei, valahogy mégsem tökéletes. Egyáltalán az elköteleződésben megjelenő szerotonin, oxitocin és endorfin hormonok soha nem lesznek olyan izgalmasak, mint a dopamin. Tehát a dopamin az a legeslegjobb. Ahhoz képest ez a mindjárt megtörténik típusú várakozás, ez az első csók előtti várakozás, az eljegyzés előtti várakozás, az mindig sokkal izgalmasabb lesz, mint az elköteleződés, a biztonság, a boldogság, a kiszámíthatóság, az egyformaság. Soha nem tud az egyformaság olyan izgalmas lenni, mint a várakozás. És akkor ezt is mondtam az előbb, hogy elkezdődhet akár mondjuk egy elkötelezett kapcsolatban, ha már benne vannak, vagy egy mély kapcsolatban, akkor a krízisek kirobbantása, ahol ugye nem az a cél, hogy véget vessen a kapcsolatnak, hanem minden egyes alkalommal, amikor a nagy veszekedés után megtörténik a nagy összeborulás, akkor valahol ebből a dopamin fröccsből jut mégis egy kicsi. Nagyon veszélyes következménye ennek, ha valaki annyira azokat a férfi karaktereket vagy férfi jegyeket keresi, ami ebben a regényben van, az, hogy a kontrolláló, narcisztikus, személyiségzavaros, már-már pszichopatába hajló, agresszív típusú férfiakat fogja nagyon keresni. Majd én megmondom, hogy mi a jó neked, majd én megmondom, hogy mi a biztonságos neked típusú férfiakat, mert ugye ez válik ideállá, vagy ez válik elérendő, keresendő céllé. És nagyon könnyen bántalmazó kapcsolatban találják magukat. A bántalmazó kapcsolatnak van szintén egy nagyon erős dopaminerg dinamikája, ez az összeveszünk, bántalmaznak, megaláznak, akár fizikailag is bántanak, és aztán jön a bocsánatkérés, jön a nagy összeborulás, jön a vezeklés a másik fél, általában a férfi részéről. csináltak egy ilyen kutatást egész konkrétan a szürke 50 árnyalatával, hogy akik elolvasták, tehát az volt a kutatás, hogy akik olvasták a regényt, azok hajlamosabbak voltak egyrészt a saját testképükkel elégedetlenek lenni, másrészt pedig olyan férfit választani, ahol a bántalmazás, a testi-lelki bántalmazás így normalizálva van. Tehát, hogy valahogy így a kapcsolat részévé vált, és akkor így ezt keresték. Ez nem az összes ilyen regényre vonatkozott ez a kutatás, ez konkrétan a szürke 50 árnyalatára. Tehát egy ilyen mérhető eszközökkel kimutatható hatása van, hogy akiket az beszippantott, és nagyon jónak találták, vagy nagyon tetszett nekik, hogy ez hogy hatott aztán a későbbi kapcsolataikra. És ez csak egy darab regény. Egy darab regény, egy darab férfi karakter, amire konkrétan ezt a kutatást kialakították. Na és akkor a való életben azt a fajta elkerülő, mindjárt megvan, mindjárt összejövünk, várakozással teli élményt, azok a rossz fiúk tudják biztosítani, akik vagy, mint mondtam korábban, személyiségzavarosok adott esetben, vagy azért ambivalensek és távolságtartóak érzelmileg, mert házasok, vagy annyira sérültek érzelmileg kötődésre, egészséges kötődés kialakítására nem képesek, hogy emiatt nem tudnak elkötelezett kapcsolatot létesíteni. De a leggyakoribb jelenség talán az, amivel én a munkám során is találkozom, hogy házas férfi emberekkel azért könnyű a szeretői viszonyban benne ragadni, mert pontosan ott is ez a magas dopamin mindjárt megvan, és akkor aztán az ennek a bezuhanása, és ennek a dinamikája egy elképesztően erős függőséget kialakító dinamika. Azt még érdekességképpen szeretném idehozni, hogy vizsgálták azt, hogy ugye ahogy az ember felnő, amilyen kötődési stílust az élet első évében kialakít, az lesz majd a mintája a későbbi kötődési stílusainak, amit a párkapcsolatban majd keresni fog. És akkor mondjuk adott egy ember, aki mondjuk az édesanyjával való kapcsolatban megkapta ezt a stabil, biztonságos kötődést, és mondjuk fiatal felnőtt korában, vagy a kamasz korában van egy párkapcsolata, ami mondjuk ilyen nagyon ambivalens, vagy ilyen elutasító kötődésű férfi emberrel van, és hogy ez képes felülírni az édesanyja által lefektetett kötődési stílust. Tehát, hogy ez annyira, ugye azt mondják, hogy a kötődés az egy ilyen kőbevésett dolog, hogy aki biztonságosan kötődik, annak milyen jó, aki meg nem, az dolgozza rajta jó sokáig, és akkor talán majd lesz biztonságos kötődése neki is. De hogy a biztonságos kötődés az igazából ilyen egyszerűen és könnyen felülírható egy rossz dinamikájú párkapcsolattal. Ami ezekben a könyvekben jellemző, az a slow burn, ez a nagyon lassú felépülés, azt ezek a viselkedések nagyon jól hozzák. Ezeket a bizonytalanságokat, lopott pillanatokat, titkos találkozásokat, célozgatásokat, most akkor mit gondol pontosan. Tehát, hogy eznek van egy nagyon erős izgalma, és ugye a való életben ez így lehet megszerezni. Na és akkor, amikor készültem, akkor így gondolkoztam, hogy ez az érzelmi megcsalás, ez nem lesz-e ide nagyon erős. És végül is arra jutottam, hogy nem, mert ugye Jézus is azt mondja, hogy aki fejben házasságtörést követel, az már el is követte, vagy aki fejben erre gondol. Tehát én nem szeretnék itt hittanórát tartani, meg nem is ez a posztom, sem aggályos bűntudatot felkelteni senkiben, aki... Én azt nevezném érzelmi megcsalásnak, és így arra gondoltam, hogy mondjuk munkahelyzetben kinél, vagy milyen helyzetben használnám ezt a nagyon erős jelzőt, annál, aki benne ragad, és benne is akar ragadni egy ilyen könyvfüggőségben, vagy ezekben az erotikus történeteknek a függésében. Ez a belső diszociáció, ez azt jelenti, amikor egész konkrétan a szexben, a házas életben a férfi már csak egy statisztája a nő fejében annak a szexuális jelenetnek, amit ő elképzel, miközben együtt vannak. Hát ugye ez a házas életnek szerintem ez elbírja az érzelmi megcsalás kifejezést. Ez már egy egész konkrét helyzet, amikor ugye a nő fejében megy a mozi, a főszereplőre gondol, a férfira gondol, a könyvbeli karakterekre gondol, és úgy vannak együtt. A fokozatos elhidegülés, az intimitásnak a megölése, az garantált. Tehát, hogy ez szerintem ténylegesen a megcsalás kategóriába beleillik, és erről is voltak egyébként kutatások, nem az erotikus regények kapcsán, hanem a pornó kapcsán, és azért ez visszajött, nagyon szerették volna a tudósok bebizonyítani, hogy hát ez nem megcsalás, meg nem is olyan rossz a pornó, meg hogy van annak jó hatása, de nem tudták. És végső soron az jött vissza, hogy megcsalásnak, illetve árulásnak bélyegzik a felek a pornót, és ugyanígy az olvasott erotika is, ezt csak én mondom, erről nem született kutatás, beletartozik ebbe. És akkor a legsúlyosabb verziójának, amikor már ugye nem elég

Az első, amit itt, ami nekem nagyon érdekes volt, az az, hogy, illetve hát igazából adta is magát, hogy ezek, akik ezeket a regényeket nagyon gyakran fogyasztják, az megerősíti azt a kapcsolati hiedelmet, hogy a férfi tagnak gondolatolvasónak kell lenni, illetve amit már korábban is mondtam ezt, hogy majd én megváltoztatom, majd a kedvemért megváltozik a partner, illetve összességében véve ez a pornófogyasztókra is igaz, vagy a pornófogyasztásra is igaz, egy sokkal alacsonyabb párkapcsolati elégedettséget jelent, hiszen sem a férfi, sem a nő soha nem fog tudni megfelelni annak, ami az egyik vagy a másik pornográf jellegű médiatartalomban van. Tehát, hogy soha nem lesz még csak hasonló sem. És ezt elgyászolni az egy igen kemény folyamat annak, aki már ebbe beleragadt. Zomer és a munkatársai nevezték meg ezt a maladaptív álmodozás fogalmat. Ezt én is most a témába jobban beleásva hallottam először. Ez az, amikor ugye, ez a daydreaming angolul, nem biztos ismerős lehet a fogalom, amikor folyamatosan fejben létező jelenség ott van benne ebben a regényben, a szereplőkről álmodozik, arról a világról álmodozik, és így menekül a valóság és a valóságos problémák elől. Amikor beleválasztottam ebbe a témába, én se gondoltam, hogy ennek vannak ilyen mélységei. Tehát így gondoltam, hogy jó, függőséget okoz, meg torzítja a férfi képet, meg az intimitástól való elvárásokat, de hogy tényleg ilyen szintű függőséget kialakít, ez még számomra is egy ilyen megdöbbentő új tapasztalat volt. És egészen a szociális kapcsolatoknak a romtásáig tud ez fajulni. Tehát a baráti kapcsolatok elől a való menekülés, a társkapcsolat, a házasság, vagy csak a partner elől való menekülésig. És akkor igen, nagyon fontosnak tartom, hogy ezek a regények összességében véve hozzájárulnak a kontrolláló viselkedés és a féltékenység mély szenvedélyként való kódolásához. Tehát amit a szürke ötven árnyalata kapcsán is mondtam, hogy senki nem ismeri itt a regényt, igaz? Tehát, hogy ott van egy olyan férfi karakter, aki nagyon erősen bántalmazó a szexualitásban, és ezt tette ugye normává az olvasók számára is, és aki mondjuk ilyen regényeket nagyon nagy mennyiségben fogyaszt, annak a párválasztását nem tudatosan, de befolyásolja, és bele fog választani olyanokba, akiknek ez a kontrolláló magatartás hozzátartozik a személyiségéhez. És akkor ott vagyunk, amit az előbb mondtam, hogy bántalmazó kapcsolat. Hoztam egy összehasonlítást a képi pornóról és a női pornóról, ha lehet így fogalmazni. Egyrészt az, hogy melyik mit tárgyasít. Ugye a férfi pornónál, hát ez így nem helytálló, de hogy a képi pornónál, ami ugye a férfiakat célozza meg, a női test van a fókuszban. A nő mindig álljon készen, mindig legyen gyönyörű, makulátlan, hibátlan, mindig legyen kapható, mindig öltözön tökéletesen, és mindig tudja tökéletesen, hogy hogy irányuljon a férfi felé, hogy nyúljon hozzá, hogy kezdeményezzen, hogy reagáljon. A valóság ezzel szemben ugye a női testnek a tökéletlensége, illetve nagyon fontos, a női szexuális válaszciklusnak a teljes eltérése ahhoz képest, mint amit akár a pornóban megjelenítenek, hiszen a pornóban úgy jelenítik meg a nőket, amilyen a férfi szexuális válaszciklus, hogy inger, vágy, és akkor már történik is. Tehát, hogy érkezik egy inger, mondjuk egy szexi férfi, és akkor már érzi is magában a nő, hogy akkor kapható, és akkor mennek a dolgok, haladnak. És amit ugye az elején mondtam, hogy a női szexuális válaszciklus, az teljesen más. Annak semmi köze nincsen általában véve, mert hogy vannak kivételek, de általában véve nem spontán felkelthető, hanem responszív, válasz jellegű, tehát hogy a férfi által teremtett biztonságra és érzelmi közegre válaszként jelenik meg. Ezzel párhuzamosan a szexregények a férfi lelkét és személyiségét tárgyasítják, olyan férfi képet, olyan férfi ideált állítanak fel, ami megugorhatatlan, ami teljességgel elérhetetlen. Biológiailag nem létezhet olyan férfi, aki egyszerre vad és gyengéd olyan módon, ahogy a regények ábrázolják. Nem lehet gondolatolvasó, és nem lehet olyan, aki soha nem fáradt, akit nem lehet összetörni, aki fizikailag mindig minden értelemben a toppon van, és persze gazdag, és tökéletes. A húsvér férfi embernek ugye vannak testi, lelki, szellemi korlátai, vannak rossz napjai, van, hogy fáradt, meghúzhatja a hátát, van, hogy tökéletes, van, hogy van egy kis pocakja, aztán megint nincsen, szóval, hogy teljesen

0: Ahogy a nőkhöz is kapcsolódnak esendőségek, ugyanúgy a férfiakhoz is, és ezért soha nem fog tudni felérni ezben a regényekben ábrázolt, illetve a pornóban ábrázolt férfi-női ideálokhoz a valódi húsvér férfi és nő. Na de az a jó hírem, hogy van kiút mindebből, hogyha valakit, ha valakit azt érzi, hogy ez berántotta, akkor van kiút. Ugye, amiről eddig beszéltem, az lényegében az, hogy a függőséget az alakítja ki, hogy az agyunk hozzákapcsolja a szexualitást ezekhez a nagyon szélsőséges testi érzetekhez és mindenféle kilengésekhez, a dopamin kilengéshez, a heves szívdobogáshoz, az izgalomhoz, ahhoz az érzéshez, hogy összeszorul a gyomrom. Egyébként minden, amit egy guztustalan pók kivált belőlünk, minden olyan testérzet, attól függ, hogy most én ezt guztustalan póknak, vagy szexuális ingernek, vagy pedig nem tudom, bungee jumpingnak címkézem, hogy ugye az agyunkban minek címkézzük, vagy hogy az agyunkban a prefrontális kéreg ugye minek ítéli meg, mind ugyanaz a testi reakció. És ezért le is lehet ezeket a címkéket venni róla, és helyre lehet állítani ezeket a működéseket. Az első és legeslegfontosabb, és szerintem legnehezebb lépés a detoxikálásban, az a titoktartásnak a megszüntetése. Ugye Loyolai Szent Ignác beszél a lelkek megkülönböztetéséről, és ő beszél arról, hogy az ellenség milyen módon támad minket. Ugye ez az üvöltő oroszlán, nem tudom, biztos ismeritek ezeket, az okos hadvezér, és ő mondja ezt az álnok szeretőt. Pszichológus vagyok ugyanis, pszichológus minőségemben ülök itt, de nem tudom megkerülni, hogy keresztény is. És ennél, a pornónál, illetve a szexregényeknél az álnok szerető működése az ellenségnek egy mindenképp olyan dolog, amit szeretnék kihangosítani, ez a tartsd titokban. Tartsd titokban, ne mondd el senkinek, nem olyan fontos, nem lényeges, nem is vagy annyira függő, hogy beszélni kelljen róla. Ez még nem olyan dolog, aminek hatása van, erről még nem kell beszélni. Elcsitít, elnémít, a lelkiismeretet elkeni, elszürkíti, elhomályosítja, mert a titoktartás, amíg titokban csinálod, amíg nem tud róla legalább egy valaki, aki időnként rákérdezhet, hogy figyelj már, olvastál mostanában ilyesmit, addig biztos, hogy sokkal nagyobb lehetősége van teret nyerni az életedben, mint hogyha már van valaki, aki időnként rá tud kérdezni, hogy amúgy ezzel rendben vagy. Pszichológusként én azt mondom, hogy a lehető legjobb, hogyha a partnerünk, a barátunk, barátnőnk, vőlegényünk, mennyasszonyunk, férjünk, feleségünk az, akit beavatunk ebbe, de pap, pszichológus, lelkivezető, jó barát, igazából bárki alkalmas lehet, a lényeg, hogy ne legyen titok. Na és akkor a dopamin detox, amiről már a legelején is beszéltem, aminek az első lépése, hogy fizikálisan hozzáférhetetlenné kell tenni, tehát e-bookról letörölni, könyvespolcról levenni, a könyvtárban azt a részleget elkerülni, és nagyon fontos, biztos ismeritek a TikTokon ezt a booktokot, meg Pinteresten ezeket a fanártokat. Ezeket is a hashtageket lehet írtani. Komolyan beszélek, viccesnek tűnik, vagy viccesnek tűnhet, de hogy ömlik ránk mindenhonnan. Ömlenek ránk ezek az illusztrációk, ömlik ránk, hogy milyen jó. Rengeteg olyan influencer van, aki ezekről a regényekről lelkesen beszél, bemutatja és hív az olvasásukra. Ezeket mind-mind-mind kizárni. Fizikálisan megakadályozni, hogy ilyeneket nézzünk, hallgassunk, keressünk. És nagyon fontos a kieső időt feltölteni. Ha a kieső idők, például megvizsgáljuk magunkat, hogy mikor olvastunk ilyeneket, ha unatkoztunk, ha stresszesek voltunk, lefekvés előtt, délután, ebédelés után, ebédelés közben, akkor ki kell találni, hogy mit csinálunk helyette, mert hogyha ez az idő üresen marad, az garantált visszaesés, tehát hogy az nem maradhat üresen, el kell ott foglalni magunkat. Megakadályozhatatlanul lesznek gondolatbetörések az olvasottakkal kapcsolatban. A legrosszabb, amit tehettünk ezzel, az, hogyha emiatt jól megszégyenítjük magunkat, hogy fú, hogy lehetek ilyen, hogy már megint erre gondolok, letettem, hogy fogok erről leszokni, már megint itt van a fejemben, miért kell ezen gondolkodnom, ne gondoljak már erre. Ez a tuti rossz módszer. A jó módszer az, hogyha 3 teljes másodpercig engeded magad erre gondolni, és utána a gondolatstop módszerével ez egészen egyszerűen annyi, hogy elképzelsz egy nagy piros stop táblát. Olyat, mint a kressz tábla. Stop, kész. Fejedbe elképzeled, pirosan, fehér betűkkel, ahogy a kresszben is szerepel, és gondolsz valami másra. Minden, ami ezután következhetne, címkézés, önbecsmérlés, önbüntetés, az mind-mind-mind azt fogja erősíteni, hogy újra és újra ezek a gondolatok teret kapjanak. Tehát itt nagyon fontos egy ilyen semleges stopptáblát elképzelni. Segíthet a földelés, ez a, amikor hideg vízzel arcot mosol, vagy megcsíped magad, nem fájdalmasan, vagy mezítláb állsz a földre, vagy szétnézel, és mondjuk megnevezel 5 dolgot, amit látsz, mondjuk 4 dolgot, amit hallasz, 3 dolgot, amit érzel. Ha rákerestek, egész konkrétan fenn van sorolva most így fejből, nem tudom a gondol, vagy a földelésnek a módszerét, de hogy minden, ami az itt és mostba, a jelenbe, a fejedből kívülre kivisz, az segít egyébként szorongáskezelésben is, de ebben is. Illetve a figyelemnek az átirányítása. Tehát például mondjuk kliensnek, házi feladatnak adnám ebben a helyzetben, hogy valahányszor eszébe jut egy ilyen erotikus jelenet a könyveiből, akkor adjon hálát, adjon 3 hálát a férjéért, hogy mondjuk mi az, a, ami a férjében 3 jó dolog, amiért hálás lehet. Akár vallásos, akár nem, ez nagyon jól tud működni. Nagyon fontos pont elgyászolni ezeket a fiktív ideálokat. Tehát beletörődni abba, hogy olyan tökéletes, olyan romantikus, olyan intenzív, olyan dinamikus, mint ezekben a regényekben van, soha nem lesz. Ennek az elgyászolása, vagy hogy megengedjük, hogy emiatt szomorúak legyünk, az kulcskérdés abban, hogy aztán el tudjuk fogadni a valóságot, amilyen meg aztán ténylegesen lehet. Beszéltem itt a diszociációról, mint érzelmi megcsalásról. A házas életben nem fér bele ez a csak 3 másodpercig megengedem, és aztán folytatjuk, mint hogyha sose lett volna. Tehát ott mindenképpen egy megtisztításra van szükség. Most itt a pszichológus azt mondja bennem, hogy időszakos megtartóztatás, meg egymás újra tanulása. A keresztény pszichológus meg azt mondja bennem, hogy böjt és felajánlás és szentgyónás. Mindenki vigye el azt, ami a sajátja ezekből. Az időszakos megtartóztatás az egymás újratanulásához elengedhetetlen lépés, tehát az agyunk ilyenkor olyan magas ingerre van húzalozva, hogy csak a teljes nulla, tehát a teljes megtartóztatás, a totális szexuális böjt az a kiéheztetés, ha úgy tetszik, amire aztán újra el lehet kezdeni építkezni, és egymást újra megtanulni, egymásra odafigyelni. Ez az érzelmi kapocs újraépítése. Volt egy kísérlet, ami arról szólt, hogy házaspárokat vagy csak párokat vizsgáltak, és arról szólt ez a kísérlet, hogyha minden nap megneveztek olyan dolgokat, amik a másikban jók, amiért hálásak, tehát hogy valahogy valamilyen módon érzelmileg kapcsolódtak egymáshoz, attól függően, hogy ezt milyen gyakorisággal csinálták napjában hányszor, a kutató ilyen nagyon-nagyon magas százalékos pontossággal be tudta jósolni, hogy együtt maradnak-e vagy nem. És akkor ilyen pici dolgokra gondolok, hogy hálát adni egymásért, megköszönni egymásnak dolgokat, odafigyelni egymásra, ölelés, 30 másodperces ölelés. Elképesztően hosszú idő, 30 másodperc egy olyan párkapcsolatban, házasságban, ahol mondjuk nagyon intenzív a munka, vagy gyerekek is vannak. Hát 30 másodperc alatt a gyerekek nagyon sok mindent meg tudnak csinálni. Tehát, hogy ott 30 másodpercig ölelgetni egymást, az egy nagyon vad elképzelés. És akkor mondok még ennél is vadabbat, megint másik kutatók pedig azt mondják, hogy 4 teljes perc egymás szemébe nézés. Iszonyú kellemetlen. Próbáljátok ki, tényleg szörnyű, szörnyen kellemetlen, nagyon nehéz, de hogy a tartós ennél a akár szexuális kapcsolatban, tehát konkrétan a házas életben, akár csak úgy párkapcsolatban, egymás szemébe nézni, az oxitocin, ami a kötődésnek a hormona, ez a legnagyobb triggere. Tehát, hogyha oxitocint akarsz felszabadítani magadban valaki iránt, akkor nézz a szemébe 4 teljes percig. Tényleg szörnyű, borzasztó tapasztalatból mondom, de hogy fontos. Van egy ilyen 3x12 kérdéses, beírjátok a Google-be, megtaláljátok, 3x12 kérdéses lista, amit, hogyha végig beszélsz valakivel, akkor 70% az esélye, hogy szerelembe estek egymással, és ennek a vége a 4 perc egymás szemébe nézés. És szoktam javasolni, hogy ezt házas felek is gyakorolják. És egy ilyen detox helyzetben, amikor mondjuk begyűrűzik a pornó, vagy egy megcsalás, egy tényleges megcsalás, nem csak érzelmi megcsalás, vagy ezek az erotikus regények, akkor a kapcsolat újraépítéséhez, az érzelmi szál újraépítéséhez ez egy nagyon jó eszköz lehet. És akkor ugye, amit mondtam, ez a segítségkérés pattól, lelkivezetőtől, pszichológustól, önmagába véve azt, hogy ne legyen titok, hogy ezt ne kelljen egyedül elhordozni senkinek, ezt nagyon fontosnak tartom. Na és akkor ezt az elején is kihangsúlyoztam, hogy nem minden olyan regény, amiben vannak szexjelenetek és erotikus tartalmak, válik mindenféleképpen bűnössé és házasságtörésé és báványimádássá. Nagyon-nagyon-nagyon nagy szerepe van annak, hogy most csak belekaptál egy regény sorozatba, aminek ez is a része, és akkor elolvastad, de hogy nem tudatosan ezután megy valaki, nem ezt keresi, nem erre googlizik, nem erre megy a könyvtárba, nem ezt tölti le, akkor alapvetően nem lehet azt mondani, hogy egy-két ilyen regény elolvasásával akkor már elvágta magát, és akkor kialakult a függőség. Tudni érdemes megkülönböztetni azt, hogy ezt hoztam is kérdéseket, hogy hogy lehet eldönteni azt, hogy amit olvasunk, az beleillik ebbe a pornográf kategóriába, vagy nem. És akkor ez a hát ilyen 4 pontot soroltam fel ehhez. A személyt főként törekszik a testi-lelki emberként ábrázolni, vagy a hajaszíne, az illata, a testredői hangsúlyosak, meg a magassága, meg a bőrszíne. Szóval, hogy nagyon a külsőségekre és ilyen szexuális ingerforrásra teszi el hangsúlyt a leírás, vagy pedig egészében mutatja be a szemét. Magát az intimitást mondjuk a regényben az önátadás, vagy a használat és a birtoklás jellemzi. A szürke 50 árnyalata nagyon jól bemutatja a használat és birtoklás módszert, nem ajánló. Erősíti a valóságos kapcsolatok iránti készséget, vagy pedig helyettesíti azokat. Menekülünk ezekbe a regényekbe az életünkből, a házasságunkból, a párkapcsolatunkból, vagy pedig nem. Mert hogyha nem menekülünk, hanem csak beleakadtunk egy ilyen regénybe, akkor lelkiismereti szempontból megint nem ugyanaz, mint hogyha állandóan ezt keresnénk, és ebben lelnénk az örömünket. Illetve ez nagyon tetszik, ez a pont, hogy szabaddá tesz-e a szeretetre, vagy sóvárgást alakít ki. Talán ez a legegyértelműbb kérdés, vagy a legegyértelműbb iránytű, hogy el tudjuk dönteni azt, hogy hogy állunk ezekkel az olvasmányokkal és regényekkel. A keresztény remény szerint nem kell, hogy az ember a vágyainak rabja legyen, ezt tudjuk, illetve azt is tudjuk a keresztény tanításból, hogy nem követni, hanem vezetni hívott minket Isten a szívünket. A pszichológia pedig ezt alátámasztja azzal, hogy mindig a figyelem mindig visszaterelhető, a vágy mindig újra nevelhető, és hogy egy kapcsolatot is mindig újra lehet építeni. Mindig meg tudjuk szakítani a függőséget, mindig tudunk ellene tenni. Nincs olyan, hogy valaki végletesen és véglegesen beleragad valamibe. Ezt a pszichológia is tudja. És azt gondolom, hogy mindig, hogyha felismerjük, hogy függőségben vagyunk, vagy valami nagyon berántott, beszippantott, beszívott minket, akkor érdemes hát akár ezt a detoxikáló lépéseket az adott dologra szabva megtenni, akár pedig segítséget kérni, felvenni ezzel a harcot, nem csak imádság fronton, hanem tényleg pszichológiai fronton is, minden fronton. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani.
1: A Café Francesco Podcast 99. adásában Cserzita pszichológus előadását hallották, Bálványok az intimitásban címmel.

0: Nézőpont. Gondolatok a tudományról. Nárai Szabó Gábor műsora.
1: Közösség és egyén. A közösség olyan egyének csoportja, akik valamilyen közös cél, érdeklődés, értékrend vagy tevékenység mentén kapcsolódnak egymáshoz, szorosan együttműködnek, akár áldozatot is hoznak egymásért. A közösség tagjai osztoznak egymás életében, munkájában, közösek az eszméik és céljaik, segítik egymást, megosztják erőforrásaikat, idejüket és tapasztalataikat a többiek javára. A közösséghez való tartozás támogatást, biztonságot, társas kapcsolatokat és közös élményeket biztosít. Segít az együttműködésben, a közös célok elérésében, valamint az értékek és hagyományok megőrzésében. Az ember természeténél fogva közösségi lény. Már születésétől kezdve különböző közösségek, például a család, az iskola, a baráti társaság vagy később a munkahely veszik körül. Ezek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy kialakuljon az egyén személyisége, értékrendje és világszemlélete. A közösség szabályokat és elvárásokat is támaszt az egyénnel szemben, amelyekhez alkalmazkodni kell, bár nem mindig könnyű összeegyeztetni őket az egyéni elképzelésekkel. Egy közösség akkor működik jól, ha egyensúly van benne az egyéni szabadság és a közös érdekek között. Az egyén sem csupán alkalmazkodik a közösséghez, hatással is van rá saját gondolataival, döntéseivel és tetteivel. A legnagyobb közösséget a közös hit, a vallás tartja össze, ennél kisebb a nemzet, amely kulturális és nyelvi egység közös történelemmel, ami a közös érdekeken felül érzelmi azonosulással is jár. A nemzet alapvető és nélkülözhetetlen egysége a család. A modern nyugati világban meggyengültek a közösségek, előtérbe került az individualizmus, igen sokan csak magukkal foglalkoznak. Ez a jelenség jól követhető a családban, amely ma súlyos válságban van. A házasságok több mint fele felbomlik, és ennek talán legfőbb oka az, hogy a házastársak nem tudják, vagy nem is akarják összeegyeztetni egyéni célkitűzéseiket, kényelmüket a család szempontjaival, még a gyermekei kedvéért sem. A közösség bomlásának második jele a több évtizede terjedő városi elidegenedés. A városban sok idegen ember között az egyén talajt veszít, nincs senki, akivel megoszthatná örömét, bánatát, vagy akitől segítséget kaphatna, ha bajba kerül. Az individualizáció jelentős mértékben a technológiai fejlődés következménye, ma már számtalan szolgáltatást igénybe vehetünk anélkül, hogy állami intézményeken, szolgáltató cégeken kívül bárki más segítségére szorulnánk. Egyéniesedett a szórakozás is, mindenki a telefonját bújja, Facebookozik, zenét hallgat, esetleg játszik a számítógéppel. Az individualizmus hosszabb távon nem működik. A társadalom nem épülhet egymástól független, egymással legfeljebb formális kapcsolatban lévő egyénekre, mert a közös eszmék és célok hiánya kiszolgáltatja őket a különböző külső és belső káros behatásoknak, mint a háború, a járványok vagy a környezetszennyezés.
0: Nézőpont. Nárai Szabó Gábor osztotta meg gondolatait a tudományról.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket, következzenek rövid hírperceink. Szervita nővérek jubileumát ünnepelték Győrben. Kihajtotta a Robin Hood című filmben is szereplő, illegálisan kivágott 200 éves fa. Leó pápa hétfőn este visszatért 4 napos franciaországi apostoli útjáról Rómába. Háladó szentmisében újította meg 25 évvel ezelőtt tett szerzetesi fogadalmát Oli Eszter Mária és Becsei Zsuzsanna Mária szervita nővér szeptember 26-án a győri Nagyboldogasszony székesegyházban adta hírül az egyház megye. A szentmisét Veres András győri megyés püspök mutatta be. A jubileumi ünnepen jelen volt a szervita nővérek általános elöljárója, Simona Goretti anya is Firenzéből. A szervita nővérek sajátos feladata a fájdalmas anya tisztelete és megszerettetése. Az ifjúságot elsősorban a szegény és elhagyatott gyermekeket nevelik a keresztény életre. Egyházjogi státuszuk, pápai jogú női szerzetes intézmény. Elsődleges feladatuk a gyermekek, a fiatalok oktatása és nevelése a világ számos legkülönbözőbb fokú iskolájában, az elhagyatott gyermekek teljes körű ellátása, idősek gondozása. Részt vesznek a hitoktatásban, otthoni betegápolásban is. Kihajtott Nagy-Britannia egyik leghíresebb juharfája, az 1991-es Robin Hood a tolvajok fejedelme című filmben is szereplő 200 éves Sycamore gabfa, amit 2023-ban illegálisan kivágtak, adta hírül hétfőn a BBC.com. A Hadrianus falánál nőtt hegyi juharfa tuskója új hajtásokat növesztett 3 évvel azután, hogy Daniel Graham és Adam Carruthers kivágta egy láncfűrésszel. A világhírű fa kivágása megdöbbenést és haragot váltott ki, a tetteseket tavaly több mint 4 éves börtönbüntetésre ítélték. Azóta a tuskót kerítéssel vették körül, és fellazították a talajt a gyökerek körül, így segítve a fa megmaradását. A juhar kivágása után a platánfákat országszerte közösségi csoportoknak és jótékonysági szervezeteknek adományozzák azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a természet fontosságára. A fát 2016-ban az év angol fájának is megválasztották. 14. Leó pápa szeptember 28-án este érkezett vissza franciaországi apostoli látogatásából Rómába, tudósít a Vatikáni Rádió. Macron, francia köztársasági elnök vett búcsút a pápától a Metzi katedrálisban hétfőn délután bemutatott záró szentmiséje után. A hagyományoknak megfelelően Leó pápa a feljegyzeti sajtókonferencia keretében válaszolt az újságíró kérdéseire a hazafelé tartó repülőúton. A Szentatya táviratot küldött Emmanuel Macron francia elnöknek a repülőgép feljegyzetéről hétfőn este, amelyben megköszönte a meghívást az apostoli látogatásra, és köszönetet mondott az ott léte során kapott nagylelkű vendégszeretetért. Olaszországi légtérbe érve a pápa táviratot küldött Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknek is, amelyben szívből jövő üdvözletét fejezte ki, és biztosította az olasz államelnököt állandó imáiról szeretett olasz nemzetéért. Kedves hallgatóink, eddig tartottak a Mária Rádió rövid hírei. Köszönjük, hogy ma is a Mária Rádiót választották, a tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovásné pap Ágnes nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesaljai László. Csütörtöki adásunk témái: Leó pápa beszéde a Luteránus Világszövetség küldöttségéhez. Térjünk vissza a hitvallás előtti közös örökségünkhöz. A Szentatya beszéde a domonkos nővérekhez. A szemlélődő hivatás az egyház dobogó szíve. A pápa a Vatikán gondozó HERA környezetvédelmi csoporthoz. A gondoskodás kultúráját folytassátok. Döbbenet címmel Sajgó Balázs atya emlékedése az évközi 27. vasárnapra. Leó pápa Luteránus Világszövetség küldöttségéhez. Térjünk vissza a hitvallás előtti örökségünkhöz. Október 1-én csütörtökön délelőtt 9:30-kor fogadta a Vatikánban a Szentatya a Luteránus Világszövetség 18 fős küldöttségét, amelynek egyik alelnöke Fabiny Tamás evangélikus püspök, aki szintén részt vett a pápai kihallgatáson. Ezt követően a luteránus küldöttség megbeszélést folytatott Kurt Koch bíborossal, a keresztény egység előmozdítása dikasztériumának prefektusával és Flávio Pácse érsek titkárral. Pálapostol köszöntésével üdvözölte vendégeit a Szentatya, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek közössége legyen veletek. Kedves hüvéreim és nővéreim Krisztusban, szeretettel köszöntöm Önöket, a Luteránus Világszövetség képviselőit, és külön üdvözlöm a Luteránus Világszövetség elnökét, Stubkjaér püspököt. Leó pápa megköszönte üdvözlő szavaikat és ajándékaikat, majd háláját fejezte ki, hogy tavaly jelenlétükkel megtiszteltük őt a beiktatásakor. A pápa örömének adott hangot, hogy a luteránus-katolikus kapcsolatuk az évtizedek során mind lelki, mind teológiai síkon érettebbé váltak. A most 6. szakaszából járó nemzetközi párbeszéd fontos felismeréseket hozott. Az ökumenikus út egyik mérföldköve minden bizonnyal
4: a milestone in the ecumenical journey was certainly the joint declaration, the doctrine of
3: a megigazulás tanításáról szóló közös nyilatkozat volt, utalt Leó pápa a Római Katolikus Egyház és a Luteránus Világszövetség által 1999. október 31-én Augsburgban aláírt ökumenikus dokumentum, amely a Krisztusban nyert megigazulás közös értelmezését fogalmazta meg II. János Pál pápa szorgalmazására és jóváhagyásával. Mindazonáltal a korábbi években közösen kidolgozott szövegek, folytatta Leó pápa, mint az eukarisztia, az egyházi szolgálat és a közösségi útak témáiban szintén megérdemlik, hogy felidézzük és egyre mélyebben befogadjuk őket. 5 évvel ezelőtt Ferenc pápa ugyancsak a Luteránus Világszövetség küldöttségét intézett beszédében csodálatos módon írta le az ökumenizmus jelentőségét. Az ökumenizmus nem egy egyházi diplomácia gyakorlása, hanem a kegyelem útja. Nem emberi tárgyalásokon és megállapodásokon múlik, hanem Isten kegyelmén, amely megtisztítja az emlékezetet és szíveket. Legyőzi a rugalmatlanságot és a megújult közösség felé irányít. Az apostoli hitben, a szentségekben és a szolgálatokban megújult közösség a kegyelem ökumenikus útjának a célja, amelyet együtt járunk az evangélium vezetésével. A konfliktusoktól a közösségig vezető közös útunkon adódnak különleges pillanatok is. A 2030-as év, amely az augsburgi hitvallás 500. évfordulóját jelzi, egy ilyen közösen megosztott mozzanattá válhat, hangsúlyozta a pápa, egy mély ökumenikus tapasztalattá, amely új energiát és örömet adhat a teljes, látható egység felé vezető lépéseinkhez. Amikor 1530. június 25-én Augsburgban felolvasták az augustai hitvallást, a Confessio Augustanát, a nyugati egyház egysége veszélyben volt, de még nem volt széttörve. Az augsburgi hitvallás szerzőinek, ahogy elődöm Szent II. János Pál pápa fogalmazta 50 évvel ezelőtt, az augustai hitvallás 450. évforduló alkalmából, az volt a szándékuk, hogy tanúságot tegyenek az egy szent katolikus és apostoli egyházba vetett hitükről. Az augsburgi hitvallás eredetileg az egyházon belüli kiengesztelődés dokumentumaként szolgált. Csak később kezdték megosztó hitvallási szövegként értelmezni, állapította meg Leó pápa. 2030 felé tekintve jó lenne, ha ismét sikerülne közösen megerősítenünk a Confessio Augustana hitvallás előtti ökumenikus lehetőségét. A pápa őszintén kér minden hívőt és különösen a teológusokat, hogy Krisztusra és az ő evangéliumára összpontosítsák figyelmüket. Térjünk vissza mély állítatta a közös gyökereinkhez, az ősegyház és az egyházatyák hitéhez, hogy újra felfedezzük az apostoli és hitvallás előtti örökségünket, mely valóban egyesít minket Krisztusban testvérekként. Krisztus ugyanis nem válhat idegen szóval a mi világunkban, amelynek szüksége van Krisztus ökumenikus tanúira, akik életükkel és tetteikkel megismertetjük őt, mert egyedül ő az élő forrás, amely képes betölteni az emberiség legmélyebb vágyait. Kedves fivéreim és nővéreim, egyesülve ebben a közös ökumenikus és missziós feladatban, szeretném ismét megköszönni látogatásotokat. Újítsuk meg elkötelezettségünket az egység iránt azáltal, hogy együtt imádkozunk, ahogyan az Úr tanított minket imádkozni.
4: Let us renew our commitment to unity by praying together now, as Jesus has taught us.
3: Kérte a Szent Atya, és közösen elimádkozták a mi atyánk imádságot angol nyelven. A kialgatás során Leó pápa külön köszöntötte a 64 éves Henrik Stubkjaert, dán evangélikus teológust és püspököt, akit 2023-ban választotta meg a Luteránus Világszövetség elnökévé.
5: Leó pápa a dumonkos nővérekhez. A szemlélődő hivatás az egyház dobogó szíve. Szeptember 30-án Leó pápa a dumonkos szemlélődő nővérek nemzetközi bizottságának tagjait fogadta az apostoli palotában. Beszédében arról buzdította őket, hogy a rend hagyományaihoz híven őrizzék magukban a csendet, legyenek a megsebzett emberiség vigasztalói és a remény hírnökei. Leó pápa örömének adott hangot, hogy röviddel azután találkozhat a bizottság tagjaival, hogy az egyház elismerte Isten szolgálója, Mária Petra Giordano nővér, a prédikátorok rend fogadalmas nővérének hősies erényeit. Emlékeztette őket, hogy az első női közösségek nővérei kezdettől fogva elsősorban a szemlélődő imádságnak és a tanulásnak szentelték magukat. Aquinoi Szent Tamás szerint saját szemlélődésünk gyümölcsét kell átadnunk másoknak. Ezt az igazságot Szent Domonkos is felismerte és gyakran idézte, miszerint minden tanúságtévő szónak a csendből, a meghallgatásból, az imádságból és az Istenhez fűződő mély kapcsolatból kell fakadnia. A csendben befogadjuk az Isten igéjét és hagyjuk, hogy átalakítson bennünket. Ez lehetővé teszi, hogy ő benne ismerjük meg a személyeket és az eseményeket, majd azt adjuk át másoknak, amit általa megéltünk és megértettünk. A csend megteremtése segít olyan szilárd kapcsolatokat építeni, amelyeket Isten igéje éltet.
4: Hacer silencio es un acto de la voluntad que implica toda la persona y que ayuda a vivir relaciones sólidas.
5: Ez különösen fontos napjaink felgyorsult világában, ahol minden űrt azonnal be kell tölteni. A csendben ugyanis meghallgatásra találnak azok a kérdések, amelyeket minden ember megfogalmaz, de amelyekre nem mindig könnyű egyedül válaszolni. Ezért szükséges, hogy a közösségeink a valódi és mély béke oázisai legyenek, ahol elhallgat a külsőségekkel járó zűrzavar, s ahol megnyílhatunk Isten hangjának meghallgatására, tanította a föderáció előjáróit a Szent Atya. Arra bátorította őket, hogy ne aggodalmaskodjanak, hanem inkább arra figyeljenek, hogy mit kér a lélek ma a domonkos szemlélődő élettől, és hogy a nehézségek közepette se veszítsék el lelkesedésüket, bizalommal folytassák hivatásukat, és legyenek egységesek. Végül még azt kérte tőlük, hogy a szűzanya segítségével
6: y con la ayuda de su gracia, a verter también sobre las heridas de la humanidad,
5: legyenek a megsebzett emberek vigasztalói és a remény hírnökei.
3: Leó pápa beszéde a Vatikán gondozó Héra környezetvédelmi csoporthoz. A gondoskodás kultúrájával működjetek. A Szent Atya csütörtökön délben az apostoli palota Kelemén termében fogadta a Héra nevű környezetvédelmi vállalat tagjait, akik ellátják a Vatikán környezetvédelmi szolgáltatásait a kormányzósággal 2025. decemberében aláírt megállapodásnak megfelelően. Hozzájuk intézett beszédében a pápa kiemelte, a Vatikánban végzett munkájuk is azt mutatja, hogy a leselejtezés kultúrája sikeresen lehet ellensúlyozni a gondoskodás kultúrájával. Bevezetőjében a Szent Atya kifejtette, hogy a Héra csoport küldöttségével való találkozás lehetőségét kínál arra, hogy újra hangsúlyozzák a teremtés védelemmel kapcsolatos felelősség fontosságát. A Biblia első lapjaitól kezdve teremtett világunk védelme ott szerepel Isten első parancsolatai között, amelyet ő az embereknek adott, ezért ez egy originális, eredeti feladat, amelyet a Héra csoport is végez. A pápa hálás a szolgálatukért, amellyel hozzájárulnak közös otthonunk gondozásához, és arra buzdítja őket, hogy folytassák ezt az elkötelezettségüket. Korunk ökológiai kihívása sürgetőbb, mint valaha. Egyrészt az erőforrások ellenőrizetten fogyasztásának vagyunk tanúi, másrészt a hatalmas mennyiségű hulladék kezelése és ártalmatlanítása egyre nehezebbé válik. Ahhoz, hogy elkerüljük, hogy minden használt tárgyat puszta hulladékként kezeljük, meg kell változtatni viselkedésünket, és egy másik útra kell lépnünk. Ez lényegében azt jelenti, hogy túllépünk a fogyasztói modellen, és egy olyan termelési rendszer felé haladunk, amely képes megőrizni földünk korlátozott erőforrásait. Isten parancsát szem előtt tartva,
4: memory del comandamento di Dio,
3: keresztényként nem nyugodhatunk bele abba, hogy elfogadjuk a leselejtezés kultúráját, hanem az a hivatásunk, hogy bölcsen használjuk fel a teremtést. Az újrahasznosítás területén végzett munkájuk azt mutatja, hogy lehetséges elkötelezetten működni ebben az értelemben. A Vatikánban végzett munkájuk is azt mutatja, hogy a leselejtezés kultúráját sikeresen lehet ellensúlyozni a gondoskodás kultúrájával. Ez nem korlátozódik pusztán tárgyakra és termékekre, hanem kitered az emberi munkára, a munkára pedig az emberekre is. Valóban mi vagyunk azok, akik a világot lakjuk, és döntéseinkkel, viselkedésünkkel, Isten ajándékaként éljük meg azt. Már Ferenc pápa is tanította, hogy az újrahasznosítás és a körforgásos termelés modellje jó módszer a fenntartható környezet biztosítására a jövő generációi számára. Fontos, hogy példát mutassunk a következetességre. Az egyháznak kell elsőként megvalósítani azt, amit ő maga hirdet. Együttműködésünk révén egyre szebbé és befogadóbbá tehetjük mindenki otthonát, zárta a Vatikánt is gondozó Héra környezetvédelmi csoport az intézet beszédét Leó pápa. Döbbenet címmel most hallgassák meg Csajgó Balázs atya emlékedését az évközi 27. vasárnapra.
7: Döbbenet. Amikor Munkácsi Mihály már híres festő lett Párizsban, világhíréből valami hazaszivárgott a falujába is. Egyszer hazalátogatott, felkereste a keresztanyját, aki nagy szeretettel fogadta, majd ezt mondta neki: hallom, Mihály, híres festő lettél. Igazán kipingálhatnád a tornácunkat. Lehet, kicsit elmosolyodom ezen, és elcsodálkozom magamban, hogy milyen érdekszeretet van e kijelentés mögött. Nem annyira Munkácsi személye kellett, hanem inkább az, amit adni tudott. s amikor ezt gondolom, magamba nézek. Nem gondolkodom én is sokszor hasonlóképpen. Akarom az ajándékot, de az ajándékozó már kevésbé érdekel. Érdekel az örökség, de az, aki mögötte van, ne szóljon bele az életembe. Olvastam egy felnőtt fiúról, aki rendszeresen pénzt kért az apjától. Amikor az apa egyszer megkérdezte, mire kell, a fiú csak ennyit mondott, nagykorú vagyok, mit érdekel? Valahol ez a mai evangélium drámája is. Az atya ajándékát elfogadom, de hogy beleszóljon az életembe, az már nehezemre esik. Kisegítőnek elfogadom, de megváltónak már kényelmetlen. Jézus egy szőlős kertről beszél. Gazda mindent előkészít, bekeríti, őrtornyot épít, taposó gödröt készít. Gondoskodik róla is, csak ezután bízza rá a munkásokra. Pontosan így tesz Isten is. Az életemet nem birtokba kaptam, hanem rám bízta azt ajándékként, időmmel, képességeimmel, kapcsolataimmal, családommal, hivatásommal, hitemmel együtt. A szőlő nem a munkásoké, csak rájuk van bízva. Éppen itt válik kellemetlenné a példabeszéd, mert egy idő után úgy az ember elfelejti, hogy nem tulajdonos, hanem sáfár. Nem én vagyok az élet ura, nem én vagyok a világ közepe. Nem azért kaptam mindent, hogy kizárólag magamnak használjam. Isten pedig újra és újra elküldi szolgáit. A bibliai történetben ezek a proféták, akik figyelmeztetnek, hívnak, emlékeztetnek. Az egyet megverik, a másikat megölik, a harmadikat megkövezik. Micsoda türelme van ennek a gazdának. Ha én lennék a helyében, talán már rég elveszítettem volna türelmem, hiszen adtam elég esélyt. Isten azonban nem így gondolkodik. A példabeszéd legmegrázóbb mondata számomra az, hogy végül elküldi a számára legdrágábbat, a fiát. Hát, ha őt megbecsülik. Ez már nem egyszerűen türelem. Ez Isten szeretetének döbbenetes logikája. Jézus itt már saját sorsára világít rá. Az örököst kiviszik a szőlőből is, megölik. Néhány nappal később Jézust is kivezetik Jeruzsálemből, a városon kívülre, és keresztre feszítik. Ez az ember válasza Isten szeretetére, mégis itt történik valami egészen rendkívüli. Az elvetett kő szeglet kővé lesz. A kereszt, amely úgy néz ki, mint Isten veresége, a megváltás helyévé válik. Az ember még azzal sem tudja legyőzni Istent, hogy elutasítja, mert Isten a mi nemünkből is képes utat nyitni az igen felé. Nem az a kérdés, hogy vallásos vagyok-e, hiszen itt Jézus éppen vallásos emberekhez, a főpapokhoz és a népvéneihez beszél. Lehet valaki nagyon közel a templomhoz is, közben nagyon távol Istentől. Lehet imákat mondani úgy, hogy közben nem engedem Istent beleszólni az életembe. Lehet kérni Istentől, és közben soha nem kérdezni tőle, Uram, te mit szeretnél tőlem? Több szeretetet? Több türelmet? Több irgalmat? Több nagy lelkűséget? Több megbocsátást? Vagy csak elfogyasztom azt, amit kaptam? Talán itt van az evangélium legszebb része. Már sokszor elrontottam, nem mindig hoztam gyümölcsöt. Volt, amikor sajátomnak tekintettem azt, amit csak rám bíztak. Volt, amikor félretoltam Isten szavát, mert nem érdekelt, ő mit szeretne. Ő pedig nem mondott le rólam. Ez az örömhír. Még mindig küld. Még mindig szól. Még mindig hív. Még mindig van út vissza ő hozzá. Talán nem is az a legnagyobb csoda, hogy az ember újra és újra képes nemet mondani Istennek, hanem az, hogy Isten ezek után is újra megszólítja az embert. Mert ez az Isten őrülten szeret minket. Ennél nagyobb örömhír nincs. Nem is kell. Ez elég. Ez minden.
3: Sajgó Balázs atya emlékezését hallották az évközi 27. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, csütörtöki adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
1: Az evangélium Szent Máté szerint. A 13. fejezet. Azon a napon Jézus kijött a házból, és a Genezáreti tó partján ült. És nagy sokaság gyűlt köréje, úgy, hogy ő beszállt egy hajóba, leült, az egész sokaság pedig a parton állt. És sok mindenre tanította őket példabeszédekben mondván, íme, kiment a magvető vetni. És miközben hintette a magot, egyesek út mellé estek, s jöttek az ég madarai, és fölcsipegették. Mások sziklás helyre hullottak, ahol nem volt elég földjük, és azonnal kikeltek, mert nem voltak mélyen a földben. Mikor azonban fölkelt a nap, megperzselődtek, s mert nem volt gyökerük, elszáradtak. Mások tövisek közé hullottak, és a tövisek felnőttek, és elfojtották. Végül mások jó földbe hullottak, és termést hoztak. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Akinek van füle, hallja meg! És oda mentek hozzá a tanítványok, és mondták neki, miért példabeszédekben szólsz hozzájuk? Ő válaszolván mondta nekik, mert nektek megadatott, hogy megismerjétek a mennyek országának misztériumait, nekik ellenben nem adatott meg. Akinek ugyanis van, annak még adatik, és bővelkedni fog, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Azért szólok hozzájuk példabeszédekben, mert nézvén nem látnak, és halván nem hallanak meg, és nem is értenek. És beteljesedik rajtuk Izaiás próféta jövendőlése, mely így szól, halván hallani fogjátok, és nem fogjátok érteni. Nézvén nézni fogjátok, és nem fogjátok meglátni. Megkeményedett ennek a népnek a szíve. A fülükkel nagyot hallanak, és a szemüket behunyták, nehogy szemükkel lássanak, a fülükkel halljanak, szívükkel megértsenek és megtérjenek, és meggyógyítsam őket. A ti szemetek azonban boldog, mert lát, és a fületek is boldog, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta és igaz ember kívánta látni, amit ti láttok, és nem látták. S kívánta hallani, amit ti hallotok, és nem hallották. Ti tehát halljátok a magvető példabeszédét. Mindenki, aki hallja az ország igéjét, és nem érti meg, ahhoz eljön a gonosz és elrabolja, amit a szívébe vetettek. Ez az, akiben az út szélére vetettek. Akiben sziklás helyre vetettek az, aki hallja az igét, be is fogadja azonnal örömmel, de nem ver benne gyökeret, hanem csak ideig tartó. Mikor aztán az ige miatt szorongatás vagy üldözés támad, azonnal megbotránkozik. Akiben tövisek közé vetettek az, aki hallja az igét, de a világ gondjai és a hamis gazdagság megfojtja, és terméketlen marad. Akiben pedig jó földbe vetettek az, aki hallgatja az igét, megérti és termést hoz. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Más példabeszédet is mondott nekik mondván, hasonló a mennyek országa az emberhez, aki jó magot vetett a földjébe. Mikor pedig az emberek aludtak, jött az ellensége, konkolyt vetett a buza fölé, és elment. Mikor aztán a vetés kizöldelt és kalászt hányt, előtűnt a konkoly is, Oda mentek a családfő szolgái, és mondták neki, Uram, nem de jó magot vetettél földedbe. Honnan van hát benne a konkoly? És szólt hozzájuk, ellenséges ember művelte ezt. A szolgák pedig mondták neki, akarod-e, hogy menjünk és összeszedjük? Ő így szólt, nem, nehogy összeszedvén a konkolyt, vele együtt véletlenül a buzát is kitépjétek. Hagyjátok mindkettőt megnőni az aratásig. És aratáskor mondom majd az aratóknak, először szedjétek össze a konkolyt, kössétek csomókba, hogy elégessük, a buzát pedig gyűjtsétek csűrömbe. Más példát is állított eléjük mondván, hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amit fogott egy ember, és elvetett a földjébe. Ez a legkisebb ugyan a magvak között, de amikor felnő, nagyobb lesz minden veteménynél, fává lesz, úgyhogy jönnek az ég madarai és ágai között laknak. Másik példabeszédet is mondott nekik, hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amit fogott egy asszony, elkeverte három véka lisztbe, és az egész megkelt tőle. Mindezeket Jézus példabeszédekben mondta a sokaságnak, és példabeszéd nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, ami megmondatott a próféta által, megnyitom számat példabeszédekben, és föltárom a világ teremtése óta elrejtett dolgokat. Akkor elbocsátotta a sokaságot, és hazatért. Oda mentek hozzá a tanítványai, és mondták neki, magyarázd meg nekünk a konkoly példázatát. Ő válaszolva mondta, aki veti a jó magot, az az ember fia. A szántóföld a világ, a jó mag az ország fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki a konkolyt vetette, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók az angyalok. Amint tehát összegyűjtik a konkolyt, és tűzben elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az ember fia elküldi angyalait, akik összegyűjtenek az országából minden botrányt, és azokat, akik gonoszat tesznek, és tüzes kemencébe vetik őket. Ott sírás lesz, és fogak csikorgatása. Akkor az igazak ragyogni fognak, mint a nap, atyuk országában. Akinek van füle, hallja meg. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amit egy ember, ha megtalál, elrejti, fölötte való örömében megy, eladja mindenét, amilyen csak van, és megveszi azt a szántóföldet. Ismét hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres. Mikor rátalált egy igen értékes gyöngyre, megy, eladja mindenét, amilyen csak van, és megveszi azt. Ismét hasonló a mennyek országa a tengerbe vetett hálóhoz, mely mindenféle halat összegyűjt. Amikor megtelik, partra vonják, nekiülnek, a javát edényekbe válogatják, a hitványát pedig kiszórják. Így lesz a világ végén is. Jönnek majd az angyalok, és kiválogatják a jók közül a rosszakat, és tüzes kemencébe vetik őket. Ott sírás lesz, és fogak csikorgatása. Megértettétek-e mindezeket? Mondták neki, megértettük. Szólt pedig hozzájuk, így tehát minden írástudó, aki jártas a mennyek országában, hasonlít a családfőhöz, aki előhoz a kincséből újat és régit egyaránt. És történt, hogy amikor Jézus befejezte ezeket a példabeszédeket, eltávozott onnét. És megérkezve a szülővárosába, tanította őket a zsinagógájukban, úgy, hogy azok csodálkoztak és mondták, honnan van ennek ilyen bölcsessége és ereje? Nem de az Ács fia, nem de az anyját Máriának hívják, és a testvérei Jakab és József, Simon és Júdás, és a nővérei ugye mind közöttünk élnek. Honnan veszi hát mindezt? És megbotránkoztak benne. Jézus pedig mondta nekik, a prófétát mindenütt megbecsülik, csak a szülőföldjén és az otthonában nem. És a hitetlenségük miatt nem tett ott sok csodajelet. Az evangélium

neki, nem lehet a tiéd. Meg akarta őt ölni, de félt a néptől, mert prófétának tartották Jánost. Heródes születésnapján azonban Heródiás leánya táncolt, és annyira tetszett Heródesnek, hogy esküvel tett ígéretet, bármit kíván, megadja neki. Erre a leány, akit anyja előre kioktatott, így szólt, ad nekem egy tálon tüstént keresztelő János fejét. Az elszomorodott király az eskü és az asztalnál vele együtt lévők miatt megparancsolta, hogy adassék neki, és elküldött, és lefejeztette Jánost a börtönben. A fejét elhozták egy tálon, odaadták a leánynak, az pedig elvitte anyjának. János tanítványai pedig jöttek, elvitték a testét, eltemették, majd jöttek és meghozták a hírt Jézusnak. Amikor Jézus ezt hallotta, hajóba szállt, és egy magányos, puszta helyre indult, az emberek azonban hírét vették, és gyalogosan elindultak utána a városokból. Amikor partra szállt, látta a sokaságot, és megkönyörülvén rajtuk meggyógyította a betegeiket. Mikor pedig este lett, oda mentek hozzá a tanítványok, és mondták, elhagyatott ez a hely, és az idő már későre jár. Bocsásd el a tömeget, hogy elmenvén a falvakba élelmet vegyenek maguknak. Jézus azonban mondta nekik, nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők pedig mondták, nincs itt egyebünk, mint 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő mondta, hozzátok ide hozzám. És miután megparancsolta, hogy a sokaság telepedjék le a fűre, kezébe vette az 5 kenyeret és a 2 halat, föltekintett az égre, megáldotta, majd megtörte, és adta a kenyeret a tanítványoknak, a tanítványok pedig a sokaságnak. Ettek mindnyájan és jól laktak, és összeszedték a maradékot 12 teli kosárral. Az étkezők száma pedig közel 5000 férfi volt, nem számítva az asszonyokat és a gyermekeket. És azonnal megparancsolt a tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és keljenek át előtte a tavon, amíg ő elbocsátja a sokaságot. Miután elbocsátotta őket, fölment a hegyre egyedül, hogy imádkozzék. Mikor pedig besötétedett, egyedül volt ott. A csónak pedig már sok stádiumnyira eltávolodott a parttól, és hányták vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Az éjszaka 4. őrváltása idején azonban hozzájuk ment a tengeren járva. A tanítványok pedig, amikor látták, hogy a tengeren jár, megzavarodva azt mondták, kísértet, és kiabáltak félelmükben. Jézus pedig azonnal szólt hozzájuk, és mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Felelvén pedig mondta neki Péter, Uram, ha te vagy, parancsold nekem, hogy hozzád menjek a vízen. Erre ő szólt, jöjj! És Péter kilépett a csónakból, járt a vizen, és ment Jézus felé. Az erős szél láttán azonban megijedt, s mivel merülni kezdett, így kiáltott, Uram, ments meg engem! Jézus pedig azonnal kinyújtván a kezét megragadta őt, és így szólt, te kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amikor beszálltak a csónakba, elállt a szél. Akik pedig a csónakban voltak, imádták őt mondván, valóban Isten fia vagy. És amikor átkeltek a tavon, Genezáret földjére értek. És amikor annak a földnek férfiai fölismerték, üzenetet küldtek az egész vidékre. És elhozták hozzá összes betegeiket, és kérlelték, hogy legalább ruhájának szegélyét érinthessék. És mindazok, akik hozzáértek, meggyógyultak.

Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
3: mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben, lélekben a tieid maradjunk. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, és amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti önöket. Következzenek a rádió rövid hírei. Leó pápa hétfőn este visszatért 4 napos franciaországi apostoli útjáról Rómába. Erdő Péter bíboros megáldotta a megújult süttői templomot. Szervita nővérek jubileumát ünnepelték Győrben. 14. Leó pápa szeptember 28-án este érkezett vissza franciaországi apostoli látogatásából Rómába, tudósít a Vatikáni Rádió. Macron, francia köztársasági elnök vett búcsút a pápától a Metzi katedrálisban hétfőn délután bemutatott záró szentmiséje után. A hagyományoknak megfelelően Leó pápa a feljegyzeti sajtókonferencia keretében válaszolt az újságíró kérdéseire a hazafelé tartó repülőúton. A Szentatya táviratot küldött Emmanuel Macron francia elnöknek a repülőgép fedélzetéről hétfőn este, amelyben megköszönte a meghívást az apostoli látogatásra, és köszönetet mondott az ott léte során kapott nagylelkű vendégszeretetért. Olaszországi légtérbe érve a pápa táviratot küldött Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknek is, amelyben szívből jövő üdvözletét fejezte ki, és biztosította az olasz államelnököt állandó imáiról szeretett olasz nemzetéért. Erdő Péter bíboros prímás, Esztergom budapesti érsek megáldotta a süttői Szent Lipót templom megújult belső terét szeptember 20-án vasárnap, tudósít a Magyar Kurír. A templom legújabb kori renoválása 1996-ban kezdődött, a tető és a torony javításával, a templom falainak külső megújításával és a villanyhálózat cseréjével. A 2013-ban megkezdett belső festési munkálatok anyagiak hiányában szüneteltek. A templomhajó és a karzat felújítása 2025-ben folytatódott az Esztergom budapesti főegyházmegye és a Magyar Falu program támogatásával. Idén nyáron elkészült Galántai Zsófia és Répási Viktor festőrestaurátorok munkája is. Szeptember 20-án vasárnap Erdő Péter bíboros prímás mutatta be a koncelebrált ünnepi szentmisét, amelynek során a főpásztor megáldotta az elkészült munkálatokat. Az ünnepi szentmisén Tóth Bertalan plébános mondott homíliát. Háladó szentmisében újította meg 25 évvel ezelőtt tett szerzetesi fogadalmát Óli Eszter Mária és Becsei Zsuzsanna Mária szervita nővér szeptember 26-án a győri Nagyboldogasszony székesegyházban adta hírül az egyházmegye. A szentmisét Veres András győri megyéspüspök mutatta be. A jubileumi ünnepen jelen volt a szervita nővérek általános elöljárója Simona Goretti anya is Firenzéből. A szervita nővérek sajátos feladata a fájdalmas anya tisztelete és megszerettetése. Az ifjúságot elsősorban a szegény és elhagyatott gyermekeket nevelik a keresztény életre. Egyházjogi státuszuk, pápai jogú női szerzetes intézmény. Elsődleges feladatuk a gyermekek, a fiatalok oktatása és nevelése a világ számos legkülönbözőbb fokú iskolájában, az elhagyatott gyermekek teljes körű ellátása, idősek gondozása. Részt vesznek a hitoktatásban, otthoni betegápolásban is. Kedves hallgatóink, rövid hírperceinket hallhatták. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovácsné pap Ágnes nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Ha tehetik, tartsanak velünk, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Híreinket hallották.

0: Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mária Rádió kápolnájában a Mária Gyermeke Ima csoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk szűd, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka. Akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényem gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálanya vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozva belépsz Jézus testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az igént, Mária, a te igened az amen, melyel kifejezted, az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hívalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülről elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabernákulumá szint Mária, szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
5: most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz, a világra szültél. Figyeld Mária hódoltatás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézust imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozom, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkéti bölcsek, és nem akarsz törzselmi csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozolta örvendezve, az ő békében indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkű erejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy odakarni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjár jár, tudja, hogy bizonyossága megerősítés nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az új útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azon látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, és ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem értékelhető. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.

0: Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér ötödik titka, akit te szentszűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe vésd a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe vésd az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozott, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott

0: A te mi éhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerez nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasók elmondása megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a Urunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.
3: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Betlen Farkassal, a Julianus Alapítvány elnökével Rózsa Katalin beszélget.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Betlen Farkast, a Julianus Alapítvány elnökét. A Betlen ősi nemesi családnév. A Betlen család Erdély legkiterjedtebb családja, politikusokat, tudósokat, katonákat,
2: írókat,
1: költőket adott Magyarországnak, és mindig igyekezettel szolgálták a hazát. Körükben évszázados hagyománynak számít az iskolák alapítása, templomok építése, papok, tanárok, tanulóknak a támogatása. Kérem, legyen olyan kedves, beszéljen a családjáról.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Talán csak a közelmúltban mennék vissza, két embert mutatnék be nagyon-nagyon röviden. Az egyik a nagyapám Betlen Béla, aki 40-től 44-ig volt Észak-Erdély kormányzója. Nekem megadatott az gyermekkorban, hogy talán 7 vagy 8 nyarat Kolozsváron nála töltettem. Ugyan itt születtünk mi Magyarországon, de visszajárván 7 vagy 8 nyarat ott töltöttem a nagyapámnál, és nem kimondva, de azért nagyon-nagyon sokat tanultam, és nagyon-nagyon mély nyomokat hagyott Béla bácsi a lelkemben és az életemben. A másik ember az még nagyobb volt talán, mindannyian kell tudják Magyarországon, hogy 20-30-ig Betlen István volt Magyarország miniszterelnöke. Aztán visszafelé még igen lehetne sorolni még politikusokat, írókat, költőket, de az én emlékezetemben és mindannyiunk emlékezetében ez a szűk visszatekintés, ez talán elég is a Betlen családról.
1: Hogyan került a család Magyarországra?
2: 46 őszén a nagyapámat lecsukták, 5 év börtönt kapott a nagyapám koholt vád alapján, 5 év után kiengedték, és az aktuális bíróság színe elé vitték, 2 méteres ember, 46 kilós, közölték vele, hogy jól maga viselettel letöltötte az 5 évet, és szabadlábra engedik, de egy feltétellel, hogy el kell hagyja Erdélyt. És akkor szolidan, szerényen, csöndesen a nagyapám csak annyit mondott, hogy uraim, bocsánatot kérek, de én itt születtem, itt is szándékozom meghalni, ezért a mondatáért kapott még 3 évet. De ugyanakkor 46 őszén, amikor a nagyapámat a románok elvitték, akkor a szüleimnek menekülniük kellett Erdélyből, és egy kicsi csecsemővel, a legidősebb nővéremmel jöttek át Budapestre. Aztán még 5-en itt születtünk Magyarországon.
1: Mit hozhattak magukkal a régi otthonból?
2: Semmit. A lelkiséget. A hitet, az erőt, a tenni akarást, mind ilyeneket hoztak át.
1: Mi mindent kapott az ősöktől? Mi a szellemi öröksége?
2: Nagyon-nagyon érdekes volt, mint mondottam, nekem fantasztikus szüleim voltak. 5 gyermeket neveltek fel, és úgy nevelték a gyermekeket, hogy időről időre, Nagymaroson, ahol én is születtem, időről időre megállt egy fekete Volga, kiszállt 4 bőrkabátos ember, és bementek a szüleimhez. Mi gyerekek nem voltunk beavatva semmibe, szándékosan mindent el is hallgattak a szülők, a túlélés gyanánt, nehogy a gyermek kotyogjon valamit, de biztos, hogy azért ezek nem voltak kellemes látogatások. Állandó lelki terror alatt tartotta a kommunizmus a szüleimet, de ők felemelt fővel, 6 gyermeket vállalva, soha nem panaszkodva nevelték a gyermekeket és éltek, és a kérdésre válaszolva nagyon érdekes, mondottam, hogy talán 6 vagy 7 nyarat töltöttem én gyermekkorban Kolozsváron. Nagyapám halála után egy olyan 10-10 pár évre állt össze bennem egy gondolat és egy mondat, ami tulajdonképpen ő tanított, de mégse tanított, csak ott voltunk. És ez elként szól, hogy minden embernek kötelessége a Jóistentől kapott képességeit becsületesen kiaknázni a maga és a közjavára. Tehát ebben minden benne van, azt hiszem, és minden ma élő embernek lehetne egy jelmondata ez, mert én azt mondom, erről kéne szóljon az élet.
1: Ez a szellemi örökség summázata. Hogyan zajlott az ön családjában a nevelés? Említett, hogy igyekeztek távol tartani a gyerekeket, így önt is, a politikai meghurcoltatástól, ezektől a nehézségektől. Azt is említette, hogy nem direkt módon történt a nevelés, hanem talán úgy jó fogalmaz, hogy a példa.
2: Igen, nagyapámnál sem, és a szüleimnél sem direkt módon. Én azt gondolom, most így visszagondolva rejtély volt, hogy ugye nagymamám is itt élt még velünk Nagymaroson, kilencen laktunk, két kicsi szobás albérletbe. Nem tudom, hogy édesanyám, hogy teremtette elő minden nap, vagy édesapám azt a zsíros kenyeret. Soha nem éheztünk, mindig kiegyensúlyozott volt a légkör otthon, mindig boldogság volt, mintaértékű szorgalommal élt édesanyám is, édesapám is. Effektív, direkt nevelés nem történt. És én nem is nagyon hiszek a direkt nevelésben. Meg lehet tanítani egy gyermeket, hogy ne könyökölj, meg ne csámcsogj, de igazából a gyermek is olyan, amit lát, azt utánozza, és abba az irányba megy.
1: A család régtől fogva vallásos?
2: Sok évszázada. Nálunk érdekes, mint sok-sok erdély nemesi családnál, a férfiak mindig reformátusok, és az asszonyok mindig katolikusok. Ami én azt gondolom, hogy olyan nagy butaság, mert én nem lett 10 órakor, az egész család együtt elmegy, vagy ide, vagy oda. Hanem 10 órakor elmegy a férfi ide, akkor 9-kor az asszony oda, akkor felborul valahogy a reggel is, meg a ebéd is. Nem igazán praktikus megoldás, de hát ez a hagyomány.
1: Ősi hagyomány, igen. A család ősi birtokai az Erdély-medence északi részén vannak, egyrészt Bethlenben, illetve, ha jól tudom, Segesvár környékén Keresden.
2: Hát édesanyám Bethlenbe született, és ott élt, és édesapám meg Keresden született és nevelkedett. Édesapám és édesanyám édesapja testvérek voltak. Tehát ők elsőfokú unokatestvérek voltak.
1: Mi lett ezeknek az ősi családi birtokoknak a sorsa?
2: Hát vélhetőleg mind a románságé. Nagyon rafinált a román állam, mert a vagyonosabb emberekre hajlamosak voltak ráfogni, hogy háborús bűnös. Most a háborús bűnösök a törvény szerint nem adatik vissza semmi. Unoka nővérem, aki Vásárhelyen él, Bethlen Anikó, ő visszakapta Keresdet. Amiért én nagyon-nagyon boldog vagyok, nagyon bölcsen cselekedett, hisz egy szegénységben kénytelen, kelletlen leért élettel elveszik a jó állapotban lévő, működő épületeket, gazdaságokat, aztán utána nyomorba döntik az utódokat, aztán szegénységben leéli az életét, mint például Anikó is. Ugyan ő 10 évesen gyermek paralízist kapott, és tolókocsiba került, de nem sírva, nem panaszkodva, több nyelven beszél, a tanításból fönntartotta magát és a környezetét. Ő visszakapott egy romot. Ő édesapja és az én nagyapám született, visszakapta ezt a romot, tavaly odaadta Böjte Csaba atyának hasznosításra. Tehát én azt gondolom, talán a legjobb kézben van.
1: Bethlen Anikóról olvastam egy könyvben, az Erdély visszanemesítői. Ebbe benne van ez a keresdi családi birtok története. Hogyan alakult később az élete? Tehát odáig jutottunk, ön már Nagymaroson született. Mi történt ezután?
2: Nagymaroson, illetve aztán később Verőcén jártam az általános iskolába, első gimnáziumba, a Ferences gimnáziumba kerültem, Esztergomba, de egyrészt a nyughatatlanságom, másrészt a szüleim anyagi hiányossága miatt a második évet már Vácot folytattam, és ott érettségiztem, aztán jelentkeztem a Műszaki Egyetemre, de az akkoriban az igazgató asszony, aki egész más elképzelései volt a világról, és lelkisége volt, gondoskodott róla, hogy a papírjaim, jelentkezési papírok, felvételek, stb. Nem menjenek tovább. Találkozva ezzel a kész helyzettel az utolsó pillanatban egy autóvillamossági iskolába beiratkoztam Budapestre, és azt elvégeztem, és utána rögtön már a saját autószerviszt indítottam Vácon. Két gyermek, aztán építkezés, aztán átkerültem Szentendrére, ott is építettem egy autószerviszt, mellette egy kicsi textilgyárat, plusz mellette egy külker céget indítottam el, ezekből utána visszakerültem Vácra, kitaláltam és fölépítettem a Dunakanyar rádiót, majd 98-ban nagyon sok unszolás végén, nem értettem, hogy miért, de nagyon sok unszolás végén is végig is elindultam, tavaly előtti 4 ciklusban Verőce polgármestere lettem, vagy voltam.
1: Igen, erre egy kicsit később visszatérünk. Sokat emlegeti könyvében Templi püspököt és Csiha Kálmán püspök atyát. Ők milyen szerepet játszottak az életében?
2: A polgármesterség mellett az elmúlt 15 évben vezettem és csinálom a Julianus Barát Alapítványt. Az alapítványnak a legfontosabb célkitűzése az elszakított területen élő gyermekek boldogabbá tétele. Azt nagyon jól tudjuk, és aki Erdélyben, Kárpátalján járt, vagy jár, irigylésre méltó lelki gazdagsággal találkozunk ott. Ott az értékek még messze inkább a helyén vannak, mint itt Magyarországon, de A másik oldal viszont az anyagi hátrányok, az a bizony nagyon-nagyon viszonylag szörnyű körülmények között vannak, és az alapítvány keretén belül Kárpát olyan 7, Erdélyben 2 óvodát sikerült felújítsunk a padlótól a kéményig, Erdélyben iskolaépítés, templom felújítás segítése, folyamatosan adományok szállítása mind a két területre, és ezeken az utakon mindig többek között például a Tenfli atyához volt szerencsém egy-egy kávéra beugrani Nagyváradon. Ugyancsak 10-15-20 perceket töltöttem el, mert neki sem volt annyi ideje, én is mindig rohantam, de mindig valami feltöltődést, és mindig valami igazságot, és mindig valami tovább lépést vagy okosságot kaptam. Kihal Kálmánt szintén Erdélyből ismerem, meghalt.
1: Református
2: püspök úr volt. Vele kapcsolatban talán a legeslegnagyobb élményem volt. Azt hiszem éppen a betleni felújított református templom avató ünnepségén urvacsora osztás, és az első padba ültettek engem a nagyapám pabjába. Nem nagyon szeretek én előre menni, megszerepelni, és sokkal jobban szeretek úgy háttérbe szolidan is dolgozni. Nem volt mit tegyek, oda ültettek, és a püspök úr pont előttem osztotta kenyeret. Bő órás urvacsoraosztás volt, több mint 1000 ember vett urvacsorát, és a püspök úr minden ember szemébe belenézett, adott egy útravalót neki, egy gondolatot. Ugye azt tudjuk, a urvacsoraosztásnál, a tiszteletes úr az a kenyérosztásnál mindig mond egy igét. Most a püspök úr 1000-et mondott egy óra alatt. És láttam, hogy minden ember szemébe belenézett, és ami onnan tükröződött vissza, annak megfelelő idézetet adta, hogy ő vigye haza. Hát hihetetlen odafigyelés, szeretet, hihetetlen tudás. Soha egyetlen egy papnál nem tapasztaltam ezt. Tehát ez volt a legnagyobb élményem a püspök úrral kapcsolatosan.
1: Említette Böte Csaba atyát is. Ő milyen szerepet játszik az ő lelkisége, szellemisége az életében?
2: Hát igazából volt szerencsém többször találkozni, sőt egyszer Gödöllőn egy lelki gyakorlaton is részt vettem a Csaba atyán, egy 3 napos lelki gyakorlaton, adományokat is vittem neki Erdélybe. Én azt gondolom, hogy egy zseni. Egy zseni. Nagy baj lesz, ha esetleg a Csaba atyával valami történik. Ezt az utódai nem fogják átlátni. Ő egy kézben kezel szerintem mindent, hihetetlen lelkiséggel, istenhittel, tisztasággal, szerencsére divattá vált világszerte, ennek nagyon boldog vagyok, most már közel 3000 gyermekről gondoskodik, de azt gondolom, hogy fantasztikus. Sok talentumot kapod, de meg is sokszorosítja.
1: Visszatérünk Verőcére. Többször jártam Verőcén, hiszen Dunakanyar gyönyörű települése. Amikor megláttam a kopjafákat, tudtam, hogy akkor Verőcén vagyok.
2: Jó helyen vagyok.
1: Jó, és jó helyen vagyok. Említette, hogy 4 cikluson keresztül volt Verőce polgármestere, valamit bizonyára nagyon jól csinált, hiszen ennyi időn át élvezte a közösségnek a bizalmát. Azt kérem, beszéljen arról, mi mindent tett Verőcért, hiszen ez sem egyszerű, hát és ez sem egy mindennapi dolog.
2: Igen, vélhetőleg azért is unszoltak annyira, hogy induljak polgármesternek, ugye, mint mondottam előtte, 6 évig a Váci székhelyen a Dunakanyar rádiót csináltam, de mint verőcei ember a Kajak Egyesületnek voltam az istápolója, 97-ben rám tukmálták a Nagysport Egyesületet, hogy ott is dolgozzak, ott is, ahogy átvettem, akkor rögtön kerítéseket építettünk, kutakat furattunk, az éttermet felújítottuk, akkor apró, nagyon-nagyon szép történetek az életem, hogy a kislányommal, aki akkor volt mondjuk talán 10 éves, valami oknál fogva föl kellett mennünk a katolikus paphoz, ott 100 lépcső vezet fel, és jobb oldalon a stációk végig. Feléhez érünk, én már ott kicsit szuszogok, akkor azt mondja, Berta lányom megfogja a kezemet, és megállít. Szóval, apa, most éppen nem csinálsz Kárpáten, hanem Erdélyben óvodát, hát nézd meg ezek a stációk, hogy néznek ki, nem akarod felújítani? És ez meg milyen büszkeség és boldogság, hogy a gyermek veszi észre. És akkor 2 perc múlva fölértük, és akkor rögtön engedélyt kértem, hogy akkor felújítsuk. De a végén köteleztem a 2 gyermekemet, hogy a bádogazást ők fessék le, tehát a munkába is vegyenek részt. Vélhetőleg azért is unszoltak, hogy induljak el, mert látták, hogy bármit, bárhova teszem a kezemet, lábamat, ott egyből elkezd működni, valahogy rend lesz. Igen, 98-ban elindultam, kilóttam ám, hogy miért kell nekem ez. Ugye én előtte mindig az üzleti világban voltam. Ugyan támogattam nagyon sok mindent, de azért csak egy üzletember voltam. És addig, az utolsó nap már éjjel izzadva nem aludtam, hogy ha nem jelentkezem, akkor talán ez egy megfutamodás. Akkor talán, ami nekem ki van róva, azt én gyávaságból, önzőségből nem vállalom.
1: Esetleg cserbe hagyja azokat, akik bíznak.
2: Igen. Aztán végül is lényeg az, hogy másnap bementem, és láttam a jelentkezésemet, és hát mit az Isten, megválasztottak csont nélkül polgármesternek, és utána még háromszor. A végén nagyon kellemes, vagy nagyon boldogság volt számomra, hogy nagyon sokan kerestek és megszólítottak és fölhívtak telefonon, és egymástól függetlenül nagyon-nagyon sokan tényleg úgy fogalmaztak, hogy Farkas, te ezt nem teheted meg, hogy nem indulsz. Vagy Betlen úr maga ezt nem teheti meg, hogy nem indul. Valahogy annyira összeforrt a nevem Verőcével. 98-ban, amikor átvettem, akkor azt megelőző években 25-28 millió körüli forrás hiánnyal küzdött a település. 3 hónapja voltam polgármester, a 99-es költségvetés már nulla volt. Mert én nem tudom, és nem lehet úgy egy családot vezetni, egy alapítványt se, egy sportegyesületet se, egy rádiót se, egy települést se, hogy egyik hónapban fogom a videót, eladom és megeszem, következő hónapban fogom a tévét és eladom és megeszem. A 4 szó, ami vezényszavam, vagy úgy annak mesdjén próbáltam járni az életemet, hogy gondos gazdaként alázattal szolgálni. Ezt majd kiírnám a parlamentbe természetesen, de minden önkormányzathoz, minden iskolába, minden rádióba, mert ennek a 4 szónak én azt gondolom, hogy igenis súlya van, és következményei lennének, ha így gondolkoznánk. De mielőtt a hallgató azt gondolná, hogy én egy olyan fantasztikus ember vagyok, nem igaz. Tele vagyok hibával. Aki közel áll hozzám, és Verőcei, az ők tudják a hibáimat, csak esetleg a messze hallgató azt hiszi, hogy ez egy milyen csodámber. De ne higgy el a hallgató, ez nem igaz.
1: Felvállalja a hibáit, ez már nagyon sokat jelent.
2: Próbálok megismerni magamat, a hibáimmal szembesülni, és valahogy igen, hasznos lenni a társadalomnak.
1: Én említettem a kópjafákat Verőce határában. Azt kérem, hogy mondja el még mindazokat, amik az ő munkásságának köszönhetően, vagy a polgármestersége alatt születtek, amik látványosságok, és amik oda csalogatják, és gyönyörködésre készítették.
2: Igen,
1: a Verőce
2: hát először is ugye, ami gyönyörködésre készített, az amit a Jóisten csinált. A Dunakanyar, a Börzsény, a Duna, tehát én azt gondolom, hogy ezt soha ne felejtsük el, hogy ez az alap. Aztán, hogy azon túlmenőleg maga az ember mit alkot, hogy az bele simul-e a tájba. A kedves a léleknek, aki látja, az egy másik kérdés. Természetesen 98. októberben lettem polgármester, akkor egy pár hónap alatt az előző ciklusok gazdaságát kellett átnézzem, mert ugye ezt nem tudom elfogadni, hogy ráfizetéssel működünk. Tehát az első cél mindenféleképpen az volt, hogy gazdaságilag tegyem rendbe a települést, és úgy alakítsam át a működését, ami természetesen sok embernek fájt, mert csapakat el kell zárni, különböző érdekeket háttérbe kell szorítani, ezek harcok. De én azt gondolom, hogy Jézus is harcolt a templomban. Tehát nem biztos, hogy csak szeretettel és csak békességgel kell, sok esetben igen, egyik kézzel adni kell szeretetet, és a másik kézzel bizony ki kell húzni a kardot, és háborúzni kell. Ezt másképp nem megy. Miután legalább a nullszaldót pár hónap alatt ugye elértük a 99-es évre, és azóta ugye folyamatosan emelkedik, tehát ma is ez egy kicsi településre beszélünk, 3500 fős település, és ma is van 260 millió forint tartalékba, ott van a kasszába. Azt gondolom, hogy igenis minden rendes családnál kéne legyen némi kicsi tartalék. A vágyakat azért a lehetőségekhez kell passzítani, és akkor már rögtön boldog is az adott ember. Én azt hiszem, ez a boldogságnak az egyik kulcsa, hogy a vágyainkat a lehetőségeinkhez igazítsuk, és ne legyenek olyan magasak. Én egy nagyon szigorúan puritán ember vagyok, nagyon-nagyon beosztó ember vagyok, és ezt rákényszerítettem a településre is.
0: Betlen Farkassal, a Julianus Alapítvány elnökével Rózsa Katalin beszélgetett. Az elhangzott beszélgetés következő részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.

Kedves hallgatóink! Sorstársak gyógyító szeretet a gyászban címmel jelentkezünk. A sorstársak tapasztalata hiteles segítség lehet a tovább lépéshez. Műsorainkban szeretnénk felelni, milyen kincset rejt veszteségünk. A gyászolók tanúságtételében felismerhetjük Isten gyógyító szeretetét. A műsor házigazdái Kovács Ferenc diakónus és felesége Kovácsné Trehr Mária gyásztanácsadó.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Isten áldotta, szép jó estét kívánva, szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Mária Rádió budapesti stúdiójából. A műsorunkat ma felvételről hallgathatják. Az esténk témája Isten terve, kifürkészetet. Istennek minden gyászoló számára van egy szeretett terve. Ma esti vendégünk Kármán János atya, özvegyember. Felnőtt gyermekei, sőt unokái vannak. Elmondja a műsorunkban, hogyan szelidült meg szívében a gyász fájdalma, és ezt követően hogyan hallotta meg Isten meghívását. Ma beszél nekünk életéről, a papságához vezető különös útjáról. Benne egy örömteli, boldog, késői hivatását örömmel megélő papot ismerhetünk meg. Az este műsorvezetői
1: Kovács Nétrer Mária
0: és Kovács Ferenc. Isten terve kifürkészhetetlen, átláthatatlan emberi tekintet számára. Van kiút? Van segítség a gyászban? Nem lehet, hogy a szerető Istennek pont az élet és halál ügyében nincs számunkra, számomra és az ön számára is valamiféle szeretett terve? Van tovább, csak egészen másként, mint eddig, mint ahogy azt emberi agyunkkal el tudjuk képzelni. Az életünk, az elhunyt házastársunk, kedves gyermekünk, szülőnk halálával végképpen megváltozott. A gyász folyamata nehéz, hosszú, fájdalmas, sokszor érezhetjük magunkat úgy, mintha megcsonkítottak volna. De hát még élünk, és ez nem véletlen. Az Úr bizonyára nem csak véletlenül felejtett így, és engedte meg, hogy sorsunk megváltozzon, azonban Istennek a megváltozott helyzetben is van számunkra szeretett terv. A Szentírást böngészve először Anna proféta asszonyra akadtam, Szent Lukács evangéliumának második fejezetében, 36-38. Versében. Amikor Jézus 8 napos lett, az ószövetségi törvények szerint szülei elvitték a templomba, hogy bemutassák az Úrnak. Ekkor adták Jézus nevet neki. Találkozott és jövendőlt a szülőknek az ak Simeon is, majd így folytatódik az írás. Volt egy Anna nevű profétasszony, Fámnuel lánya, Áser törzséből. Nagyon előrehajlott már napjaiban, miután férjével 7 esztendeig élt, szüzessége után 84 éves özvegy volt, és nem vált meg a templomtól, böjtökkel és imádsággal szolgált, azt éjjel és nappal. Ő is odajött ugyanabban az órában, dicsérte az Urat, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Izrael megváltását.
1: Jól ismert Árpádházi Szent Erzsébet élete. Igaz szerelemmel szerette férjét, 3 gyermekük született. Fiatalon megözvegyült, gyermekeiről gondoskodott, majd életét egészen Istennek szentelte. Özvegyi javaiból ispotályt, kórházat rendezett be, ott szolgált a ferences harmadrend szürke ruháiban, mint egyszerű beteg állapuló. Árpádházi Boldog Jolán, aki 4. Béla király leánya, Lengyelországban élt példás keresztény házasságban. Gyermekeit nevelte, segítette a szegényeket, betegeket. 23 év után férje egy csatából halálos sebben tért haza. Jolán felosztotta vagyonát, s testvérével Kingával, aki közben szintén megözvegyült, Clarissa kolostorban élték imádságos életüket. Mai szóhasználattal élve halmozott veszteséget kellett megtapasztalnia Gizella királynőnek. Boldog Gizella Szent István király felesége volt, aki több gyermekét is elvesztette, felnőttként pedig a trónörökös Szent Imre herceget kellett eltemetnie. Fia, majd férje halála után visszavonultan, ő is imádságos életet élt. Manapság is sok olyan gyászolóval beszélgettem, aki megtalálta értelmét, célját az életének. Ismerek özvegyet, aki a Karitászban felismerte, hogy nála sokkal nyomorúságosabb helyzetben levők is vannak, akik rászorulnak az ő szeretetére. Egy másik asszony férjét évekig súlyos betegségében ápolta, kitanulta a gondozás csinyát, binyát, és a gyászév letelte után egy hospice szolgálatban másoknak tudott segítségére lenni. Egy férfi egyedül maradt özvegyen 2 kisgyermekével, hamarosan megnősült, s lett gyermekeinek jó anyukája, sőt, közös gyermekeik is született.
0: Sok esetben előbb-utóbb új házasságot köt az özvegy. És ez így van rendjén. Így ír elő Szent Pál apostol a az első Timóteus levél 5. fejezetében. Az özvegyasszonyokat, ha igazán özvegy, tisztelt. Ha pedig valamelyik özvegyasszonynak fiai van, unokái vannak, tanulják meg elsősorban a maguk házát vezetni és szüleik szolgálatára lenni, mert ez kedves dolog Isten előtt. Az az özvegy, aki igazán özvegy és elhagyott, bízzék Istenben, s tartson ki éjjel-nappal az imádásában és a könyörgésben, mert az, aki csapongó, az élő halott. Az özvegyek sorába csak olyat kell választani, aki legalább 60 éves, aki csak egyetlen férfi felesége volt, s akinek jó tetteiről tanúskodnak, gyermekeket nevelt, vendégszerető volt, a szentek lábát mosta, és segített a nyomorúságban sínlődőkön, aki minden jó cselekedetet gyakorolt. Azt akarom, hogy a fiatalabbak menjenek csak férjhez, szüleljenek gyermekeket, vezessék a háztartást, és ne adjanak alkalmat az ellenfélnek a gyalázkodásra.

0: Az a tapasztalat, hogy a gyászt követően az emberek életében valódi, szívből fakadó megtéréseket figyelhetünk meg. Az élet végességével szembesült ember életében a lényeges dolgok elválnak a lényegtelentől. Megváltoznak az illető életében, tevékenységeiben a fontossági sorrendek. Az Isten szándékának felismerésével új távlatok, új életfeladatok, új hivatások születhetnek. Végig böngészve a szentek életét, sok özvegy életállapotú szentre bukkanhatunk. 50-nél több szentként tisztelt özvegyasszonyt és özvegy szentként tisztelt férfit találtam. Közös bennük, hogy családjukat szeretettel gondozták, gyermekeiket felnevelték, majd életüket Istennek felajánlva imádságban vagy jó cselekedetek gyakorlásában töltötték élet. Korszokásai szerint sokan közülük szerzetbe léptek, egészen Istennek szentelt életet élve. Olyan özvegy és áldozópap férfira a kanonizált szentek közt nem akadtam, mint amilyen különös életállapotba vezette az Isten a ma este vendégünket.
1: Kedves hallgatóink, bemutatnám Kármán János atyát, akit még civilként ismertem meg egy lelki gyakorlaton, feleségével egy. János, beszélj életedről, akkor, amikor még élt a feleséged, munkádról, közös tevékenységről, a gyermekeidről.
2: Nagyon sok mindent lehetne erről mondani. Röviden talán annyit, hogy a Jóisten egy rendhagyó úton vezetett engem a papi hivatáshoz, mert ezt megelőzően 31 évi házas életet adott, két gyermekünk született, felnőttek már, és ebben a családi körben éltem az életemet, avval az ajándékkal, hogy a feleségem is gyakorló keresztényként élte az életét velem együtt. Ebbe az életformába sikerült gyermekeinket is bevezetni, és az az öröm van ma is a szívembe, hogy folytatják azt az életutat, azt az életformát, amire bennünket is, mint keresztényeket meghívott a Jóisten. Az életünk, ahogyan mondtam, 31 évi házas élet után szakadt meg, mert a feleségem rákos betegsége folytán a Jóisten elszólította közülünk. A házas élet a maga küzdelmeivel, szépségeivel, talán keresztjeivel együtt is összességében nagy-nagy ajándék volt az Isten részéről. Nem csak a távolság, nem csak a visszatekintés mondatja ezt velem, hanem valóban így éltük az életünket. Nem tudom eléggé megköszönni a házas életem időszakát, gyermekeimet, unokáimat, eléggé az Istennek.
1: Még feleséged életében a diakonus hivatással elkötelezted magadat az Isten felé. Ketten ezt együtt hogy éltétek meg?
2: 91-ben tudtam meg, hogy az egyházban újra van olyan életállapot, ahol nős családos emberek a szentség erejével megerősítve diakonus életformában élhetik életüket. Ekkor szólított meg az Isten, ekkor hívott meg arra az élethivatásra, hogy elszentelt, elkötelezett, felszentelt és elkötelezett életben családosként éljem az életem. Ez nagyon erős volt ez a meghívás, mind a mai napig emlékszem rá, hogy amikor ezt megtudtam, akkor az Isten oly mélyen a szívembe rejtette ezt a vágyat, hogy egészen 1996. december 7-éig, amikor elnyerhettem a szentségben, az egyházi rend szentségében a diakónusi életállapotot. Minden túlzás nélkül mondom, hogy egyetlen egy nap nem volt, hogy az Isten ne juttatta volna eszembe ezt a vágyat. Nagyon erős volt a meghívás, és nagyon boldog voltam, amikor ezt a szentelést átélhettem, megélhettem, és elnyerhettem ezt az életállapotot.
1: Említetted, hogy feleséged Mária hosszú szenvedés után hazaköltözött a Jóistenhez. Özvegy emberként, gyermekeiddel hogyan éltél tovább? Mi volt számodra a legnehezebb?
2: Különböző betegségeket kapunk, és kell, hogy elviseljük ebben a világban. A rákos betegség köztudottan az egyik legkegyetlenebb, legnehezebben elfogadható talán betegségek egyike. mégis talán van egy jó oldala neki. Mégpedig az, hogy van idő fölkészülni az elválásra. Van idő fölkészülni mindannak elfogadására, amit az Isten ad az életünkbe. Így próbáltuk elfogadni, hiszen 10 éven keresztül tudtuk, hogy ez a kór, ez a életének része, és bár kezdtünk reménykedni 5 év után, hiszen 94-i operáció után 5 év telt el különösebb jel nélkül, de utána láttuk, hogy ez a folyamat, ez visszafordíthatatlan. Volt idő tehát fölkészülni mind a kettőnknek. Ő neki a elválásra, a elköltözésre, nekünk pedig az itt maradásra. És próbáltuk az Isten kegyelmét megfogni, megragadni, hiszen azt gondolom, hogy az emberi életünk nagy kérdéseire, a gyászra is, és minden egyébre, nincs nagyobb és jobb válasz, és biztosabb válasz, mint az Isten válasza. Ezt kerestük mind a ketten. Én magam is már, hogy mi lesz és hogyan lesz tovább. És az Isten nagyon szép választ adott a számomra.

0: Kedves hallgatóinknak, akik mostanában kapcsolódtak be, mondjuk, hogy önök a Mária Rádió Magyarország adását hallgatják a budapesti stúdióból, benne a Sorstársak című műsorunkat. Mai műsorunkat felvételről hallgatják, ezért nincs módjuk arra, hogy telefonon megosszák velünk gondolatainkat. Az esténk témája Isten terve kifürkészhetetlen. Az Istennek minden gyászoló számára van egy szeretett terve. Ma esti vendégünk Kármán János atya, özvegyember, felnőtt gyermeke és őt unokái vannak. Elmondja műsorunkban, hogyan szelidült meg szívében a gyász fájdalma, és ezt követően hogyan hallotta meg Isten meghívását. Ma beszél nekünk életéről, a papsághoz vezető különös útjáról. Benne egy örömteli, boldog, késői hivatást, az örömmel megélő papot ismerhetünk meg. Feleséged halála után hogyan és miként merült fel benned, hogy Isten talán máshova, másfelé hív, talán a papságra?
1: Az elválás után az ember óhatatlanul is felteszi a kérdést magának. Vajon mi az én feladatom tovább ebben a világban? Annál is inkább fontos volt ez a kérdés a számomra, mert nagyon sok embert láttam, főleg jó házas élet után, amikor egyik vagy másik fél eltávozott, és az itt maradott alól pedig kicsúszott a talaj. Nem találta a helyét tovább a világban. És én pedig nem tudok eléggé hálás lenni az Istennek, hogy ezt a talajvesztést nem engedte nálam, hogy megtörténjen. Ehelyett azt a keresést, kutatást adta a szívembe, hogy őszinte nyitott lélekkel keressem az Isten szándékát, akaratát, hogy mi az, amit nekem szán a jövőben. Két dologtól féltem igazából, bár tudom, hogy a félelem nem Istentől való. Az egyik az, hogy nehogy valami olyasmit vállaljak az életembe, ami nem az Isten akarata, és ennek a fordítottja, hogy nehogy valami olyasmire pedig nem merjek igent mondani, amit az Isten eltervezett rólam. Végig éreztem az ő segítő kegyelmét és testvéreimnek is a segítségét, hiszen már így visszanézve tudom, hiszen számtalan visszajelzést kaptam, hogy mennyien imádkoztak az én papi hivatásomért. Nagyon sok testvér őszintén vágyakozott arra, hogy én tovább lépjek, és így szolgáljam a lelkek üdvösségét. Azt is teljes bizonyossággal állíthatom, hogy feleségem Marika, aki az örökké valóságba költözött, hogy ő nagyon sokat tett azért, hogy én pap lehessek, és így szolgálhassam egyházamat és az emberi lelkek üdvösségét.
0: Említetted most, hogy sokan imádkoztak érted, de a legközelebbi hozzátartozóid, gyermekeid, feleséged, édesapja, mit szólt mindehhez, mikor először tudták meg azt a végleges döntést, amit a szívedben hordoztál és elhatároztál?
1: Amikor eldőlt a számomra legalábbis nagy bizonyosság volt bennem, hogy az Isten tovább akar vezetni engem, és kértem a szentelésemet, akkor, és ezt a kérést az egyház elfogadta, a püspök atya elfogadta, akkor nyilvánvaló, hogy meg kellett, hogy osszam ezt a döntésemet családtagjaimmal, környezetemmel, paptestvéreimmel. Lányomnak az első reakciója, amikor ezt megosztottam, akkor az volt, hogy sírva fakadt. És amikor azt kérdeztem, hogy miért sírsz, akkor azt mondta, hogy nem akarna elveszteni most édesanyja után engem is. De aztán az évek alatt már most bebizonyosodott a számukra is, hogy ez egyáltalán nem volt a számukra veszteség. Sőt, azt gondolom, hogy ők is egyfajta jó értelembe vett büszkeséggel tekintenek az én papi életemre. Nagyon kedves volt az egyik paptestvérem megnyilatkozása, amikor meghívtam a szentelésre. A válasz levelező lapján ezt írta, hogy az Isten soha nem vesz el az embertől valamit úgy, hogy többet ne adna a számára. És akkor én ezt nem igazán értettem. Mert nem értettem, hogy egy 31 évi boldog házas élet után mit szebbet és jobbat adhatna még az Isten. De most itt a papi életem, most már túl a negyedik évén, Most már értem. Azt gondolom, hogy nincs szebb és boldogítóbb életállapot ebben a földi életben, mint hogy az Isten megadja valakinek azt a nagy kegyelmet, hogy az emberi lelkeket az Isten felé vezetve, az üdvösség felé segítve szolgálhat az egyházban. A számomra nagyon nagy öröm, hogy ezt az életállapotot élhetem.

0: János, beszéltél arról, hogy mint pap, hogy érzed magad? Mint nagypapa, mint édesapa. És vajon mindezt az érzésedet hogy fogadják azok a hívek, akiket a püspöködre átbízott?
1: Érdekes tapasztalatom lelkipásztorként, gyakorló lelkészként, hogy egy nagy bizalommal fordulnak felém. Talán nem járok messze az igazságtól, hogyha ezt a bizalmat részben vagy javarészben annak tulajdonítom, hogy van egy olyan objektív ismeretem, ami nem erény, nem az emberi életemnek a

0: házas élet területén.
1: Ahogy végigmentünk így lassan az életeden, mit tudsz jó szívvel ajánlani azoknak az özvegyen maradt férfiaknak, akik ezzel a veszteségükkel egyedül maradtak a világba? Hogyan keressék a további utakat?
0: Miután átélhettem az özvegység állapotát is, nem csak a férfiaknak, hanem a nőknek is, mindenek előtt azt merem javasolni és ajánlani, hogy ebben a megváltozott életállapotukban mindent megelőzően az Isten szándékát és akaratát, az Isten csodálatos tervét keressék, hiszen házas emberként is, özvegyként is, papként is mindannyiunkról megvan az Istennek a maga csodálatos terve. És én hiszem, hogy az emberi életünk akkor bontakozhat ki, és akkor válhat csak és kizárólag boldoggá, akkor válhat boldogítóvá mindannyiunk számára, hogyha ez az isteni terv valósul meg benne. Élhetjük természetesen az emberi szabadságunk által máshogyan is az életünket, dönthetünk-e terv ellenében is, de igazából a boldogító életet, az emberi élet boldogságát, ennek az isteni tervnek a felismerése, megismerése és megvalósítása által tudjuk elfogadni az Isten kezéből. Ezért tehát erre biztatok mindenkit, hogy félretéve az egyéni gondolatait, terveit, próbálja, kutassa, keresse azt az utat, amit az Isten tervezett el róla. Egész biztos én magam is dönthettem volna másképpen. De annyi nyilvánvaló jelet adott az Isten arra, hogy a papi pályára hív meg engem, hogy nem volt sok választani valója az embernek. És én nyugodt szívvel, nyugodt lélekkel kértem ezután a papá szentelésemet.

0: Mióta özvegyen maradtál, többször találkoztunk, a papszentelésed után is, és most ebben a riportban is, ahogy beszélgetünk, az tűnik fel nekem, hogy csak úgy ragyogsz, csak úgy felvillanyozódol, akkor, amikor élethivatásodról, papságodról beszélsz. Arról szeretnélek kérdezni, hogy ebben az életben mik a távolabbi céljaid, mit szeretnél megvalósítani?
1: Ahogyan az egyéni emberi életünkben is, ez ugyanúgy fontos, vagy ugyanúgy vonatkozik a papi szolgálatunk feladataira is, hogy az Isten tervét kell kutassuk. Az Istennek megvan a terve arra a lelkipásztori feladatra is, amit megkap. És ezért mindent megelőzően ezt nap mint napi feladatom, hogy ezt kutassam, keressem. Hogy mi lesz a feladatom a jövőben. Ez az Isten és a püspök atyának a dolga. Nem tudni, hogy hová és merre vezet a lélek bennünket. Elsősorban a szolgálati főnökömet, vezetőmet, elöljáromat, püspök atyát, Bér Miklós püspök atyát. De mindig jó lélekkel szeretném elfogadni azt a döntést, amit ő hoz meg, mert én hiszem, hogy rajta keresztül működik a lélek, és rajta keresztül valósul meg az Isten terve ebben az egyházmegyében. Talán bizonyára ti is tudjátok, hogy a Váci egyházmegyében most már jó néhány éve tudatos keresése folyik a megújulásnak. Hogyan lehet megújítani az egyházmegyét? Nyilván természetesen elsősorban a lelki téren, hiszen a lelki megújulásunk nélkül nem tudunk az Isten útján járni. Ezen a megújuláson keresztül remélem, hogy nekem is szán valamit az Úristen feladatot. Most elsősorban természetesen Tápiószelén, ott építem az Isten segítségével az egyházközséget. Talán most, miután 3 éve szolgálok Tápiószelén, elindulhat az a folyamat, amin keresztül kifejezetten célirányosan a közösségépítésen keresztül

0: keresztül a lelkek lelki színvonalának úgymond emelése történhet meg. Én nagyon-nagyon reménykedek az isteni gondviselésben. Azt, hogy mi tesszük a dolgunkat, az mindig úgy történhet, hogy Uram, mutasd meg, hogy te mit szeretnél tenni, és hagyd legyek ebben a folyamatban a te segítő társad. Sokan azt gondoljuk, hogy majd mink neki feszülve, neki buzdulva tesszük majd, és milyen változások jönnek létre. Én fordítva gondolom, hogy mindenek előtt az Isten teszi, az ő kegyelme által valósítja meg a dolgokat, és ebben a folyamatban, mink ha jól döntünk és merünk mellette dönteni, akkor részesei lehetünk ennek a folyamatnak. Ezért fontos a számomra az Isten szándékának, az Isten tervének a megismerése, kik megmutatni. És én hiszem, hogy az Istenre való figyelésünk által meg lehet találni ezt az újat, ami ugyanúgy értelmessé teszi változatlanul az emberi életünket, és nem teszi kilátástalanná és értelmetlenné.
1: Mindezekben az utolsó gondolatokban, amiket elmondtál, nekem az sugárzik, hogy azt szeretnéd megosztani az özvegyekkel, hogy nem véletlenül maradtak ők itt a Földön, hogy nekik még az Isten által kijelölt útjuk, céljuk van, amit kötelességük megkeresni és kiteljesedni benne.
0: Igen, teljesen egyetértek veled. Ez a szándékunk, miután, ahogyan mondtam, lehet dönteni, és lehet figyelmen kívül hagyni ezt az isteni tervet. De akkor nyilvánvalóan nehézségekkel, lelki küzdelmekkel, az életünk nagyon-nagyon nehézé válásával kell szembenéznünk. Szemben azzal, hogyha az Isten szándékát és akaratát keressük, akkor megkapjuk az Isten szándéka terve mellé azt az isteni kegyelmet, amely sokkal könnyebbé, élhetőbbé teszi az özvegyi állapotot életünk.
2: Kedves János atya, én szívből kívánom neked, hogy egyszer majd az unokáid minisztráljanak neked a szentmisén, azt hiszem 3 unokád és fiú, igen, ráadásul, örülnének.
0: Mindenféleképpen, és már volt erre példa, hiszen amikor a legkisebbik unokámat kereszteltem, akkor a legnagyobb, aki most 6 éves, ott minisztrált mellettem a szentmisében is, és szolgált a keresztelés szertartásában.
2: Lehet, hogy furcsán hangzó kérdés, vajon a felesége mit szólott a mennyben, hogy lám, mi lett az én férjemből? Örülne neki, vagy nem? Mit gondolsz te erről?
0: Ugye teljes bizonyosságot nem tudok mondani róla, csak sejtésem van, hogy bizonyára nagyon örül neki. De egy régi emlék jut eszembe, még a diakonus szentelés előtti történet, amely talán rávilágít, hogy mit szólhat ő most az én papságomhoz. Diakonus szentelést megelőzően köztudott, hogy a feleségek beleegyezése is kell ahhoz, hogy az egyház felszenteljen nős, életállapotú férfit pap diakonussá. És amikor én megkérdeztem tőle, hogy szeretnéd-e, hogy én diakonus legyek, akkor ő válaszadás helyett visszakérdezett. És azt kérdezte tőlem, hogy te szeretnéd-e igazából. És én mondtam, hogy én nagyon szeretném, akkor ő ezután válaszolt, hogy akkor ő. Ezt a fajta mellémállást éreztem egész diakonusi szolgálatom alatt. Nagyon kevés olyan szolgálatom volt püspökatyák mellett, papok mellett, ahol ő nem volt jelen, ahol ő ne támogatott volna a jelenlétével. Nagyon sok szolgálati helyre együtt utaztunk. Nem tudok elég hálás lenni az ő hozzáállásáért, azért az áldozatért, hiszen diakonusnak sem lehet lenni családos emberként, csak a feleség áldozatvállalásával egyet ember együtt.
1: János atya, köszönjük szépen mindazt a sok és gazdag gondolatot, amit elmondtál nekünk, és megosztottad a Mária Rádió hallgatóival is. A magunk és a Mária Rádió hallgatói nevében is még egyszer szeretném megköszönni azt, hogy időt fordítottál ránk, hogy megosztottad veled velünk őszintén gondolataidat, és ezzel is segítséget nyújtasz mindazoknak, akik özvegységükben keresik az útjukat.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Magyarország Sorstársak című műsorát hallgatták. Következő műsorunkig a mai témánk az interneten keresztül meghallgatható a nap bármely szakában. A műsorral kapcsolatban meg szeretnék osztani gondolataikat, érzéseiket tapasztalataik, e-mailben szeretettel várjuk a következő címen. sorstarsak@mariaradio.hu. A jövő héten testvérműsorunk a kapuk jelentkezik, szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Mária Rádió többi műsorát is. Köszönjük, hogy hallgattak minket, és imádkoztak értünk. Mára búcsúzik Kovács Ferenc,
1: Kovács Nétrel Mária.
0: Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.

Rebicki Gyula, ima könyvem. Aranykötésű ima könyvet hagyott rám örökül anyám. Kis Jézus ingben, glóriában van a könyv első oldalán. Sok év előtt egyik sarokba beírta jó anyám nevét. Lehajtom a betűkre fűmet, hogy fölidézzem szellemét. Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer fehér ruhában láttam őt. Tavasz volt, épp a kedves akác virágzott a ház előtt. A lemenő nap fénysugára reszketett ajkán, zárt szemén. Apám ott állt a ravatalnál, és velem együtt sírt szegény. Hogy elmosódtak a betűk, mi sárgák, s kopottak el apok. Rég volt, midőn ez imakönyvből, még az anyám imádkozott. Kék sejem szállal összekötve van itt, hajamból egy kevés, aranyos fürteimhez, akkor nem illett még a szenvedés. Írott imádság töredéke mellett van az anyám haja. Amit egy szentnek vézna képe, s egy régi, halvány Mária. Elnézem, éppen így viselt meg a sors azóta engemet. Sokszor szeretnék sírni, hogyha nem szégyelném a könnyeket. Az Úr imádságát ütöm fel, kísérőm a nehéz úton, s vigasztalást vegy itt a kínhoz, a te imádó Jézusom. Imádság kell a szenvedőnek, akit a sors árván hagyott. Úristen, én nem zúgolódom. Legyen a te akaratod. Föl nem panaszolom a világnak, csak szellemednek, jó anyám. Milyen kopár volt ifjúságom, és hogy mennyi bánat szállt rám. Tűrtem, reméltem megalázva. Idegenek közt éltem én. De azt a régi imakönyvet, s emléked szentül őrizém.

0: ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Október 2. A katolikus oktatás központi kérdése. A katolikus iskola kimondatlan, de elengedhetetlen feltétele, hogy a tanárok szükségét érezzék a keresztény elkötelezettségnek. A katolikus iskola olyan közösség kell legyen, amelynek célja az élet értékeinek átadása. Az iskola munkája a Krisztussal való hívő kapcsolat kialakítása és bátorítása, mert Krisztusban minden érték elnyeri a teljességét. De a hitet főként úgy sajátítjuk el, hogy olyan emberekkel érintkezünk, akiknek mindennapi élete tesz tanúságot hitük mellett. A katolikus iskolák értékéről és a katolikus tanárok és nevelők fontosságáról szólván hangsúlyoznunk kell magának a katolikus oktatásnak a központi kérdését. A katolikus oktatás mindenekfelőtt arra való, hogy Krisztust kinyilvánítsa, hogy segítsen Krisztust megalkotni mások életében. Azokat, akiket megkereszteltek, arra kell nevelni, hogy a keresztény élet újdonságát az igazságosság és az igazság szentségének jegyében éljék meg. Annak, hogy a katolikus neveltetés létezik, az az oka, hogy Jézus Krisztus létezik, és az ő evangéliuma szolgálatára áll az embereknek. Nem szabad semmibe vennünk a hitoktatásról szóló üzenetet, mert ahogy a tanítás szól, annak a személynek, aki Krisztus tanítványává lesz, joga van ahhoz, hogy részesüljön a hit tanításában. S nem megváltoztatott, nem meghamisított vagy csökkentett formában, hanem egész és teljes alakjában. Így egyetlen valódi hitoktató sem teheti meg azt joggal, hogy saját kezdeményezésére kiválogatja, amit nem talál fontosnak, hogy így tanítsa az egyiket és visszautasítsa a másikat. A módszer és a nyelv, amit használ, csak arra szolgáltat, és csak arra szolgálhat, hogy az élet útjának és ne egészét, és ne csak egy részét adja át.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Két óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Kedves hallgatóink, a következő műsorunkban Café Francesco podcast beszélgetést hallhatnak Ménesi Kristóf kommunikációs és forrásfejlesztési vezetővel. Kereszténység, pénz, anyagiak, hogyan viszonyuljanak a keresztények az anyagi világhoz címmel.
3: Hogy eljöttetek, és külön nagy szeretettel üdvözlöm Ménesi Kristófot, aki az előadónk, majd nagy tapssal köszöntsük a Café Francescóban. Kristóf már második alkalommal van nálunk. Most igazából nem feltétlenül a Csak Egyet alapítványnak a nevében, de az előző alkalommal, amikor itt járt, akkor a Csak Egyet szolgálatnak a nevében jött a Pannival, az alapítóval és az ottani szolgálatról, a hajléktalan misszióról beszéltek, azt is köszönjük szépen. Most meg egy picit a anyagi kérdés fog előjönni, kereszténység, pénz, hogyan viszonyulnak a keresztények az anyagi világhoz. Én köszönöm szépen, és át is adom Kristóf neked a szót, és kérlek, tartsd meg azt az előadást, amivel készültél. Köszönjük szépen.
4: Nagyon szépen köszönöm a méltató és üdvözlő szavaidat, Janó atya. És nagy szeretettel köszöntök én is minden kedves megjelentet, akik itt élőben itt vagytok, illetve azokat is, akik az éterből követnek minket live. De képzeljük el azt, hogy a közeli Ferenciek terén sétálunk, és észrevesszük, hogy egy viszonylag szakadt alak közelít hozzánk, így a szemünk sarkából látjuk ezt. Jó keresztény módra próbálunk terepszínű arcot vágni. Nem segít, és már látjuk is, hogy odaér előnk, és elmond egy képtelen történetet, aminek a vége az, hogy adjunk pénzt. És ugye ilyenkor átszikázik a gondolataink között az, hogy ha adok, akkor valószínűleg balek vagyok, mert nem igaz a történet, és megint lehúzott valaki, ha meg nem adok, akkor szívtelen vagyok. És keresgéljük a harmadik megoldást, de igazából nem nagyon van. És ilyenkor támad egy feszültség az emberben, és ez nagyon sokszor ismétlődik. Talán nektek is ez az élményetek, nekem mindenképpen ez így éveken keresztül sokszor ismétlődött, és ez a feszültség egy része volt annak a motivációnak, ami arra vezetett engem, hogy picit jobban belenézzek ennek így a bibliai hátterébe, hogy mi a jó viselkedés itt, mi a jó megközelítés. És egyébként egy másik gyökere talán ennek a feszültségnek, hogy sokszor nem rendelkezünk ugye kellő információval, hogy ezt hogyan kellene kezelni, ugye a bibliai alapok nincsenek meg, nem nagyon kapunk erről tanítást, legalábbis amerre én jártam, én nem nagyon tapasztaltam, hogy akár atyák